0: Dur Hegedű versenyének harmadik tételével köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit és régóta várt kedves vendégemet, Olá Vilmos Lisztdíjas hegedű művészt, akivel borzasztó régen tervezzük ezt a beszélgetést. Sok minden közbeszólt, az élet nehézségei is egyebek mellett, viszont találtam egy remek évfordulót, ami aktuálissá teheti ezt a találkozót. Ha jól számolom, éppen 40 éve léptél a hegedűs pályára, ami egy versenynyereményhez kötődik, és akkor jegyezted el magad végleg ezzel a hangszerrel.
1: A Koncz János hegedű versenyre gondolsz, gondolom, 1986-ban Szombathelyen volt, ahol első díjat nyertem, és Mozart D-dur Adelaide hegedű versenye volt a döntő műsora, ami tulajdonképpen meghatározta az egész zenei jövőképemet, hiszen Mozart nagy kedvenc zeneszerzőm, akármilyen formában kamarazene, zenekari muzsika, hegedű versenyek, szonáták, hogyha tehetem, akkor mindig műsoromra tűzöm őt.
0: Milyen minőségedben tűzöd műsorodra, mert a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának 2010 óta vagy koncertmestere, az most már éppen egyel több, mint másfél évtized, na de a koncertmesterség is sokkal-sokkal korábban kezdődött, mondjuk ennek legalább a duplája. Ugye aztán az Auer Quartettben, sajnos azt gondolom, talán a keleténél kicsit rövidebb ideig játszottál velük, mert bár 15 éves volt a vonos négyes, amikor beléptél, és 2010-ben ünnepelte 20 éves évfordulóját, aztán őszintén szól, nem sokkal később arról számoltál be, hogy úgy tűnik, hogy abba fogjátok hagyni. Tehát voltál te a kvartett primáriusa, vagy a rádiózenekar koncertmestere, és nemzetközi hírű, több díjjal megáldott, sőt, készült rólad egy portréfilm, maga is 6-szoros Emmy-díjas. Úgyhogy sok minőségedben szeretheted Mozartot, melyik az, amelyikben a legjobban?
1: Mozartot komplexitásában szeretem, hiszen minden formájában a legegyszerűbb elemekkel dolgozik, és a legegyszerűbb dolgokat a legnehezebb előadni. Annyira áttetsző a zenei szövet, hogy mindig kíván az előadótól egy óriási alázatot a szerző irányába, hiszen olyan finomságok vannak ezekben a zeneművekben lekomponálva, hogyha a művésznek az egója az túl kerekedik ezen a bizonyos mozarti szöveten, akkor ez nagyon hamar kitüremkedik az anyagból. Ezért a legtöbb Mozart előadás számomra az mindig egyfajta tisztaságot kíván meg, egy tiszta fejet, tiszta szívet, tiszta gondolkodásmódot, a partitúrához való közeledés, az is legyen szó akár tényleg nagy zenekari darabról, versenyműről, szonátáról, vagy éppen vonós négyesről. Azt gondolom, hogy egy olyan fajta tisztaságot és felkészültséget igényel az előadótól, ami minden szerzőn túlmutat, hiszen minden apró részlet, ami nem odavaló és kitüremkedik, az abban a pillanatban még az is meghallja, aki nem vált fülű.
0: Úgy érzem, te arra törekszel, hogy minél letisztultabb és minél konkrétabb legyen. Minél jobban megközelítsed a számodra legelképzelhetőbb Mozart szándékot, viszont az eltelt évtizedek során ez biztos, hogy valamit változott. Közben múlik az idő. Te érsz, idősödsz, tapasztalsz, és esetleg a felfogásod is változhat, kérdezem inkább.
1: De mindig a partitúra volt az én bibliám. Tehát annak minden szövetét, minden pontját megpróbálom betartani. Ugyan tempó metronom számokat nem írt a szerző, de azért van egyfajta játszott tradíciója ezeknek a versenyműveknek. Az, hogy évente kiadnak most már üzleti céllal egy-egy lemezt vagy egy kottát, amiben egy-egy előkét vagy utókát módosítanak, ez már inkább a zene gazdasági része irányába viszi el a dolgokat, amiben én annyira nem hiszek. Én hiszek abban, hogy azért egy zenemű megismerése, annak a legfontosabb forrása az a partitúra. Akár legyen az bármilyen felállású zenedarab. De Mozartnál különösen elképesztően jól le van írva az, hogy ő mit szeretne csinálni. Abban olyan nagyon sok változás nem történik. Kitalálna mindenfélét, az más, de ennek én nem érzem azt a igazi Mozarthoz közelítését, mert az a hang, amiben ők gondolkodnak, az csak egy elképzelt hang. Valahogy kihagyják belőle az előadói tradíciók hangját, a Mozart apjának könyvének az ismeretét, Leopold Mozartnak a hegedű iskolájának ismerete nélkül nem lehet szerintem úgy Mozartot játszani, de Mozart leveleinek a megismerése nélkül, vagy akár az Amadeus című film megnézése nélkül nem lehet Mozartot játszani, az élet megtapasztalása nélkül nem lehet Mozartot játszani. A legjobb Mozart előadás számomra, azért emlékeztünk vissza erre az Adelaide koncertre, így közösen 1986-ból, mert azt mai nap visszahallgatva tetszik az előadás, mert gyermeki és tiszta. és nincs mögötte semmilyen sallang, vagy olyan felesleges művészi manír, hogy így mondjam, ami nem illik bele a darabba.
0: 11 éves korodban nyerted meg a Honci János egyedülversenyt ezzel a Mozart koncerttel, viszont évekkel később, talán sokak számára meglepő, bevallom, hogy én sem tudtam, csak most a beszélgetéssel készülve értesültem róla, hogy te abbahagytad a zeneakadémiát, illetve megszakítottad helyesebben azért, hogy nagy művészeknél vehess részt mesterkurzuson. Mondhatnék itt Isaac Sternt és nagyon sok mindenkit. Vajon az ő hatásuk, például a Mozart játékra érvényesült nálad, vagy te megtartottad magadnak ezt, és volt egyéb más sok minden, amit tőlük eltanulhattál?
1: A zenéhez való közeledés volt az, amit ezeknél a nagymestereknél meg lehetett tanulni. Mindegyik, beszélhetünk itt Menuhinról, Milsteinről, Sternről, Fenyves Lórántról, Zsigmond Idénesről, Varga Tiborról. Az ő előadásmódjuk és a saját személyiségüket is természetesen beleszőve, de Mozart partitúráját tartották a legfontosabb írásműnek, ami alapján tájékozottak, és ezeket a zeneműveket játszották. Nagyon fontosnak találták megosztani ezt, hogy bár egy-egy frázist nagyon picit különböző módon játszottak, vagy a saját hangszínük, amik bele van kódolva az ő játékukba, az ott volt benne, de azért a kottát, a partitúrát, tehát olyan nagyon-nagyon óriási különbség például a legjobb előadások időtartamában nincs. 1-2 másodperccel, vagy 5-10-zel rövidebb, hosszabb, de ez akár lehet a kadenciák különbsége miatt is. Tehát, hogy amit megtanultam ezektől a mesterektől, az volt, hogy igenis a partitúra az a mi legfontosabb olvasnivalónk, és abból kell kiolvasni az összes információt, és ezt nem írhatja fölül egyfajta világi ego. Azért mondom, hogy világi ego, mert hiszen a saját hangunknak a színe, a saját életünknek a lenyomata az ott van minden hangban. Ott kell, hogy legyen a fájdalmunk, a szeretetünk, a megtapasztalt életbeli dolgok, azoknak ott kell benne lenni a hangban. Minden hang mögött ott van. De ezt nem materiális elemekkel kell kifejezni, hanem valami teljesen mással, amit nem kell arra törekedni, hogy kifejezzünk, hiszen már bennünk van, és ez önmagától automatikusan ott van és megszületik.
0: Amikor most ezekre a nagymesterekről emlékszel, eszem jutatja, hogy vajon az ő meg a mai kortársaid által játszott Mozartok, vagy bármi egyebek. Tehát az előadásban önmagában is rengeteg minden változott. A vibrátókban. Mondjuk én zongorista vagyok, de van fülem, tehát hallom, hogy a hegedűsök kisebb, nagyobb intenzitással, volumennel, stb. Vibrálnak, ha egyáltalán. Látsz szóra érdemes különbséget az előadásban, és nem csak Mozartra gondolok, úgy általában az ilyen generációs különbségek vajon jelentkeznek így.
1: A jó ízlés a legfontosabb csillagunknak ebben a tekintetben, mert általában azok, akik kitalálták ezt, hogy ne vibráljunk, azok nem tudnak vibrálni, mondjuk így. Én eléggé radikális vagyok ebből a szempontból, nem hiszem el ezt, hogy egy énekhang kezeletlen volt bármilyen formában is. Nem hiszem, hogy egyenes énekhangok voltak, vagy olyan énekhang, amelyeknek a közepén vibráltunk, aztán az elején meg. Ez a hangszereknek, a vonóknak a sajátosságából eredően persze változott, hiszen rengeteg minden, a hangszerek építése, a vonóknak a hossza is megváltozott. Én azt gondolom, hogy a mai művészek legtöbbje és a legtöbb előadás nem megkülönböztethető egyik a másiktól. Nagyon ritkán tudom megmondani, hogy éppen ki játszik a kortársaink közül. Van egy ilyen globális hang, amin most azt gondoljuk, hogy ez a Mozart. Azért nem feltétlenül jó, mert ez már egy elképzelt Mozart hangot, amit valahol úgy most már elhittünk, hogy ez a Mozart hang, hogy a közepébe nem vibrálunk, de az emberség hiányzik vele. Van benne egy óriási adag tudás, amit én soha nem kétlek, hogy ezek az emberek, akik ezt megtanulják, utána olvastak és próbálják ezt előhozni, csak közben 2026-ot írunk, azért volt egy óriási fejlődés, nem csak a hangszerek területén, vagy a hangszerjáték területén, hanem egyáltalán a felfogás területén. Ezek a fajta új Mozart játékok, ezek számomra néha, hogy úgy mondjam, mellőzik a lelki részét a dolognak, hanem megmaradnak egy ilyen abszolút az írást jól ismerő farizeusi szinten, hogy így mondjam. Minden tudunk az írásról, tudjuk mi az, hogy szeretet, minden betűjét, akár még visszafelé is. Erre egy Kovács Dénes idézet jut eszembe, vagy a tőle kapott egyik tanács, azt mondta, hogy
2: azt már lassan mindenki tudja, hogy alulhol vagy felülhol kell trillázni, már csak trillázni nem tudnak.
1: amiben azt hiszem, hogy minden benne van. Tehát ez az én hitvallásom is, hogy mindenki nagyon okos, mindenki nagyon tudja, hogy mit kellene csinálni, és mégis az élmény számomra nem olyan egy mai művész előadás módjának a meghallgatása után, mint mondjuk meghallgatok egy Milsteint, vagy egy Scheringet, vagy egy Grümjónak a játékát.
0: Nem véletlenül mondtad a Grümjót, mert például jól ismerhető, remélem sokak számára, Mozart összes hegedű zongora, azaz pontosabban szól a zongora hegedű szonátája, a Grümjó és Clara Haskell tolmácsolásában, ugye?
1: Igen, pontosan, sőt, még hogyha megengeded, azt még hozzáteszem, hogy van egy olyan verzió, ahol a Grümjó saját maga játsz a zongoraszólamot is, tehát a hegedűt is, és a zongoraszólamot is, és ez is nagyon jellemzi, nagyon visszautal, vagy visszamutat arra, amiről beszéltem, hogy a partitúra teljes ismerete nélkül nem tudod úgy interpretálni a darabot, ahogy az valójában meg van írva. Tehát egy Hubay Jenő le tudott ülni, és lekísérte a saját növendékeit, a Hubay Jenő filozófus volt, karmester volt, fantasztikus pedagógus, óriási dolgokat csinált, és akkora rálátása volt nem csak a hegedű játékra magára, vagy a trilla játékra, hanem egy sokkal szélesebb mesdjén mozgott az egész intellektus, ami által az ő Mozart megközelítése számomra sokkal közelebbi, vagy éppen a Grümjó, vagy a Schering, vagy Milstein, Heifetz, mert elképesztően széles intellektusra utalnak ezek a játékok. Tehát azt nekem senki nem fogja tudni soha bebizonyítani, hogyha azt mondták volna a Heifetznek, hogy ne vibráljon, akkor ő nem tudta volna megcsinálni, hogy ne vibrált. De ő vibrált azért, mert ő hitt abban, és ő csak abban hitt. De Kovács Dénesnek a felvételei szerintem világszínvonalak a Mozartból, vagy a Beethoven hegedű versenyből, vagy a Mendelssohnból. Tehát olyan fajta intellektus volt mögötte, amit ma egy kicsit egyirányúnak érzek egy-egy előadásban, sőt a legtöbben egy nagyon kiművelt és nagyon szakmailag és a könyvek minden ismeretével rendelkeznek, de kihagyják azt az előadói tradíciót teljes mértékben, amitől a zene zene lesz, élővé válik. Nekem ez hiányzik, és én rengeteget járok keletre. Koreától, Japán, Kína, Tájván, teljes keleti régiót bejárom, és számtalan tehetségesebbnél tehetségesebb fiatallal dolgozom, akik mindenkinél jobban el tudják játszani a Mozartot, ahogy hallhatók ezeken az újabb fajta felvételken. Nem vibrálnak, úgy veszik el a vonót, úgy rakják le. Nem érzem a mögöttest, nem érzem, mi van a zenén túl, azt nem érzem.
0: Azt jutottja eszembe, amit most elmondtál, történetesen Vásári Tamásról és sok korábbi beszélgetésünk kapcsán az egyik különösen, amikor hosszan mesélte azt, hogy ő számtalan verseny zsűrizése közben ezernyi nagyszerű fiatal zongoristát ismert meg, Mozart szonáták és egyéb kompozíciók százaival, csak éppen a lényeg hiányzott belőle, és felteszi a kérdést, hogy vajon ezek a gyerekek, akik számára a verseny mint olyan egy döntő tényező volt, mert annak nyomán indulhattak el a pályán. Hát a kérdés, hogy amikor már a 12. versenyen vannak ugyanazok a versenyzők, akkor hol van a pálya mögülük? És nem véletlenül említettem most Vásári Tamást, hiszen az ő keze alatt 2010 óta játszottál egészen gyakorlatilag az utolsó, talán az elmúlt 3 év egyikén.
1: Inkább 90-től játszottam már Tamással, tehát én ővele nagyon korán találkoztam, és tudtam vele egy személyes kapcsolatot kiépíteni, ami aztán egy időre megszakadt, mert én elmentem keletre, de Vásári Tamás az nekem minden tekintetben a legnagyobb mentor, és olyan valaki, aki az én egész zenei életemet, meg egyáltalán az életemet befolyásolta zenei szempontból, emberi szempontból, gondolkodásmódban, filozófiában, a zenei megközelítésben. Tehát egy olyan fajta rálátást adott az ő tudásával és tanításával, ami mindig itt van bennem. Tehát nem tudok tőle szabadulni, akármilyen zeneművet játszom, na ezt most akkor a Tamás hogy csinálná. Ha Tamás ezt hogy gondolná, mi az, amit ebben ő fontosnak tart.
0: Brahms hegedű versennyel kezdtük ezt a beszélgetést, és azért említem most, mert a következő percekben egy Brahms hegedű zongora szonátából fogunk részletet idézni, amely felvétel közös Vásári Tamással. Ebben a Brahms szonátában, de hát nyilván kérdezhették akármi mást, mert bizonyára hosszú közös kamarazenei múltatok is van. Vajon a mester és tanítvány viszony érvényesül, vagy az abszolút muzsikus kollegialitás?
1: Ennek a koncertnek egyébként a sajátossága, mint minden Vásári Tamással közös koncertünk, ilyen nagy zeneakadémiai hangverseny, az volt, hogy én minden poszton teljesítettem. Tehát lejátszottam a hegedű versenyt, aztán leültem. Eljátszottam a szimfóniát, aztán eljátszottam az aktuális kamaradarabot, és akkor a végén ezt a zongora hegedű szonátát játszottuk Tamással. Itt már egy nagyon komoly szimbiózis hallható, és abszolút a kollegiális és a művészi összekapcsolódás jellemezte ezt. Tamás azt mondta, hogy neki ez tetszik a legjobban az én játékomban, hogy ott sír a hegedű, olyan, mintha sírna. És hogy ő nagyon-nagyon ritkán hallotta ezt a fajta hegedű játékot, amit ebben a Brahms szonátatételben ott sikerült közösen összemuzsikálnunk.

0: Ha térjek vissza Tamásra, talán inkább arra, amikor hazajöttél Keletről, és szorosabbra fűztétek a kapcsolatot, mert azt gondolom, hogy akkor már láttál annyit a világból, meg tapasztaltál annyit művészként is, nem csak mint ember, és érettségben, hogy azok a beszélgetések, amiket folytattatok, többször meséltél te magad is róla, hogy a Gelléthegyen sétálgatta, ami Tamásnak egy bevett szokása volt, hiszen ott tanult, sokszor találkoztunk úgy, én magam is, hogy a partitúrával a kezében magányosan baktatott, de látszott, hogy nem a partitúrát nézi, hanem a zenét hallja. Ezek a beszélgetések nem feltétlenül a zenéről szóltak, azt gondolom, de hogyan fordíthattad át őket az előadásaidra? Mert biztos, hogy valahol profitáltál belőlük, és nem csak akkor, amikor közösen zenéltetek.
1: Én hiszek abban, hogy egy mester-tanítványi viszony tulajdonképpen egy jó értelemben vett együttélés. Tehát én nem tudom azt elképzelni, hogy egy mesterkurzus ideje alatt, egy nap alatt, vagy kettő alatt igazából meg lehet figyelni azokat a életbeli tapasztalatokat. Nem, és a zene, mint olyan, persze nagyon jól tudta megedülni, akkor is már, amikor Tamással először találkoztam, akkor is, amikor később találkoztam vele, de neked ebben teljesen igazad van, és nagyon jól látod, hogy ő élni tanított meg, és megélni a zenét. Hogyan juthat el az ember a zenén túlra, de nem szavakkal, nem direktben, inkább tényleg példákon keresztül. És nem is a saját példáján keresztül. Mai napig vannak olyan dolgok, amik így eszembe jutnak, na ezt a Tamás 5 évvel ezelőtt azért mondta, mert. Tehát ezek így beépülnek ebbe a bizonyos saját magunkban kódolt hangba. Ez az, amiért a Milsteint fölismered, a Gümlőt fölismered, a Scheringet fölismered, mert egyéni, és Tamás mindig ezt mondja, hogy ne utánozzad, vagy ne csináljad azt, amit te érzel, és amit gondolsz. Tehát ő neki ez egy nagyon fontos veszőparipája volt, és a tanításának a lényege, hogy a zenét szeretni kell, és a zenét úgy kell szeretni, hogy a saját életünknek a tartalmát rakjuk bele. Az az igazi zenélés. Mindig elmondom egyébként külföldön is azt, hogy a Kodály gondolat, ami persze sokkal régebbi, de Kodály volt az, aki a zenére ezt rárakta, ez a kiművelt kéz, kiművelt szív, kiművelt fej, kiművelt nem. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy ezek ugyanabban az ütemben fejlődjenek. Szerintem csak a kezemet művelem ki, akkor megkapjuk, ami most van, hogy rengeteg nagyon gyorsan játszani tudó művész van, vagy ha csak a szívemet, akkor olyan, aki tele hibával rakja, vagy az értelmemet nem fejlesztem, akkor elég szűklátókörűen közelítik meg egy-egy darabot, vagy ha hallásomat, tehát nem a komplex darabot, vagy a komplett művet ismerem meg, akkor az meg azért. Tehát itt meg mondjuk a szolfés tanítás, vagy a partitúra ismerete, az nagyon fontosnak találom, és ezeket Kodály úgy említette, hogy ezeknek mind a négynek ugyanabban a ütemben kell haladni, mert hogyha bármelyik is előnyt szerez a másikkal szemben, akkor ott egy ilyen egyenlőtlenség alakul ki, és ebből látom most rengeteget. Tehát rengeteg jókezű művész van, rengeteg jó szívű művész van, rengeteg jó fejű művész van, rengeteg jó hallású, amelyik minden négyet tudja ötvözni, abból nagyon kevés van.

0: Johannes Brahms D-moll szonátájának lassú tételét idéztük fel egy közös hangversenyről. Ez valószínűleg a Vásári Tamás sorozat egyik epizódja volt, amelynek terítékén éppen Johannes Brahms szerepelt. Megkérdezhetném, de nem igazán szívesen teszem, mert nekem is hiányzik persze, de messze nem annyira, mint neked. És nem tudom, hogy mennyire bolygatható ez, de az utóéletedre bizonyára van olyan, amit úgy raktározol el, hogy örökké úgy fog benne élni, és gyakorlatilag az, hogy ő már eltávozott közülünk, ez egy idő után el fog halványulni, de az emléke nyilvánvalóan örökké benned lesz, sőt erősödni fog.
1: A zene által mindig bennem marad. Őnek az utolsó idejében azt azért meg kell említenem, hogy a legutolsó egy évében már nagyon kevés barátja vagy hozzá közeli emberrel találkozott, és mindig hangsúlyozta az élő zene fontosságát. Tehát az, hogy el kell juttatni az emberekhez az élőzenét, és ez a fajta élőzene, ez a bennünk élőzene. És ez az, amit nagyon jól azt gondolom, hogy megtanultam tőle, vagy elleshettem tőle, vagy belém is belém ivódott az, hogy mennyire élt ő a zenében, és mennyire fontosnak tartotta az, hogy ezek a zeneművek, amik megszólalnak, azok teljesen az élőzene által ihletettek legyenek.
0: Most, amikor erről beszélsz, és ugye a hivatásod a muzsikus hivatás alatt, nem csak azt értem, hogy szólóhegedű művészként járod a világot, hanem kamarazenélsz. Honros négyes sajnos már a múlté, de pár ki tudja, lehet, hogy még majd egyszer ismét előkerül. Talán a legfontosabb számodra egyrészt a koncertmesterség, másrészt pedig a tanítás, amit nem tudom mennyire állandó, vagy csak mesterkurzusok rendszeres tartásában nyilvánul meg. De hát az elő azt mondtad, hogy mesterkurzus nem egy egyszerű műfaj, ugyanis azok rövid ideig tartanak, és ez a behatárolt idő kizárólag azzal kell, hogy foglalkozzon, ami a kitűzött darab, és annak a technikai és ha lehet, akkor szellemi és szívbéli megoldásai, de hát azok nagyon korlátozottak és nagyon szűkre szabottak, és az nem teremt különös lehetőséget egy olyan mester és tanítványi viszonyra, amiről az imént beszéltél, és amit már a mester oldaláról igyekeznél megvalósítani.
1: Inspirálni kell a fiatalokat, a zene szeretetére kell megtanítani őket. Most éppen Koreában jártam, a Korea International School of Arts meghívására, ahol a fiataloknak az volt a legfontosabb tanácsom, hogy ne hallgassanak zenét, mielőtt meg nem tanulják a darabot. Rettenetesen káros, hogy ilyen sémákkal, meg előre belegyakorolt manírokkal próbálják utánozni azt, amit a felvételen hallanak. 11-12 éves kolléga játszik akár Brahmsot, vagy Sarazátét, vagy mindegy is Bachot, és akkor hallom, hogy hát ez most pontosan hangról hangra le van másolva egy nagy előadónak a játéka, csak hát a nagy előadó hiányzik a muzsikából. Az az érzésem, hogy ez fontos elmondani minden tanárnak, hogy az rendben van, hogy meghallgatjuk, miután már van róla saját véleményünk, saját kialakult képünk. Én hogy szeretném játszani? Ez nagyon fontos, hogy partitúra alapján tájékozódjak, ezért tartom fontosnak ezt mindig elmondani. Azt meg kell nézni, az a tájékozódási alap. Például az egyik fiatal kolléga játszott Csajkovszki hegedű versenyt, és a zenekari bevezető után para, para, tara, tara, ott volt egy nagy szünet, és akkor bekezdte, hogy tűri, tűri, tűri, tűri. És akkor mondtam neki, hogy hát ott van-e szünet a kottában? Emlékszik-e rá? És hát, hogy ő így hallotta a felvételen, hogy ott, amikor lezár a zenekar, akkor van egy szünet, és de mondom, nagyon fontos, hogy megnézz, hogy nem ez van leírva, hanem te a zenekarnak a folytatását játszod, és csak azután, amikor már a hosszú hangot játszod, onnantól a tiéd a dolog. Az, hogy nem ismerjük a szöveget, és akkor megpróbálunk a hallásunk alapján tájékozódni, az nagyon félreviszi a zenét is, meg magát az előadást is.
0: Miután ő már magáivá tette a darabot, legyen az akár Csajkovszki verseny, egy Bach szóló szonáta, hogy egy teljesen másik végletet mondja, hiszen mind a kettőnek nagyon nagy tradíciói vannak, és mind a kettőnek lehetnek saját, sőt kell, hogy legyenek, ahogy téged hallak, és amikor azt megtalálták és elsajátították, akkor mi az a pont, amikor úgy érzed, hogy most már meghallgathat egy más felvételt, egy nagy előd felvételét, ha úgy tetszik, mert akkor nem esik abba a bűnbe, hogy elkezdi utánozni. Mondjuk akkor, amikor ő már előállt, és valahol bizonyította, hogy így kell, ez itt a sajátom.
1: Igen, amikor már a sajátjának érzi, tehát mondjuk játssza el 5 koncerten, vagy 10 hangversenyen hangozzék el. Hát gondoljunk bele, hogy egy Bartók, vagy tényleg a nagy elődök kit hallgattak, senkit nem hallgattak, tulajdonképpen nem volt lehetőség arra, hogy 150 felvétel közül kiválasszák azt, amelyik az éppen mostani ízlés szerint a legtöbb tetszést kapott az interneten, az lesz a legjobb. Hát nem feltétlenül az a legjobb, mert nem biztos, hogy a partitúrával van egyeztetve, nem lehet, hogy a közízlésnek megfelel, de a művészet nem a közízlést kell, hogy kiszolgálja. Ez egy nagyon rossz útvonal, hogyha olyannak akarunk megfelelni, ami népszerű, mert mindenki azt mondja, hogy hát népszerűsíteni a komoly zenét. Nekem ez egy nagyon paradox és ellenmondásos. Mert népszerűsítés és a komoly zene, vagy a klasszikus zene, hogyha nem komoly zenének mondjuk, valahogy nem népszerű műfajna, hogy így mondjam, sosem volt népszerű úgy, abban az értelemben, ahogy most ezt a kommunikációs formulák mondják, hogy akkor most lebutítunk egy Mozart operát, és akkor majd, vagy éppen filmvetítéssel ötvözzük a zenejátékot. Ez nem viszi közelebb az emberek. Ez egy teljesen más hatást ér el. Ezzel nem lesz több olyan közönség, aki tényleg meg is érti azt, amit hall. És hát azért jöjjön a közönség a hangversenyre, hogy egy lelki dolgot kapjon. Egy olyan szellemi táplálékot, amiből aztán úgy áll föl a koncert után, hogy hát igen, ez most nem egy ugyanolyan táplálékot kapjon, amit úgyis minden nap megkap, akár az interneten keresztül, vagy a telefonján, vagy a médián keresztül, hanem az élőzene, ez az, amit tényleg Tamás mondott, hogy az élőzenének a fontossága, a koncertnek a lényege az, hogy ez az élőzene átjárja az előadót, átjárja a közönséget, és a szerzőnek a gondolata és érzelemvilága az, ami át kell, hogy járja az embereket.
0: Nagyon sokat olvastam rólad, és azt kell mondanom, főleg most, hogy hallak, és ez abszolút igazolja az, amiket korábbi interjúidban elmondtál, hogy ha nem veszed rossz, de meglehetősen pesszimistán állsz ehhez a kérdéshez, mert attól tartok, hogy miközben teljesen egyetértek veled, hogy ezelőtt 200 évvel sem ültek sokkal többen Mozart bármelyik sikeres és, ha úgy tetszik, népszerű hangvételű zongoraversenyének szerző általi előadásán, mint ma. Na igen, ám csak, hogy a mai világ az annyira megváltozott, mint korábban több példával illusztráltad, hogy szükségét érezheti számos előadó művész annak, hogy valamilyen módon úgy népszerűsítse a klasszikus zenét, hogy bevisz mindenféle egyéb kísérő és ma divatos jelenségeket, nevezetesen élőben ő maga vezeti a műsort, és beszél néhány mondatot, vagy esetleg többet arról a zeneműről, ami után leül, hiszen maga Tamás is ezt csinálta, és senki nem kifogásolta. Az más kérdés, hogy mit mondott és hogyan, és utána milyen példákkal illusztrálta. De egyetértek azzal, hogy ugyanakkor szükség lehet például filmvetítéses koncertekre úgy, hogy vetítik a filmet, és közben élőben játsszák annak a filmnek egyébként más slágerré vált kísérő zenéjét.
1: Igen.
0: Csak az a probléma, és érteni vélem, amit te gondolsz, hogy valamiképpen azonban mégiscsak oda kéne tendálni az emberek figyelmét, hogy bemenjenek arra a klasszikus zenei hangversenyre, amivel élő élményben lesz részük. Na jó, és akkor ezt mivel érjék el? Kérdezlek én téged, pedig nem vitatkoznék veled, mert sok tekintetben egyetértek.
1: Autentikus művészeknek kell előadni.
0: De kik hallgatják az autentikus művészeket?
1: Kocsi Zoli mondta, hogy ő neki nincs olyan közönségre szüksége, akik alkoholistaként fogyasztanak el egy kiváló francia bort. Tehát itt egy Vásári Tamásnak, egy Leonard Bernsteinnek az előadás sorozata, ez egy olyan mesternek a zenéről hosszú évtizedeken keresztül kialakított véleményét, érzelemvilágát tükrözi, ami népszerű, mert mindenki meghallgatja, és mindenki ebből merítkezik, és tulajdonképpen azt kell mondom, hogy szomjú hozza ezeket a fajta előadásokat, ahol közelebb tud kerülni a zenéhez. De az én véleményem szerint egy-egy ilyen filmszínházas, vetítéses, komoly zenei koncertnek a legnagyobb problémája az, hogy komoly zenei koncertnek hívjuk őket. Mert hogyha azt mondjuk, hogy ez egy filmzene, és a mellé egy kis zenécske, hiszen vannak nagyon jó filmzeneszerzők, és csak hogy a Rózsa Miklós jut nagyon hirtelen szembe, aki hát a Ben Hurnak a zenéjét szerezte, és közben írt hegedű versenyt, amit a Heifetz játszott el, és hát hogy nagyon jó zenéket tudtak írni. De tulajdonképpen az is más, amikor egy vizuális élmény is éri, egy hangélmény is, közben fények villódznak, tehát ez számomra nem egy olyan komoly zenei élmény, mint mondjuk egy Mahler szimfóniának a véghallgatása a saját csöndömben. A saját csöndömben is meghallgatom, és hat rám, és nem kell hozzá semmi más, csak az. Mert az jó. És ennyi.
0: Na de ahhoz el kell érni addig a szintig annak a laikus zenekedvelőnek, ha egyáltalán, mert rengeteg ember egyáltalán nem kedveli a zenét, annak semmilyen műfaját, azokról sem volna szabad megfeledkezni. És most szándékosan, miközben tartunk egy rövid szünetet, egy olyan zenét, nem is konferálom előre, ajánlok a hallgatók figyelmébe, ami után majd egy teljesen más műfajról szeretnélek kérdezni.

0: talán sokakat meglep, de George Gershwin muzsikájával folytattuk a beszélgetést, méghozzá a Porgy and Bess című operájának egy népszerű részletet Jascha Heifetz átiratában. És a népszerűt nem véletlenül tettem hozzá, mint jelzőt, hiszen az előbb sűrűn emlegette Olá Vilmos, hogy vajon mi a népszerű igazán, az, amit annak tartunk, vagy amit azzá tesznek, ha úgy tetszik. No, ez a Gershwin zene a maga valójában is abszolút örökzöld, de hogy kerül a te repertoárodba? Esetleg ráadás számként, ha kérdezem, vagy valamilyen egyéb vonzódást is érzel ez iránt, a műfaj iránt?
1: Ez, ami most itt elhangzik, vagy elhangzott, első szóló lemezemen jelent meg, 15 éves voltam, és kifejezetten ilyen ráadás nehéz virtuóz darabokat játszom, ilyen bemutatkozó lemezként. Van rajta Bazzini Manók táncától, tehát tényleg a legnehezebb zeneművekig, szerepel rajta Dohnányi is. A Gershwin darabot nagyon fiatalon a repertoáromba vettem. Heifetznek a művészete, meg az ő zenélés, az nekem mindig egy fajta etalon, mint sok más hegedi művésznek is. És nagyon tetszett, ahogy egy olyan operának a témáját dolgozza föl, ami szerintem a saját korában nem volt annyira népszerű. Most is vannak mindenféle kérdőjelek, hogy most kik játszhatják, kik nem játszhatják, kik lehetnek az elődökén. Tehát, hogy mindenféle kérdőjelek övezik, övezték akkor is, és mindig is fogják. A Heifetz átiratában ez a darab azért nagyon jól megeleveníti azokat a elemeket, amelyeket benne a jazz műfajban, vagy a Gershwin, ami egy kis, talán lehet, hogy csak az én agymenésem, de néha a swinger jut eszembe, nem a Gershwin, hanem a swinger, tehát, hogy ebből ez egy ilyen kázi szójáték az ő neve, hogy ő ezt annyira jól vissza tud adni a Heifetz a hegedűn, azt, amit az énekhangon vissza lehet adni, ezeket a finom portamentókat, üveghanggal való játékot, a picikátónak a játékát, kvázi mint egy ilyen csettintés esztamra, tehát, hogy elképesztően jól meg tudta fogni ennek a zenének a lényegét. Ezért tettem a repertoáromban már nagyon fiatal, és mai napig játszom, ahol tehetem.
0: És egyébként a mai napig más ilyesfajta zenét is, tehát kikacsingatsz a klasszikus műfajból? Hát azt gondolom, hogy vannak sokan a kollégáid közül, akik miért ne. Tulajdonképpen, ha belegondolunk, és ne a hazai vizekre vezzünk, vegyük például André Prevint, aki maga nem csak kiváló karmester, hanem nagyszerű zongorista is volt, sőt, átiratokat is csinált, és a Perlmannal elképesztő lemezeket adott ki, ahol olyan ragtime-okat játszanak, hogy ihaj. Vagy Kovács Laci karmester, ahogy mondod, aki maga is zongorista, sőt, harsra művészként kezdte.
1: Kiválóan játszik Gershwin például, és vezényel közben. Tehát én azt gondolom, hogy itt a különbség mindig az, hogy valaki azáltal válik népszerűvé, hogy népszerű darabokkal törekszik fölfelé a ranglétrán, vagy már egy meglévő zenei tudással kacsingat kifelé ebből a úgymond klasszikus zenei légkörből. Menuhinnak a Sánkárral való kapcsolata, vagy a Grappellivel való együttjátékára gondolok itt, de tényleg a Pelman vagy a Jojo Mának egy kikacsintása minden irányban. Nekem a Budapest Bár együttessel volt egy ilyen nagyon izgalmas közös kalandom, amiben Bartók meg Paganini átiratokat játszottunk egy kicsit jazzesebb formában. Életem egyik legizgalmasabb projektje volt. Nem maradnék benne azért hosszú távon, de azért izgalmas történet. Így egy teljesen más hangszerelésben, meg egy más együttes felállással. Annak is megvannak a kihívásai.

0: Hendrik Vinyavszky Ámor káprészának Fritz Kreisler általi átiratával folytatjuk a beszélgetést, és ezzel visszavezetünk a klasszikus műfajhoz, hiszen az utolsó kérdésre versenyes elbeszélgettük az időt, kell kanyarodnom, ami nem lehet más, mint a jövő terve. Ami két irányban lehet, most nem akarok természetesen jósolni, hát én miért tehetném ezt. Mondjuk inkább azt, hogy nagyon szívesen látnánk még évtizedeken át a rádiózenekar koncertmesteri székében, és hallhatnánk téged szóló előadó művészként is, és hasonlóképpen jó tanítványokat is kiállok. Ez a tanítás, ez mennyire fontos az életedben? Nem lehetne ezt állandósítani?
1: A tanítás az szerintem, ahogy ezt a korábbiakban is mondtam, az egy egész embert kívánó feladat, főleg, hogyha jó kívánjuk csinálni. Tehát ami most számomra mondjuk a tanításból jutna, az tényleg a mesterkurzus megtartásában kimerülne, hiszen hogyha hosszú távon kellene óraadóként vagy professzorként valahol ott maradni, azt viszont nagyon nehezen viselném. Azt nagyon nehezen viselném. De viszont azok a növendékeknek nem tennék jót, hogyha a helyettes helyettesének a helyettese tanítaná őket folyamatosan, mert akkor pont az a bizonyos művészi szemlélet hiányozna az ő játékukból, vagy ez az arszpoétika, amit bele tudnának a zenéjükbe szűrni, ez az én személyes példám által. Tehát ez egy nagyon, nagyon izgalmas dolog a tanítás. Én Hubait tartom ebben egy nagyon komoly példaképnek. Azért, mert nem egy, vagy kettő, vagy három kiváló növendéke volt, hanem száz. Tehát ott valami olyan fajta tudás, és olyan fajta zenei intelligencia is minden összpontosult abban a rövid időszakban, ameddig Hubai tanított, hogy a világ zenei életét meg tudta határozni. De ilyen volt Auer, ilyen volt Joachim, sok-sok magyar példát tudnánk mondani, Flesch Károly, akinek a növendékei között volt a már korábban említett Schering, vagy az Ida Hendel, vagy a József Hassi, tehát rengetegen tanultak a Fleschnél, az Auernél tart a Heifetz, a Milstein, az Imbalist, a Misha Elman, tehát egy jó pedagógus eredménye az a jó növendék, és az a növendék, aki tovább tudja vinni azt a szellemiséget. Ezeknek az embereknek, akik ezektől a nagymesterektől tanultak, sikerült. Ebben a pillanatban most nagyon nehéz lenne, ha megkérdeznéd tőlem, hogy itt például az országban van-e olyan pedagógus, aki bármilyen nagyívű hatása lehet-e, mint a Hubainak volt. Szerintem nem nagyon találunk ilyet.
0: Ahogy gyakorlatilag az életed megoszlik a koncertpódium, és ha úgy tetszik, ugyanak között, mert az egyiken állsz a közepén, a másikon meg ülsz a hangversenymester székében. Igaz, és ez teljesen kitölti az életedet úgy, hogy ezt úgy tudod csinálni, hogy megvalósuljanak benne azok a, ha úgy tetszik, arszpoétika-szerű gondolataid, hogy továbbadd. Mert mi máshogy lehet egyébként a tanítás mellett még továbbadni, mint magával a hegedű játékkal.
1: A személyes példával sokat lehet segíteni az, hogy az emberek megtalálják bennem azt, hogy én soha nem a nyelvemmel vagy a könyökömmel jutottam előre, hanem a zenei példamutatásommal és tisztességgel jutottam előre, mindig is, soha nem használva ki, akár még Vásári Tamás barátságát sem. Ajánlást sem írt nekem Tamás, vagy soha nem volt az, hogy ő oda telefonált valahová, hogy majd a Willit kell. És erre nagyon büszke vagyok, hogy szeretett velem együtt dolgozni. Vásári Tamás, Fischer Ádám, ezeket így mindig kiemelem, hogy különböző nagy művészek, akik még feltétlenül az élet nagy dolgaiban nem is értenek egyet, mégis találnak bennem egy olyan közös pontot, a zenészséget, az emberséget, a muzsikát, a zene iránti szeretetet, ami mind a kettőben, vagy mindannyiukban elindít egy olyan zenei érzést, ami nagyon-nagyon kell nekik ahhoz, hogy az ő művészetük kiteljesedjék, és ez enyém is.
0: Kedves Oláh Vilmos hegedű művész, borzasztóan örülök, hogy itt voltál a Katolikus Rádióban, és régi barátságunkat, ha szabad így említeni, egy újabb hosszas beszélgetéssel öregbíthettük. Keretezzük be ezt a beszélgetést a Vásári Tamással közös Brahms hegedűverseny harmadik tételével, ami egy régi és szép emléketek marad mindannyiunknak egyébként. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen.

A Quaterkam most véget ért adásában Olá Vilmos lisztdíjas hegedű művésszel beszélgetett Magyar Kornél. Közben részletek szóltak Brahms hegedű versenyéből és D-moll szonátájából, továbbá elhangzott Gershwin Heifetz Sporting Life dala, a Porgy és Bess második felvonásából, valamint Wieniawski Kreisler A-moll Caprice.

Kedves hallgatóink, Lajta László tizedik vonós négyese az erdélyi szvit második tételéből játszott az Auer Quartett. Olá Vilmos és Berán Gábor hegedült, Gálfi Csaba brácsázott, Takács Ákos gordonkázott.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 3 óra. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia zenei testületének, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek az Egyház zenei magazinja következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga László atya vagyok, az OMCE igazgatója, a Váci Székesegyház karnagya. Mostani műsorunkban Jakob Obrecht Missa sub tuum presidium miséjét hallgatjuk meg. Érdekes, egzotikus zenetörténeti korszakba kalandozunk, a reneszánsz előtti időszakba, amikor a korai többszólamúság már kezd kibontakozni, a motetta írás szabályai, ennek az időszaknak jeles képviselője Obrecht. Missa sub tuum presidium, ez azt jelenti, hogy mise, az oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője, imádság dallamára. Énekel a Capella de la Torre spanyol együttes, vezényel Katarina Baumle.

Obrecht Missa Subtuum Presidium miséjét hallottuk. Énekelt a Capella de la Torre, spanyol énekegyüttes. Vezényelt Katarina Bauml. Elköszön önöktől a magazin szerkesztője, Varga László atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Johann Sebastian Bach 543-as jegyzékszámú A-moll fúgáját Csanádi László szólaltatta meg.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3:30. Valaki ír a kezeddel. Ady Endre, Csokonai Vitéz Mihály, Kölcsei Ferenc, Radnóti Miklós, Dzsida Jenő, Juhász Gyula és Arany János verseit Bács Ferenc előadásában hallják.
3: Emlékezés egy nyár éjszakára. Az égből dühött angyal dobolt riadót a szomorú földre. Legalább 100 ifjú bomolt, legalább 100 csillag lehullott, legalább 100 párta omolt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Kigyulladt öreg méhesünk, legszebb csikong a lábát törte, álmomban élő volt a holt. Jó kutyánk burkus elveszett, s mári szolgálónk a néma hirtelen harsnótákat dalolt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Csörtettek bátran a senkik, és meglapult az igaz ember, s a kényes rabló is rabolt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Tudtuk, hogy az ember esendő, s nagyon adós a szeretettel. Hiába. Mégis furcsa volt fordulása élt s volt világnak. Csúfolódóbb sose volt a hold. Sose volt még kisebb az ember, mint azon az éjszaka volt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Az iszonyúság a lelkekre kaján örömmel ráhajolt. Minden emberbe beköltözött minden ősének titkos sorsa. Véres, szörnyű lakodalomba részegen indult a gondolat, az ember büszke legénye, ki íme senki, béna volt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Akkor azt hittem, valamely elhanyagolt Isten életre kap, s halálba visz. S íme, mind mostanig itt élek, akként amaz éjszaka kivétett, s Isten várón emlékezem egy világot elsüllyesztő, rettenetes éjszakára. Különös, különös nyár éjszaka volt.
4: Zrínyi második éneke. Te lásd meg, ó sors, szenvedő hazámat. Vérkönnyel ázva nyök feléd, mert kánya, kígyó, féreg egyre támad, és marja, rágja kebelét. A méreg ég, és ömlik mély sebére, s védtelen küzd egyedül. Hatalmas, ó légy gyámja, légy vezére, vagy itt az óra, s végveszélybe dől. Áldást adék, sok magzatot honodnak, mellénkiket táplál vala. S másokra vársz, hogy érte vívni fognak. Ön népe nem lesz vétfala. Szív, lélek el van vesztegetve rátok. Szent harcra nyitva várt az út. S ti vétfalat körülre nem vonátok. Ő gyávafajt szült, s érte sírba jut. De szánjad, ó sors, szenvedő hazámat. Te rendelél áldás neki, s a vadcsoport, mely rád dühödve támad, kiket nevelt, öngyermeki. Tapost el a fajt, rút szennyét nememnek, s még hambokon majd átok ül, ó, tartsd meg őt, a hűv anyát, teremnek tán jobb fiak, s védvén állják körül.
5: Törvényem él,
4: hazád őrcsillagzatja szülötti bűnein leszáll. Szelíd sugári többé nem nyugtatja az őszapák sírhalminál. És máshon áll a négy folyam partjára, más szózat és más keblű nép. Szebb arcot ölt e föld kies határa, hogy kedvre gyúl, ki báj körébe lép.

Magyar hajnal hasad. Vígadj, magyar haza, s meg ne tagadd tömött javaittól azt a valódi örömöt, amelyért víghanggal ekhózik a mátra, az egész országban harsogó vivátra. Vége van már, vége a hajdani gyásznak, lehasadoztak már a fekete vásznak, melyeket a fényes világosság előtt a hajdani idők mostohás keze szőtt. Az eltépett gyásznak rongyainál fogva tündöklik egy nyájas hajnal mosolyogva. Sötét völgyeinkre súgárit ereszti, mellyel a megrögzött vakhomályt széjjezti. Bíztatja hazánkat védelmító képe, hogy már a magyarok napja is kilépe, s rövid időn felhág egünk délpontjára, hogy világosságot hintsen valahára. Kelj fel azért, magyar, álmodból serkenj fel, már orszáidra süde nyájas égi el. Kelj fel, s ázsiai múzsáddal köszöntsed, elibe háláló indulati döntsed. Örvendj, hogy elmúlván e sötét éjszaka, megnyílt a napkelet bársonyos ablaka. Ezáltal egy kövér reménység táplálhat, hogy még napod fényes delére felszállhat. Lesz még a magyarnak olyan dicső neve, amilyen volt a Mársk mezején eleve. S még azok is lauruszt fűznek magyarinkra, kik most finnyás orral néznek héroszinkra. Üdvözlégy légy szép hajnal, ragyogtasd fákjádat, végegünkön mutasd mosolygó orcádat. Jer, ímé, nimfái már a Vígdunának, elődbe koszorús fővel indulának. Ezt minap egy jámbor magyar énekelte, s benne a 20. századot képzelte. Ne is félj, ó magyar, talán akkorára boldogabb nap jön fel reád valahára. S aki mérget forral hazádnak ellene, megveri a magyar seregek istene. Nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám, itt a lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem, testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok, s ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton. S tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképet áll, s nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejt a térkép? Gyárat s vadlaktanyát. De nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelít tanyát. Az gyárat lát a látcsőn és számtóföldeket, míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg. Erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat. A sírok közt anyókát, ki halkan sírogat. S mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház, s a bakter előtte áll és üzen. Piros zászló kezében, körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor emberek. És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol méz, hol áfonya. És az iskolába menvén a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én. Én itt a kő, de föntről e kő se látható. Nincs műszer, melyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi.
akár a többi nép. S tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp. De élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, és csetszopók, akikben megnő az értelem. Világít bennük, őrzik sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja. S folytott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztó éjfel.

Tavalyi szerelem. Emléke visszacsillog, s olykor arcomra tűz. Arcomra, mely fakó, s elmúlt években ész. Fényes volt, mint a csillag. Forró volt, mint a tűz. Fehér volt, mint a hó. S édes volt, mint a méz. Még néha visszacsillog, de már nem bánt, nem űz. Enyhén simogató, mint hűs testvéri kéz. Lehullott, mint a csillag, elhamvadt, mint a tűz, elolvadt, mint a hó, s megromlott, mint a méz. Anna örök. Az évek jöttek, mentek, elmaradtál emlékeimből lassan. Elfakult arcképed a szívemben, elmosódott a vállaidnak íve, elsuhant a hangod, és én nem mentem utánad az élet egyre mélyebb erdejében. Ma már nyugodtan ejtem a neved ki. Ma már nem reszketek tekintetedre. Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, hogy ifjúság, bolondság. Ó, de mégis, ne hidd szívem, hogy ez hiába volt, és hogy egészen elmúlt, ó, ne hidd. Mert benne élsz te minden félrecsúszott nyakkendőmben, és elvétett szavamban, és minden eltévesztett köszönésben, és minden összetépet levelemben, és egész elhibázott életemben élsz és uralkodol örökkön. Ámen. Szerelem? Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon. Elrévedezni némely szavadon, mint alkonyék felhőjén, mely ragyog, és rajta túl derengő csillagok. Én nem tudom, mi ez, de édes ez. Egy pillantásod, hogyha megkeres, mint napsugár, ha villan a tetőn, holott borongón már az estejen. Én nem tudom, mi ez, de érezem, hogy megszépült megint az életem. Szavaid sejme szíven símogat, mint márciusi szél a sírokat. Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon. Fájás a édes, hadd fájjon, hagyom. Ha balgaság, ha tévedés, legyen. Ha szerelem, bocsásd ezt meg nekem.

0: Emlékezések városában. Körül a tenger végtelen. Csobog, susog a hallgatok hab. Jaj, szavak búgnak itt is, ott is. De tompa mind és fátyolos. És egyre halkabb, egyre halkabb. A templomtornyok imbolyognak. Tejszínű, ködös, sűrű pára száll be a házak ablakán, s álmosan készül el a város a reménytelen éjszakára. Egy-két alak megy még az utcán, lépése álom, mese, múlt. Egyre fáradtabb, csendesebb lesz, s aztán egyszerre nem is látszik. Ködbe merült, álomba holt. Sáppadt, szép kicsi leányarcok, mosolyai egy-egy betegnek, zsibbadtan, olmosan szétfolynak, s mint titokzatos boszorkányfüst, révetek lágyan ellebegnek. Az utolsó fény is ellobban, és vissza nem tér már soha. Tengerrel, köddel, éjszakával összecsitulva, elmerült az emlékezések városa. Visszatekintés. Én is éltem. Vagy nem élet születésen kezdeni, és egy nehány tizedévet jól rosszul leküzdeni. Én is éltem. Az a sajka engem is hányt ringatott, melyen kiteszi a dajka a csecsemő magzatot. Első nap is oly borultan hajul a reám az ég, s hogy nevetni megtanultam, sírni immár jól tudék. Soha se bírám teljébe örömei poharát, az ifjúság szép kertébe vaskorláton néztem át. Félve nyúltam egyszer máskor egy rózsát szakasztani. Késő volt, a rázkodáskor mind lehultak szirmai. Keresém a boldogságot, egy nem ismert idegent, jártam érte a világot, s kerülém, ha megjelent. Vágytam a függetlenségre, mégis hordám láncomat, nehogy a küzdés elvégre súlyosbítsa sorsomat. Mint a vadnak, mely hálóit el ugyan nem tépheti, de magát, még hánykolódik, jobban behömpölygeti. Álmaim is voltak, voltak. Ó, én ifjú álmaim! Rég eltűntek, szétfoszoltak, mint köd a szél szárnyain. Az az ábránd elenyészett, az a légvár füstgomoly, az a remény, az az érzet, az a világ nincs sehol. Nem valék erős meghalni, mikor halnom lehetett. Nem vagyok erős hurcolni e rám szakadt életet. Ki veszi le vállaimról? De megálljunk. Ne, ne még. Súlyos a teher, de imhol egy sugár előtte még. Szende fényű szép szövétnek, mely egyetlen egy vigasz. Szerelemnek, szeretetnek holdvilága, te vagy az. Elkísérsz-e? Ó, kísérj el, nincs az messze, síromig, s fátyolozd be derűs éjjel, aki majd ott álmodik.
1: Valaki ír a kezeddel. Ady Endre, Csokonai Vitéz Mihály, Kölcsey Ferenc, Radnóti Miklós, Dzsida Jenő, Juhász Gyula és Arany János verseit Bács Ferenc előadásában hallották. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila, a szerkesztő Gyarmati Dóra volt.

0: A Kassai trió szólaltatta meg Mosonyi Mihály Opus 1-es zongoratriójának harmadik tételét.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Mai összeállításunkban elsőként Szószóló című műsorunkat hallják, majd a Lélekszava következik, és ebben Kormos Csaba poroszlói plébános elmélkedik a dicsőítő, a felajánló és az engesztelő imáról. Ha tehetik, maradjanak velünk!
4: Szószóló Közéleti magazin műsor.
3: 10 gyermeke született a budapesti Benyus Sándornak és feleségének, Annának. A szülők zenéltek, és zenélni tanították a gyerekeket, akik mind a 10 hivatásos zenészek lettek. Benyus testvérek kamarazenekar néven családi zenekart alapítottak, koncerteket adtak külföldi nyaralásaik során, itthon idős otthonok lakóit örvendeztették meg, vagy a börtönfalai közé vittek örömet a zene által, és templomokban lépnek fel. A 90 éves családfőnek és feleségének 41 unokája van. Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült a házaspár 2025. augusztus 20-a alkalmából. Velük, valamint néhány gyermekükkel és unokájukkal Császi Erzsébet beszélgetett.
5: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. Egy különleges családhoz jöttünk. Ők már 50 éve énekelnek együtt. Benyus Sándor és Benyus Sándorné alapították a családi együttest, aminek az a neve, hogy Benyus testvérek kamara együttes. 10 gyermekük született, és mind a 10 zenei pályára léptek, mind a 10 zenei diplomát szereztek. Tavaly a Benyus szülők megkapták a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést. Kezdjük az elején, kérdezzük a rangidős Benyus Sándort, hogyan is lépett zenei pályára, milyen hangszeren játszik.
6: Hogy

0: Ha a játékot szó szerint értjük, akkor több hangszer is játszani tudok, de zenélni, hegedülni tanultam, és zongorázni is egy kicsit.
1: Gyermekkorában kezdett el hegedülni tanulni.
0: Én Széchenyben születtem Dunkorán, és ott kocsma voltam, szépen szólt a cigányzene. Volt egy zongoratanár Széchenyben, úgy tudom. Hegedűből nem tudok, hogy volt-e vagy nem. De volt egy cigánybanda, akik mindig jártak névnapokon, születésnapokon, hát ebből értek körülbelül. Mentek házhoz, zenéltek, ház előtt megálltak, és akkor ebből értek. De a cigány bandában, azt hiszem, így mondják, ugye? Ebbe a kontrás. Egyedül azt hiszem, ő ismerte a Kottát. Áldja meg az Isten az öreg Zsolnai bácsit, és hozzánk ő ismerte a Blokk hegedű iskolát. Az én nővérem az korábban elkezdett már tanulni. A bátyám is tanulgatott egy kicsit, mindegyik hegedült egy kicsit. De hát én csak nagyon-nagyon alsó amatőr szinten. És ott volt a hegedű, kézbe vettem, én is elkezdtem, és akkor Zsolnai bácsi, akkor próbáljuk meg. Úgyhogy én a Blokk iskolát, azt a hegedűsök tudják, hogy micsoda, azt én végig játszottam. Úgy, hogy nem a kísérletet, hanem a kontrázást csinálta hozzá, szigányosan. Ez volt az első kezdő lépésem mondjuk ott a zenébe. Akkor utána, amikor Esztergomba kerültem gimnáziumba, ferenceseknél végeztem, akkor valahogy ott belekerültem a sodorásba. A hegedűt vittem magammal, volt a ő bátyuskája.
1: A feleségére gondol, Annára.
0: Igen, aki most már a sógorom. És ő hegedült, és akkor mondta, hogy akkor hozassam már én is, hogy hozzak már föl nekem is a hegedű veszélyseimből. Valahogy így kezdődött nekünk, azt hiszem, a közös zenélés, ami viszont már egy komolyabb szinten történt, mert a Klinda Karcsi bácsi, ő, aki a Székesegyháznak volt a orgonistája, ő viszont hegedűs is volt, méghozzá nem is akar milyen, és ő járt oda be a kollégiumba, és ott tanultunk mi együtt hegedülni. Ez nem zenei gimnázium volt, hanem általános gimnázium a ferenceseké. A zene maga az engem kezdetül fogva nagyon-nagyon énekel. Nem tudom, azt hiszem, hogy örököltem. Van egy képem a édesapámról, aki semmilyen hangszerre nem játszott. Azt hiszem, hogy fiatalkorában, gyerekkorában dobolt. A rádiókat le kellett adni, ez még a Rákosi időkben volt, hogy nehogy itt valaki az a piszkos nyugati rádiót hallgasson valaki véletlenül. Böböldének hívtuk mi. Egy ilyen hangszóró volt, ahol mindenhova bevezettek. Ezen este akkor ment sorozatba Menuhinnak hangversenyeiből adott a rádió. Ezeket én végighallgattam. Kérdezi, hogy kitől örökölhette majd ilyet a zenei adottságot, hajlamot az egészre. Lehet, hogy édesapám volt, ő, aki azt hittem, hogy már régen horkol és halaszik, hát nem horkolt, hanem mikor véget ért a Bach szóló szonáta, végül azt mondta, hogy de szép volt. Itt kezdődött nekem valahol, azt hiszem, a zenének a mélyebb befogadása. Közben hát én akkor már csináltam a Zsolnai bácsival, Isten nyugasztalja meg a zenét, tehát hegedűs voltam. Én szeretnék zenei pályára menni. Hát az nem volt be, éppen úgy történt, az mentem Esztergomba, mert csak oda vettek föl gimnáziumba, idegen voltam, osztályidegen úgy éppen. Apám egy iparos volt. De valahogy nem passzolt a dolgokba. Nekem megmondták az utolsó 8. koromban, hiába akarok gimnáziumba menni, én nem fogok tudni sehova.
1: De mégis Esztergomba került.
0: Abba az évben történt a megegyezés az államegyház között, és akkor kapta vissza az egyház a 8 gimnáziumot. Mint hogy előtte én meghívásnak éreztem, pap szerettem volna lenni. Mi bejártunk oda állandóan a ferencesekhez, elhurcolták a ferencesekhez. A Széchenyi rendház egy nagy, hatalmas, nagy ősi. Ott még Rákóczi Ferenc is megfordult a oratóriumba. Úgy nézett ki, hogy engem sehova nem veszek föl, és miután a ferencesekhez én pap szerettem volna akkor már lenni, akkor elhatároztam. Mikor visszakapták a gimnáziumot, akkor automatikusan nekem küldték a behívót, hogy akkor jelentkezzem Esztergomba. Így tudtam elvégezni a középiskolát. Közben ott Esztergomba, hát összejöttem a leendő feleségemnek a bátyjával, osztálytársak voltunk, és jó barátok. én behúztam neki egy akkorát, hogy nyomom maradt még a érettségi rész. És attól kezdve jó barátok lettünk. Ott mi zenéltünk. Esztergomba, voltak fiatal zongorista gyerekek is, együtt muzsikáltuk, és a Kündakarcsi bácsi bejárt hozzánk, és rajta keresztül valahogy itt a közös zenélés valahogy nekem mindig indult. Tehát amikor eljöttem, bizonyítványom se volt olyan, hogy hajde, észékű fölvettek volna valahova. Azon kívül egyház gimnáziumból nem olyan szívesen vettek fel akkor abban az időben. Ez 50-ben volt. Akkor volt az, hogy elfelészkedtem valahol, üvegtechnikus vagy hővérékészítő. Emellett az egész mellettekén a zene továbbra is hiányzott. És akkor kezdtem előről, meghallgattak, hogy hanyadikban, azt hiszem, hogy hetedikben, vagy nem tudom, melyikben vettek föl. Tervem volt, hogy én szeretnék zenei pályára maradni. 20 éves korban eldönteni az, hogy szeretnék zenei pályára menni a mai felkészítési technika mellett, hát ez kicsit azt hiszem, ugye nehezen képzelhető el. Az késő lett volna. De az elején a iránti kapcsolatom megmaradt.
1: Mely években járunk most, az 50-es években?
0: 55-ös évek. Közben megismerkedtünk a mellettem ülővel, és össze is házasodtunk. Barátomnak a húga volt, és közben jöttek a gyerekek. És akkor azt mondta, hogy nekem nem jött ki jó a lépés. Hát akkor a gyerekeknek minden. Úgyhogy velük nagyon korán, még beszélni jóformán alig tudtak, akkor már elkezdtünk valamilyen hangszeren. De az automatikus volt. Mert ugye én azért szoktam játszogatni, zongorázni is csináltam, és akkor jöttek oda, persze egy gyerek az érdeklődik minden után, nézi, hogy ez micsoda, és valahogy így kezdődött el. És az egyik elkezdte, a másik, neked volt a mondásod, azt hiszem, Mancsa, én is. Első szavar szemezés, hogy én is. Így ezzel az én issel, így sorba mindegyik bekapcsolódott ezzel az én issel. Annyira, hogy Péter, vagy nem is tudom melyik, hogy egy Zsoli, vagy nem tudom melyik, ő akkor 4 éves volt, vagy nem tudom, és volt itt egy valami nemzetközi kiállítás, fuvola. Tomi volt az, igen, Tomi. Blokkfőtivel kezdtük, a Furgiával kezdtük először, és akkor meg elég jó, mert annyira, hogy oda meghívták őt, és ott játszott is ezen a elég nagy sikerrel. Nagyjából ezekből a apró kis dolgokból tevődött össze, hogy ragadt rájuk, mint kutyára a bogancs. A zenével is körülbelül így voltak. Ezt csinálta akkor én is. Ő is csinálta, és utána, ha már ketten voltak, én nekem heppen volt az, hogy a kamara, az együtt zenelés. Akkor Mihályt már kétbe tudtam venni a hangszert, és meg tudott húzni egy üres húrt, akkor már én beállítottam, és ezeket én applikáltam a bizonyos könnyen darabokat, amiket ők is könnyen tudnak venni, ahhoz a kísérleteket elejintem még én applikáltam. Hát a koroknak megfelelően. Ebből kezdődött. Utána jött az a bizonyos dolog, amit az Ancsáról mondtam, hogy én is ezt csinálja, akkor én is csinálom. És akkor ő is csinálta, és akkor elkezdődött, akkor zenéljünk együtt. Először Furgiával, és később hegedűvel. Hagyd ne menjek ki végig, ez egy több évtizedes időszak volt, hogy sikerült elérni oda, hogy utána komolyan nekifogtak, csinálták, és a kamarát, mint ami gyerekkorban már a vérükben volt, meg a fülükben. Úgyhogy egyszerűen természetesnek vették, hogy így zenégessünk. A többi az már csak hozzátevődött.
1: Megkérdezzük Benyus Sándorné Annát, neki hogy indult a zenei pályafutása?
2: A bátyám hegedült, és akkor én is elkezdtem hegedülni, ennyi.
1: Ez elég küzdelmes volt, mert úgy olvastam, hogy Egerből járt fel Budapestre hegedülni, hát, tanulni.
2: Ez csak egy olyan mellék dolog. Csak azért volt, hogy ezt a házasodjunk. Meg hogy koncertekre jártunk. Nem, hát utána lekötöttek a gyerekek, hát hogy jöttek sorba, de folytatás, amit a férjem kihagyott, hogy kicsikkel már elkezdtek kamarázni, és zongoratanárnők mondta, hogy gyertek ide karácsonyi ünnepséget, mondjuk akkor még Kádár idő. És akkor még nem volt olyan nyilvános, hogy kereszténységünket megvalljuk, de ő mondta, hogy menjünk karácsonyi ünnepség, jó, fölvállalta. Mentünk, és akkor valahogy híre terjedt, és akkor egyre többen meghívtak. Ilyen kicsik voltak akkor még, amikor elkezdték a Sanyit, meg a két kicsi még nem is volt. Akkor, mikor már ők is felnőttek, már annyira, hogy meg tudták fújni a kürtöt. Még kicsik voltak, és meghívtak kórházba, beülünket elfekvőbe, börtönbe, még Olaszországban is voltunk börtönbe. A mi időkben nem úgy volt, hogy rácsodálkoztak a sok gyerekre, hanem megítéltek minket. Mikor született egy-két-három gyerek, akkor már föl voltak háborúba. Milyen felelőtlenek vagyunk, úgyhogy senkitől nem kértünk semmit. Voltuk, hogy Szent József, segíts testi-lelki ügyeinkben, mert ő jó. A gyereknevelésben meg a szűzanyát kértük, úgyhogy senkinek semmi panaszunk nem volt. De valahogy a Jóisten úgy csinálta a dolgokat, hogy amire szükségünk volt, idézőjelben véletlenül mindent megkaptunk. Egyszer kint voltunk Olaszországban, és nem volt kenyerünk, tudjátok. És akkor egy olasz házas pár hozott oda kenyeret. Szóval ilyen apró csodákat éltünk meg családostul, és ez erősítette a hitünket is, nem csak a miinket, de azt, hogy azt tapasztaltuk, hogy tényleg állandóan a tenyerén hordott, még ha valamit kértünk, és lehet, hogy rögtön nem kaptuk meg, de mire odaértünk, hogy szükségünk van rá, akkor mindent megkaptunk, amire szükségünk volt. Valahogy úgy, most is úgy élem meg, hogy én valahogy szeretem ezt az egyszerűséget. Véremben így hordott, hogy mindennek örülni kell, mindenért hálát adni, és még azt, hogy minden embert szeretni, hogy benne legyen az ember gondolatában az, hogy Isten és ember szeretet is, ezt továbbadni az embereknek, ez a zenén keresztül könnyen megy. Szent Józsefet kértem, hogy adjon munkát, és adott munkát, és mikor munkát kaptam, akkor meg hálát adtam, hogy kaptam munkát, és akkor egyszer mondták, már esténként mindig mondtuk a rózsafüzet, és mondták a gyerekek, anyu, én ma, te jó ég, nem fogom befejezni a munkámat, még reggelig se, de hát nem akartam nekik nevet mondani, és ilyen kettőre befejeztem.
1: És még gyakorolt is a gyerekekkel a zenét.
2: Hát, tudom, hogy mit, hogy csináltam, de tényleg így volt. De nem mondom nekik, a férjem vidékre járt dolgozni, a zenemű kiadónál dolgozott, és az volt, hogy mivel otthon dolgoztam, azért külön hálát adok, hogy a gyerekeknek haza tudtak jönni. Nem kellett menni ide csavarogni, oda csavarogni, ha nem volt egy otthonuk, ahol váltuk őket haza. Mikor vacsoráztak, vagy valami, akkor nekik rendet kellett csinálni, úgyhogy besegítettek, és így ezt a segítő készséget, meg ezt a egymásra utaltságot átvették, és tovább is adták a tesóknak. Nevelték is az öcsüket, mert 20 év volt köztük.
1: Önnek is a zenéhez kötődött a munkája. Mivel foglalkozott?
2: Kotta másolás, korrektúra, meg a régi kottákat átérni modern kotta fejekre. Tulajdonképpen ez olvasószerkesztő.
1: Olvasószerkesztőként dolgozott, szintén a zenemű kiadónak.
2: Az a legfontosabb, hogy otthon.
1: Most 4 generáció van jelen, a legidősebb Benyus Sándor, aki az előbb szólt, és a legfiatalabb pedig a dédunoka, ő pedig még csecsemő. Még a létszámról nem is beszéltünk, a Benyus testvérek 10 vannak, és 41 gyermekük van, és 11 dédunokájuk. A legkisebb az 3-4 hete született, Rafaelnek hívják. Folytassuk a rangidős Benyus Sándorral a beszélgetést. Igen, ő az első szülött. Hogyan emlékszik gyermekkorára, a családi életre, a zenélésre?
3: Arra emlékszem, hogy élmény volt hangszeren játszani. Nekem az olyan izgalmas, meg játékos feladat volt, hogy a hangszeren a hangokat, ahogy így előcsalni, és az valamilyen hangzássá formálódik, az egy ilyen különleges élmény volt. Hát ez az élményt igazából mai napig is emlékszem, amikor valami a darabot játszottam, amely olyan különleges harmóniák voltak, akkor úgy mégis álltam egy harmóniánál, és akkor, ahogy hatott rám, úgy próbáltam úgy mélyebben megélni. Meg arra is emlékszem, hogy amikor gondom, bajom volt, vagy mit tudom én, valami rosszul ment, és akkor leültem a zongorához, és akkor nekiálltam mindenfélét játszani, és akkor az valahogy olyan békét tudott nekem adni.
1: A zongora mellett nagy bőgőzni is tanult, és a Váci Zeneművészeti Szakgimnázium bőgőtanára, korepetítor, karmester. Hogyan tudja átadni a diákoknak a zene szeretetét?
3: Elsősorban úgy, hogy őket megpróbálom szeretni, mert az a legeslegfontosabb, hogy érezzék, hogy szeretve vannak. Azt gondolom, hogy az én zene szeretetemet próbálom átadni, fölfedeztetni velük, hogy a darabban milyen szépségek vannak, akár ha harmóniai, ritmikai, vagy a kifejező erő, ami egy dallamban úgy megformálódik. Én azt gondolom, hogy talán ezen keresztül meg tudom szeretetni velük, meg hát főleg a sikerélményeken keresztül, hogyha adok neki technikához valamiféle kulcsot, hogy hogy lehet egy nehezebb részt megoldani, az olyan sikerélmény, amikor azt meg tudja valósítani.
1: Nem tudom, hogy ön tartja egybe a családi kórust, illetve a családi zenekart, a kamara együttest, itt csütörtökönként próbálnak mindig délelőtt, erre ráér mindenki.
3: Úgy alakítottuk ki, hogy csütörtökönként lehetőleg mindenki ráérjen. Az, hogy ki tartja egybe, közösen tartjuk egybe, abszolút, ők tartanak meg engem, és ezt szerintem oda-vissza egy mindenkiért, mindenki egyért. Konszenzus alapján próbáljuk eldönteni a dolgokat. Vannak helyzetek, amikor én megpróbálom összefoglalni a különféle elképzeléseket, összvér megoldás, vagy van olyan megoldás, ami lehetőleg mindenkinek a legjobb. Nem mindig sikerül ez, de hát ez a szándék, hogy egyfajta ilyen végső konszenzus azért ki tudjon alakulni.
1: A sorban a negyedik gyermek, Bocsákné Benyus Anna gyermekei közül elhozott kettőt, Vajnai Bocsák Kingát és Bocsák Balást is. Ő hegedű tanár, a Szent István Király Zeneiskola tanára. Ön hogyan emlékszik vissza a gyermekévekre, a zenélésre?
4: Inkább játék volt nekünk, mint munka. Egy ilyen közösségi élmény, aminek egy jó hozadéka volt, hogy jól is szólt, amit játszottunk. Voltak ilyen könnyedebb műfajú zenék is, találtunk, vagy kaptunk ilyen kottákat. Ilyet játszottunk, hogy ott blattoltunk, énekeltünk hozzá, zenéltünk, zongoráztunk, úgy bohóckodtunk együtt, és ezek nagyon jó élmények voltak.
1: A gyermekeik hogyan követték önt? Az önök családjában is mindennapos volt a zene?
4: Igen, nálunk is mindenki tanul zenét, még most is. Nagyobbak mások éve éneket is tanulnak, mert már a hangszeres zenével az iskolát kijárták. Nálunk most a legkisebb 12 éves múlt, ő most kürtöl és zongorázik, de mindenki zenél, és néha volt, hogy nekünk is sikerült együtt zenélni, meg énekelni, de én nem voltam annyira elszánt, mint a szüleim, hogy ettől ilyen komolyabb együttest csináljunk.
1: De hát tagja a családi kamara együttesnek.
4: Igen. Nekem még az a különleges, hogy a férjem is zenész, úgyhogy mind a ketten hegedűsek vagyunk.
1: A fellépésekről kérdezem a testvéreket. Sokat szerepeltek itthon és külföldön is. Kalandos útjaik is voltak, amikor egy mikrobusszal elindultak külföldi kirándulásra, és végül fellépés is lett belőle. Kozmáné Benyus Kinga válaszol.
5: Első alkalommal Franciaországba mentünk ki az édesanyámnak a nővéréhez, aki vizitációs apáca volt, és lerobbant az autónk, 10 napig voltunk szervizben, és akkor volt az ötlet, hogy menjünk el utca zenélni. Az egy különleges élmény volt, hogy így végigvonultunk Sanyi a bőgővel, mi a hangszerekkel, és hogy elég bátrak leszünk-e, hogy így kiállunk. Hát így együtt sokkal könnyebb, meg kell, hogy mondjam, hogy azért így tizen kiállni sokkal könnyebb, mondjuk, mint egyedül. És az nagyon nagy élmény volt az első ilyen, hogy az emberek így érdeklődve nézték, és hát így sikerünk volt, úgymond. És emiatt később is, amikor már így mentünk mondjuk Olaszországba csak úgy nyaralni, akkor sokszor mondjuk, ugye azért az elég drága volt a benzére, és mondjuk ezzel szereztük a pénzt, hogy esténként így kiálltunk, zenéltünk, és akkor rengetegen hallgattak minket. Ugye ezt nagyon élveztük, ennek egy külön hangulata volt.
1: Vargáné Benyus Bernadett.
2: A hangversenyek most számomra mindig egy ünnep, tehát amikor együtt vagyunk, az mindig egy csoda. Ugyanúgy gyerekkorunkban is, mint most is. Tehát az, hogy együtt vagyunk, és tényleg ott vagy a Szent, tényleg ott vagy Jóisten, és ez csodaként éljük meg.
1: Brácsán játszik, és melyik iskolában dolgozik?
2: Patrona Hungária Katolikus Iskola Központ. Nekem meg az is könnyebbség a tanítást, illetőleg, hogy a húgom, a Gertrud is, meg a Kinga is ott tanít, és ott is együtt csináljuk a zenekart, és hát itt nekünk nagyon-nagyon jó az, hogy együtt tudunk dolgozni, és ugyanezt a zeneszeretetet tovább tudjuk adni a ottani gyerekeknek, és látom rajtuk is, hogy ragadós ez a öröm, meg ez az elszántság, és a gyerekek önként és örömmel jönnek, tehát hogy elmarad egy zenekari próbálkozni, megkérdezik, hogy lehet azt, hogy elmarad, tehát hogy nem az van az, hogy jönni kell órára, hanem hogy úgy bennük vannak, hogy mikor lesz zenekari tábor, tehát hogy valahogy az, hogy mi kaptunk egy ajándékot a szüleinktől, hogy ez így tovább megy így a növendékek felé.
1: Musné Benyus Gertrud csellón játszik, és együtt dolgoznak az iskolában. Önnek mit jelent a zene?
6: Egyrésztről feltöltődés, hatalmas örömforrás,
5: És hát ahogy a Sanyi mondta, ez tényleg így van, hogy az ember az érzéseit annyira jól bele tudja adni, kifejezni, és magamnak is egyfajta segítség, de hogyha az ember ezt még szépen tudja csinálni, másoknak is így ezzel tud adni.
1: Milyen együttest vezetnek az iskolában? Kérdezzük Kozmáné Benyus Kingát. Ő hegedűn játszik, és szintén az iskolában tanít.
5: A zeneiskolai vonózenekart együtt csináljuk hárman.
1: Milyen műveket játszanak?
5: Ez nagyon vegyes. Klasszikus műveket is játszunk, Mozartot, Handelt, de belekerülnek mesezenék is, Disney zenék is. Egy kicsit a gyerekeknek az igényei, az próbálunk alakulni.
1: Benyus Péter a legkisebb a 10 gyermek közül, és ő elhozta a kisfiát, a lassan 3 éves Benyus Mihály Rubent. Az édesapa hogyan emlékszik a családi zenekarra, a zenélésekre?
6: Nekem most így hirtelen visszajut azok a közösség, élmény, játékosság, meg eszembe jut, ahogy gyakoroltak velem. Akkor ugyan nem fogtam föl, de hogy rengeteget foglalkoztak velem otthon. Az édesanyám nagyon sokat gyakorolt, így a zongora, kürt kapcsán, de a kamarabetanításnál, a kamaradaraboknál ott kaptam egy-egy nagy tesót, aki bevállalt engem a hisztém ellenére, mert azért ezt hozzáteszem, hogy persze gyerekként nem mindig voltam lelkes. Tehát volt bennem néha dac, meg ellenállás, de ott a koncerteken legtöbbször tényleg feltöltülés volt, meg élmény. Hogy őszintén legyek, akkor nem biztos, hogy felfogtam, hogy milyen csodának a részese vagyok. Bár mióta vannak gyerekeim, talán még 60-an, de hogy 20-as éveim után kezdtem el így felfogni, hogy mekkora csodának a részese vagyok. Nagyon természetes volt ez a nagy család, az együttzenélés. Hozzá tud szokni az ember a jóhoz, és nem tűnik föl neki, hogy ez egy nagy kegyelem és ajándék. Alapvetően szeretek zenélni is, de hogy néha azért munkának veszem, tehát hogy néha azért van egy-két koncert, amikor úgy csak éljen túl, mert nem vagyok olyan állapotban fizikailag, lelkileg, de hogy akkor is hat rám a zene. És hogy vannak ilyen nagyon nagy imádságba torkolló akár koncert, akár a szimfonikus zenekarban is, amikor tényleg így ilyen lelki élmény, valami katarzist élek meg, és gyakorlatilag ilyen gyógyulás és lelki gyógyulás, meg akár egy Istennel való lelki egy találkozás, Isten tapasztalatot is meg tud élni az ember. Én megmondom őszintén, nem emlékszem, hogy én mit akartam, hogy akartam. Én akkor nem fogtam föl, mert pici voltam. Így felnőttként azért ez egy nagyon nagy dolog, hogy diplomás meg konzis zenészek egy 3-4 éves fiúcskát befogadtak, és együtt léptehettem föl velük. Én akkor ezt nem fogtam föl. A kezdetén én ütöztem, aztán elkezdtem zongorázni, egy évet tanultam hegedülni a nővérem által. Egyébként megvannak azok az élmények, amikor volt egy-egy hegedű óra, tehát ezek nem tűntek el. A hegedűtől, tehát ez kicsit megkopott, de ezek is jó élmények voltak. A zongora az természetes volt, és a kürtőt azért kezdtem el, mert végén ketten fiúk vagyunk, a legkisebb bátyámat valamilyen szinten utánoztam, vagy így felnéztem rá, vagy így követtem, és hát elkezdett kürtölni, és nekem is tetszett, és úgy adta magát, hogy akkor én is kürtölök, és akkor elkezdtem én is kürtölni, de nem éreztem azt, hogy nekem azt mondják, kürtölni kell, vagy ezt is azt kell csinálni, hanem úgy áradtam a lehetőségekkel.
1: A családi szimfonikus zenekaron kívül még másik zenekarnak is tagja.
6: Hát én a Bunafoki Doknányi Zenekarba kürtölök, és a Ferencvárosi Erdemérő Zeneiskolában tanítok. Emellett néha szoktak hívni ide-oda egyéb ilyen helyre kisegíteni zenekarozni.
1: Bocsák Balázs, ő a nagyszülőknek az unokája. Hány éves?
7: 27 vagyok most már.
1: És milyen hangszeren játszik?
7: Én hegedülök, hegedültem, ahogy vesztük múlt időben. Most már az aktív tanulást már befejeztem, de továbbra is így a közös szereplések alkalmával szoktam zenélni, meg itt a egyetemi templomnak a szimfonikus zenekarában is beszoktam állni, segítenem, amikor ráérek és időm engedi, és ezért nagyon hálás vagyok, hogy eljutottam arra a szintre, hogy ezt probléma nélkül megtehetem.
1: A csütörtöki próbák hogy szoktak zajlani?
7: Azon mi nem veszünk részt, azokon a próbákon csak a szüleink próbálnak együtt. Azt nem tudom, mennyire volt már róla szó, de van egy ilyen unokák kórusa, a szerveződés is, és a próbái ezek inkább ilyen random jelleggel történnek, tehát amikor éppen koncertek előtt vagy, esetleg amikor éppen ráérünk, akkor így megbeszéljük az időpontokat, összejövünk, és akkor egyik próbálunk. Tehát mi úgy rendszeresen nem járunk össze, de rendszertelenül úgy egy évben azért elég sokszor összejön egy ilyen próba, mert szerencsére van rá igény meg szükség.
1: Olvastam, hogy karácsonykor hatalmas koncert adtak, azon részt vettek az unokák, és...
7: Igen, mi is részt vettünk. Van egy nagyon jó bejáratot adik az ilyen koncertekre. Általában úgy szoktunk kezdeni, hogy így a szüleink kamaregyüttese előad pár nagyon profi és igényes számot. Az csak zenei szám, akkor utána az idősebb unokák felvonulnak, és akkor így együtt zenével meg énekkel előadunk szintén egy komolyabb darabokat, és akkor a végén pedig a kisebbek is feljönnek a színpadra, és akkor velük együtt egy ilyen, hát nem gyerekdalok, mert azért át van ezek rendesen, de hogy a számukra is élvezhető és előadható műveket adunk elő még a végén, és akkor itt szokott összejönni egy ilyen karácsonyi koncert.
1: Mi az, ami összetartja a családot 50 éven át? Mucsné Benyus Gertrud válaszol.
8: Azt hiszem az, hogy igazából nagyon szeretjük egymást, és hogy mondjuk nagyon sok közös örömben és élményben volt részünk. Igaz, hogy voltak összetűzések, meg súrlódások, de hogy ezek is inkább így megerősítették, azt hiszem, így a kapcsolatot közöttünk. És igazából most így rácsodálkozok, hogy ennyi évtized után is, hogy ennyire erős kapcsolat. Nehéz is megfogalmazni, vagy nem is tudom igazán megmondani, hogy mitől, de ezt csak érzi az ember, hogy egyszerűen így szeretünk együtt lenni, és hogy felelősséget érzünk egymásért. És hát biztos, hogy ez a Jóistennek az ajándéka és a kegyelme. És hát azt hiszem, hogy a szüleinknek is nagyon köszönhetjük.
1: Bocsák, Balázs.
7: Én csak annyit akartam ezt hozzátenni, hogy úgy érzem, hogy én egy másik generációnak vagyok már a része, és egy másik generáció tagjaként azt érzem, hogy jelenleg a fiatalság egyik legnagyobb problémája az, hogy nagyon nehezen talál erős és stabil gyökereket. Nagyon nehéz hova kötődni. Én nem fogtam fel kiskoromban, de szerencsére most már úgy jó pár éve ennek úgy egészen tisztában vagyok, hogy mekkora hatalmas ajándék volt az, hogy mi így tudtunk felnőni. Egy nagy családnak vagyok a része, most már 80-an vagyunk körülbelül, és az, hogy mi itt egy ilyen nagyon stabil, nagyon támogató és nagyon fix hátterünk van, ahova mindig jó visszacsatlakozni, és minden egyes találkozás, egy ajándék, és a legjobb barátaim többsége családokból áll. Tehát, hogy olyan szintű hátterünk van, és olyan biztonságos közegnek lehetünk a tagjai, amit ha körbenézek is most már a munkahelyen, meg korábban a gimnáziumban is, meg az egyetemen is megnézem a fiatalokat, és hogy nem rendelkeznek ilyen háttérrel a fiatalok, és szerintem hatalmas kegyelem az nekünk, hogy ilyen összetartó közösségben lehetünk, és hogy tényleg azt élem meg, hogy itt teljes elfogadás, szeretet, és egy ilyen nagyon biztonságos közeg van. Nem tudom azt eddig hangsúlyozni, hogy mennyire sokat ad még mindig, hogy nem érzem azt a nyomást a munkahelyen, az egyetemen, az összes ilyen, hogy mondjam, világi közegben, hogy nekem ott bármit is muszáj teljesítenem, mert tudom, hogy mindig van hova visszatérnem, és tudom, hogy van egy közeg, ami bármit is leszek, el fog fogadni, és bármit is leszek, ott fog állni mögöttem. Ez hatalmas kincs.
1: Hogyan tudták megvalósítani ezt a nevelést, hogy ennyire összetart a család?
2: Én mondtam, nem tudok gyereket nevelni, mondtam a szüzonyának, mert köpönyed alá, mert én nem tudom, és segített. Ennyi. A Szent Család az, akit mindig kértünk, hogy segítsen. Munka előtt a Szent Józsefet, utána meg elmondani a hálát.
1: Otthon is minden nap imádkoztak, minden nap hálát adtak, kértek.
2: Igen. Minden este rózsafüggöny. Úgy volt, hogy csengettünk, hogy nem volt kötelező, hanem úgy volt, hogy csengett is este, vacsora után is. Az azt jelentette, hogy ima. Aki bújt, aki nem bújt, nem bújt, jött. De mindenki jött.
1: Bocsákné Benyus Anna.
9: Édesanyáik a Tégő Szüzanyára bíztak bennünket, hogy nagyon sokszor mentünk ilyen Mária zarándok helyekre. Ezek akár ilyen nyaralásban is, meg ilyen közös utazásokban. Tehát voltunk Medjugorjéban, Lourdesban, Fatimába is elindultunk, de nem érkeztünk meg, de voltunk Monte Chiariba is, nagyon sok Mária zarándok helye Magyarországon is, és ezek is mind nagy közös lelki élményt adtak nekünk, és mi is átéltük azt, hogy a szüleink a szűzanyára, meg a Jóistenre bíznak bennünket, és ezt mi is így megpróbáljuk így csinálni saját gyerekeink felé, mert az ember nap mint nap szembesül azzal, hogy én ehhez kicsi vagyok.
1: Benyus Péter.
6: Még ez a rózsafűzér, ez most már nagyon kibővült, a Covid óta volt, hogy online kezdtünk el együtt imádkozni, és gyakorlatilag szerintem azóta minden este, egy-két este talán kimaradt valamilyen ünnep miatt, de minden este 8-kor a nagyszülők elindítják a Viber hívást, és aki tud, az becsatlakozik, és most már nem csak a gyerekek imádkoznak együtt, hanem az unokák, már a dédunoka is már mondja ott az üdvözlégyet, és ez is egy ilyen összetartó kapocs.
10: Kozmáné Benyus Kinga.
11: Hogy még nekem az nagyon sokat ad otthonról, ezt anyaiktól nagyon megtanultak, hogy bárkinek bármi problémája, vagy vizsga, vagy bármi volt, akkor mindig mentünk a szűzanyaszobor elé, és imádkoztunk, és ez a mai napig így van, hogy ugye megvan a Viber csoportunk, és akkor valaki írja, hogy államvizsga, akármi baj van, tényleg, és akkor mindenki kérlek, hogy imádkozzatok, és ugye ez a mai napig megvan, és ez is valahogy egy, amit így Balázs is mondott, hogy egy annyira egy olyan pont, ez a családi fészek, vagy hogy mondjam, hogy az ember olyan bizalommal adja oda a problémáit is, az örömeit is, mert azok ugyanígy ugye a Viber csoportban így megjelennek, hogy ez egy biztonságot ad az embernek. Ezt is anyuiktól tapasztaltuk meg. Ugye ők előre ezt nem látták, hogy ez lesz a családból, hanem ők egy picit azt, amit így kaptak, ahogy alakult az életük, ezt ilyen szépen a Jóisten kezében élték meg. Tehát, hogy nem a körülményeket próbálták meg mindig változtatni maguk között, hanem ami volt, azt próbálták meg a Jóistenben megélni. Tehát, hogy ezt egy kicsit arra szeretnék utalni, hogy nem biztos, hogy mindenkinek így sikerül ez, hogy akkor most neki, tudom én, sok gyereke van, vagy nagy családja, de ugyanezeket a dolgokat akár kis családban is tovább lehet vinni, vagy bármi, akár mondjuk, mint a nővérünk, hogy ő szerzetes lett, ő így adja tovább az életét, és hogy valahogy mi ezt tapasztaltuk meg, hogy így bármi történik velünk, hogy az Istenbe helyezhetjük így az életünket, meg csak vele kell közösen megosztani az életet.
10: Vargáné Benyus Bernadett.
12: Hogyha jön valami esemény, váratlan esemény, hogy általában az ember negatívként gondol rá, még az a ferences lelkiség is úgy bennük, hogy ajándékként tekintenek mindenre. Tehát amire más azt mondja, hogy fú, mekkora kudarc, az ajándékot látják, hogy azt kapták Istentől. Állandóan hála van szívükbe, és én szerintem ez nagyon fontos. Állandóan úgy éreztem, hogy kudarca, hogy én gyereket nevelek. Anyuhoz felmentem, és kérdeztem, hogy anyu, te ezt mégis hogy csináltad? Mondom, hogy az egész éjszakát végig sírom, azt mondja, hát én is ezt csináltam. Elmentem a nagymamához, mondom, nagymama, te ezt hogy csináltad? Azt mondja, hát ugyanígy. Tehát az, hogy tényleg az ember pontosan tudja azt, hogy én magamtól nem vagyok képes semmire, és talán pont azért, hogy Isten kezébe tudja helyezni a gyerekeit, és hát ugyan mindennapokat, de muszáj, mert amik ez ember hosszáján van, de Istenének minden olyan csodává válik. Igen, ezt tanultuk a anyutól is, aputól is, meg az ő szülei is. Igen, tehát hogy nekik is volt gyökerük, tehát ők is van a honnét táplálkozzanak.
0: A hittel kapcsolatban a hitet nem lehet erőltetni, mert akkor diktatúra lesz belőle. A hitet csak megélni lehet, és előélni mások előtt. Csak úgy érvényes.
10: Vajnai Bocsák Kinga ül mellettünk, és egy pici babával érkezett. Hogy hívják a kisfiút?
13: Kornélnak hívják, és már 8 hónapos nagyfiú.
10: Ön is bekapcsolódott a családi zenekarba, vagy énekarba, melyikbe?
13: Igen, hát az utóbbi időben kezdett kicsit így kibővülni, eddig leginkább csak énekeltünk, mi unokák, de most az utóbbi időben most már zenélünk is egy-egy fellépésen, úgyhogy most már mondhatjuk, hogy mindkettő.
10: Milyen fellépésekről emlékezne meg?
13: Hát most itt a legutóbbi kettő volt, egy Veresegyházán, meg egy a MOM kulturális központban.
10: És miket énekeltek?
13: Most már éneklünk olyan darabokat is, amiket az unokatestvérünk, a Sivadó Zsófi írt. Nekem azok a személyes kedvenceim, de egyébként éneklünk John Rattertől darabokat, tehát elég vegyes ez a paletta is. De ez is folyton változik egyébként, hogy így bővítjük a repertoárt.
10: És milyen hangszeren játszik?
13: Én is hegedűri tanultam sokáig, most már az aktív éveimet én is magam mögött hagytam, de zenekarba szívesen zenélek, úgyhogy most főleg az ének. Most magánénekre is járunk páran a testvéreimmel, úgyhogy így próbáljuk magunkat fejleszteni ezen a téren is.
10: Amikor tavaly megkapták a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést, akkor mi volt az indoklás? Mi hangzott el, hogy miért kapták azt a nagy elismerést?
14: Valaki azt mondta, hogy hallott minket egyik karácsonyi koncerten, és nagyon meghatódott, és akkor ő terjesztette elő.
0: Miért így alakult a dolog? Hát először voltak a hegedűsök, mert így maga a hegedűs, ő is hegedűs volt. De később ugye jöttek a valami más hangszer is. És az első, ami a legegyszerűbb a gyerekeknél, fújja volt, blokkflöte. És akkor már volt egyfajta fúvós, volt egy vonós, igen, de ennek kéne alja is. Hát akkor te próbálj csellózni. így kezdett lassan alakulni. És akkor jól oda valami, hát valami fújnátok egy kicsit. És akkor hát a legszebb, így jött be, ezt már ők intézték a gyerekek, fölhívták a konzit, hogy lehet-e fölvételizni. De először is mi mondtuk, hogy menjetek el, kellene kéne kürtösök, ugye? Valamikor. Pidig, szóval körülbelül így alakult, és így bővült, és így lett akkora az, mint amilyenné.
14: A Sönny az nagyon szerint nem mondta, hogy ő vezető, karmesteri diplomája is van, szóval elvileg ő vezeti a Domoskot is, meg a BTK-t.
0: Sanyinak van egy amerikai diplomája, karmesteriből, meg egy magyar is. Mert itt is azért akkor olyan diplomázat.
14: Csak ő nem mondja, de...
1: Most mondták a szülei, hogy van egy amerikai diplomája és karvezetésből. Hogyan végzett külföldön?
3: Amikor már a Zeneakadémiára jártam, karmesterképzőre, akkor valahogy adódott egy olyan lehetőség, hogy kiutazhatok Amerikába 2 évre. Ösztöndíjjal kerestek egy olyan magyar muzsikust, aki ott szívesen tanulna. Módos Gellért volt, aki ennek az alapítványnak vagy a pályázatnak a fő mozgatója volt. Kitalálta, hogy ezeket a támogatókat, amerikai gazdag embereket meghívja arra, hogy támogassák magyar muzsikusoknak a tanulmányát, úgyhogy akkor ki tudtam menni 2 évre. Én azért karácsonykor meg nyáron azért hazajöttem, mert itt azért vártak rám, és akkor tudtunk akkor is együtt muzsikálni, de a lényeg az, hogy Amerikában akkor volt lehetőségem zongorát tanulni, a karmesterséget tanulni, és ott el is tudtam helyezkedni egy zenekarba, és akkor a végén egy ilyen master degree diplomát kaptam, ezzel is gazdagodott a világlátásom, rálátásom, a más megközelítésekkel találkoztam, és ezek egy kicsit igyekeztem hazahozni, és itt egy kicsit hasznosítani, amennyit itt a családi körbe is, nem tudom, hogy ezt a többiek hogy élték meg. A kitüntetéssel kapcsolatban van egy régi ismerősünk, aki eljött a egyik koncertünkre, és akkor ott szembesült vele, hogy ez milyen rendkívüli dolog, és akkor úgy kérdezgetett, hogy egyáltalán ekkora család még valahol az országban van, ahol ennyien muzsikálnak, meg ennyire összetartanak, és ő egészen fantasztikusnak találta, és akkor úgy érezte, hogy ez azért ez nagyobb nyilvánosságot kíván, hogy ezt az emberek megismerjék, mert azért ebből sokan meríthetnek, és akkor arra gondolt, hogy fölterjeszt minket ilyen díjra, nem is minket, hanem hát az a szüleinket, meg ezáltal az egész családot, hogy megismerjék az emberek, hogy ilyen van, azért nem kell, hogy vék alá rejtsék, ő így mondta. És akkor ez a felterjesztés kapcsán tök örömmel fogadták ezt a felterjesztést, és támogatták, és akkor hát csodálkozva hallgattuk, hogy megkapták édesanyáink ezt a nagy elismerést, és boldogok voltunk.
1: Bernadettnek hozzáfűzni valója.
12: Tehát, hogy azért az édesanyám, az édesap az egész életüket, tehát minden pillanatukat ugye hát a családba fektették, és úgy gondolom azt, hogy megkapták ezt a díjat, hogy ez egy kicsikét visszatükröz abból a befektetett energiából valamit, és példaként is állhatnak a fiatal családosok elé, akik nem igazán tudják, hogy hogy kezdjék az életüket, hogy ezt lehet jól csinálni, és elszántság kell hozzá, ami azért bennük volt, és tehát a mai napig bennük van, tehát ahogy úgy odafigyelnek mindenkire, és amilyen szeretettel csinálják a dolgokat, hogy ez...
1: 6 testvér van jelen az interjún, 4-en hiányoznak. Beszéljünk róluk is.
15: Hát a legidősebb nővérünk nincs itt, a Hedvig, ő fuvolat tanár a Weine Leo zeneiskolában. Tomi bátyánk, ő oboltanár, szintén a Weine Leo zeneiskolában, ő sincs most sajnos itt. Mária, ő a szociális testvér, egyébként hegedű tanár, de ő most ilyen formában nem dolgozik. És János, kürtösöcsénk, aki az Operaháznak a kürtöse, és Concerto Budapestben kürtöl. És van egy kvintettjük is, akikkel nagyon sokfele előadnak, az In Medias Brass.
1: Még Sándor nem beszélt a Don Bosco együttesről.
3: Ez az együttes, hogyha ezt így lehet nevezni, az gyerekkorunkhoz kötődik. Dauner János atya volt az, aki alapította ezt a ének és zenekart, aminek mi elég gyorsan a részesei váltunk, mind a hányan. Az egész család bekapcsolódott ebbe a közös muzsikálásba. Itt is megtapasztaltuk János bácsin keresztül azt a vidámságot, meg azt a szeretetet, amit már otthon nagyon is megéltünk, de itt azt is megtapasztaltuk, hogy van egy olyan közösség, ahol minket nem ugyan különcnek néznek, meg nem olyan furcsa figuráknak, hanem olyanoknak, akik értékes tagjainak a közösségnek. És hálás érzés volt bennünk, hogy minket így elfogadtak. És a zenekarnak a tagjai voltunk, énekeltünk, muzsikáltunk benne. Aztán volt egy idő, amikor a János bácsi annyira gyenge és idős lett, hogy átadta a énekzenekarnak a vezetését, és továbbra is működik. Gyakorlatilag ez most az 50 éves jubileumát ünnepeltük ennek az énekzenekarnak. Kórus vezetésbe Bakonyi Marton Katalin kapcsolódott be, én a zenekart vezetem, de persze nagyobb műveknél akkor az énekzenekarnak a összmunkáját irányítom. De nagyon sok segítő van, hát nyilván már háttér imádság is, mert van egy kis ima közösség, aki folyamatosan imádkozik ezért a közösségért. Nyilván mi magunk is valamennyire ezt megtesszük. Tehát az ima háttér, a elfogadás, egymás támogatás, azt hiszem, hogy ami az 50 évet fémjelzi. És hát köszönhető tényleg ott is az alapítóknak, Dauner János atyának, és örülünk annak a szalézi háttérnek, amire az egész épül. Az a vidámság, az a jó kedv, ami János bácsit is jellemezte, és igyekszük ezt a szalézi lelkiséget megőrizni. Annak külön örülünk, hogy a családban a húgomnak a fia Balázs, ő például szalézi pap lesz. Ez valami hihetetlen nagy öröm, hogy egy ilyenfajta kapcsolódás is van.
10: Budapesten voltunk, és a Benyus testvérek kamara zenekar tagjaival beszélgettünk. Több mint 50 év alapította Benyus Sándor és Benyus Sándorné a zenekart. 10 gyermekük játszik benne, akik mindannyian zenei pályára léptek, számos unoka, és most majd a dédunokák is bekapcsolódnak lassan a zenekarba.
16: Az elhangzott műsorban a Benyus házaspárral, néhány gyermekével és unokájával Császi Erzsébet beszélgetett. A szerkesztő Bércesi András volt.
17: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
18: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Folytatjuk a keresztény imádság fajtáiról szóló elmélkedésünket. Ma a dicsőítő, a felajánló és az engesztelő imáról lesz szó. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
19: A dicsőítő imádságban Istent azért dicsérjük, ez a legtökéletesebb imaforma, mert van, nem a különböző ajándékaiért, jó téteményeiért, hanem azért, mert az Isten Isten. Ez teljesen önzetlen imaforma, önmagáért énekli Istent, és azért dicsőíti őt, mert van, ismételten. Dicsőítő imák a Szentírásból bőségesen vannak, de az Efezusi levél Isten dicsőítő himnusza az első fejezetben, a Kolosszei levél Istent és hát főleg Krisztus dicsőítő himnusza ugyancsak az első fejezetben, a Filippiekhez írt levél második fejezetéből, a 6-tól a 11. versig terjedő rész, aminek az a lényege, ami az egész életünk célja és lényege kell, hogy legyen, hogy Jézus Krisztus az Úr, hogy ezt hirdessék a mennyben, a földön, az alvilágban, az egész földkerekségen. Dicsőítő ima, a Szent Háromság dicsőítése, dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. A liturgiában a glória, amit nem csak a szentmiség alkalmával, hanem otthonainkban is nyugodtan imádkozhatunk, különösen közösségben, családként, gondoljunk például a karácsonyra is, de a vasárnapokra is, és ha lehet hétköznap is, de egyénileg magányunk keserűségét is megédesíthetjük azzal, hogy Istent magasztaljuk. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért. Nem csodálatos ez, testvéreim? És hát ott van a szűzanyának a dicsőítő, magasztaló imája, mely az egyház esti dicsérete, vesperása, vecsernyéje is lett. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben. Közbevetőleg mondom, az a keresztény ember, az az igazán hívő ember, aki kegyelmi életet él. Az él kegyelmi életet, aki folyamatosan növekedni, gazdagodni akar, felnőtté, éretté válni és egyesülni Istennel, már itt a föld életben. Erre adnak nekünk példát, és ezért adnak nekünk segítséget a szentek, hogyha közbejárásukat kérjük. Folytatva még az imaformákat, ott van éppen a dicsőítést folytatva a felajánlás, hogy felajánljuk magunkat személyesen, a házasságunkat, a családunkat, az Isten szolgálatára. Történhet ez úgy, hogy Jézus Krisztus szolgálatára például a szűzanya által, vagy felajánljuk magunkat a szűzanyának, szűzanyám szeblőtelen szíve, teljesen és örökre neked ajánlom és szentelem magamat, neked adom testemet, lelkemet, értelmemet, akaratomat, minden testi és lelki képességemet, életemet, hivatásomat, jövőnemet és mindenemet, amim csak van. És természetesen a Szent Háromság egészének is felajánlhatjuk magunkat. Az engesztelés pedig azt jelenti, hogy mi bűnösök sokszor arra gondolunk, hogy imádkozzunk a bűneink bocsánatáért, kérjük a Jóisten, de az engesztelésben mások bűneiért imádkozunk. Persze emellett vállalatunk böjtöket, önmegtagadást, de végezhetünk imákat. És itt hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy mi van akkor, hogyha nincs kedved imádkozni. 11. kelemen imáját hadd tegyem közkincsé a tisztelt rádióhallgatók számára. Amikor valamiért nehezedre esik imádkozni, esetleg bár nekikészülsz az imádságnak, oda térdelsz vagy odaülsz, és mégsem jönnek szavak az ajkadra, akkor megpróbálkozhatsz 11. Kelemen pápa 1721-ben írt imájával. A kötött imák, melyekből bőven áll rendelkezésünkre, egyébként is nagyon serkentőek lehetnek, növelhetik bennünk a vágyat, hogy jobban Istenbe ágyazottan éljünk, és ha kötött imákat ismerünk, és minél többet tudunk is mondani, saját szavainkkal is könnyebben tudunk majd imádkozni. 11. Kelemen pápa imája a keresztény élet számos területét, fontos tárgykörét érinti, akár reggeli imádságként is mondhatjuk. Uram, hiszek benned, növeld a hitemet, bízom benned, erősítsd meg bizalmamat, szeretlek, add, hogy egyre jobban szeresselek, bánom bűneimet, erősítsd bánatomat. Imádlak téged, életem teremtője, sóvárgok után a legvégső célom, dicsérlek téged, szüntelen segítőm, szólítalak, szerető védelmezőm. Vezess bölcsességeddel, fenyíts meg igazságosságodban, vigasztalj meg irgalmasságodban, védelmez erőddel. Felajánlom neked, Uram, gondolataimat, rád irányuljanak, szavaimat te rólad szóljanak, tetteimet tükrözzék irántad való szeretetemet, szenvedéseimet viseljem őket a te nagyobb dicsőségedre. Azt akarom, amit te akarsz, azért, mert te akarod, úgy, ahogy te akarod, addig, ameddig te akarod. Uram, világosítsd meg értelmemet, erősítsd meg akaratomat, tisztítsd meg szívemet, tegyél szenté engem. Segíts megbánni múltbeli bűneimet, és ellenállni a jövendő kísértéseknek. Segíts emberi gyengeségeim fölé emelkedni, és megerősödni kereszténységemben. Add, hogy szeretni tudjalak, én Uram, én Istenem, és hogy annak lássam magam, ami valójában vagyok. Zarándok ebben a világban. Zarándok vagyok, keresztény, akinek tisztelnie és szeretnie kell azokat, akikkel kapcsolatba kerül, akikért felelősséget visel, barátaimat és ellenségeimet egyaránt. Segíts, hogy szelídséggel úrrá legyek a dühön, nagy lelkűséggel a kapzsiságon, lelkesedéssel a kedvetlenségen. Segíts, hogy magamról elfeledkezzem, és kinyújtsam a kezem mások felé. Tégy körültekintővé a tervezésben, bátorrá a kockázatvállalásban. Tégy türelmessé a szenvedésben, szerényé a jómódban. Tégy figyelmessé az imában, mértéktartóvá az evésben, ivásban, szorgalmassá a munkában, kitartóvá a jó szándékban. Legyen tiszta a lelkiismeretem, a magaviseletem hibátlan, a beszédem fethetetlen, az életem rendezett, segíts észrevenni gyengeségeimet. Add, hogy megbecsüljem irántam való szeretetedet, megtartsam törvényedet, és végül eljussak az üdvösségre. Taníts meg rá, hogy ez a világ elmúlik, hogy a valódi jövőm a mennyország boldogsága, hogy földi életünk nem sokáig, az eljövendő élet pedig örökké tart. Segíts, hogy az ítélettel való illő félelemmel, de a jóságodba vetett nagy bizalommal készüljek a halálra, vezess biztosan át a halálon a menny végtelen örömébe, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
18: Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
17: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
16: Kedves hallgatóink, elhangzott a Lélek Szava, és ebben Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották, és ezzel mai összeállításunk véget is ért. Búcsúzom készítői Császi Erzsébet, Sinkovics Andrea, Bércesi András és a szerkesztő Vasvári Detti nevében is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és a holnapi viszonthallás reményében kívánok további jó rádiózást. Tikovics Ernőt hallották.
20: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Dóri Irén és Kertész Anna Mária felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 5 óra. Következik az értékmentő.
3: Pörc. Egy könyv, amely rólunk magyarokról, a főztünkről, a vidéki életről szól. Személyes történeteken és gasztroriportokon keresztül ismerhetjük meg magunkat itt, a 21. századi Magyarországon. A szerzővel, György Zsombor újságíróval, a Magyar Hang főszerkesztőjével beszélgettünk. Nevében is számít figyelmükre a szerkesztőműsorvezető, Pál Amanda. A könyv címe Pörc, ami kiolvasztott zsírszalonna töpörtyűnek a kis része, ha jól tudom. Miért pont ezt a címet adtad a könyvnek?
4: Sokat gondolkodtam, hogy mi az a frappáns cím, amivel össze lehet foglalni mindazt, amivel ez a könyv szól. És aztán végül esült ki belőle, szó szerint. Pörc emberek azért kicsit degradáló lett volna, úgyhogy szépen lerövidítettem, és így maradt a Pörc.
3: És maga a gondolat az, hogy született meg? Több ezer kilométer, több száz helyszín, több száz konyha, több ezer történet talán. Utána ez az óriási munka végül is ahhoz képest egy viszonylag vékonyabb könyvben öltött testet.
4: Hosszú évek óta foglalkoztat a téma, ugye évtizedekre nyúlik most már vissza, tehát gyakorlatilag a gyerekkorunkban, hogy nagyon szeretünk főzni, és a főzés köré közösséget építeni, tehát hogy azért nem csak úgy gondolunk ezekre az eseményekre, mint a valamifajta táplálékbevitelre, hanem mint a kultúránknak a részére, és mint a közösségépítés egyik legjobb eszközére. És én még évek ezelőtt olvastam egy könyvet, egy magyar szerzőpárosnak a könyve, aminek az a címe a Csizma az asztalon. Ez az olasz konyháról szólt, és ők végigvették az olasz gasztronómiát egészen északtól délig, és nekem nagyon izgalmas volt ebben a könyvben azt látni, hogy mennyire más mondjuk egy észak-olasz, inkább kicsit monarchikus, inkább már-már közép-európai jellegű konyha, mennyire eltér mondjuk a szicíliai konyhától, ami meg ugye a halakra, a zöldségekre épült, tehát abszolút mediterrán. Meg egyébként is, hogy az olasz konyhára gondolunk, akkor mi jut az emberek eszébe Magyarországon, ugye pizza, spagetti nagyjából ugye, és akkor itt meg is tagadunk. Holott hát iszonyatosan gazdag gasztronómiáról beszélünk, és sokszor, amit mondjuk mi itt olasznak mondunk, vagy tartunk, azon ők jó eséllyel szörnyűködnének, hogy hát ez nem is olasz, mert mi nem is így csináljuk. És akkor gondolkodtam el azon, hogy vajon Magyarországon ezt meg lehet-e csinálni. Tehát, hogyha mondjuk az ország keleti és nyugati, vagy északi és déli pontjait összehasonlítjuk egymással, akkor vajon van-e olyan jellegű különbség, hanem is akkora, mint Olaszországban, de van-e olyan kimutatható különbség, mint ami az említett példánál maradva Olaszországban megfigyelhető. És most így visszatekintve azért azt lehet mondani, hogy van. Tehát, hogyha nálunk ugye nem is ütköznek éghajlati

0: meg nem tudom, minden kontinentális viszonyok, mint ott a hegyvidéki a mediterránnal, nyilván nem ekkorák a kontrasztok, de igen jelentős eltérések tapasztalhatók területileg. Még olyanra is volt például, hogy egy azon kis településen belül mondták, hogy az egyik felében máshogy csinálják ugyanazt, mint a túlvégen, és ez egy nagyon izgalmas túra sorozat lett. Hát valóban összességében ez több 10 000 kilométer van benne, 3 évnyi munka. Gyakorlatilag minden hétvége, vagy minden második hétvége ezzel telt, hogy anyagot gyűjtöttem. Hát ilyen munka mellett éjszaka készült a szöveg, és aztán 3 év után ki kellett tenni a pontot a végére. Azért ez nem annyira kis vékonyka könyv, lehetett volna nyilván vaskosabb is, és okkal mondhatja azt, aki olvassa, hogy de hát nincs benne ez meg az. Persze, tehát ez egy végtelen történet lenne amúgy, hogy összegyűjtsük az összes gasztronómiai kincset Magyarországról. Most végül is 121 település került bele a könyvbe, ami egyébként nagyjából olyan 600 ezer karakternyi szöveg, képekkel is illusztrálva. De nem csak receptek, és nem csak ételleírások, hanem inkább élettörténetek. Aki főzni szeretne ebből a könyvből, azt is megteheti, tehát ha megnézi az ételmutatót bárki, akkor láthatja, hogy azért számtalan leírás is található a könyvben. De van ebben egy kis néprajz, van benne társadalom, van benne klímaváltozás, van benne szó a háztáiról, az élelmiszeriparról, a gyümölcstermesztéstől, nagyon sok mindenről, ami azért hát óvatatlanul elválaszthatatlan magától a gasztronómiától. Ez egy nagyon széles téma, rengeteg kapcsolódási ponttal, úgyhogy én azt gondolom, ha mondhatok ilyet, hogy nagyon izgalmas lett, és nagyon sok emberi történet olvasható benne.
1: Tehát ez egyszerre étel és élettörténetek, ha jól értem.
0: Így van.
1: Mielőtt még így rátérnénk a részletekre a könyvben, neked miről szól a főzés?
0: Nyilván egyfelől ugye szükségszerűség, hiszen hát minden nap étkeznünk kell, és ezt azért nem mindegy, hogy hogyan tesszük meg. És ami ennél a könyvnél egy alapvetés, hogy nem foglalkozom, vagy csak érintőlegesen foglalkozom éttermekkel. Abban az esetben, hogyha feltétlen a hely leírásához nagyon hozzá tartozik, vagy hogyha egy-egy étteremből indult el valamilyen fajta gasztró, hát mondjuk úgy, hogy forradalom, ami ott a településen izgalmas és érdekes. De ugye sztárséfekről, meg fine dining éttermekről rengeteget írnak, meg beszélnek mások, miközben a hétköznapi étkezésünkről, ami az emberek 98%-a azt éli meg a mindennapjaiban, és nem a fine dining éttermet, de lehet, hogy 99%-a, arról viszont sokkal kevesebbet. Pedig hát legalább annyira fontos, hogy szerintem fontosabb arról beszélni, hogy egyébként otthon a saját konyhánkban mit készítünk, a saját családunknak, közösségünknek mit adunk, hogy velük mit fogyasztunk és hogyan. Úgyhogy alapvetően ez a hétköznapi érkezésről szól. Azzal együtt természetesen, hogy ünnepé lehet varázsolni a hétköznapi étkezést is, vagy a hétvégi összejöveteleket ugye fel lehet dobni a jó főzéssel, és nincs is igazán ennél jobb közösségi program szerintem, mint együtt elkészíteni egy jó ételt, és közben azt elfogyasztva nagyokat beszélgetni és összehozni régi barátokat, olyan történet is van a könyvben is, de szerintem, ha bárki belegondol, mindenki fel tud magában ilyeneket idézni, hogy mondjuk részt vett akár egy utazáson, egy hivatalos rendezvényen, találkozón a múltban, már arra nem emlékszik, hogy pontosan ott miről is beszéltek, vagy miben egyeztek meg, de az, hogy mit ettek, és kikkel, és azt hogyan készítették el, milyen ízek, élmények maradtak meg, az ott van az agyunkban, és könnyű előhívni, akár mondja, egy illatot érzünk, akkor arról be tud ugrani, hogy ó, hát ez olyan illat, mint amikor, és akkor jött az, hogy olyan, mint amikor a nagymamánál, vagy a bárhol ugyanezt éreztük, és hogy hú, mi is ez. Szóval ez hat az érzékszerveinkre, hat az emlékeinkre, tehát tényleg annyira sokszínű, és egyébként a hétköznapokban szerintem egy kicsit alulbecsült dolog is az, hogy pontosan milyen is a mi gasztronómiánk. Nyilván valahol kényszer, mert persze el kell készíteni ételeit, és egy picit talán tabu döntögető módon én azt fejtegetem a vége felé, hogy nem biztos, hogy így a 2020-as években annyival jobban állunk a hétköznapi gasztronómia terén, mint álltunk akár a 80-as években. És ez nem a szocializmusnak a dicsőítése, legkevésbé sem, mert egyébként maga a szocializmus rengeteg kárt okozott a gasztronómiának, mind az otthoninak, mind az étterminek. Viszont több időnk volt, azért ez egy kulcs a motivum, én is akár gyerekkoromra visszaemlékezve, hát sokkal több lehetőség volt a nyugodt társaságban történő étkezést, a nagy vacsorákra, ünnepi összejövetelekre, mint most. Mindenki rohan, mint az őrült, ami nem normális dolog. Másfelől pedig még nagyobb számban velünk voltak azok az emberek, mondjuk a nekem, nekünk a nagyszülén generációja, akik azért még akár a városi polgári gasztrokultúrát aktívan működtették, részesei voltak, akár a paraszti konyhai hagyományoknak még az ismerői voltak. És ez hiába akármennyire is egy szürke időszak volt a történelmünkben, de hát az ő tudásuk az velünk élt. És nagyon jó volt ugye a nagymamának a főztje. Ami persze a következő generáció, akik már mondjuk a 60-as években szocializálódtak, ők ezt már nem feltétlen tudták magukkal hozni. De hát én meg azt mondom, hogy menjünk vissza ezekhez, egyébként nem is feltétlen annyira távoli gyökerekhez, és megyünk újra ízekkel élni otthon, használjunk bátran olyan fűszereket, amelyeket mondjuk a nagyszülénk konyhájában még felfedezhettünk, zöld fűszerek tucatjait használja egyébként ugye a magyarországi konyha. Egyáltalán nem igaz az, hogy csak a sóbors paprika, ugye sokkal gazdagabb világról beszélünk, és mindenkit bíztatok rá, hogyha csak egy kis terasza is van, vagy egy ablakpárkánya, de ültessen, amit tud, legalább egy fűszernövény, próbálkozzon vele, kóstolja meg, kísérletezzen mindenki bátran, mert ez egy csodálatos dolog.
1: Nagyon pessimista vagy akkor azzal kapcsolatban, hogy milyen lett a magyar étkezési kultúra, hogy uniformizálódott, elfelejt, inkább már ellustultunk, és szívesebben rendelünk, vagy milyennek az oka?
0: A legnagyobb probléma a rohanás. Tehát tényleg az, hogy nincsen idő. Ha lenne idő, akkor nagyon sok minden más, hogy alakulna. Lenne idő elmenni a piacra, lenne idő felkutatni a jó forrásokat, lenne idő megtermelni akár, akinek erre van lehetősége bizonyos alapanyagokat, ehhez képest ugye rohanunk legtöbben ugye a bevásárlóközpontokba, vagy a bármiféle boltba, de hát ezt a legkisebb faluban is arról mesélnek egyébként a megszólalóink, hogy letérkevezik a kertet, mert nem foglalkoznak vele, és egyébként meg lehetne még most is termelni a zöldséget, gyümölcsöt, de tisztelt a kivételnek, nagyon sokan inkább megveszik a helyi boltban. Akkor is, amikor egyébként szezonja lenne ezeknek a terményeknek. Jó lenne visszatérni az, hogy legalább akinek van egy kis kertje, az foglalkozzon vele. Ha van időnk, menjünk el a piacra, legyen kedvenc árusunk, tudjuk azt, hogy mik a jó alapanyagok, és ez nem feltétlen pénzkérdése, mert gyakran a jó minőségű alapanyaga, egyébként a jó minőségű bor is nem feltétlen kerül sokkal többe a gyenge minőségűnél. Egyszerűen csak tudnunk kell különbséget tenni jó és rossz között, meg tudnunk kell, hogy milyen forrásból szerezzük be. Ugye picit erről szól ez a könyv, hogy találjunk vissza azokhoz a gyökerekhez, amelyeknek a nyomai egyébként itt vannak még körülöttünk jó esetben. Csak a hétköznapokban nem látjuk, mert futunk le a, nem tudom, a kifőzdébe, futunk le a, nem tudom, egy csomagolt, fóliázott valami ételért. Nyilván néha szörnyűködve nézzük, hogy milyen összetevők vannak benne, meg a nevét sem tudjuk, meg isszuk hozzá sok szénsavas, mesterséges üdítőitalt. Erre mondom azt, hogy ez rosszabb állapot, mint a 80-as évek, amikor még otthon volt több embernek ideje megfőzni normál alapanyagokból. Azokat meg lehet, hogy egyszerű, de mégis a maguk nemében nagyszerű ételeket, amelyekkel mondjuk mi még felnőttünk.
1: De azért egyre többen költöznek le vidékre, lehet azt olvasni, hogy 13. kerületi speciality kávézó tulajdonos megunta azt, amit eddig csinált, és a Börzsönyben elkezdett kecskéket tenyészteni. Tehát azért vannak, akik így ráébrednek arra, hogy vissza kell térni az alapokhoz.
0: Hogyne volna, csak és szerepelnek is ilyenek ebben a könyvben, csak nézzük az arányokat. Tehát ez megint olyan kérdés, mint hogy mennyi cikket, mennyi riportot olvashatunk, láthatunk a nagyon menő éttermektől Budán, vagy Pesten, vagy a Balaton felvidéken, de akkor nézzük meg azt, hogy mondjuk a magyar lakosság mekkora hányada látogatja ezeket a helyeket. Kevés. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy éttermek kínálatában, minőségében volt-e változás az elmúlt 30 évben, akkor volt, és természetesen a mai menő éttermek sokkal jobb minőségű ételeket, és sokkal nagyobb választékban, és sokkal izgalmasabb módon tudják tálalni, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt. De hát ez egy ritkaság, ez egy egzotikum azért a lakosság számára. És ugyanez a helyzet ezekkel a sikertörténetekkel, amik nagyon jók egyébként. Tehát legyen minél több ilyen, hogy kiköltözik a város szélére, megveszi a kis birtokát, hogy biokörülmények között termel. Természetesen vannak ilyenek, de mennyien? Tehát, hogyha most bárki belegondol, hogy mikor vásárolt utoljára ilyen biotermelőtől. Klassz, hogyha ezt megtettem, meg hogyha van, és tudom, hogy vannak ilyen mozgalmak, meg a városokban is hoznak őstermelőktől alapanyagokat, ez nagyon klassz, legyen minél több ilyen. De azért a többség még sajnos nem tud ilyen forrásokból beszerezni alapanyagokat, akár anyagi, akár időbeli problémák miatt, de én azt gondolom, talán is azt mondom, hogy az idő hiánya az a legnagyobb átok, ami a modern embert sújtja.
1: Az azért fura, mert hogy annyi kütyű vesz minket körül, ami azért, hogy megkönnyítse az életünket. Pont azt, hogy több időnk legyen, akár az ilyen fontos dolgokra, mint tápláló ételeket főzni, amit a családunkkal, barátainkkal együtt megeszünk nyugodtan.
0: Ez nagyon megváltozott a magyar társadalom az elmúlt években, és sokat beszélgetünk erről, meg sokan boncolgatják, hogy mi lehet ennek az oka. És hát a vendéglátósok egyébként különösen szebbennek ettől, nagyon sokan mesélnek arról, hogy most mutatja a helyét, hogy itt 5-6 évvel ezelőtt egy péntek szombat este nem volt egy szabad asztal, most meg nézzünk körül, és alig vannak vendégek. Nem lehet szerintem pontosan tudni még ennek mi az oka. Van, aki a Covid-ra hivatkozik, hogy az nagyon megváltoztatta az embereket, és valahogy a fotelhez szögezte őket. Van, aki azt mondja, hogy annyira megdrágult a vendéglátás, hogy nincs pénz az embereknek, már akár csak meginni pár sört sem, mert annyira drága. Ezek egyébként önmagukban mind igazak. Hogy önmagában ez elegendő válasz-e arra, hogy miért áll úgy ma Magyarország vendéglátás terén, és most megint csak nem a csúcsgasztronómiáról akarok beszélni, hanem a hétköznapokról. Hát arról szerintem mindenképpen fontos beszélni, mert egy társadalomról azért valahol látlelet, hogy az benne létező élő emberek milyen kapcsolatot és hogyan ápolnak egymással. És mondjuk az általad említett kütyük is egy átkot jelentenek, mert hogy tényleg mindannyian látjuk, és ez a fiatal generációt épp úgy sújtja, vagy még jobban, mint az idősebbeket, de senki sem mentesül tőle, hogy valóban az emberek gyakran órákat töltenek azzal, hogy nyomogatják a telefonjukat, vagy ott lagadnak valamilyen eszköz előtt. Teljesen feleslegesen megy el gyakran ugye ezzel az idejük, ahelyett, hogy valamilyen közösségi programot élnének. De hát egyébként még én is látom, úgyhogy hála Istennek sok olyan barátom van, akik szeretnek közösségi programokat szervezni, legyen az akár egy közös főzés, vagy egy közös kirándulás, vagy bármi egyéb. De hát még én is érzékelem azt a szélesebb közönségemen, baráti társaságom, hogy az emberek valahogy az elmúlt pár évben leültek. Fáradt mindenki, minden baja van, nem akar kimozdulni a lakásából. Ez baj. Tehát valahogy vissza kéne találnunk oda, ahol már korábban jártunk, és közben meg azt is hallom, aki mondjuk visszatér egy utazást, hogy mennyire jó az, hogy például az egyik kollégám éppen Spanyolországból hazatérve, hogy látja, hogy az emberek kint vannak az utcákon, hogy idős emberek is beülnek társasjátékozni mondjuk kocsmákba vagy kávézóba, akár egy-egy ital vagy egy-egy kávé mellett csak, és együtt vannak, jól érzik magukat, nem a fotelben tespernek otthon, és bambulják a tévét, vagy nyomogatják a telefonjukat. Ez az élet szerintem. Tehát együtt lenni, csinálni, kreatívan, alkotni, és nem bezárkózni, begubózni. Szóval valahogy próbáljunk meg újra nyitni, és kimozdulni, és közösségeket építeni. Ennek egy része a gasztronómia, és én mindig azt mondom, hogy a gasztronómiát a kultúránk részének kell tekinteni. És egyébként ahol ez országon belül is igaz, ahol azt tapasztaltuk, hogy gazdag kulturális és közösségi élet van, tehát működnek civil szervezetek, zenekar van, önkéntes tűzoltóság, és így tovább, azokon a helyeken a gasztronómiai hagyományok is sokkal jobban tovább élnek, hiszen van közösség, amelyik ezt élteti, és akár hétvégéről hétvégére egymás között megfőzi azokat az ételeket, ami a hagyománynak a gerincét képezi.
1: Vannak olyan gasztronómiai hagyományok, amelyek még a régió időkhöz méltóan működnek? Tehát azért találtál olyat, amit nem söpört el sem a kádári menzakultúra, sem a mostani begubózó élet?
0: Igen, és csak olyan ételek írok, amelyek léteznek. Rengeteg olyat találtunk, amelyek a feljegyzésekben még ott vannak, meg régi recepteken ott vannak, de már senki nem készíti őket. Hát ebből egy könyvtárnyi irodalmat lehetne összerakni, meg egyébként születtek is már ilyen művek. Én azzal koncentráltam, ami még valamilyen szinten létezik. Persze, vannak olyan hagyományok, amelyek hosszú ideje élnek és elevenek, és mindenfajta korok és rendszerek sem tudták elsodorni. Ugye azt mondani, hogy évszázadok óta azt nem lehet, mert az egész magyar vagy magyarországi konyha ugye azért változásban volt az elmúlt 200 évben is, és amit ma magyar vagy magyarországi konyhának nevezünk, az 200 évvel ezelőtt nem létezett. Tehát azért ezt is ki kell ugye mondjuk. Hát ugye az én egyik kedvenc példám, meg helyszínem is ugye az Baja, a bajai halászlé, ami tényleg egy civilizációs kérdés. És ott mondjuk a városban hétvégén sétálva érződik az, hogy az udvarokról átad ki a készülő halászlének az illata, és ez csodálatos dolog. De mondhatom Mohácsot is, ahol mondjuk a sokacoknak a babfőző hagyománya, ugye ez a köcsögös bab, amit Parázs mellett készítenek, abszolút egy eleven szokás fesztivál is épül rá. Nagyon jó buli, egyébként érdemes elmenni. Egész utca, hosszú utca lezárva, és minden ház előtt kint ülnek. Hétköznapokon is hogy hát a fesztiválon kívüli időszakban is készítik egyébként, nyilván akkor intenzív, és akkor nagyon látványos ez a jelenség, és mennek a tamburások közben, és tök jó, tehát nem tudsz, nem mulatos, hanem rendes, igazi népzenek kíséretében. Abszolút vannak ilyenek, de hát Zala is, Göcsej, egy kincs, őrség. Nagyon jó helyek vannak, ahol abszolút élnek, és tovább viszik ezeket a hagyományokat. Tehát lehet, hogy még két faluval odébb már nem működik valamiért a dolog. Nagyon gyakori jelenség ez is, hogy az egyik település látszik, hogy jól működik, jól vezetik, abszolút élő, kulturális, eleven kulturális élet van, és átmész két kilométer a másikba, és a pusztulat és az összeomlás. Ez is egy érdekes kérdés egyébként, hogy miért lehet tényleg egy-két-három kilométeren belül ekkora különbség település és település között.
1: De most akkor megvalósítod a belpesti értelmiségnek a rendkívül gyakran feltett kérdését, menjünk le vidékre. Te most ott voltál 3 évet, aztán tényleg nagyon intenzíven eltöltöttél, és mit tapasztaltál? Akkor ezek szerint haldoklik a vidék, vagy van még remény?
0: Hát így, menjünk le vidékre, igen, ez egy veszélyes dolog, mert sokszor megkapják akár az újságíró kollégák is ezt, hogy na végre eltaláltál vidékre, és akkor most felfedezed, hogy itt mi van. Ez a mi esetünkben azért nem áll meg, hát azért a kollégáim is, én is fontosan úton vagyunk, tehát én most már nem tudom, 20 éve gyakorlatilag a riporterkedést tekintem a mesterségemnek, a szakmámnak, meg egyébként éltem is éveket vidéken, tehát ez nem egy ilyen felfedezés, hogy hú, milyen is a magyar vidék, akkor elhagytuk a Budapest táblát, és akkor tátott szájjal csodálkozzunk. De egyébként meglepő, hogy a sztereotípiek mennyire nem működnek sok esetben. Tipikusan ilyen ellentétpár, hogyha ilyet fel lehet állítani, az, hogy például Borsodabó vagy Zemplén megyében én egészen klassz benyomásokat szerzek folyamatosan. Tehát nem csak természetileg gyönyörű az egész megye, most persze különböző tájegységekről beszélünk, hanem remek kis települések találhatók ott, nagyon jó karban tartva sokszor, és mellette sok esetben a szélén az elképesztő nyomor és kilátástalanság. De hogyha elmegyünk abba a megyébe, akkor nem feltétlenül azzal fogunk találkozni, mint amit mondjuk a bűnügyi hírek alapján sejtünk. Sokkal jobb a összkép. De meglepő módon a Dunántúlon meg találunk olyan helyeket, amelyek viszont egészen nyomasztóan rossz állapotban vannak és kilátástalanak. És hát sajnos például Somogy megye az ilyen, hogy az ember hosszasan tud menni mondjuk autóval, és egyik faluból a másikba mész, és csak pislogsz, hogy atya úristen, micsoda szegénység, és micsoda nyomor, és kilátástalanság van itt, és az emberekkel beszélgetve, és ezt érzed, hogy nincsenek igazából olyan célok, olyan nincs az a közösségi erő, ami átlendíteni az embereket ezen a holtponton, amiben most vannak. Szóval nagyon nagy ellentéteket lehet szerintem tapasztalni, és egyáltalán nem biztos, hogy pont ott éljük meg a jót vagy rosszat, ahol egyébként azt várnánk, vagy sejtenénk. Nyilván bizonyos szempontból az igaz, hogy Győr-Moson, Sopron megye, mondjuk azért tényleg jó állapotban van relatíve az ország többi részéhez hasonlítva, tehát a bizonyos általánosságok megélnek. De amiről beszéltünk is már, hogy miként ürülnek ki a kis települések, a városok is sok esetben, mennyire meghalt az esti élet, nagyon sok helyen, ezt rengetegen panaszkodnak, hogy mennyi kisbolt, kiskávézó, kiskocsma, ez az csárda, stb. Működött, és most arra bezártak, nem tudják fönntartani őket. Ezzel nagyon gyakran találkozunk, hogy nem mennek ki az emberek már ezekre a közösségi terekre, és inkább otthon vannak. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy változás, és ebben az elmúlt 10-15 évben nagy fordulat állt be a magyar vidéken, és ez nem egy jó irány.
1: Az elmúlt percekben György Zsombor újságíróval, a Magyar Hang főszerkesztőjével beszélgettünk Pörc című könyvéről. Nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető, Pál Amanda.
2: Elhangzott az Értékmentő.

0: Liszt Ferenc numerú 6-os, 6. magyar rapszódiáját Érdi Tamás játszotta.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Kellen Ágoston, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket. A kormány több mint 657 millió forintot fordít a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzésére. Olvasható a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent kormányhatározatban. A tájékoztatás szerint a kormány egyetért azzal, hogy a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzése közérdek. Ezért a kormány felhívja az államháztartásért felelős minisztert, hogy a közszolgáltatási szerződésben idén augusztusban felmerült költségek finanszírozására biztosítson legfeljebb 657 millió forintot Magyarország 2026. évi központi költségvetéséből. Adja hírül az MTI. Két nap alatt több mint 20 cm-t emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, derül ki a www.vízügy.hu szombat reggeli adataiból. Az előrejelzés szerint a vízszint további emelkedése várható, vasárnap délig még körülbelül 15 cm-es emelkedést prognosztizálnak, majd ismét apadni kezd a folyó. A Duna szerdán érte el a valahamért legalacsonyabb 0 cm-es vízállását Budapestnél, vagyis elérte a Vigadó téren lévő vízmérce rögzített nullpontját. Második világháborús robbanótestek kerültek elő Budapesten a Margit-szigeten. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség a területet mintegy 200 méter sugarú körben kiüríti és lezárja, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete szombaton az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a robbanóeszközök a Margit-sziget középső részén, a pesti oldalon kerültek elő. Mintegy 12.200 fővel 10,9 millióra csökkent az első fél évben Csehország lakossága, közölte a Cseh Statisztikai Hivatal a honlapján. A csökkenés oka, hogy az első 6 hónapban a halálozások száma nagyobb volt a születésekénél, és a helyzetet a migráció kedvező alakulása sem változtatta meg. Mutatott rá a Statisztikai Hivatal, jelezve, hogy előzetes adatokról van szó. Ami a migrációt illeti, a bevándorlók száma 53.900 volt, míg a kivándorlóké 45.000. A többséget mindkét esetben ukránok alkották. Az Orvosi Tájékoztatás Etikája Krízis Helyzetben címmel rendezett konferenciát szeptember 12-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a Magyar Bioetikai Társaság a 72 tanítvány mozgalom egészségügyi munkacsoportjával és a Szent István Tudományos Akadémia élettudományi osztályával együttműködésben, tudatta a Magyar Kurír. A rendezvényen Székely János püspök úr is jelen volt, aki hangsúlyozta, nincsenek kisgyilkosságok, és ha egy társadalom elkezdi engedélyezni az élet bizonyos feltételek közötti elvételét, akkor az az egész társadalom megváltozását hozza magával. A szlovák püspöki konferencia hivatalos lelkipásztori látogatásra hívta 14. Leó pápát Szlovákiába. Erősítette meg a püspöki konferencia szóvívője. Az, hogy 14. Leó Szentatya ellátogat-e Szlovákiába, illetve mikor, a pápa döntése, jelentette ki a szóvívő. Peter Pellegrini köztársasági elnök már tavaly meghívta a pápát az országba, amikor személyes audiencián volt az apostoli palotában 2025. decemberében. A pápának szóló meghívást, amelyet több mint 6000 lakos írt alá, a Fidesz et Ratio alapítvány átadta Nicola Girasoli pápai nunciusnak. Az időjárásról: változóan felhűs lesz az ég hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, majd a késő délutáni órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Az északi északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 Celsius fok között várható. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét, amilyen csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán. Szabadon bocsátotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta, és folytogatni kezdte: Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte, és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment, és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönnyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönnyörültem rajtad? És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, még meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Ezek az evangélium igéi.
1: Szent Máté evangéliumának 18. fejezetéből a 21-től a 35. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel.

0: Ton Koopman orgonált. 5 óra 40 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa a Fratelli Tutti találkozó résztvevőihez. Olyan fejlődést építsünk, amely senkit sem hagy hátra. A Szent Atya a bencés nővérekhez. Krisztusban gyökerező életük nagy jel és prófétai ajándék. A pápa fogadta az Admina látogatást tevő salvadori főpásztorokat. Leó pápa nyitja meg a római egyházmegye pasztorális évét a lateráni székes egyházban. Pápák az ikertorony elleni támadásról. A terrorizmus kegyetlenségét a szeretet győzi le.
2: 14. Leó. Olyan fejlődést építsünk, amely senkit sem hagy hátra. 14. Leó pápa szeptember 12-én fogadta a latin-amerikai és karib-tengeri püspöki konferenciák tanácsa, a SELAM és az Egyesült Államok katolikus püspöki konferenciája által szervezett Fratelli Tutti találkozó résztvevőit. Beszédében közös felelősségvállalásra szólított fel egy emberibb, fenntarthatóbb és szolidárisabb fejlődés érdekében, amely védelmezi minden ember méltóságát, és különösen figyel azokra, akik a társadalom peremére kerülhetnek. A Szent Atya emlékeztetett arra, hogy pápasága kezdetén az egyház egyik fontos feladataként jelölte meg a bátor és bizalommal teli párbeszédet a mai világgal. Ez magához, az egyház küldetéséhez tartozik. Krisztus elküldte tanítványait, hogy az evangélium fényét vigyék el mindenkor konkrét valóságába. Az evangélium felszólít a szegényekről való gondoskodásra, ami pedig megköveteli, hogy különös figyelemmel forduljunk azok felé, akiket a társadalmi, gazdasági és technológiai változások a legsúlyosabban érintenek, hangsúlyozta Leó pápa. Korunk gyors változásai közös felelősség elé állítanak bennünket, mutatott rá 14. Leó. Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézve úgy fogalmazott: választanunk kell, hogy egy új Bábel tornyát emeljük-e, vagy azt a várost építjük, ahol Isten és az emberiség együtt lakik. A technológiai fejlődéssel kapcsolatban ezért nem egyszerűen az a kérdés, hogy elfogadunk vagy elutasítunk-e bizonyos eszközöket. A döntő kérdés az, hogy milyen emberiséget akarunk építeni,
3: ¿Qué humanidad queremos construir?
2: És milyen hely jut benne minden egyes embernek, hívta fel a figyelmet Leó pápa. Ehhez egyetlen intézmény erőfeszítése sem elegendő. Az állami szerveknek, vállalkozásoknak, munkavállalóknak, egyetemeknek és társadalmi közösségeknek együtt kell dolgozniuk a közjó szolgálatában. A nagy társadalmi kihívások közös felelősséget és együttműködést kívánnak. Azt a társadalmi barátságot, amelyről Ferenc pápa a Fratelli Tutti kezdetű enciklikájában írt. 14. Leó a valódi párbeszéd fontosságára is felhívta a figyelmet. A különbségek meghallgatása nem jelenti azok eltörlését, éppen ellenkezőleg. Meg kell tanulnunk felismerni bennük azt, ami mindenki javát szolgálhatja. Ez különösen fontos napjainkban, amikor a polarizáló vélemények gyorsan felerősödnek, és a konfliktus könnyen a hatalom eszközévé válhat. A valódi párbeszéd többet követel az udvariasságnál. Arra kötelez, hogy akkor is benne maradjunk a beszélgetésben, amikor egymással ellentétes érdekek kerülnek felszínre, és amikor a döntések konkrét lemondásokat követelnek, mutatott rá a Szent Atya. A keresztények számára pedig a testvériség végső alapja az, hogy mindannyiunknak ugyanaz az atyánk. Ne féljetek, idézte 14. Leó elődei gyakori buzdítását. A feszültségektől és különbségektől sem kell megijedni, mert alkotó energiává válhatnak, ha közös felelősség irányítja őket. A pápa hangsúlyozta, Egy társadalmi vagy gazdasági döntés értékét nem pusztán az mutatja meg, hogy hányan támogatják, hanem mindenek előtt az, milyen hatással van a legkiszolgáltatottabbak életére. Egy társadalmi, gazdasági és politikai rend csak akkor nevezhető valóban emberinek, ha mindenki, különösen a legtörékenyebbek, emberhez méltó módon élhetnek, és senkit sem hagynak hátra. Beszéde végén 14. Leó Nehemiás példáját idézte fel, aki népével együtt építette újjá a romokban álló Jeruzsálemet. Hasonló feladat vár ma is mindenkire. Be kell lépnünk a történelem építkezéseire, hogy helyreállítsuk azt, ami összeomlott, és megvédjük azt, ami veszélyben van. A Szentatya végül arra buzdított, hogy alakítsuk ki a tárgyalás kultúráját, amely a különbségek ellenére is képes utat nyitni a találkozás és a béke felé. Korunk fejlődése ne hagyjon maga után újabb romokat, és bármit is építünk, az valóban mindenki számára otthon és menedék legyen, kezdve azokkal, akiknek a legnagyobb szükségük van rá, zárta beszédét Leó pápa az USA és Latin-Amerika püspöki konferenciái által szervezett Fratelli Tutti találkozó résztvevőihez.
1: Leó pápa beszéde a bencés nővérekhez. Krisztusban gyökerező életük nagy jel és prófétai ajándék. Szűz Mária szent nevének ünnepén, szeptember 12-én szombaton délelőtt Leó pápa a Vatikánban fogadta a bencés nővérek nemzetközi közösségének 125 tagját, akik Rómában egy szimpóziumon vesznek részt ezekben a napokban. A sok különböző országból származó szerzetes nővérek szerte a világon azon fáradoznak, hogy mind mélyebben gyökeredzenek Krisztusban, ami által az ő imádságos tanúivá lesznek az egész világon. Leó pápa beszéde kezdetén a bencés nővérek nemzetközi közössége 2001-es alapítására utalt, hiszen immár 25 éve folytatják értékes munkájukat, a közösség és az összehangolás útján, amelyet a bencés férfi szerzetes konföderáció számára még 13. Leó pápa kezdeményezett és támogatott, amit aztán a II. Vatikán zsinat is bátorított, az Istennek szentelt életről szóló Perfecte Caritatis Decretumban. Ez a közös előrelépés annál is fontosabb, mivel célja a bencés karizma megélése és előmozdítása a szerte világon egy olyan spirituális szinodalitáson keresztül, amely minden ember egyediségét közkincsé teszi mindenki számára. Szent Benedekről szólva Ferenc pápa 2023-ban a szeretet kimondhatatlan édességéltől kitágult szív fontosságát hangsúlyozta. A szív a kegyelem hírnöke, mert gyökerei olyan erősek, hogy a fa szépen növekszik, kibírja az irő vasfogát, és az evangélium gazdag gyümölcseit termi. Leó pápa is, eleget téve saját óhajának, nemrégében zarándokként meglátogatta Subiaco és Monte Cassino monostorait, és imádkozott azokon a helyeken, amelyek oly mély jelentőséggel bírnak Isten egész népe és a történelem számára. Miközben e kegyhelyek csendjében és békéjében emlékedtem, vallja a Szentatya személyesen, ma pedig itt látlak benneteket, nem tehetek mást, mint örömmel megállapítani az evangélium szavaival, hogy az apró magból nagy fa nőtt ki. Valóban szőlőskert született, és betöltötte a földet, és sok gyümölcsöt terem, mert mélyen gyökerezik az Úrban. Ez itt az erőfeszítések, amelyek, mint sok különböző országból származó szerzetes nővérek azért tesztek, hogy egyre mélyebben gyökerezzetek Krisztusban, és hogy az ő élő és imádságos tanúi legyetek az egész földön, nagy jel és prófétai ajándék, ismerte el Leó pápa. Erre különösen nagy szükség van a mai korban, amelyet a hiteles élet, a közösség és a béke utáni szomjúság jellemez. A Szentatya 6. Pál pápa egyik apostoli leveléből idézett, amely Szent Benedekre és tanítmányaira úgy tekint, mint akik az imádság, a tanulás és a munka által keresztel, könyvvel és ekével terjesztik a civilizációt és a lelki értékeket. Így építettek fel a különböző népek és nemzetek között egy olyan egységet, amely Szent Ágoston szava nyomán az abszolút szépség példája és modellje. Leó pápa valóban dicséretes dolognak nevezte, hogy a bencés szerzetes nővérek egy olyan projektben vesznek részt itt Rómában és online kapcsolatban másutt a világon, amely kifejezetten az ő számukra kínál új képzési lehetőségeket. Beszéde végén a pápa megköszönte a bencés szerzetes nővéreknek mindazt, amit tesznek, imádságukat,
3: thank you for your prayer,
1: alázatos és csendes jelenlétüket, életük mindennapi és rejtett felajánlását, valamint a lelki útmutatást, a teológiai reflexiót és a közösségi értékeket, amelyeket megélnek és kisugároznak. Arra buzdította őket, hogy folytassák tovább közösségi elkötelezettségüket, majd szívből adta rájuk apostoli áldását.
4: A szalvadori püspökök ad limina látogatáson a pápánál. A szalvadori püspökök szeptember 11-én pénteken zárták 5 napos ad limina látogatásokat a Vatikánban. 14. Leó pápa a magánkihallgatáson fogadta a főpásztorokat, és arra bíztatta, hogy az emberi személy méltóságát helyezzék szolgálatok középpontjába. A Szentatyával való találkozása a remény, a párbeszéd és a jövő üzenetét közvetíti a szalvadori nép számára, nyilatkozta az ad limina látogatást követően Gregorio Rosa Chávez bíboros, a főváros San Salvador nyugalmazott püspöke a Vatikáni Rádiónak. Elmondta, hogy a pápa azt kérte a püspöki kar tagjaitól, hogy a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika szellemét követve mindig az emberi méltóságot helyezzék szolgálatok középpontjába. Meglepte, hogy hazáját ilyen mélyen ismeri a Szentatya. Beszámolt arról is, hogy a találkozó rendkívül intenzív és ösztönző élmény volt. A szeptember 7-től 11-ig, hétfőtől péntekig tartó vatikáni látogatás során a szalvadori főpásztorok felkeresték a római kúria különféle intézményeit. A találkozók során részletesen bemutatták a szalvadori egyház és társadalom jelenlegi helyzetét, és szó esett a helyi közösségeket érintő kihívásokról, a jövőbeli reményekről. A látogatás meghatóan szép pillanata volt, amikor a püspökök átadták a pápának Szent Oscar Romero érsek erekjéjét. San Salvador érsekét 1980-ban egy katonai osztag szentmise bemutatása közben gyilkolta meg, mert felemelte szavát az emberi jogokért. 2018-ban Ferenc pápa szentté avatta a mártírhalált szenvedett érseket. A szalvadori katolikus egyház egy érsekségből és 7 egyházmegyéből áll, a 6,5 millió lakosú ország 43%-a katolikus. Leó pápa nyitja meg a római egyházmegye pasztorális évét a lateráni székesegyházban. Szeptember 18-án a Szentatya vezeti az egyházmegyei évadnyitó pasztorális találkozót a lateráni Szent János bazilikában, az egyházmegye székesegyházában. Baldassare Reina bíboros, a pápa helynöke levélben szólította meg a római plébániák közösségeit, és azt kérte tőlük, hogy vegyenek részt az ünnepi szertartáson, hogy ezáltal is megmutatkozzon az egyházmegye arculatának egysége és sokszínűsége. 14. Leó pápa vezeti a római egyházmegye évadnyitó találkozóját jövő pénteken, szeptember 18-án délután a lateráni Szent János bazilikában. Tették közzé a római egyházmegye honlapján. Baldassare Reina bíboros, a pápa római vikáriusa meghívó levéllel fordult a római plébániákhoz. Arra bátorít minden plébániai közösséget és testületet, hogy saját delegációval vegyen részt az ünnepi eseményen, hogy láthatóvá váljon Krisztus helyi egyházának élő arca. Így jelen lesznek az egyházmegyei pasztorális tanács, a papi tanács és a plébániai pasztorális tanács tagjai. A szervezés részleteiről és a tudnivalókról az elkövetkező napokban tájékoztat részletesen az egyházmegye. Az egyházmegye pasztorális évadnyitóját Leó pápa vezeti, mint az egyházmegye püspöke. Where is the kingdom of God?
1: Pápák az ikertorony elleni támadásról. A terrorizmus kegyetlenségét a szeretet győzi le. Második János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápák mindig Krisztus fényét keresték a legsötétebb órában is, mert még a kimondhatatlan borzalmak közepete sem lehet a gonoszé és a haláli az utolsó szó. A szörnyű merénylet után egy év elteltével Második János Pál béke felhívásai szüntelenül tovább folytatódtak. 2002. szeptember 11-én, szerdán, a pápa az általános kilagatáson felidézte a 12 hónappal korábbi szörnyű támadást, az ikertornyok összeomlását és a romok alá temetett számtalan sok ártatlan emberi életet. A pápa erőteljesen megismételte, hogy a terrorizmus az embertelen kegyetlenség megnyilvánulása és mindig az is marad, és hogy a bántalmazás, a fegyveres erőszak és a háború olyan választások, amelyek csak gyűlöletet és további halált vetnek. Csak az ész és a szeretet a valódi eszközök az egyének és a népek közötti konfliktusok leküzdésére és megoldására, összegezte szavait. 16. Benedek pápa tovább folytatta elődje imáit a békéért. Pápasága harmadik esztendejében az Egyesült Államokba látogatott, és 2008. április 20-án New Yorkban felkereste a merénylet fájdalmas helyszínét, a Ground Zero-t, ahol egykor az ikertornyok álltak, egy mély üreg tátongott, szinte a gonosz mélységének metaforájaként. De mindenütt építkezés folyt a remény szimbólumaként, amely újjászül és újjáépít. Benedek pápa csendben gyertyát gyűjtött az áldozatok emlékére, majd letérdelt és arra kérte az urat, hogy hozzon békét ebbe az erőszakos világba, és adja meg az emberiségnek a bölcsességet és a bátorságot, hogy fáradhatatlanul dolgozzon egy olyan világért, amelyben a valódi béke és a szeretet uralkodik a nemzetek között és mindenkinek a szívében. Három évvel később, 2011. szeptember 11-én, a terrortámadások 10. évfordulóján 16. Benedek pápa levelet küldött az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciája elnökének, Timothy Dolan New York érseknek, akit a következő év februárjában bíborossá nevezett ki. Felidézve a 10 évvel korábbi brutális támadást, a tragédiát, amelyet még súlyosabbá tesz az elkövetők azon állítása, hogy Isten nevében tették. Határozottan arra sürgetett mindenkit, hogy egyértelműen jelentsük ki, hogy semmilyen körülmény sem igazolhatja a terror cselekményeket. Minden emberi élet értékes Isten szemében, és minden erőfeszítés meg kell tenni annak érdekében, hogy világszerte előmozdítsuk az egyének és a népek elidegeníthetetlen jogainak és méltóságának valódi tiszteletben tartását. Ferenc pápa is meglátogatta New Yorkban a Ground Zero-t, amelyet azóta két vízzel teli medencéből álló emlékművé alakítottak az egykori ikertornyok alapjain.

0: de az erőszak, a gyűlölet és a bosszú logikája csak fájdalmat, szenvedést, pusztítást és könnyeket okozhat. Az élet azonban mindig arra van ítélve, hogy győzedelmeskedjen a pusztítás prófétái és a halál felett, mert a megbékélés és az egység győzedelmeskedik a gyűlölet és a megosztottság felett. Kérjük a mennyből azt az ajándékot, hogy elkötelezzük magunkat a béke ügye mellett, szólt Ferenc pápa. Békét kérünk ebben a hatalmas világban, amelyet Isten adott nekünk otthonul mindenki számára. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.

6 óra 1 perc. Hallgassák meg híreinket, a szerkesztő Kellen Ágoston, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! A kormány több mint 657 millió forintot fordít a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzésére. Olvasható a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent kormányhatározatban. A tájékoztatás szerint a kormány egyetért azzal, hogy a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzése közérdek. Ezért a kormány felhívja az államháztartásért felelős minisztert, hogy a közszolgáltatási szerződésben idén augusztusban felmerült költségek finanszírozására biztosítson legfeljebb 657 millió forintot Magyarország 2026. évi központi költségvetéséből. Adja hírül az MTI. Két nap alatt több mint 20 cm-t emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, derül ki a www.vízügy.hu szombat reggeli adataiból. Az előrejelzés szerint a vízszint további emelkedése várható, vasárnap délig még körülbelül 15 cm-es emelkedést prognosztizálnak, majd ismét apadni kezd a folyó. A Duna szerdán érte el a valaha mért legalacsonyabb 0 cm-es vízállását Budapestnél, vagyis elérte a Vigadó téren lévő vízmérce rögzített nullpontját. Második világháborús robbanótestek kerültek elő Budapesten a Margit szigeten. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség a területet mintegy 200 méter sugarú körben kiüríti és lezárja, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete szombaton az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a robbanó eszközök a Margit sziget középső részén, a pesti oldalon kerültek elő. Mintegy 12.200 fővel 10,9 millióra csökkent az első fél évben Csehország lakossága, közölte a Cseh Statisztikai Hivatal a honlapján. A csökkenés oka, hogy az első 6 hónapban a halálozások száma nagyobb volt a születésekénél, és a helyzetet a migráció kedvező alakulása sem változtatta meg. Mutatott rá a Statisztikai Hivatal, jelezve, hogy előzetes adatokról van szó. Ami a migrációt illeti, a bevándorlók száma 53.900 volt, míg a kivándorlóké 45.000. A többséget mindkét esetben ukránok alkották. Az orvosi tájékoztatás etikája krízis helyzetben címmel

rendezett konferenciát szeptember 12-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a Magyar Bioetikai Társaság a 72 tanítvány mozgalom egészségügyi munkacsoportjával és a Szent István Tudományos Akadémia élettudományi osztályával együttműködésben, tudatta a Magyar Kurír. A rendezvényen Székely János püspök úr is jelen volt, aki hangsúlyozta, nincsenek kisgyilkosságok, és ha egy társadalom elkezdi engedélyezni az élet bizonyos feltételek közötti elvételét, akkor az az egész társadalom megváltozását hozza magával. A szlovák püspöki konferencia hivatalos lelkipásztori látogatásra hívta 14. Leó pápát Szlovákiába. Erősítette meg a püspöki konferencia szóvívője. Az, hogy 14. Leó Szentatya ellátogat-e Szlovákiába, illetve mikor, a pápa döntése, jelentette ki a szóvívő. Peter Pellegrini köztársasági elnök már tavaly meghívta a pápát az országba, amikor személyes audiencián volt az apostoli palotában 2025. decemberében. A pápának szóló meghívást, amelyet több mint 6000 lakos írt alá, a Fidesz et Ratio alapítvány átadta Nicola Girasoli pápai nunciusnak. Az időjárásról. Változóan felhűs lesz az ég hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, majd a késő délutáni órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Az északi északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 Celsius fok között várható. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! Kedves hallgatóink! Most hallgassák meg Wolfgang Amadeus Mozart 361-es kihői jegyzékszámú B-dur fúvós divertimentójának 7. tételét. A St. Martin in the Fields kamarazenekar fúvósai játszanak. Vezényel Neville Mariner.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 361-es Köchli jegyzékszámú B-dur fúvós divertimentójának 7. tételét hallották. A St. Martin in the Fields kamarazenekar fúvósai játszottak. Vezényelt Neville Mariner.
1: 6 óra 15 perc.
0: Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Sára a nevető. Az ókorban az istennőket gyakran úgy ábrázolták, hogy nevettek. A nevető istennő archetipikus kép. Nevetése arra utal, hogy felette áll a dolgoknak, hogy a világnak nincs hatalma fölötte. Más valóságból él. A nők szívesen nevetnek. A nevetőnő archetipusában magukra ismernek. Nevetésük révén kapcsolatba lépnek a bennük rejtőző istennővel, amely nem oldódik fel e világban. Távolságot tart a világtól, és így nevetni is tud rajta. A Bibliában Sára testesíti meg a nevetőnőt. A Teremtés könyvében olvasunk róla. Ábrahám felesége volt. Szép nő. Amikor Ábrahámmal Egyiptomba mennek az otthon pusztító éhínség elől, Ábrahám azt mondja Sárának: tudom, hogy szép asszony vagy, s hogy meglátnak téged az egyiptomiak, azt fogják mondani, a felesége. Akkor engem megölnek, téged pedig életben hagynak. Mondd tehát, kérlek, hogy a húgom vagy, hogy jó dolgom legyen miattad, s életben maradjak miattad. Ábrahám tehát úgy érzi, hogy szép felesége veszélyt jelent számára, mert irítséget ébreszthet másokban, és akkor esetleg megölik őt, a férjet. A Teremtés könyvében leírt jelenet ma is igen aktuális. Nem azokra a féltékenységi jelenetekre gondolunk, amikor a nő szeretője, hogy megszerezze, megöli annak férjét. Ma is gyakori, hogy a férfi arra használja a feleségét, hogy felvágjon vele. Ezért van szüksége a nőre, hogy a társaság előtt büszkélkedhessen vele. Az Ábrahám története a férfi-nő kapcsolat további aspektusaira is felhívja a figyelmet. Vannak olyan szakmák, ahol a férfiak úgy érzik, hogy háttérbe szorulnak, mert azokon a területeken a nőket a maguk fellépésével többre értékelik. Egy pszichiáter egyszer azt mondta, hogy úgy érzi, női kollégái előnyt élveznek vele szemben. Ők a maguk mosolygós módján bármit elérnek a főorvosnál, és mindig megkapják azt, amit akarnak. Neki, mint férfinak azonban, mindig küzdenie kell önmagáért és kérései teljesítéséért. És sokszor veszít. Ábrahám arra használja felesége szépségét, hogy ő maga előnyökhöz jusson. A fáraó a palotájába viteti Sárát, és ezért jól bánik Ábrahámmal, aki kecskéket és marhákat, szolgákat és szolgáló lányokat kap. Ám egyszer csak csapások sújtják a fáraó házát, aki rájön, hogy mindennek Sárához van köze. És amikor kiderül, hogy Sára valójában Ábrahám felesége, a fáraó Ábrahám szemére hányja. Miért mondtad húgodnak, úgyhogy én elhozattam feleségül magamnak? Most íme, itt a feleséged, vedd és menj! Ha egy férfi azzal akarja kompenzálni a nővel szembeni hátrányát, hogy a maga érdekében felhasználja a nőt, abból mindig baj származik. Egyiküknek sem jó ez a helyzet. A férfinak meg kell tanulnia tisztelni felesége szépségét anélkül, hogy ki akarná sajátítani, és használni akarná a maga javára. Sára terméketlen. Egy napon Isten felkeresi Ábrahámat, aki leborul a három férfi előtt, akiknek az alakjában megjelenik Isten, és meghívja őket, hogy egyenek vele. Sára bent van a sátorban. Ábrahám sietve bemegy hozzá, és azt mondja, hogy mindent készítsen el a vendégek számára. A vendégek megkérdezik: hol van Sára, a feleséged? Ő azt felelte: itt, benne a sátorban. Erre az egyikük azt mondta neki: egy esztendő múlva ilyen időtájban visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának, a feleségednek. Amikor Sára a sátor ajtaja mögött meghallotta ezt, ellevette magát. A kinyilatkoztatást hallva Sára nevetni kezd. Nem hangosan, inkább magában nevetett, ugyanis erre gondolt: most legyen még szerelmi örömem, amikor már megöregedtem, hiszen már férjem is öreg. Isten azonban meghallja Sára nevetését, és megkérdezi Ábrahámot: miért nevet Sára, és miért gondolja, valóban szülni fogok még, jól lehet öreg vagyok, van, ami az Úrnak lehetetlen? Sára számára nagyon kellemetlen, hogy meghallották a nevetését, ezért ellenkezni kezd. Sára azonban tagadta: nem nevettem, mert félelmében megrettent. De az Úr azt mondta: nem úgy van az, te bizony nevettél. Sára nevetését többféleképpen lehet értelmezni. A bibliai szöveg a hitetlenség nevetéseként jeleníti meg, mondván,
Sára nem hisz Isten ígéretében. Sára nem tudja elképzelni, hogy a maga korában megtapasztalhassa még a szerelem ajándékát. Érdekes, hogy a szöveg itt nem a biológiailag lehetséges anyaság kérdését feszegeti, hanem a szerelem boldogságáról beszél. Amikor Sára tehát a szerelem boldogságára gondol, nevetnie kell. Ha így nézzük, akkor Sára nevetése nem annyira a kételkedés jele, hanem inkább a szerelem és a boldogság tulajdonképpeni lehetőségeire való rácsodálkozásé. Mert e pillanatban Sára megérzi, mi minden rejlik még benne. Ám rögtön azt is gondolja, hogy ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. A nevetésben mindig benne van az az érzés, hogy felette állunk a dolgoknak, hogy nem azok határoznak meg minket. A nevetés az egyik módja annak, hogy felülkerekedjünk, és ne engedjük, hogy lehúzzanak a dolgok. A nevetés az örömjele, a pozitív életérzésé. Hogy Sára nevetése nem hitetlenkedő nevetés volt, hanem az Istentől ajándékba kapott nevetés, arról akkor beszél Sára, amikor megszületik Izsák. Sára pedig azt mondta, Isten nevetést szerzett nekem, s aki csak meghallja, együtt nevet velem. Aztán azt mondta, ki mondta volna Ábrahámnak, hogy Sára még fiút fog szoptatni, hisz vénségében szültem neki. Itt egyértelművé válik, hogy Sára nevetése a sátorban Isten ajándéka. Az öröm és a remény nevetése volt. Izsák születésében az élet győzött a halál fölött. A remény a kétségbeesés, az öröm a gyász fölött. Sára itt úgy értelmezi nevetését, mint a hit kifejeződését. Isten bármilyen helyzetet meg tud változtatni, a terméketlenséget virágzásba tudja fordítani.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 570-es köhül jegyzékszámú, numero 17-es B-dur szonátájának első tétele hangzott el, Malcolm Bilson előadásában.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Kellen Ágoston. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Szeptember 12-et délelőtt megrendezték a Mindenki Születésnapja programot. Közzétették a kormány gyermekvédelmi jelentését szombaton. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke Köcsén jelentette be, az a dolgunk, hogy készen álljunk. Ha az országnak szüksége van ránk, akkor ránk lehet számítani. Donald Trump amerikai elnök szerint elkerülhetetlen Írország és Észak-Írország újraegyesítése. XIV. Leó pápa szeptember 12-én fogadta a latin-amerikai és karib-tengeri püspöki konferenciák tanácsa és az Egyesült Államok katolikus püspöki konferenciája által szervezett Fratelli Tutti találkozó résztvevőit, tájékoztatta a Vatican News. Beszédében közös felelősségvállalásra szólított fel egy emberibb, fenntarthatóbb és szolidárisabb fejlődés érdekében, amely védelmezi minden ember méltóságát és különösen figyel azokra, akik a társadalom peremére kerülhetnek. 14. Leó pápa a valódi párbeszéd fontosságára is felhívta a figyelmet. A különbségek meghallgatása nem jelenti azok eltörlését, éppen ellenkezőleg. Meg kell tanulnunk felismerni bennük azt, ami mindenki javát szolgálhatja, mondta a Szentatya. A szlovák püspöki konferencia hivatalos lelkipásztori látogatásra hívta a 14. Leó pápát Szlovákiába, elősítette meg a TASR-nek a püspöki konferencia szóvívője. Az, hogy 14. Leó Szentatya ellátogat-e Szlovákiába, illetve mikor, a pápa döntése, jelentette ki a szóvívő. Peter Pellegrini köztársasági elnök már tavaly meghívta a pápát az országba, amikor személyes audiencián volt az apostoli palotában 2025. decemberében. A pápának szóló meghívást, amelyet több mint 6000 lakos írt alá, a Fidesz et Ratio alapítvány átadta Nicola Girasoli pápai nunciusnak. Szlovákiában az utolsó pápa látogatásra 2021. szeptember 12-e és 15-e között került sor, mikor a néhai Ferenc pápa ellátogatott Pozsonyba, Eperjesre, Kassára és Sasvárra. Szeptember 12-e délelőtt megrendezték a Mindenki Születésnapja programot Budapesten. A részletekről a szerkesztő Kellen Ágoston szól.
3: Szeptember 12-én szombaton 10 órától harmadik alkalommal rendezték meg Budapesten a Mindenki Születésnapja életvédő séta és családi eseményt, adták hírül a szervezők. A rendezvény a Széchenyi István térről indult, a résztvevők a Lánchídon át a Tabánba sétáltak. Most különösen fontos, hogy kiálljunk az életért, emelték ki a szervezők. Éppen ezért az esemény mottójául változott a helyzet, helyzet van, hívó mondatot választották. A jelenlegi közéleti, politikai helyzetben különösen nagy jelentősége van annak, hogy minél többen nyilvánosan is kiálljanak a megfogant emberi élet védelme, valamint a nehéz helyzetbe került várandós édesanyák és családjaik támogatása mellett. Az elmúlt időszakban több életvédelmi kérdés is napirendre került, köztük a szívhangrendelet jövője, az esemény utáni tabletta vénykötelezettsége és az abortusz tabletta esetleges bevezetése. A tervezett változások kapcsán 28 életvédő szervezet közös nyílt levélben kérte, hogy ne gyengítsenek a megfogant élet jelenlegi védelmén. A kormány a társadalmi egyeztetés egyében külön tárgyalt az elmúlt napokban az életvédő szervezetekkel és az egyházak vezetőivel. A demonstráló séta végén a Tabánban színpadi beszédek, művészi produkciók, családi programok és születésnapi torta várta a résztvevőket. Az eseményhez több ismert művész és közéleti szereplő is csatlakozott, köztük Malek Andrea, Pál Eszter, Lackfi János, Zámbori Soma és Gável András. A szervezők arra hívnak minden hívőt és olyan embert, akinek fontos a megfogant életvédelme, hogy álljanak ki ezen ügy mellett és imáikkal kísérjék a jelenlegi helyzet jobbáfordulását.
0: Fordulását. Közzétették a kormány gyermekvédelmi jelentését szombaton. A több mint 200 oldalas dokumentum a kormány.hu oldalon érhető el, tudatta az MTI. A dokumentum a május és augusztus között végzett komplex felmérés alapján készült. A közzétett eredmények egy országos látogatás sorozat tapasztalatain alapulnak. A felmérést végzők 12 vármegyében 19 intézményt, illetve szakmai egységet kerestek fel, mintegy 1500 szakemberrel találkoztak, és csaknem 100 órányi személyes beszélgetést folytattak. A jelentés szerint a gyermekvédelmi szakellátás válságának egyik legszembetűnőbb tünete a szökések magas száma. Egy évben átlagosan 17 ezer gyerek szökik meg, döntő többségük gyermekvédelmi intézményekből, és megközelítőleg 800 gyerek tartós szökésben van. Az összefoglalóban kitértek arra, hogy a bántalmazás a gyermekvédelmi rendszerben nem kizárólag a felnőtt gyermek viszonyban jelenik meg. Jelen van a kortárs bántalmazás és a munkatársakat érő kettős abúzus, a gyerekek és a rendszer tagjainak részéről. A vizsgálat első fázisát összegző, most közzétett jelentést követően 2026 végén teszik közzé a második fázisról szóló jelentést és a megállapításokhoz kapcsolódó szakpolitikai elképzeléseket, írták. A gyermekvédelmi intézményrendszer megújítása nélkül sem a pusztító droghelyzet, sem az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák nem oldhatók meg hosszú távon, írta Budapest főpolgármestere szombaton a közösségi oldalán. Karácsony Gergely a gyermekvédelmi rendszerről szóló kormányzati tájékoztató kapcsán azt írta, egy budapesti jelentés szerint van, ahol az utcai szerhasználó 90%-a gyermekvédelmi intézményből került ki. A főpolgármester úgy fogalmazott, a probléma megoldása a kormány és Budapest, illetve az állam és az önkormányzatok partnerségét igényli. Jó úton vagyunk afelé, hogy megfogjuk egymás kezét, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök, a Tisza párt elnöke, őszi országjárásának első állomásán, szombaton Veszprémben, adta hírül az MTI. A kormányfő úgy fogalmazott, egy korszak lezárulta nem azt jelenti, hogy nem kell megkapnia a büntetést annak, aki bűnt követett el, és nem is azt, hogy nem kell visszavenni az ellopott vagyonokat. De az egyszerű magyar állampolgároknak igenis kezet kell egymásnak nyújtani, újra kell tudni beszélgetni, hangsúlyozta Magyar Péter, köszönetet mondva azoknak a tiszásoknak és fideszeseknek, akik tudnak egymásnak kezet nyújtani. Az a dolgunk, hogy készen álljunk, ha az országnak szüksége van ránk, akkor ránk lehet számítani, mondta Orbán Viktor a Somogy vármegyei Köccsén szombaton. A Fidesz elnöke, volt miniszterelnök, a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett polgári piknik elnevezésű zárt körű találkozón újságíróknak úgy fogalmazott, 16 fantasztikus év van Magyarország mögött a polgári nemzeti kormányzás eredményeképpen. Hozzátette, egymás után 4 választást nyertek meg, 20 év után 1-et elvesztettek. Azt kívánja a jobb oldalnak, minden 20 évben egyszer veszítsen választást. Az egészségmegőrzés, az egészséges életmódra áttérés apró lépésekkel kezdődik, hangoztatta az országos tisztifőorvos a második magyar egészségpikniken szombaton Budapesten. Oroszi Beatrix, a Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége által második alkalommal megrendezett eseményen azt mondta, nem a tökéletességre kell törekedni, apró lépésekkel is lehet az egészségünkre figyelni. A népegészségügynek az a dolga, hogy segítse az embereket, az egészségüket szolgáló döntések meghozatalában, emelte ki. Köböl Anita kormány szóvívő arról beszélt, hogy a jövő orvos generációjának ma már nem csak a betegségek kezelése fontos, hanem azok megelőzése, a kockázatok felismerése és az, hogyan lehet mindezekről az emberekkel beszélni. A rendezvényen többféle szűrővizsgálaton is részt vehetnek az érdeklődők a fővárosi múzeumkertben, ahol workshopokat, előadásokat is tartanak. Romániában elsőként kapott Green Destinations nemzetközi zöld minősítést Hargita megye. Gáspár Sándor tudósít.
4: A Green Destination ezüst minősítése országos szinten újdonság Romániában, különösen, hogy egész megyére vonatkozik. A 10 vizsgált kategóriában a legkiemelkedőbb eredményt, 9,2 pontot a kultúra és a hagyományok területén érte el Hargita megye, emelte ki Szabó Károly, a Visit Hargita, Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás igazgatója, és ennek fontos hozadéka a helyi közösség önbecsülésének és identitásának erősítése. Talán a székely hagyományok közös ernyője révén a másik két székely megyére is kivetíthető, kiterjeszthető lesz ez az eredmény, hiszen a három megye több projektben is összedolgozik. A Green Destinations nem ismeretlen Magyarországon sem. A fenntartható zöld turizmus keretében idén 7 magyar projekt is elismerést kapott, legkiemelkedőbb a miskolci Ehető Erdő aranyérme, amihez talán föl fog zárkózni az erdélyi Szent Anna-tó és a Mohosláp projektje is, amit kiemelten értékeltek. A Székelyföld a nemzetközileg akkreditált Green Destinations ezüst minősítése révén fölkerült a fenntartható turisztikai célpontok globális térképére. Automatikus vendégáramlást önmagában nem biztosít, mégis komoly piaci előnyt jelent. Nem a látogatószám korlátlan növelésében, hanem a minőségi, lassú turizmusban látják a jövőt. Bíró Barna Botont, Hargita megye tanácsának elnöke ezt a minősítést kulcsfontosságúnak tartja a 2027-es gasztró év miatt is, amikor Hargita megye viseli az Európa gasztronómiai régiója címet. Nemzedékeken át öröklődött receptjeink, vagy a gyógynövényes legelőkön nevelkedett állatok tejéből készült egyedi sajtjaink olyan kulturális értékek, amelyeket senki sem tud utánunk csinálni, mondotta. Amint a közleményből kiderül, a továbbiakban a megszerzett ezüst minősítés megtartása, az eredmények szinten tartása, valamint a zöld szempontok helyi vállalkozói szférába történő mélyebb beépítése a fő prioritás Hargita megyében.
0: Donald Trump amerikai elnök szerint elkerülhetetlen Írország és Észak-Írország újraegyesítése. Trump szombaton kezdődött írországi látogatásán kijelentette azt is, hogy ő örömmel fogadná az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írország és a több mint 100 éve független államként létező Ír Köztársaság egyesítését, tudatta az MTI. Andy Burnham, brit miniszterelnök néhány napja, még Trump dublini látogatása előtt kijelentette, vannak olyan ügyek, amelyek jelenleg nem szerepelnek a brit politika napirendjén, és ezek közé tartozik az Ír Köztársaság és Észak-Írország újbóli egyesítéséről szóló referendum kiírása. New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadások emlékhelyén az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek pénteken a 25 évvel ezelőtti merényletekben meghalt 2977 emberre. Adta hírül az MTI. A ceremónia helyi idő szerint reggel 8 óra 46 perckor néma tiszteletadással kezdődött. Abban a percben, amikor a terroristák által eltérített első repülőgép becsapódott a World Trade Center északi torony épületébe 2001-ben. Donald Trump beszédében az ország egységét hangoztatta, és úgy fogalmazott, hogy azokban a megrázó napokban a támadásokat követően láthattunk nemzetünk eredeti szellemiségét, mindannyian New Yorkiak voltunk azon a napon, de egyben mindannyian amerikaiak is. Az utasszállító gépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok az áldozatok emlékére. Szaúd-Arábia pénteken bejelentette, hogy egy időre leállítja a kulcsfontosságú kelet-nyugat kőolajvezetéket, miután Irak felől érkező drónok támadták az infrastruktúrát, adta hírül a Magyar Hírlap. A szaúdi állami hírügynökséghez eljuttatott közleményében a szaúdi energiaügyi minisztérium elővigyázatossággal indokolta a lépést. A CNN amerikai hírtelevízió műholdas felvételekre hivatkozva arról számolt be, hogy a támadás helyszínén tűz keletkezett. Azt azonban egyelőre nem lehet tudni, hogy az olajvezeték megsérült-e. A szaúdi külügyminisztérium elítélte az akciót, azonban leszögezte, nem tervez válaszlépéseket annak érdekében, hogy az iraki fél tehesse meg a szükséges intézkedéseket.
1: Közlekedési hírek következnek.
5: A fővárosban építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát, a Lomb utcánál így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppentyű utca megállót Újpest központ felé. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti Fasorta a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. Távhővezeték javítása miatt lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát, a Pázmány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől Zsák utca lett. Lezárták a 22. kerületben a Plébánia utcát, a Panoráma utca és a Jósika utca között egy rövid szakaszon, mert javítják a vízvezetéket. A 251-es és a 251-a autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Galamb utca és a Plébánia utca megállót. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelik közműjavítása miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Hazánk várható időjárásáról. Változóan felhős lesz az ég, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, majd a késő délutáni órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Az északi, északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 Celsius fok között várható. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Szeptember 12-e délelőtt megrendezték a Mindenki születésnapja programot. Közzétették a kormány gyermekvédelmi jelentését szombaton. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke Köcsén jelentette be, az a dolgunk, hogy készen álljunk, ha az országnak szüksége van ránk, akkor ránk lehet számítani. Donald Trump, amerikai elnök szerint elkerülhetetlen Írország és Észak-Írország újraegyesítése. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Kellen Ágoston, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
6: Múlt idéző. Tóth János Andrást hallják.
7: 2026. szeptember 13-a, évközi 24. vasárnap van. Isten éltesse a ma ünneplő Kornél keresztnevű hallgatóinkat. A Kornél a latin Cornelius nemzetség név rövidüléséből ered. Jelentése somfa, szarv, Cornéliuszi. Egyházunkban ma aranyszájú Szent János püspök és egyháztanítóra emlékezünk, aki a kisázsiai Antiohiában, a mai Törökország területén, Krisztus után a 340-es években arisztokrata családba született. Szónoklattan tanult, ügyvédnek készült.

írta a Papságról című híres művét arról a papi eszményről, amit ő szeretett volna szentségben, tudományban és életbölcsességben a papságban megélni. 386-ban szentelték pappá, 397-ben tiltakozása ellenére a bizánci birodalom fővárosának érsekévé választották, 6 éven át 404-ig volt Konstantinápoly püspöke. Ez idő alatt jelentős reformokat vezetett be, kórházakat és jótékonysági intézményeket alapított, az ariánus hitet azonban ellenezte. Megalkuvást nem ismerő hozzáállása miatt a kiváló igehirdető és szentírás magyarázó aranyszájú Szent Jánossal a papság egy része, sőt, később maga a császárné is szembefordult. Így előbb Arméniába száműzték, ám mivel innen is levelezett híveivel, a Fekete-tenger északkeleti partvidékére kényszerítették. Útközben érte a halál. Nyelvezetének, gondolatainak tisztasága és gazdagsága miatt tapadt nevéhez a 6. századtól a Chrysostomos, azaz aranyszájú jelző. Rendkívüli képessége volt, hogy az egyszerű emberek élethelyzeteivel és kérdéseivel kapcsolja össze a bibliai szövegeket. Hangsúlyozta a dolgokban való közös részvétel, a munka jelentőségét, a rabszolgák felszabadításának szükségességét, felszólított a javakban való osztozásra, egyéni és közösségi szinten egyaránt. A szolidaritást szinte szentségként élte meg, mint Krisztus egyfajta valóságos jelenlétét a világunkban. 335-ben e napon szentelték fel Jeruzsálemben a Szent Sír templomot, a kereszténység egyik legfontosabb szentélyét, Jézus Krisztus keresztre feszítésének, egyben közeli sírhelyének és feltámadásának a helyszínén. 283 évvel ezelőtt, 1743. szeptember 13-án az ausztriai Prellenkirchenben látta meg a napvilágot Rausch Ferenc jezsuita szerzetes pap, matematikus. Először a bécsi Terezániumban tanított, majd rendje feloszlatása után világi papként 1777-től a budai, majd pesti egyetem tanára, 1791-ben és 92-ben rektora lett. Gyakorlati mértant, illetve alkalmazott felsőbb mennyiségtant adott elő, azaz az 1782-ben megszervezett mérnöki intézet legfontosabb tárgyait. Számos matematikai, földméréstani és műszaki tankönyvet írt. Rausch Ferenc tankönyveinek értékes jellemzője, hogy nem csak elméleti megfontolásokat tartalmaznak, hanem a mérések gyakorlati végrehajtásához is útmutatást adnak. 15 éve, hogy 82 éves korában visszaadta lelkét teremtőjének, Végvári Vazul, ferences szerzetes, író, költő. 1956-ban Esztergomban szentelték pappá, ezt követően 1956-ig prefektus nevelő volt az esztergomi ferences gimnázium internátusában. Végvári Vazul rendi elöljáróinak tiltása ellenére részt vett a szabadságharcban. A forradalom leverése után Bécsen keresztül Amerikába ment. Az észak-amerikai katolikus magyarok kétnyelvű közösségeinek lelkipásztoraként szolgált 4 évtizeden át. Egyházi feladatai mellett egyebek között a New Brunswick-i magyar cserkész csapatok parancsnoka volt, és a Magyar Családok Rádiója című programot vezette az Amerika hangja adásaiban. Mindszenty József bíboros sajtótitkára volt a 70-es évek első felében, a hercegprímás amerikai főpásztori útján. 1978-ban, mielőtt a Carter kormány visszaadta a Szent Koronát Magyarországnak, tanácsadóként meghívták a Fehérházba. Irányi László, a külföldi magyarok első püspöke pedig 1987-ben vikáriusává nevezte ki. Több verses és novellás kötet szerzője. Végvári Vazul 1997 áprilisában hazatelepült.

0: 1998-ban vitézzé avatták, majd a volt politikai elítéltek és az 1956-osok szervezetei is kitüntették. 135 éve született Kemény Imre, Kossuth-díjas fogorvos, aki a fogpotlás egyik legnagyobb magyar szaktekintélye volt, és jelentős szerepet játszott a fogorvos továbbképzés megszervezésében. Kemény Imre 9 szakkönyvét, illetve szaklapokban megjelent 60 közleményét az európai szakirodalom is átvette és megjelentette.
1: A múltidézőt Tóth János András készítette.
2: Szívem első gondolatja, hozzád szállt fel Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged ellak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, adj kegyelmet, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen.

0: tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulástámogató programja. Segítsen ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 7 óra.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
3: Kedves hallgatóink, magyarországi madárfajainkat bemutató sorozatunk a Madárvárta következik. A mikrofonnál a szerkesztő Posgai Nóra.
4: Kedves hallgatóink, a mai madarunkra nem lehet mást mondani, mint hogy cuki, mint a barkos cinege, ez egy másik cinege nevű madár, függő cinege. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Halmos Gergőt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatóját.
5: Szervusz, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
4: Hát ez a kis madárka, ez a személyesen zóró.
5: Igen, tehát aki először meglátja, egy nagyon egyedi megjelenést tud megfigyelni, ami sokszor erre emlékeztet, hogy állarca van, azaz zorró, mert hogy a madárnak ilyen barnás színezete van alapvetően, a szárnya háta egy kicsit olyan gesztenyebarnásabb, viszont a szeme körül egy egész sötét barna fekete maszkot visel, ami kicsit különböző a hímeknél meg a tojóknál.
4: A tojónak kisebb maszkja van, a hímnek nagyobb.
5: Igen, zorró huga és a zorró. De a fiatal madaraknál meg ez a maszk még nincsen meg, tehát ők meg egy egyszínű arccal rendelkeznek, tehát csak az öregek vehetik fel a maszkot, és válhatnak zorróvá. Egyébként pedig egy nagyon speciális faj, amit részben persze ez a külsejéről ismer, aki ismer, de a legtöbben a fészkéről ismerik, mert egy egész egyedi fészket épít. Az élőhelye alapvetően vizes élőhelyek, nádasok, de a fészkét azt nem nádba építi, hanem a nádasok környezetében lévő fákra, mert hogy egy ilyen szőtt bugyorra fészke, amit lehajló ágakra mégis akaszt, ha úgy tetszik, tehát úgy építi, hogy lóg az ágról.
4: Igen, ez egy ilyen pamut gömb zsák tulajdonképpen, amit épít, pamut szütyő. Hermann Otto írt erről a fészekről, a Madarak hasznáról és káráról című könyvében. Ez a kis remeklés oly tömött és oly meleg, hogy a dunamenti füzeseket búvó rátság buzgón szedi, felhasogatja, hogy tél idején melegítő kapcának használhassa kisgyerekének lábára.
5: Igen, tehát ugyan vannak hasonló fészkek, de Magyarországon nem ismerünk, vagy hát az Európában lényegileg a függőcink egyedül, ami ilyet csinál. A szövőmadarak csinálnak hasonló fészket, de azok más anyagból csinálják általában. Tehát itt ez a pamutszerűsége az elsősorban nem pamut, hanem a tipikus nádi növényeknek, és majd magának a nádnak, vagy akár bizonyos sásnak a terméséből, illetve hát a repítőszőrökből szedegeti össze, és építi meg ezt a fészket, ami tényleg egy egészen ember és madár feletti teljesítmény, meg művészinek is lehet nevezni, mert olyan alakja van berepülő nyírással, ami teljesen zárt fészket eredményez, ami mégis a nála nagyobb madarak be se férnek, tehát ilyen szempontból egy hatékony eszköz a ragadozás ellen is, vagy hát egy kakuk se fér bele a függő cinke fészkébe.
4: Milyen okos. Ma nem szabad leszedni, ugye?
5: Ma nem szabad leszedni, igazából azért azt el lehet mondani, hogy ezek a madarak egy fészket általában egyszer használnak, tehát mindenben új fészket építenek, de nyilván a fészeknek az elpusztítása az ugyanolyan, mint a madárnak az elpusztítása, és a madár pedig védett, tehát a fészke vagy bármiféle madárhoz kapcsolódó rész, úgymond, se a tojása, se a fészke, se a tolla nem gyűjthető a védett, fokozottan védett fajoknak, csak megfelelő engedélyek birtokában, tehát ezt a fészket ma már kapcának nem lehet használni. Egyébként nyilván az igény is ma már megváltozott. És
4: hát de hazavinni dísznek se, na, fotózzuk
5: hát
4: le
5: igen.
4: Inkább.
5: Ugye általában azért azt szoktuk mondani, hogy a természetben járunk, akkor ha valami emléket akarunk, ma már rendelkezésre áll mindenféle képalkotó eszköz,

0: emlékeket tudjunk gyártani, nem feltétlenül kell bármit hazavinnünk onnan, meg leszednünk, meg összegyűjtenünk.
1: Gergő, mindenképpen beszéljünk a párválasztási szokásáról, hogy miért építi és kinek építi ezt a fészket, akinek építi, az hogyan viszonyul hozzá, hát ez annyira jópofa, emberi szemmel szórakoztató, azt kell, hogy mondjam.
0: Hát igen, tehát részben ez a fészek is, mi akkora energiabefektetés, meg olyan teljesítmény, ez is mutatja a minőségét az építőjének, és a tojók az alapján választanak párt, hogy számukra megfelelőnek tűnik-e az a fészek, amit képesek produkálni. Tehát ilyen szempontból van egy ilyen leírt viselkedés, hogy rendszeresen megvizsgálják, és hogyha nem tetszik nekik, akár bele is avatkoznak, és mutatják azzal, hogy kicsit szétszedegetik a fészket, hogy ez nem alkalmas, vagy nem jó.
1: De konkrétan van, hogy le is veri a tojó a fészket.
0: Igen, akár meg is semmisítheti, tehát, hogy jelzi azt, hogy ez nem jó teljesítmény. Igazából ez mind olyan jellegű viselkedés, mint ahogy korábban beszéltünk, akár a értelmetlenül bonyolult ének, vagy a pávának a tollazata, ami önmagában nem értelmes, hanem azért, ezt hívják ilyen ivari szelekciónak, azért fontos, mert hogy mutatja a minőségét a párválasztás során, és ezzel a hosszú evolúciós folyamat során végül is kialakulnak olyan viselkedési formák, vagy akár tollazatok, amik csak ezt a célt szolgálják, és hát erre kialakultak már olyan elméletek is, amik azt mondják, hogy végülis ez azt mutatja, hogy ő képes ezt is elviselni, tehát olyan teljesítményekre is képes, amik számára károsak, tehát egy csomó energiát elpazarol, de hogy ő annyira jó, hogy még ezt is el tudja viselni, ezzel mutatja a minőségét, azt ilyen handicap elméletnek hívják, és ez egy nagyon logikus magyarázata annak, hogy miért tudnak ezek kialakulni.
1: Az is érdekes, hogy megépíti a fészkét, jó a tojó, elfogadja, elfoglalja, és akkor ő meg elmegy udvarolni máshova, hiszen ezek a kis madarak mind a ketten poligámok, a tojó is, a hím is.
0: Igen, tehát hogy erre mindenféle vizsgálatok vannak, egyébként az ember nem gondolná, de nagyon sok madárnál ilyen bonyolult szaporodási rendszerek vannak, tehát ez a poligámia, vagy hát valamiféle olyan rendszer, ahol nem konkrétan egy párja van egy madárnak, az olyan fajoknál is előfordul, aminél ezt nem is feltételeznénk. Egy fészekaljban is sokszor más hímek által megtermelt tojásokat is nevel egy olyan hím, aki monogám párnak tűnik. Ezt Magyarországon egyébként egy kutatócsoport nagyon részletesen vizsgálta, hogy úgymond mikor dezertálnak ezek a madarak. Tehát ez is egy evolúciós rendszer, hogy amikor egy ilyen párkapcsolati rendszer kialakul, akkor mindenki mégis azt próbálja optimalizálni, hogy az ő utódjainak a száma, hogy lesz úgy a legmagasabb, hogy ahhoz képest a legkevesebb energiát kelljen befektetnie. A függő cinkénél nyilván itt a fészekhez ez egy hatalmas energiabefektetés, tehát amint ez elkészült, elfogadta a tojó, utána már kevésbé izgalmas a hím számára, hogy ott maradjon. Még aztán érdekes, hogy azért ez a madár miután költött, azután viszont nagyon szociális egymást hívogatják, ilyen pittyegő hanggal, és nagyobb csapatokban mozognak együtt, akár az egész tél folyamán, és hát kisebb távolságokra vonul, tehát itt a mediterrán térségben tölti a telet, de akár télen is még maradhat a költő területen, vagy attól függ, hogy milyen az időjárás.

2023-ban készült műsorunkban Halmos Gergővel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatójával beszélgetett a szerkesztő Posgai Nóra. Az eddig elhangzott több mint 180 epizód legutóbbi részei elérhetők honlapunkról, a teljes sorozatot pedig Madárvárta címen megtalálják a Spotify-on és az Apple Podcaston.

0: Következik a pillanatfelvétel.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A főváros talán második legnagyobb alapterületű 1600 négyzetméter templomterű épülete, a Bosnyák téri templom, amely szeptember 5-ével kezdődően több héten át ünnepli ezt a szép jubileumot. A nyitó szentmisét Martos Balázs püspök tartotta, és azt követően a templomkertben agapét tartottak. Itt beszélgettem Bárány Béla plébánossal.
2: 80. évfordulója a templomnak. A plébánia mikor alakult?
3: A plébánia 1917-ben.
2: Az a templom, ami az előzmény volt, az előtt is már volt valami?
3: Hogyne, a Szugló utcában volt egy lakás, ott volt az első szentmise 1917-ben. Aztán utána épült a kis templom 1923-ban, a mostani Geodézia és a Jászmin üzletközpont helyén, de 46-ban már kicsinek bizonyult, ugyanis mindössze 200 fő fért be abba az előző templomba, amelynek a védőszentje szintén Pádói Szent Antal volt, az oltárkép tanúsítja, meg a régi felvételek tanúsítják, és akkor döntötték el 41-ben, hogy itt közvetlen tőszomszédságában a kis templomnak kell egy nagyobbat építeni, hogy
2: a... Mint a Városmajorban, ott is van egy kis templom és egy nagy templom.
3: Így van, pontosan. És akkor az első plébános atya, Barkóczi Sándor, meg a csapata, hát én nem tudom, hogy álmodták ezt ők meg hogy gondolták.
2: De nagyon bátrak voltak.
3: Hogy nagyon bátrak voltak, mert a második világháború kellős közepén kezdték el letenni az alapkövet és mindent, és 1620 négyzetméteres templomot akartak felépíteni. Na de hát milyen időszakok voltak akkor?
2: Félelmetes, és ami nekem nagyon érdekes és rejtélyes, Pestnek van egy Pádói Szent Antal temploma, ez az. Budának van egy, a Pasarét, és mind a kettőt ugyanaz építette, Rimanóczi Gyula.
3: Így van, és így van, pontosan, és a testvére a Jenő. Uh-huh. Tehát ezek tényleg komoly építészek voltak. Itt egyébként tornya se volt akkor, 68 évig nem volt tornya a templomnak, ami aztán 2014-ben
2: az már a te idődben
3: helyre jött, vagy felépült, hála Istennek. De visszatérve az elődeinkhez, hogy én mintha azt érezném, hogy akkor ők valamit megsejtettek, hogy honnan én nem tudom, hogy ez a hatalmas templom, amit majd föl fognak építeni, ez dugig lesz. Ide rengeteg ember jár majd. Ezt most akkor
2: és így van, mind a mai napig is?
3: Így van, mind a mai napig is. Nem ez az érdekes, hanem néztem a korabeli felvételeket 41-ből, 42-ből. 41-ben volt az alapkőletétel, 46-ban volt a megáldás, augusztus 18-án, és van fénykép róla, hogy a templom dugig van, padok még nincsenek, és még nincs kivakolva.
2: Mondtad, hogy légópadok voltak aztán.
3: Nincs kivakolva, nem volt még freskó, semmi, és ott tolonganak az emberek az áldoztatórács előtt. Tömve volt akkor is, meg tömve van most is. Hála tehát valami Istennek. Isteni sugallat kapcsán ők valamit megéreztek, hogy nem butaság az, hogyha mi ebbe belevágunk. Igen. Nem úgy járnak, mint a báberi.
2: Tehát most se túl nagy a templom.
3: Hát most is kicsinek bizonyul sokszor a templom, és ez nagyon jó dolog, mert ez azt jelenti, hogy vannak, akik rendszeresen, hogy mondjam, megélik a hitüket, és ahhoz hozzá tartozik a plébániai közösség is, mert ez a templom épület. De nem a kőből épült templom a lényeg, hanem a Szent Péter apostol levelében, a második levelében az élő kövek, az emberek, akik a templomban ott vannak, hogy azok hogyan kapcsolódnak egymáshoz, meg Krisztushoz. Ez a fontosabb.
2: Bizony. És említetted a Szent Misén, a köszöntőben, hogy ez a plébániai közösség 1983 óta hány papot adott?
3: 13-at.
2: Többek itt vannak most, és most is vannak szeminaristáitok.
3: Négy szeminaristánk van.
1: Ez azt hiszem, hogy nagyon nagy érték és adomány.
3: Ezen én is csodálkozom, de hát a Szentlélek meg az Isten az váratlan dolgokat képes művelni, rajtunk keresztül, mindenkin keresztül, és kapják a hívást, és örülünk annak, hogy megy tovább az, amit elkezdtünk. Meg szerintem, akik ezt felépítették, meg hozzájárultak ehhez hitükkel, munkájukkal, imádságukkal, pénzükkel, akik most odaát vannak, és most látnak minket, hogy hát ez nagyon jó. Hát akkor, amit mi elkezdtünk, annak van értelme, megy tovább minden. És akkor ez tulajdonképpen a jövő, mert a családban is így van, a családapa, a családanya, ha látja a gyerekeiben azt, hogy amit ők elkezdtek, viszik tovább, akkor nyugodtan hal meg.
1: Köszönöm a hallgatók figyelmét, Bárány Béla bosnyáktéri plébánossal beszélgettem templomuk 80. születésnapja alkalmából. Az ünnepi misét Martos Balázs tartotta, a szertartásról bővebben a vasárnapi templom térképben hallhatnak. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: A pillanatfelvétellel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

0: 7 óra 30 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Az elmúlt időszak legnagyobb eredménye nem egy-egy elfogadott törvény, nem valamelyik parlamenti döntés, hanem az, hogy a magyar emberek hangja szabad és hallatszik, mondta az országgyűlés elnöke Magyar Péter miniszterelnök országjárásának első állomásán szombaton Veszprémben. Forsthoffer Ágnes kiemelte, hosszú időn keresztül nagyon sokan érezték úgy, hogy nincs értelme beszélni, nem számít, amit gondolnak, hogy a politika tőlük messze, zárt ajtók mögött történik. Ma pedig Magyarországon emberek milliói vállalják a véleményüket, tükröt tartanak a politikának, helyi szinten szerveződnek és bátran küzdenek az érdekeikért. Kiemelte, a demokrácia nem azt jelenti, hogy a véleményét bárki bárkiről vagy bármiről bárhogyan közzé teheti. Hagyjuk végre magunk mögött a bántalmazott országot, és találjuk meg közösen azt a hangot, amelynek segítségével valóban előre lehet lépni, és egy emberséges országot építeni, hangoztatta a politikus. Kovács Zoltán, mariológus, egyetemi tanára, az Esztergomi Hittudományi Főiskola tanára ünnepi írását adta közre a Magyar Kurír Szűz Mária névnapjának szeptember 12-ének előestéjén. Kovács Zoltán úgy fogalmaz, Mária fontos útmutató Isten népe számára. Nem véletlen, hogy Szent Bernát, a szűzanyát tengercsillagnak is nevezi. Amint a csillag szegényes, ugyanakkor biztos fényével határozott tájékozódási pont az éjszakában, ugyanígy földi létünk sötét ösvényein járva és az élet tengerén hánykolódva is bizalommal tekinthetünk Máriára, mint biztos útmutatóra, olvashatjuk a Magyar Kurír cikkében. Csalódással és értetlenséggel fogadta több hazai fuvarozó szervezet, hogy havi 5000 forintos kompenzációban részesülnek a maximum 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai. A fuvarozók azonban nem kapnak kompenzációt, tudatta az MTI. A Magyar Független Fuvarozók Egyesülete közleményében azt írta, mélységes csalódással és értetlenséggel fogadták a kormány pénteki bejelentését. Közölték, hónapok óta jelezték azt, hogy az elszabadult gázolajárak veszélybe sodorják a magyar fuvarozó, kis és közepes vállalkozásokat, emiatt pedig korábban levélben fordultak a gazdasági miniszterhez, bemutatva a helyzet súlyosságát, és azonnali intézkedést kértek. A Magyar Nemzeti Múzeumban került sorra a 20. Ars Sacra Fesztivál ünnepélyes megnyitójára szeptember 11-én. A megjelenteket Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója köszöntötte. A jubileumi eseménysorozatot Erdő Péter bíboros prímás, a fesztivál egyházi fővédnökének képviseletében Martos Levente Balázs Esztergom budapesti segédpüspök nyitotta meg. Az eseményen jelen volt Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspök, a moderátor Kovács Gergely történész levéltáros kutató volt. Mennyire szép úgy ünnepelni a művészetet, hogy abban a szent önmagát ajándékozó valóságát helyezzük a középpontba, emelte ki Martos Levente Balázs, melyről a Magyar Kurírat hírt. Végül az időjárásról. Változóan felhős lesz az ég, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, majd a késő délutáni órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, az északi-északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Hét óra 34 perc. Közlekedési hírek következnek.
1: A fővárosban építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát, a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppentyű utca megállót Újpest központ felé. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti Fasorta a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. Távhővezeték javítása miatt lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát, a Pázmány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől Zsák utca lett. Lezárták a 22. kerületben a Plébánia utcát, a Panoráma utca és a Jósika utca között egy rövid szakaszon, mert javítják a vízvezetéket. A 251-es és a 251-a autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Galamb utca és a Plébánia utca megállót. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelik közműjavítása miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 7 óra 50 perc. A vasárnapi evangéliumot Varga László atya olvassa fel, majd Hulitka Róbert, Váci egyházmegyés pap gondolatait hallják.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét, amilyen csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán. Szabadon bocsátotta őt, sőt még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdte: Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte, és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad? És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, még meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Ezek az evangélium igéi.
2: Egyszer megbocsátani fele barátunknak alapvetően emberi tulajdonság. De újra és újra megbocsátani, akár 70-szer 7-szer megbocsátani, már-már isteni tulajdonságnak tűnik számunkra. Jézus mégis ezt a fajta megközelítést állítja elénk a megbocsátás útján, hogy ne feledjük el azt, hogy nem csupán egyszer kell megbocsátanunk egymásnak, hanem mindig következetesen. Éppen ezért meghívás számunkra a következetes, szüntelen megbocsátás arra, hogy újra és újra átrendezzük, megváltoztassuk a gondolkodásunkat. Hogy tudjunk újszerűen közelíteni azokhoz a problémákhoz, nehézségekhez, amelyek napról napra ott vannak a mi életünkben. Hogy fele barátainkkal való kapcsolatainkban is egyfajta rugalmasság, változatosság legyen jelen. Sajnos megkötöz bennünket az is, hogyha valakivel kapcsolatban kialakul bennünk egy kép, legyen az akár pozitív, akár negatív kép, és itt most leginkább a negatív elgondolásra gondolok, és hogyha az illető bármilyen jót tenne velünk, akkor elfelejtjük azt a jót, nem is akarjuk azt látni, csak a rosszat látjuk az életében. Azt gondoljuk, hogy ez is biztosan valamilyen csel, ez is biztosan valamilyen átverés. Krisztus azonban arra hív meg bennünket, hogy mindig keressük a másikban a jót. Keressük azt, ami igazán képes bennünket jobbá tenni, a szeretetre tökéletesebbé, szabadabbá tenni. Hogy szeressük fele barátainkat, és szeressük azokat is, akik ellenségeinknek mondhatók. Így elengedhetjük egymásnak a tartozásait, és szabadan, a szeretetre tökéletesebben törekedve élhetjük mindennapjainkat. Amen.
0: A vasárnapi evangéliumról Hulitka Róbert, Váci egyházmegyés pap elmélkedését hallották.

0: Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Krisztusban gyökerező életük nagy jel és prófétai ajándék. Ezt mondta a bencés nővéreknek 14. Leó pápa Szűz Mária szent nevének ünnepén szeptember 12-én szombaton. A vatikáni média beszámolója szerint Leó pápa a Vatikánban fogadta a bencés nővérek nemzetközi közösségének 125 tagját, akik Rómában egy szimpóziumon vesznek részt ezekben a napokban. A sok különböző országból származó szerzetes nővér szerte a világon azon fáradozik, hogy mind mélyebben gyökerezzen Krisztusban, ami által az ő imádságos tanúivá lesznek, hangsúlyozta a pápa, aki beszéde kezdetén a bencés nővérek nemzetközi közössége 2001-es alapítására is utalt, hiszen immár 25 éve folytatják értékes munkájukat. Ítélkezés helyett csalogassuk elő egymásból a kincseket, hangsúlyozta Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a Solymári templom búcsú szentmiséjén pénteken. A Magyar Kurír beszámolója szerint több napos ünnepséggel és programokkal készült Solymáron az egyházközség Szűz Mária szent neve ünnepére. Szeptember 10-én este multidéző kiállítás nyílt a templomban a búcsújárásokról. 11-én este az ünnepi szentmisét Székely János püspök celebrálta a Szűz Mária szent neve templomban. Szeptember 12-én zenés árnyátékot mutattak be a csodatévő Szűz Mária legendájáról. A búcsú vasárnap is folytatódik a sváb településen, gazdag programokkal, köztük magyar és német nyelvű szentmisékkel. 5 éve, 2021. szeptember 12-én fejeződött be Budapesten az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus, emlékezik a Magyar Kurír. Az esemény záró miséjét, az úgynevezett Stácio Orbiszt, vagyis a világegységét kifejező szentmisét aznap a magyar fővárosba érkező Ferenc pápa mutatta be 11 óra 30 perckor a Hősök terén. Az eseményen több százezren gyűltek össze, hogy együtt ünnepeljenek Ferenc pápával. Megemlékezésül a lap a pápa akkori homíliáját teljes egészében közli. Elszállították a Budapesten a Margit szigeten talált kézigránátot és német 3 cm-es puskagránátot a katonai tűzszerészek, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete szombaton az MT-vel. A robbanó eszközök a Margit-sziget középső részén a pesti oldalon kerültek elő. A rendőrség a tűzszerész művelet idejére a területet mintegy 200 méter sugarú körben kiürítette és lezárta. A korlátozást már feloldották. Katonai beavatkozást kért Donald Trumptól a jemeni húszik ellen a szaudi koronaherceg, írta az MTI. Mohammed bin Salman szaudi koronaherceg telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel. Az amerikai lapoknak nyilatkozó illetékesek megerősítették azt az információt is, hogy Bradley Cooper tengernagy az amerikai térségi erőkért felelős középső parancsnokság vezetője Szaúd-Arábiába utazott egyeztetni. Végül az időjárásról. Változóan felhős időre számíthatunk, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, majd délutántól északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Kisebb eső, záporeső főképp a Dunántúlon fordulhat elő, az északi-északnyugati szelet néhol élénklökések kísérhetik. A csúcsérték 20 és 25 fok között várható, késő estére 12 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
2: 8 óra 4 perc. Templom térkép.
3: Fogadd el imádságainkat, Istenünk! 1983 óta a plébániánkról származó 13 atyáért, akiket itt érintett meg hívó szabad, itt jártak itt tanórára és szentmisére, itt minisztráltak oltárodnál.
4: Fogadd el imádságainkat, Istenünk, plébániánk újabb

0: 4 kis papjáért, akik különböző szemináriumokban készülnek a papságra. Részesítsd őket a bölcsesség, az erősség és a jó tanács lelkében, hogy egyre bensőségesebb közelségbe kerüljenek veled.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Pest páduai Szent Antal temploma a Bosnyák téri 80. születésnapját ünnepli. Szombaton volt a főpapi szent mise, amelyen hálát adtak a Jóistennek. Martos Balázs, esztergom budapesti segédpüspök mutatta be a szent misét. Bárány Béla plébános a következő szavakkal köszöntötte az egybegyűlteket.
2: Az, hogy mi itt vagyunk ebben a templomban, amely 1620 négyzetméteres, azt hívő elődeinknek köszönhetjük, akik 1941-ben mertek nagyot álmodni. Az első plébános atya Barkóczi Sándor, meg a munkatársai, akik azt mondták, hogy a mellettünk levő templom kicsi, egy nagyobbat kell építeni. De hát háború volt, nyomor volt. Mindenki rosszul élt, de a templom felépült, mert hittel, imával, munkával, és persze anyagiakkal is építették. 1946. augusztus 18-án a következő bejegyzést olvastam a Plébánia História Dómuszában elődömtől, a legelsőtől. Eljött, felviratt a nagy nap. Leírhatatlan öröm és boldogság számunkra. A templom még nincs kész, félkész állapotban van. Nincs tornya, padjai csak légópadok, mennyezete sincs tulajdonképpen, és sok minden hiányzik még vakolatlan, de az Úr Jézus már itt van, közöttünk lakik, és mi boldogok vagyunk oltalma alatt. Ezt írták arról a napról. És valóban ez volt a legfontosabb. Mindszenti bíboros úr megáldotta azon a napon, hogy az államhatalom a félkész egyházi ingatlant ne vegye el mezőgazdasági magtár hasznosítása céljából. És neki, meg a többieknek köszönhetjük, hogy mi itt vagyunk most.
1: Martos Balázs homiliájából idézünk.
3: Nagy örömmel vagyok itt a mai napon közöttetek. Nagy örömmel látom a híveknek és a baptestvéreknek a sokasságát és a kedves lelkészeket, akik mindannyian együtt vagyunk ebben a közös hálaadásban. Az Úr előtt 1000 év annyi, mint egy nap. Hát nem tudom, hogy 80 év az ő számára mit jelent, de alig, hanem jelenti azt a sok-sok kegyelmet, sok-sok bensőséges imádságot, Istenhez szálló fohászt, a bűnbánatnak sokféle kegyelmét és pillanatát, amelyeket ebben a 80 esztendőben a hívek átélhettek. És talán jelenti annak a reményét számunkra, vagy annak az ígéretét az Úristen részéről, hogy ez a valaha megtapasztalt nagy összefogás nem tűnik el nyomtalanul. Hogy ha az életben mi emberek gyakran bele is fáradunk, hol ebbe, hol abba, azért az Úristen mindig életet ajándékoz azoknak, akik azt tőle kérik. Ebben a reménységben, a jövő iránti nyitottságban forduljunk most együtt ő hozzá, aki a szívünket akarta templomává tenni, és aki a hitünket akarja az igazi áldozat forrásává tenni, hogy abban Krisztushoz kapcsolódhassunk. Amikor 80 esztendőre visszagondolunk, kétségtelen, hogy valahogy megragadhatóvá válik a múlt, és attól függően, hogy kinek milyen élményei vannak ezzel a helyen kapcsolatban, ez a 80 esztendő sajátos jelentőséget, sajátos fogódzó pontokat is magába foglal. Aki távolról érkezik, majdnem először, mint például én, hát persze igyekszik ismerős neveket kutatni. És milyen gyönyörű, hogy 1941. december 14-én az a később vértanú halált halt Mesztényi Zoltán állhatta meg az alapkövét ennek a templomnak, akinek az ünnepnapján engem püspökké szenteltek. mindjárt van egyfajta találkozás. Milyen módon ránk köszönt a történelem, amikor az a tiszteletre méltó Mindszenty József herceg prímás, a templomot megáldó főpap, akinek a boldoggá avatásáért most is imádkozunk, és akiről jól tudjuk, hogy ennek a 80 esztendőnek nagy részét különleges hűségben, odaadásban és egyben szenvedésben töltötte. És hogyha talán kevésbé történelmi jelentőségű, de mégiscsak ismerős nevek számomra föltűnik éppen úgy Bagi István, későbbi segédpüspök, vagy Semtei László, későbbi kanonok, akik káplánságuk éveit töltötték itt, a Bosnyák téren, és később lettek rektorai, illetve elöljárói a központi szemináriumnak, ahol én is élek. Testvérek, az életünk olyan sokféle hálózatba tartozik. Manapság a telefonjaink és a beléjük írott programok nyomon követik a lépéseinket. És ha akarjuk, havonta vagy évente megmutatják, hogy merre is jártunk és mit csináltunk. Hányféle módon behálózza az életünket az emberi kapcsolatok sokasága, és hányszor csomópont szerűen föltűnik bennük a számotokra, talán éppen ez a templom, kapcsolatok helye, a Bosnyák téri templom. Ha egy-egy templomnak a történetét olvasgatjuk, hányféleképpen megjelenik benne a közösség összefogása és összetartása. Hányszor mertek nagyot álmodni az ősök? Fölépül ez a nagy templom, amelyikről azt olvasom a kézikönyvben, hogy 3000 embert képes befogadni. Ha ez a templom háborús időkben épült, talán ma azt kell mondanunk, hogy bizonytalan és változó időkben áll. És helyet ad annak, hogy mi az útkeresésben egyek legyünk. Helyet ad annak, hogy mi egymás számára reményt jelentsünk, és kijelentsünk, hogy a reményünk még mindig ugyanaz. Talán földben esett kincsként, talán távolról integető toronyként, és mégis nagyon valóságosan. Ez a hatalmas templom páduai Szent Antalnak, a Szentnek, Il Santónak, vagy az olaszok nevezik őt, a védő, oltalmazó közbenjárásába ajánlott. Az oltár mögötti falon Kontuli Béla monumentális festményének a szélén páduai Szent Antalnak egy legendáját ábrázolták, amelyben a halaknak prédikál. Páduai Szent Antal ismert legendája, mely szerint Riminiben nem hallgatták meg őt a városiak, és erre azt mondta, akkor majd a halaknak prédikálok, és erre több ezer halacska tugta ki a szemeit a vízből, és figyelte a Szentnek a prédikációját. Hát igen, ennek itt látjuk egy apró utalását ezen a festményen. Szent Antallal ez a legendás esemény egyfelől nyilván úgy történik meg, hogy ha egyszer Assisi Szent Ferenc a madaraknak prédikált, hát akkor az egyik legismertebb követője Ferences rendnek, az egyik első nagy alakja szintén kellett, hogy valami természeti csodát, illetve az ige hirdetésnek egy sajátos csodáját végbe vigye. Az érdekessége ennek a történetnek az, hogy a halak figyelmessége az emberek figyelmetlenségét, illetve hitetlenségét hivatott ellenpontozni. Kedves testvérek, manapság sok helyütt látunk csökkenő számokat. Például a papi hivatások száma szép, lassan, de azért mégiscsak csökken. A hívek valaha egyik templomot a másik után építették, és kicsinek bizonyultak a templomok, és nagyobbítani kellett őket. És ma meg néhány száz vagy ezer kilométerre tőlünk nyugatra, azt látjuk, hogy az a közösségek nagy gondja, hogy mihez kezdjenek az üres templomokkal, és hogyan zárják be őket. Kedves testvérek, vajon mit szeretnénk? Hogy merre menjen a mi közösségeink élete? És vajon mit tehetünk azért, amit úgy igazán szeretnénk? Biztosan sokat tehetünk. Nem vagyunk tehetetlenek és kiszolgáltatottak. De az tény, hogy a csodálatos halfogás Krisztus műve, az nem rajtunk múlik. Mi nagyon sokat hozzátehetünk, sőt, amikor az Úr megérint valakit, talán akkor kezd el igazán vágyakozni arra, hogy több legyen, hogy más legyen, hogy másmilyen legyen az egyház, mint eddig. És mégis, miközben ide hozzuk, ami legegyszerűbb és mindennapi, és talán legrejtettebb könyörgéseinket is az Úr oltárához, azt is jó elébe tenni, hogy ő adjon jövőt. Ő adjon nekünk olyan szívet, amelyik együtt érez a kortársainkkal. Ő adjon nekünk olyan szavakat, amelyek eljutnak a kortársaink szívéhez. Ő adjon nekünk olyan életet, amelyikbe belefér a másik, és amelyiket egyedül érdemes élni az Isten szent színe. Én ezért szeretnék imádkozni. Erre kérem a Jóistent. És persze a szavaimba, mondataimba szeretnék mindig egy kis csöndet is hagyni, hogy oda a ti sok-sok kérésetek bátran beleférjen.
1: Bárány Béla plébánost a templom múltjáról kérdezem.
4: Templom Rimanóczi Gyula tervei alapján épült 41 és 46 között. 1941. december 14-én tették le az alapkövet, ez pedig Boldog Messzényi Zoltán, azóta boldog ávatott vértanú püspök tette le, akinek emléktáblát helyeztünk el a templom árkádja alatt, valamint itt van egy festmény tőlem balra, az ő portréjával, hogy a templomunk megemlékezzen róla. Aki megáldotta, elhelyezte templomunk alapkövét akkor, amikor itt még semmi sem volt.
5: Rimanóczi nevét említette plébános úr. Ezek szerint Budapest két páduai Szent Antalról nevezett temploma is neki köszönhető, mert a pasaréti Buda szép temploma, amely rokonságban áll ezzel, nem csak a védőszentje miatt, hanem architektúrája is emlékeztet, ugyanabba a sorozatba tartozik, mint a Városmajori templom, a pasaréti templom, tehát az új modern magyar templomi építészetnek az egyik remeke.
4: Így van, bár ez természetesen nagyobb, mint a pasaréti.
5: Mire? Vagy kétszer olyan széles.
4: Kétszer olyan széles, ugye 55 méter hosszú, 22 méter széles.
5: Mennyien férnek el benne?
4: 3500-an, 750 ülőhely van. Ez a 3500 állóhelyekkel mindennel együtt így jelenti a befogadó képességet.
5: Szükség volt ekkora templomra?
4: Igen, ez már a harmadik templom. Az első egy szükségkápolna volt a Szugló utcában, aztán volt egy kis templom emellett, de már az is kicsinek bizonyult a 20-as években, és akkor elhatározták, hogy egy nagyobbat építenek, és azt hiszem, hogy a Barkóczi Sándor plébános atya ráérzett a jövőnek a gondolatára, mintha előre látta volna, hogy itt milyen forgalmas közlekedési csomópont lesz, minthogyha előre látta volna azt, hogy ide ilyen méretű templomot kell építeni, mert most már időnként ez is kicsinek bizonyul, hála Istennek.
5: Ezt öröm hallani, mert sok templommal vagyunk úgy, hogy valamikor kellett akkor a templom, és ma már bizony hézagosan ülnek a vasárnapi szentmisén is a padokban a hívek. Ezek szerint itt nem így van.
4: Nem, mert vasárnaponként 5 szentmisénk van, a szombatesti vigília szentmisével együtt 6, és mind a 6 szentmisén tele vannak a padok. A körzete nem olyan nagy, Régebben nagyobb volt, itt a Regnum plébánia templom létrejöttével, Zoborhegytéri. Ennek a plébániának a területéből adtak egy nagyobb részt annak, viszont a vonzás körzete tényleg nagy. Ide sokan járnak, mert végül is itt a gyóntatás megoldott, mi mindig gyóntatunk, állandóan ott vagyunk a gyóntatószéknél, illetve megpróbáljuk a szertartásokat is, és a liturgiát is úgy végezni a 70 minisztrásunkkal, hogy az vonzó és Istennek tetsző legyen, és a híveknek is örömet szerezzen.
5: Apropó, minisztrások, egy másik táblát is felfedeztem a templom homlokzatán, egy atyának állít emléket, aki az itteni minisztráns gárdát szervezte 1956-ig, ha jól emlékszem a tábla szövegére.
4: Igen, Szombathelyi László. Ez a minisztráns gárda, hát úgy 9 éves kortól sokan egészen 20 éves korukig minisztrálnak.
5: Csak fiúk, vagy most már lányok is?
4: Most már lányok is.
5: És gondolom, Szombati atya idejében még csak fiúk voltak.
4: Akkor még csak fiúk voltak, természetesen, és ugye ez az atya mentette ki élete árán a vízből a fuldoklókat, és de ő már nem tudott kijönni élve. Nyári tábor történet volt, és tulajdonképpen odaadta az életét értük. Megmentette az ő életüket, és ő pedig oda veszett.
5: Tehát minisztránsokkal táborozott?
4: Nem, fiatalokkal, nem minisztránsokkal, fiatalokkal. És ezért állítottunk neki egy emléktáblát.
5: Rangos plébánosai voltak a templomnak, az egyik korábbi plébánosunk, a Felső Krisztinavárosban szolgáló Nagy Imre atya is ide került a Felső Krisztinából, és hát itt nagyon sokáig volt káplán, és mindig nagyon szép emlékeket osztott meg velünk a zuglói éveiről, vagy 16 éven át, nem tudom meddig volt itt káplán, de Fundérusz atyát is érdemes megemlíteni. Kik voltak a nagy alakjai ennek a templomnak a múltjában, akik lelkipásztorként nyomot hagytak a hívek szívében?
4: Csepregi Ignác, Fundérusz Vilmos, Nagy Imre atya, én ezekre emlékszem, meg hát persze az alapító plébános Barkóczi Sándor. Itt volt még káplán Baggi István egy ideig.
5: Igen, láttam a tábláját, és Szabó Imre is.
4: És Szabó Imre is, igen. Tehát,
5: aki apostoli kormányzó igen, volt Esztergomban, Vincenti lefogása idején.
4: Van, pontosan. Tehát ezeket tudnánk említeni. Na most az összeset felsorolni hosszú lenne.
5: De nagyon sokan voltak itt káplánok. Szemináriumból kikerülő, tehetségesebb fiatal papok itt kezdték megtanulni a lelkipásztorkodást.
4: Így van, mint hogy most is így van.
5: Szembe ülünk a szentéllyel, amely dúsan van borítva freskóval vagy szekkóval, Szent Antal élete.
4: Igen, így van. 59 és 63 között készültek ezek a freskók. Kontoli Béla festőművész készítette ezeket. Eléggé nagy fal felület. Valóban Szent Antal, Pádua Szent Antal életét mutatja be ilyen kis mozaikokként, amint mosogat a konyhán, vagy amint a Ágoston rendiek ruháját fölcseréli a ferences ruhára, vagy amint harmadik Ince pápa előtt beszél, meg ezek a dolgok, ahol beteget gyógyít, ahol halaknak prédikál, ahol az egyik maffiózóval beszélget és megállítja, ahol a szegények osztja a kenyeret, a gazdagok pedig adják neki az értékeiket, ékszereiket, hogy ő azt kenyérré változtatja és segíti őket. Nagyjából ezeket lehet látni a freskókon.
1: A háború alatt épült a templom, de a tornyot nem tudták akkor megépíteni. Egy kis csonka tornyocskája volt a templomnak egészen 2014-ig. Akkor született meg az eredeti tervek szerinti torony, és benne új harangok is. Akkor Erdő Péter bíboros mutatta be a hálaadó szentmisét, és a harangok üzenetéről a következőket mondta.
6: Kérdezhetjük azt, hogy milyen szerepe van a mai világban egy templomtoronynak. Még azt is mondhatjuk, hogyha körülnézünk Budapesten, hát vannak magasabb épületek is, mint egyik másik templomunknak a tornya. És mégis ezeknek a tornyoknak szimbolikus értéke van. Valóban fölfelé mutatnak, valóban fölemelik a tekintetünket, hogy elhelyezzük magunkat, embert, egyén, családot, közösséget, nemzetet, emberiséget a világ mindenség összefüggésébe. És a világ mindenség nem értelmetlen véletlennek a játéka, hanem a Teremtő Isten ajándéka a számunkra. Ha erre emlékeztet a templomtorony, akkor megtelik a lelkünk bizakodással. Akkor valahányszor rátekintünk egy ilyen toronyra, újra és újra tudatosul bennünk, hogy van értelme az életünknek, van értelme annak, hogy itt a Földön igyekszünk és próbálunk egymás felé is szeretettel, emberséggel lenni, és hálát adni Istennek, akinek a létünket köszönhetjük.
1: A múlt szombati hálaadó szentmise könyörgéseiben a következőket fogalmazták meg.
7: Fogadd el imádságainkat, Istenünk, az eddig ebben a templomban szolgált 8 plébános és 55 káplán atyáért, akik gondoskodtak arról, hogy a hívek mindig megkapják a lelki táplálékot, szent igét tanítását és a szentségeket, hallgass meg, Urunk.
8: Fogadd el imádságainkat, Istenünk, azokért a hitoktatókért, akik az elmúlt évtizedekben hirdették örömhíredet a hittanórákon és a többi közösségi összejövetelen. Add, hogy az általuk elvetett mag szárba szökkenjen, és a lélek gyümölcseit teremje gyermekeikben, unokáikban és dédunokáikban.
9: Fogadd el imádságainkat, Istenünk! 1983 óta a plébániánkról származó 13 atyáért, akiket itt érintett meg hívó szabad, itt jártak hittanórára és szentmisére, itt minisztráltak oltárodnál. Kísérd őket szent lelked erejével állomás helyeiken, hogy mindig gondoljanak az első szeretetre.
0: Fogadd el imádságainkat, Istenünk, plébánián újabb 4 kispapjáért, akik különböző szemináriumokban készülnek a papságra. Értük felajánlott imádságaink által, részesítsd őket a bölcsesség, az erősség és a jó tanács lelkében, hogy egyre bensőségesebb közelségbe kerüljenek veled.
1: Köszönöm a hallgatók figyelmét! A bosnyáktéri templom most 80 esztendős. Múlt szombaton mutatták be a hálaadó szentmisét, melyről összefoglalót hallhattak. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
10: Elhangzott a templom térkép.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 8 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Felix Salten, Bambi. 14. rész.

0: Egy napon újra megjelent az erdőben Marina. Azon a télen, mikor Gobó eltűnt, már serdülő volt, de alig látták azóta, mert távol a többiektől magányos utakon járt. Sovány maradt, és egészen fiatalnak látszott. De komoly és csöndes volt, és szelídségben túltett valamennyi társán. Most hallotta a mókustól, a szajkótól és a szarkától, a rigótól és a fácántól, hogy Gobó hazatért, és csodálatos dolgokat élt át. Erre eljött, hogy lássa. Gobó anyja igen büszke és boldog volt a látogatástól. Az anya boldogságában különben is igen büszke lett. Örült, hogy az egész erdő az ő fiáról beszél. Sütkérezett hírneve fényében, és azt várta, hogy mindenki elismerje, az ő Gobó fia a legokosabb, a legtehetségesebb és a legjobb gyerek. Mit szólsz, Marina? Kiáltotta. Mit szólsz Gobóhoz? Nem várta be a választ, és folytatta. Emlékszel még, amikor Netla asszony úgy vélekedett, hogy nem sokat ér, mert a hidegben egy kicsit reszketett? Emlékszel még, amikor azt jósolta, hogy nem sok örömöm lesz benne? No, hiszen éppen elég bánata volt Gobó miatt, felelte Marina. Az elmúlt, kiáltotta az anya, és fölöttébb csodálkozott, hogy valaki még emlékezhet azokra a dolgokra. Ó, de sajnálom szegény Netla asszonyt, milyen kár, hogy már nem él, és nem láthatja, mi lett az én Gobó fiamból. Igen, szegény Netla asszony, mondta Marina halkan, igazán kár érte. Gobó szívesen hallgatta anyja dicséreteit. Tetszett neki. Ott állt, és a magasztalások közepette oly kellemesen érezte magát, mint a meleg napfényben. Az anya mesélte Marénának. Még az öreg herceg is itt volt, hogy Gobót lássa. Ezt titokzatosan, suttogva és ünnepélyesen mondta. Még sosem mutatkozott köreinkben, de Gobó miatt eljött. Miért mondta nekem szerencsétlen? Hallatszott most Gobó elégedetlen hangja. Szeretném tudni, mi értelme van ennek. Hadd csak, vigasztalta az anyja, ő öreg már, és olyan különös. De Gobóból végre szabadjára tört. Már egész nap ez jár a fejemben, és nem hagy nyugodni, szerencsétlen. Én egyáltalában nem vagyok szerencsétlen, igen boldog vagyok. Többet láttam, és többet éltem át, mint az összes többiek. Többet tudok a világról, és jobban ismerem az életet, mint bárki ebben az erdőben. Mit gondolsz, Marina?
1: Igen, mondta Marina. Ezt senki se vitathatja el tőled.
0: Ettől a naptól fogva Marina és Gobó mindig együtt járt.

0: Bambi az öreget kereste. Éjszaka hosszat kóborolt mindenfelé, alkonyattól napkeltéig. Ismeretlen és rejtett utakon barangolt, Faline nélkül. Néha még odahajtotta a vágy Falinéhoz, néha még épp oly szívesen volt vele együtt, mint régebben. Szépnek találta kettesben sétálni vele, a csevegését hallgatni, kimenni vele a rétre, vagy a bozót szélére egy kis vidám lakomára. De már nem elégítették ki teljesen ezek a találkozások. Régebben, ha Falinéval volt együtt, csak ritkán és futólag gondolt az öreggel való találkozásaira. Most lankadatlanul kereste az öreget. Megmagyarázhatatlan, egész lényét átható vágyat érzett, hogy lássa. És csak néha-néha jutott eszébe Faline. Őt bármikor megtalálta, ahányszor csak akarta. A többiekkel, a Gobóval vagy Ena nénivel való együttlét viszont kevéssé vonzotta. Elkerülte, ahol csak lehetett. Az öreg szava, amit Gobóról mondott, sokáig visszhangzott Bambiban. Különös erősséggel hatott rá. Gobó nyomban már visszatérésének első napján furcsa volt neki. Nem tudta miért, de ahogy rápillantott, ebben a látványban nyomban valami gyötrő volt a számára. Szégyenkezett Gobó miatt, anélkül, hogy tudta volna az okát. És aggódott érte, anélkül, hogy tudta volna miért. Mostanában azonban, amikor olykor a gyanútlan, önhitt, örökké jókedvű Gobóval együtt volt, állandóan ez az egy szó zaklatta: szerencsétlen. Nem tudott szabadulni ettől. Egy sötét éjszaka, mikor Bambi, hogy a macskabagoly tetszését megnyerje, újra erősítgetni kezdte, hogy mennyire megijedt, hirtelen eszébe jutott, hogy megkérdezze, nem tudja véletlenül, merre lehet most az öreg. A macskabagoly azt gurrogta, halvány sejtelme sincs róla, de Bambi észrevette, hogy csak nem akarja megmondani. Nem, mondta, ezt nem hiszem el önnek. Ön olyan okos, ön mindenről tud, ami az erdőben történik, s biztosan azt is tudja, merre van az öreg. A macskabagoly, aki úgy ült ott felborzolt tollazattal, most testéhez simította szárnyait, és egészen keskeny lett. Persze, hogy tudom, gurrogta még halkabban, de nem szabad megmondanom. Igazán nem szabad. Bambi elkezdte kérlelni. Nem fogom elárulni. Hogy is tenném, amikor annyira tisztelem önt? A macskabagoly újra szép, puha, szürkésbarna golyóvá változott. Kissé elforgatta okos nagy szemeit, mint mindig, amikor valami jól esett neki, és megkérdezte. Úgy? Tehát ön valóban tisztel engem? És miért? Bambi nem habozott. Mert ön olyan bölcs, mondta őszintén, és mégis olyan vidám és barátságos, és mert olyan művészettel tudja a többieket megijeszteni. Igazán okos dolog, olyan különösen okos másokat megijeszteni. Ha én ezt tudnám, biztosan nagy hasznomra volna. A macskabagoly csőrét pehelytollaiba mélyeztette, és boldog volt. Nos, mondta, tudom, hogy az öreg kedveli magát. Gondolja? Kiáltott közbe Bambi, s a szíve nagyot dobbant örömében. Igen, azt hiszem, felelte a macskabagoly. Kedveli magát, és ezért azt hiszem, megkockáztathatom, hogy megmondjam önnek, hol van most. Felborzolt tollazatát újra szorosan a testéhez simította, és egészen vékonyka lett. Tudja, merre van az a mély árok ott a füzek mellett? Igen, bólintott Bambi. Ismeri a túlsó oldalon a fiatal tölgyest? Nem, ismerte be Bambi. Sose jártam még a túlsó oldalon.
1: Akkor figyeljen jól!
0: A macskabagoly suttogott.
1: A túlsó oldalon van a tölgyes, ott kell keresztül vágni. Akkor cserjék következnek, sok cserje, mogyoró és fehér nyárfa, galagonya és fagyal. A sűrű közepén hever egy vén vihartól kidöntött tölgy. Meg kell keresnie, mert onnan lentről, ahonnan ön nézi, nem lehet olyan könnyen meglátni, mint innen a levegőből. Ott lakik az öreg, a törzse alatt, de ne áruljon el.
0: A törzse alatt?
1: Igen,
0: a macskabagoly nevetett.
1: Ott az egyik helyen a földben egy mélyedés van. A földön fekszik az odvas fatörzs, és ott az öreg.
0: Köszönöm, mondta Bambi hálásan. Nem tudom, meg fogom-e találni, de ezerszer köszönöm. Gyorsan tovaszaladt. Néma szárnyalással követte a macskabagoly, és a feje felett elkezdett ujjongni.
1: Uj, uj!
0: Bambi összerezzent.
1: Megijedt?
0: Kérdezte a macskabagoly.
1: Igen,
0: dadogta Bambi, és ezúttal igazat mondott. A macskabagoly élvezettel gurrogott, és így szólt.
1: Csak eszébe akartam juttatni még egyszer, el ne áruljon!
0: Semmi esetre sem, erősítette Bambi, és elszaladt.
2: Ahogy az árokhoz ért, egyszerre csak az éjsötét mélységből felbukkant az öreg. Oly hangtalanul és hirtelen, hogy Bambi újra ijetten összerezzent.
0: Már nem vagyok ott, ahol keresel, mondta az öreg. Bambi hallgatott.
2: Mit akarsz tőlem?
0: Kérdezte az öreg.
2: Semmit, dadogta Bambi. Ó, semmit. Bocsásson meg.
0: Kis szünet után megszólalt az öreg, és a hangja lágyan hangzott. Te nem ma keresel először. Várt. Bambi hallgatott. Az öreg folytatta. Tegnap kétszer is elmentél a közelemben, és ma reggel újra kétszer, egészen közel hozzám.
2: Miért?
0: Bambi összeszedte a bátorságát.
2: Miért mondta azt Gobóról?
0: Gondolod, hogy nem volt igazam?
2: De!
0: Kiáltotta Bambi szenvedélyesen.
2: De! Érzem, hogy igaza volt.
0: Az öreg alig észrevehetően bólintott, és szeme oly jóságosan pillantott Bambira, mint soha még. Bambi e jóságos szemekbe mondta,
2: de miért? Nem értem.
0: Elég, ha érzed. Majd később meg fogod érteni. Isten veled.

Rövidesen mindnyájuknak feltűnt Gobó egy furcsa, aggasztó szokása. Éjjel aludt, amikor a többiek ébren voltak és erre-arra járkáltak. Napnak idején azonban, amikor a többiek búvóhelyüket keresték, hogy nyugovóra térjenek, ő felébredt és sétálni ment. Sőt, amikor csak eszébe jutott, habozás nélkül kilépett a bozótból, és a fényes napsütésben nyugodtan megállt a rét közepén. Bambi nem sokáig nézhette szó nélkül. Hát egyáltalában nem gondolsz a veszélyre? Kérdezte. Nem, felelte Gobó egyszerűen. Számomra nincs veszély. Te elfelejted, kedves Bambi, vegyült a beszélgetésbe Gobó anyja, elfelejted, hogy Gobó az ő barátja. Gobó többet engedhet meg magának, mint te, vagy mi többiek. És igen büszke volt. Bambi nem szólt többet. Egy napon Gobó feléje fordulva megjegyezte. Tudod, néha szinte furcsának találom, hogy itt úgy és akkor eszem, ahogy és amit akarok. Bambi nem értette. Mi különös van ebben? Mindnyájan így csináljuk. Igen, ti, mondta Gobó fölényesen. De velem egészen másképp áll az eset. Én megszoktam, hogy elém hozzák az ételt, és szólítanak, ha készen van. Bambi szánakozva nézett Gobóra, aztán Ena néni, Faline és Maréna szemével találkozott pillantása. De azok csak mosolyogtak, és csodálták Gobót. Azt hiszem, kezdte Faline, nehezen fogod a telet megszokni, Gobó. Nálunk idekünn nincsen télen se széna, se répa, se krumpli. Az már igaz, felelte Gobó elgondolkozva, ez még eszembe se jutott. El se tudom képzelni, hogy is megy az ilyesmi. Szörnyűséges lehet. Bambi nyugodtan mondta. Nem szörnyűséges, csak nehéz. Nos, jelentette ki nagy hangon Gobó, ha nagyon nehezemre esik, egyszerűen újra elmegyek ő hozzá. Miért is éhezzem? Erre igazán nincs szükségem. Bambi szó nélkül elfordult és távozott. Amikor aztán Gobó újra egyedül volt Marénával, Bambiról kezdett el beszélni. Nem ért meg engem, mondta. A derék Bambi azt hiszi, még mindig az az ostoba kicsi Gobó vagyok, aki valamikor voltam. Még mindig nem tud beletörődni, hogy én valami egészen más vagyok. A veszély. Mit beszél mindig a veszélyről? Hisz biztosan a javamat akarja, de a veszély olyasmi, ami csak a maga fajtájúaknak van, nem nekem. Maréna helyeselt. Szerette Gobót, és Gobó is szerette. És mindketten igen boldogok voltak. Látod, mondta Gobó, senki sem ért meg olyan jól, mint te. Na persze, panaszra nincs okom, mindnyájan becsülnek és tisztelnek, de te értesz meg a legjobban. A többiek, akárhányszor mesélem is el nekik, milyen jó ő, meghallgatnak, s biztosan nem hiszik, hogy hazudok, de azért megmaradnak amellett, hogy ő mégiscsak iszonyatos. Én mindig hittem ő benne, mondta Maréna ábrándosan. Úgy? Vetette oda Gobó könnyedén. Emlékszel? Folytatta Maréna. Azon a napon, amikor ott maradtál fekve a hóban, azon a napon azt mondtam, ő eljön majd egyszer közénk az erdőbe, és játszani fog velünk. Nem, felelte Gobó vontatottan, nem emlékszem rá. Néhány hét múlt el, és egyik reggel Bambi és Faline, Gobó és Maréna összejöttek a vén meghitt mogyorócserjésben. Bambi és Faline éppen vándorútjukból tértek be oda, a tölgy mellett haladtak el, és nyugvó helyüket készültek felkeresni, amikor Gobóval és Marénával találkoztak. Gobó a rét felé tartott. Maradj velünk, mondta Bambi, mindjárt fel kell a nap. Ilyenkor már senki sem megy ki a szabadba. Nevetséges, gúnyolódott Gobó. Ha senki sem megy, én megyek.
Tovább lépdelt. Marina követte. Bambi és Faline megállt. Gyere! Mondta Bambi haragosan Falinének. Gyere! Tegyen, amit akar. Tovább akartak menni. Akkor künn, a rét másik oldalán felhangzott a szajkó, hangos, figyelmeztető zava. Bambi azon nyomban visszafordult, és Gobó után rohant. Közvetlen a tölgy előtt érte be őt és Marinát. Hallod? Kiáltott rá. Mit? Kérdezte Gobó meghökkenve. Most újra átsívított a szajkó a rét másik szegélyéről. Nem hallod? Ismételte Bambi. Nem, mondta Gobó nyugodtan. A veszélyt! Sürgette Bambi. Most élesen felcsörgött a szarka. Utána megint egy. S pillanatra rá a harmadik. Eközben a szajkó újra felrikácsolt, és a magas levegőjékből jelzéseket adtak le a varjak. Most Faline is kérlelni kezdte. Ne menj ki, Gobó! Veszély van! Maga Marina is kérte. Maradj itt, a kedvemért! Maradj ma itt! Veszély van! Gobó ott állt köztük, és fölényesen mosolygott. Veszély! Mi közöm hozzá? Bambinak egy a szükség sugallta ötlete támadt. Engedd legalább, hogy Marina menjen ki először. Hadd tudjuk! Még be sem fejezte, Marina már kisurrant. Ott álltak mind a hárman, és figyelték, mi lesz. Bambi és Faline lélegzett visszafojtva. Gobó az ő közismert türelmével, mint aki azt mondja, legyen meg a bolondos akaratotok. Figyelték, ahogy Marina lépésről lépésre ment előre a réten. Lassan, a fejét felemelve, óvatos léptekkel körülfürkészett, és minden oldalra szétszimatolt. Hirtelen villámgyorsat fordult, nagyot ugrott, s mintha vihar söpörné, rohant vissza a sűrűbe. Ő! Ő van itt! Suttogta rémülettől elfúló hangon. Egész testében reszketett. Én láttam! Ő itt! Dadogta. Oda át! Az égerfánál áll ő! El! Kiáltott Bambi, de azonnal. Gyere! Könyörgött Faline, és Marina, aki már alig tudott szólni, suttogta. Kérlek, Gobó, gyere most, kérlek! De Gobó nyugodtan maradt. Fussatok csak, amennyi belétek fér, mondta. Nem akadályozlak meg benneteket. Ha ő van itt, üdvözölni akarom. Gobót nem lehetett visszatartani. Álltak, és nézték, ahogy kimegy. Nem szaladtak el, mert Gobó roppant önbizalma, s ugyanakkor valami iszonyú szorongás Gobóért kényszerítő erővel tartotta fogva őket. Nem tudtak elmozdulni a helyükről. Gobó ott állt a rét közepén. Körülnézett, és kereste az égerfákat. Most, mintha megtalálta volna, és megpillantotta volna őt is. Ekkor eldördült a mennykő. A dörrenéstől Gobó a magasba szökkent, hirtelen megfordult, és hatalmas ugrásokkal menekült vissza a sűrűbe. Amikor hozzájuk ért, még mindnyájan ott álltak az ijegységtől szinte megbénulva. Hallották sípoló lélegzetét, s eszeveszett vágtatása őket is magával sodorta. Közrefogták, és menekültek. De Gobó csak hamar összerogyott. Marina nyomban megállt, egészen mellette, Bambi és Faline valamivel messzebb, futásra készen. Ott feküdt, feltépett tomporral, és véresen budgyantak elő belei. Fejét bágyadtan felemelte. Marina, mondta erőlködve. Marina, nem ismert meg. Hangja megtört. A rét felől a bokrok közt vad, kíméletlen zúgás kélt. Marina lehajolt Gobóhoz. Ő jön! Suttogta sürgetve. Gobó, ő jön! Nem tudsz felállni, hogy velem jöjj? Gobó újra felemelte fejét, és bágyadtan forgatta. Aztán verdesett néhányat a lábával, és fekve maradt. Recsegve, ropogva és zizegve nyílt szét a bokor, és ő lépett elő.
Marina egész közelről látta. Lassan hátrált, eltűnt a legközelebbi cserje mögött. Bambihoz és Falinéhoz sietett. Egyszer még hátrafordult. Akkor látta, ahogy ő az elesett fölé hajol, és megragadja. Aztán hallották Gobó panaszos halálkiáltását.

Félix Szaltem, Bambi. A 14. rész hangzott el. Felolvasta Dunai Tamás. Fordította Fenyő László. Hangmérnök Liszkai Károly és Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendező Elromán Kata. A varázsdobozt hallották.

0: Fogolyán Kristóf szerzeményét hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.

0: Tanácsa és az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciája által szervezett Fratelli Tutti találkozó résztvevőit. Beszédében az egyházfő arra hívta fel a figyelmet, hogy különösen kell figyelni azokra, akik a társadalom peremére kerülhetnek. A pápa hangsúlyozta, egy társadalmi vagy gazdasági döntés értékét nem pusztán az mutatja meg, hogy hányan támogatják, hanem mindenek előtt az, milyen hatással van a legkiszolgáltatottabbak életére. A valódi párbeszéd többet követel az udvariasságnál, arra kötelez, hogy akkor is benne maradjunk a beszélgetésben, amikor egymással ellentétes érdekek kerülnek felszínre, és amikor a döntések konkrét lemondásokat követelnek, mutatott rá a Szentatya. A kizökkentés jelentőségéről beszélt Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök a 20. Árszakra Fesztivál ünnepélyes megnyitóján pénteken. A Magyar Kurír beszámolója szerint a jubileumi eseménysorozatot Erdő Péter bíboros prímás, a fesztivál egyházi fővédnökének képviseletében megnyitó főpásztor beszédében kiemelte. Semmi sem zökkent ki annyira bennünket, mint a szent, illetve ezen a földön a művészet, a szépség, amely egyszerre megragad, fölemel, szembesít a saját kicsinységünkkel, ugyanakkor vágyat ébreszt bennünk. Martos Levente Balázs hangsúlyozta, erre példa ez a fesztivál is, amelyben az ország sok-sok pontján minden művészeti ágban meghívást kapunk arra, hogy térjünk le a megszokott alternatívák és megszokott ellentétek vágányáról. Csalódással és értetlenséggel fogadta több hazai fuvarozó szervezet, hogy havi 5000 forintos kompenzációban részesülnek a maximum 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai, a fuvarozók azonban nem kapnak kompenzációt. A Magyar Független Fuvarozók Egyesülete közleményében azt írta, az elszabadult gázolajárak veszélybe sodorják a magyar fuvarozó kis és közepes vállalkozásokat. A gazdasági miniszterhez írt korábbi levelükben azonnali intézkedést kértek a helyzet megoldására. Nem haladhatja meg a 2026. január 1-én alkalmazott lakossági fogyasztói nettóárat az állami tulajdonban lévő erdőkből származó lakossági tűzifa termékek nettóára, olvasható a Magyar Közlöny pénteken megjelent számában. A kormány határozata értelmében a szociális tüzelőanyag programba bevont tűzifa értékesítési ára a szociális tüzelőanyag program pályázati kiírásában szereplő támogatási mértéket nem haladhatja meg. A függetlenségi mozgalom megerősödését sürgették a felszólalók a katalán nemzeti ünnepen tartott tömegtüntetésen pénteken Barcelonában. Az eseményt megrendező függetlenségpárti civil szervezetek szerint mintegy 100 000 vonultak utcára felhívásukra, a városi rendőrség 45 000-re becsülte a résztvevők számát. Végül az időjárásról. Változóan felhős időre számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, majd délutántól északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, kisebb eső, záporeső főképp a Dunántúlon fordulhat elő. Az északi északnyugati szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A csúcsérték 20 és 25 fok között várható. Késő estére 12 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk. 9 óra 4 perc. Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Műsorunkkal a 80 éve 1946. szeptember 10-én elhunyt vízilabdázóra, Halassi Olivérre emlékezünk.
1: Halassi Olivér a háromszoros Európa-bajnok és kétszeres olimpiai bajnok vízilabda csapat tagja, s mintemellett Európa-bajnok úszó is volt, úgy, hogy bal lába egy gyermekkori baleset következtében csonka volt. Nem volt akkor még paralimpia, mégis ő a világ első mozgássérült olimpikonja. Neve és életműve sajnos nem elég ismert az utókor számára, azonban Újpesten már több intézmény is felvette a nevét. Büszkék arra, hogy 1909-ben ott született a világhírű sportoló. Lánya dr. Halassi Ilona mesél róla.
2: Elég fiatalon elment, édesapám 37 éves volt, én 8, de vannak kisebb emlékeim, és csak úgy tudok rá emlékezni, mint egy nagyon-nagyon vidám,

0: halált szerető, mozgalmas életet élő emberre, aki otthon velünk gyerekekkel nagyon sokat játszott, vagy viccelt, vagy emelgetett és tornáztatott. Hát nem szólva az úszás oktatásról, mert az is ment.
1: Ő ezt elkezdte már a gyerekkel?
0: Hát ő elkezdte, és olyan módon, hogy a újpesti úszoda akkor még üzemelt ott Megyeren, bedobott minket előre, hát ketten voltunk a nővéremmel, akkor még csak utána született a húgom, és ő utánunk ugrott. És mindig volt édesanyámba egy kis félsz, hogy jaj, elkap-e minket, de meg volt beszélve, hogy rukkapálnunk kell, vagy mit kell tegyünk, és ezt úgy látszik megtettük, mert így vele úsztunk ki aztán a partra, és aztán hát közben ő tanítgatott bennünket, de így ismerkedtünk a vízzel általa.
1: Hát azt gondolom, hogy ez a mély vízbeugrás, ez egy az ilyen jelképes talán az ő életében is, és hát akár az önök életére is kihatással volt, mert szimbolikus jelentősége van ennek, igen, ahogy itt ezt így elmondja. Ismertessük meg a hallgatókkal Halasi Olivért, aki kétszeres olimpiai bajnok és Európa bajnok két sportágban is aranyérmes. Úgy, hogy nem volt épp egészséges a lába egy baleset következtében. Említette, hogy 8 éves korában veszítette el őt, és talán éppen 8 éves volt Halasi Olivér is, amikor történt vele ez a gyerekkori baleset.
0: Valóban, így történt. Ő egy mozgós fiú volt, ő futballozott, és a villamost akkor vezették be jobbára, és hát a barátokkal lefelugráltak, vagy a ütközön utaztak, ami akkor minden gyereknek álma volt, és ő csak megsértette a lábát, nem kell arra gondolni, hogy valami szörnyűség történt, de elmérgesedett az a seb, és nem volt még semmiféle antibiotikum, vagy olyan kezelési lehetőség, ami megmentette volna a lábát. Ő meg el is takargatta, nem is mutatta, mert nagyon bátor kisfiú volt, és így került oda a kórházba, amikor azt mondták, hogy amputálni kell boka fölött a lábát. Néztem a bizonyítványait abba az időbe, és mindig kitűnő tanuló volt addig az évig. És akkor nagyon leromlottak a jegyei, de csak abba az évbe, utána összetudta szedni magát, mert a nagypapa tudott neki olyan vízi medencét biztosítani, egy laktanyába volt egy ilyen lóúsztató, és az egyiket kifejezetten gyerekmedencének avanzsálták, és akkor így ott megtanult úszni. És attól kezdve majdnem, hogy el tudta felejteni ezt a sérülését, mert a vízben egyforma volt. És azt hiszem, az egész életébe ez domináns lehetett, hogy a vízben nem tudták, hogy ő neki a lába milyen sérült, ezért ő ott nagyszerűen teljesített. Erre eklatáns példa, amikor 1931-ben Párizsban az Európa-bajnokságra benevezték, csak úgy, mert tulajdonképpen aki magyar úszó be volt nevezve, annak torkafájt vagy valami ilyen betegsége volt, és azt mondta az edző, hogy jó lenne, hogyha egyet úszna edzésként a 1500 méteren. Hát ő mondta, neki semmi sansza nincsen, de a kérésre hát vállalta, és természetesen a surranó pályán, a legrosszabb pályára osztották. Úszott, úszott, úszott, és 1500 méter az nem rövid táv, az egy hosszú, nehéz verseny, és elsőnek ütött a célba. És ez azért érdekes, ez a történet többek között, mert amikor a vízből ki tudott jönni, akkor vette észre a párizsi közönség, hogy ő neki csonkalába van, és ez annyira meghatotta a közönséget, hogy állva tapsoltak neki hosszan, nagyon hosszan, de még azért ehhez a történethez hozzátartozik, hogy ő tulajdonképpen ezen a napon még egy aranyat szerzett a vízilabdába.
1: Elképesztő, hogy a két szám között, tehát a gyors úszás döntő és, igen, a vízilabda döntő között mindössze 2 óra állt rendelkezésére, hát, hogy pihenjen vagy felkészüljön.
0: Ez valóban így elképzelhetetlen, de hát így történt, és azt hiszem még a Guinness rekordkönyvben is benne van, hogy ő az egyetlen a világon, aki egy napon 2 aranyérmet tudott szerezni hasonló sportágban.
1: Ez volt az 1931-es párizsi Európa-bajnokság, de tagja volt 2 olimpiai csapatnak is, amely aranyérmet szerzett, a 32-es Los Angeles-i és a 36-os berlini olimpia a vízilabda csapatnak.
0: Ez is egy nagyon szép adalék az élettörténetéhez, de még előtte 1928-ban az amszterdami olimpián ezüstérmet szerzett vízilabdában. Akkor még nagyon fiatal volt, és akkor még nem volt olyan jó vízilabdázó, mint később, mert abban az időben ő még inkább úszott. De hát hozzátartozik az ő érdemeihez az ezüstérem is. Én tudom, hogy ez milyen nehéz sport. Ez nem olyan sima, mint ahogy kívülről játszik, hiszen ma már a kamerákkal látjuk, hogy a víz alatt harcok mennek. Mondjuk azért finomabb sport, mint egy box, vagy talán még mint a nyíltvízi úszás, mert ott is eléggé eldurvult a helyzet, viszont azért csak történik kisebb-nagyobb karmolás, vagy ilyesmi. Erősnek kell lenni a vízben és a víz alatt. Édesapám erős testalkatú volt, és valahogy a felső teste pótolta a kis hiányosságát a lábán, úgyhogy ő nem volt gyenge ember a vízben, nem is merték őt nagyon bántani, és hála Istennek balesete is csak egy volt, egyszer valami ujját eltörték a víz alatt, tehát akkor ez még tulajdonképpen vele járt.

0: az arany érmekből, meg egyáltalán az olimpiai időkből őriznek a családban emlékeket, tehát fényképeket, vagy magukat, az aranyérmeket, vagy hogy őrzik a családban ennek az emlékét?
1: Hát őrizzük természetesen. Édesanyám őrizte az egészet, és akkor nagyjából ketté osztottuk a húgommal, úgyhogy most már nem egybe van. Őrizzük, és nagyon büszkék vagyunk rá, és a unokáimnak mutatom. Igen, hát a lányaim tudnak róla, mert a nagymama is mindig mesélt nekik. Épp a napokban itt volt a család, és mutattam, hogy legyen büszke a dédapjára, és legyen hozzá hasonló kitartó, és legyen a példaképe, mert én nagyon nagyra tartanám, hogyha Magyarország előtérbe helyezné az ő nevét, az ő eredményeit, és a fiataloknak példaképül hozná fel. Ezért örülök, hogy lett Újpesten egy tanúszoda. Sajnos nem lehet benne vízilabdázni. Ez egy nagy fájdalma, mert megérdemelne egy vízilabda medencét az ő neve, hiszen a nagyobb eredményeket ott produkálta. De ennek is nagyon örülök, hisz abba a medencébe a gyerekek fele talán eljut odáig, hogy utána néz a komputeren vagy valahol, hogy ki is volt ő. És akkor elcsodálkoznak már a nagyobb gyermekek, akkor talán tudnak viszonyítani, hogy az milyen nehéz volt.
0: Említette, hogy Újpest őrzi emlékét. Én utána nézve látom, hogy nagyon sok egyesület, sportközpont és az ön által is említett úszoda is őrzi a nevét. Sőt, igen, szobor is van az igen ő tiszteletére felállítva. Szóval Újpesten azért érződik, hogy él az emléke.
1: Nagyon érződik, mert valóban úgy érzem, hogy az újpesti közönség, emberek még nem felejtették el, sőt, van egy iskola is róla elnevezve, egy német-magyar tannyelvű iskola, és hát ott ugye első feladata a gyerekeknek, hogy utána néznek a munkásságának, sport eredményeinek, és remélem, hogy ez így fönntartja az ő emlékét.
0: És akkor ön is szoros kapcsolatban van így Újpesttel? Tehát maradt
1: hogyne
0: a kapcsolat?
1: Hogyne, hát én ott jártam iskolába, ott érettségiztem, vannak ismerőseim. Újpestre járok még, hát nem szólva, hogy édesapám ott van eltemetve.
0: Igen, tehát a megyeri temetőben van eltemetve. Az életéhez hozzá tartozik a sajnos tragikus halála, nagyon fiatalon és nem természetes módon, máig tisztázatlan körülmények között, legalábbis ezt lehet róla olvasni. Nem tudom, hogy tud-e tiszta vizet önteni ön a pohárba, hogy mi történt azon a napon, 46. szeptember 10-én.
1: Ő már akkor nem sportolt, próbálták a szétzilált magyar úszó és vízilabda sportot újból megszervezni, mert semmi nemű sportlétesítmény nem volt hibátlan a ostrom alatt, és ezeket megszervezvén elment egy gyűlésre, és az elhúzódott. Szeptemberben már ugye rég béke volt, de még kijárási tilalom volt 10 óra után. Ezért ő egy taxiba ült, nem tudjuk, hol volt ez a gyűlés pontosan, mert édesanyám azokban a napokban nagyon nehezen viselte el az életét. A húgom áprilisban született, 4 hónapos volt, és mi is ketten ott voltunk, még kislányok, és akkor érte őt ez a tragédia. A barátok és a sporttársak jártak utána, de azok is szétszélettek azokba a terhes időkbe aztán, mert akkor jöttek utána a üldözések. Ő jött haza a Szent László körút, az mai napig az, azt hiszem, 37 szám előtt lakók mondták el, hogy kiabálás volt az utcába, ki tudtak nézni a függöny mögül, és akkor megállt egy jeep és egy taxi. Nem a miénk volt a taxi, egy hivatalos taxi volt, Az mi autónkat akkor már elrekvirálták az oroszok. Kiabálás volt, kiszállítatták a taxisofőrt, édesapámat, és mondták, hogy menjenek el. Na most édesapám soha nem volt egy meghugyászkodó ember, hát ő egy erős sportoló volt, ráadásul nem értette a nyelvüket, hogy mit akarhatnak a taxitól, ők pedig elsőre lelőtték a taxisofőrt, mert ő ült a volánnál, és utána pedig édesapámat, beültek a jeepbe, egyik, a másik a taxiba, és elmentek, és ott hagyták őket a kockakövön meghalni. Akkor jöttek ki a házakból az emberek, hát addig nem mertek természetesen, és már nem tudtak beszélni, de valaki megismerte őtet, és akkor ment a hír. Édesanyám hajnalba tudta meg, hogy apámat megölték. Ez egy tragédia volt.
0: Önök pontosan tudták, hogy kik ölték meg?
1: Pontosan tudtuk, mert másnap megjelent az újságban, hogy orosz katonák. Harmadnap már nem, mert attól kezdve hírzárlat jött. Na most onnan lehetett tudni, még pontosabban, hogy a taxit megtalálták a Népligetbe egy bokorba, és leszették róla a 4 gumit.
2: Mint derült égből a villámcsapás, oly váratlanul érte Újpestet a hír. Gengszterek agyonlőtték Halassi Olivért, a világhírű úszót és vízipólózót. A hírt illetékes helyről is megerősítik, és futó tűzként terjedt tovább túlnő Újpest határain is. A lapok címoldalakon harsogják a fővárosban, és vasparipák süvöltve viszik az ország minden részébe a gyászhírt, melynek nyomán az összes sportegyesületek félárbócra engedik zászlójukat a magyar sport nagy halottjának emlékére. Újpesti Figyelő, 1946. szeptember 19-e. A legeredményesebb magyar úszó és vízipóló bajnokot több ezer főnyi gyászoló közönség kísérte el utolsó útjára a megyeri temetőben. Ott volt az UTE teljes gárdája, a többi újpesti sportegyesület és a város társadalmi egyesületeinek vezetői. Halassi Olivért az UTE a maga halottjának tekintette, és Újpest város által adományozott dísz sírhelyre temették.

0: önöket ezek után valamiféle segítségnyújtás érte, vagy kaptak, akár a sportegyesülettől, akár az államtól?
1: Hát a barátok ott álltak a család mellett, és óriási temetés volt, és Hajós Alfréd mondta a búcsúbeszédet, meg még három nagy nevű ember, és több ezren voltak, és nagyon megható lehetett, de hát én kisgyerekként ottan részt vettem, de hát nem is hittem el, mert a gyermek mindig azt mondta, hát apa sokszor elment, majd jön. Viszont minket semmilyen kedvezmény a barátokon kívül, mert a barátok kiárták, hogy egy-két évig kaptunk a úszodába ingyen belépőt nyáron. És próbáltak tanítani minket a nővéremmel úszni nagyon kedvesen, amit el is fogadtunk természetesen, mert ők tanítottak meg úszni igaziból. Ezt az egyet nagyon szeretek úszni, és ezt örököltem apámtól valószínűleg. Nagyszerű dolog, és segít kondícióba tartani az embert, és valahogy úgy ki is kapcsol, relaxál is. De azon kívül nem emlékszem semmire sem, ami minket támogatott volna, vagy anyagilag anyámat.
0: Neki volt civil foglalkozása is, ugye? Igen. Úgy olvasom, ez is Újpesthez kötődik.
1: Így van. Ő leérettségizett, nem Újpesten. Utána beiratkozott a közgazdasági egyetemre. Na most azt végezte, de akkor jött az Európa-bajnokságok, vagy valamilyen versenykiírás, és bizony nem tudott elmenni vizsgázni, és hát akkor abba kellett hagyja. De volt valami érvényes oklevele azért, és így el tudott helyezkedni az újpesti városházán, mint számtarácsos. És ott volt neki önálló szobája, arra még emlékszem, sőt, le is van fényképezve, mikor visszajöttek a 32-es olimpiáról, vagy a 36-osról, akkor ott fogadták őket, de még én is bekeveredtem abba a szobába valamikor, és ő ott számtanácsos volt. De olyan pech, hogy 1946 áprilisában megvan a papír otthon, bélistázták. Akkor jött már egy ilyen szörnyűség, hogy akik nem a rendszer hívei voltak, vagy hát ő nem politizált sosem, bélistázták őket. De milyen érdekes, hogy a halála után októberbe, amikor már el is temették, akkor jött egy másik papír a városházáról, hogy visszaveszi. Ez megvan mind a két hivatalos irat, utána lehet nézni a városházaiaknak, hogy ilyen vezetés volt akkor.
0: Egy olimpiai bajnok lányaiként nőttek önök föl hárman, ugye három lányt hagyott árván. Mégis éreztek ebből valamiféle előnyt, vagy ne adj Isten hátrányt?
1: Sajnos előnyt nem éreztünk semmibe, inkább hátrányt. Már az iskolában voltak olyan tanárok, akik akár a általános iskolába, de a gimnáziumban mindenképpen, akik így valahogy utána nézhettek, hogy én honnan származom, és nem voltak barátságosak. Sőt, 1956-ban érettségiztem, és akkor megkaptam az ajánlásokat és a káderlapomat, hogy úgy mondjam, a gimnáziumból, a Kanizsai Dorottyába érettségiztem. És abba leírás volt, hogy én honnan jövök, és hogy nem valószínű, hogy a rendszer híve vagyok a családilag. Ez nem személyre szólva volt, ez családból indult ki. Ez mai napig megvan, mert eltettem, mert az egyetemre csak fölvettek, ugyan inkább keresztbe rakott a gimnázium, pedig kitűnően érettségiztem, hogy bekerültem, fogorvos lettem, és 56-ba kiszorták a papírokat, és akkor kaptam én ezt igaziból készhez, és csodálkoztam el, hogy az a tanár, akinél kitűnőre tudtam érettségizni, miért volt olyan ellenségem, és valószínűleg innen datálódik ez a dolog.
0: De ez az előítélet a sportoló édesapának a szellemi öröksége, vagy hagyatéka?
1: Hát valószínű, hogy családilag, mert az én családom Újpesten híres volt. Nem csak édesapám révén, hanem a nagyapám révén. Hát nem régen mondta valaki, hogy még mindig Antal közértnek vagy Antal húsboltnak hívják, a városháza mellett volt egy nagy húsbolt, és az a nagyapámé volt. Ő az anyai ágból levő nagyapa, ezt államosították. Na most, akit államosítottak, az is rendszerellenes volt. Tény az, hogy a nagyapám egy szorgos, egyszerű ember volt, és mégis államosították, és hát rendszerellenség lett az egész család, igen, ennek révén. És valószínűleg, hogy ezek így összeértek, és mi segítséget nem kaptunk. Jó barátok persze mindig voltak, akik emlékeztek, főleg az én fiatal koromban, vagy akár még most is, akik tisztelettel adóznak, vagy meghajolnak apám emléke előtt. Teszem azt, Újpesten rengetegen, de még azt kell mondjam, hogy egyetemen is, vagy külföldön is természetesen. Ők is tisztelettel gondolnak apámra, mert tudják, hogy a magyarságot és az egyszerű embereket képviselte ő, és a sportot, és a paraolimpikonokat akkor, amikor még nem nevezték így őket. Úgyhogy ez egy nagyon szép kerek élettörténet, még ha ilyen rosszal is végződött, de én nagyon büszke vagyok rá, és nagyon örülök, hogy a lánya lehetek.

0: Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Halassi Olivér Európa-bajnok úszóra és a háromszoros Európa-bajnok és kétszeres olimpiai bajnok vízilabda csapat tagjára a világ első mozgássérült olimpikonjára emlékeztünk, lánya Halassi Ilona segítségével. A műsor 2016-ban készült. A riporter Hámori Kinga volt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 9:30. Reggeli hangulónkat hallják.

0: Elhangzott a hanguló.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Közös felelősségvállalásra szólított fel egy emberibb, fenntarthatóbb és szolidárisabb fejlődés érdekében 14. Leó pápa, aki szombaton fogadta a latin-amerikai és karib

érdekek kerülnek felszínre, és amikor a döntések konkrét lemondásokat követelnek, mutatott rá a Szentatya. A kizökkentés jelentőségéről beszélt Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök a 20. Árszakra Fesztivál ünnepélyes megnyitóján pénteken. A Magyar Kurír beszámolója szerint a jubileumi eseménysorozatot Erdő Péter bíboros prímás, a fesztivál egyházi fővédnökének képviseletében megnyitó főpásztor beszédében kiemelte. Semmi sem zökkent ki annyira bennünket, mint a szent, illetve ezen a földön a művészet, a szépség, amely egyszerre megragad, fölemel, szembesít a saját kicsinségünkkel, ugyanakkor vágyat ébreszt bennünk. Martos Levente Balázs hangsúlyozta, erre példa ez a fesztivál is, amelyben az ország sok-sok pontján, minden művészeti ágban meghívást kapunk arra, hogy térjünk le a megszokott alternatívák és megszokott ellentétek vágányáról. Nem haladhatja meg a 2026. január 1-én alkalmazott lakossági fogyasztói nettóárat, az állami tulajdonban lévő erdőkből származó lakossági tűzifa termékek nettóára, olvasható a Magyar Közlöny pénteken megjelent számában. A kormány határozata értelmében a szociális tüzelőanyag programba bevont tűzifa értékesítési ára a szociális tüzelőanyag program pályázati kiírásában szereplő támogatási mértéket nem haladhatja meg. Csalódással és értetlenséggel fogadta több hazai fuvarozó szervezet, hogy havi 5000 forintos kompenzációban részesülnek a maximum 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai, a fuvarozók azonban nem kapnak kompenzációt. A Magyar Független Fuvarozók Egyesülete közleményében azt írta, az elszabadult gázolajárak veszélybe sodorják a magyar fuvarozó kis és közepes vállalkozásokat. A gazdasági miniszterhez írt korábbi levelükben azonnali intézkedést kértek a helyzet megoldására. A függetlenségi mozgalom megerősödését sürgették a felszólalók a katalán nemzeti ünnepen tartott tömegtüntetésen pénteken Barcelonában. Az eseményt megrendező függetlenségpárti civil szervezetek szerint mintegy 100 000 vonultak utcára felhívásukra, a városi rendőrség 45 000-re becsülte a résztvevők számát. Végül az időjárásról. Változóan felhős időre számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, majd délutántól északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. A csúcsérték 20 és 25 fok között várható. Késő estére 12 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb a Szent Mise után jelentkezünk. Kedves hallgatóink, római katolikus szentmisét közvetítünk a Mohácsi Fogadalmi Templomból. A szentmisét bemutatja Bacsmai László esperes plébános, orgonán kísér Kövesi Nagy István. Közreműködik Pap Gábor és Lackó Zsuzsanna gitáron. A Magyar Katolikus Rádió és a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT közösen közvetít.

Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

barátokkal. Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, a Katolikus Rádió és a Kossuth Rádió hallgatóit, különösen a betegeket innen a Mohácsi Fogadalmi Templomból évközi 24. vasárnapon. Két héttel vagyunk Mohács 500 megemlékezés után. Mohács neve történelmünkben fájdalmas emléket idéz, veszteséget, sebeket, megtört emberi sorsokat. A történelem azonban azt is tanítja, hogy az igazi jövő nem a sérelmek önzéséből, hanem a kiengesztelődésből születik. Ezt a szentmisét a mohácsi csatában elesettek lelke üdvéért és a kiengesztelődésért ajánlom fel. Itt szeretném megköszönni mindazoknak a paptestvéreknek, szerte a Kárpát-medencében, akik misét ajánlottak fel, és a híveknek, akik misét mondattak a csatában elesettekért és a kiengesztelődésért. Túl vagyunk az 500. évfordulón, és az 500 előjegyzett misén, de az évforduló után se feledkezzünk meg azokról, akik életüket adták hazánkért, hitünkért és népünkért. Időszerű a mai evangélium kérdése. Péter odalép Jézushoz és megkérdezi, Uram, hányszor kell megbocsátanom? Valójában mindannyian hordozzuk ezt a kérdést. Mindig meg kell bocsátanom? Meddig kell türelmesen elviselnem a bántást? Jézus ad választ ezekre a kérdésekre a mai evangéliumban, majd figyeljünk, hogy tiszta lélekkel vehessünk részt ezen a szentmisén, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Van-e valaki, akinek a nevét meghalva még mindig összeszorul a szívem? Őrzök-e régi sérelmeket, amelyeket nem tudok vagy nem akarok elengedni? Tudok-e olyan irgalmas lenni másokhoz, amilyen irgalmat nap mint nap kérek az Istentől? Bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

Olvasmány Sirák fia könyvéből. A dű és a harag egyaránt utálatos, csak az ragaszkodik hozzá, aki bűnös. Aki bosszút áll, azon bosszút áll az Úr is, kemény számadást tart vele bűneért. Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett, imádkozzál, és neked is megbocsátják vétked. Aki más emberre konokul haragszik, hogy keres Istennél gyógyulást magának? Aki nem könyörül meg embertársán, a saját bűneért hogyan imádkozik? Jó lehet, ő csak ember, kitart a haragban, és ugyanakkor bocsánatot kér Istentől? Hát az ő bűneiért ki ad elég tételt? Gondolj a végső dolgokra, hagyd a gyűlölködést, gondolj halálodra, s tarts meg parancsokat. Gondolj a törvényre, ne gyűlöld embertársadat, gondolj az Istennel kötött szövetségre, s nézd el a sértést. Ez az Isten igéje.

Szent lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, egyikünk sem él csak önmagának, és egyikünk sem hal meg csak önmagának. Amíg élünk, Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, mindig az Úréi vagyunk. Krisztus ugyanis azért halt meg, és azért támad fel, hogy mind a holtak, mind az élőknek ura legyen. Ez az Isten igéje.

0: Abban az időben Péter odament Jézushoz és megkérdezte: Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki, talán 7-szer? Jézus így felelt: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetni, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét, amilyen csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és így kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsátotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdte: Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térre hullott előtte és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket, elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga, amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad? És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Ezek az evangélium igéi. Gyermekfoglalkoztatás lesz, úgyhogy a kicsik második osztályig mehetnek, szeretettel várja őket Ágott a néni. Krisztusban, szeretett testvéreim, a mai vasárnap olvasmányai olyan témáról szólnak, amely nélkül nincs családi béke, nincs közösség, egyház, és talán még jövő sem. Ez pedig az egyik legnehezebb dolog, a megbocsátás. Sirák fia könyve kemény szavakkal figyelmeztet: a düh és a harag egyaránt utálatos. Az evangéliumban pedig Péter apostol próbál nagyon nagy lelkű lenni. Megkérdezi: Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor bocsáss meg, talán 7-szer? Jézus válasza minden emberi számolgatást felülír. Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Vagyis a keresztény ember nem a sérelmeit számolja, hanem Isten irgalmát. Pedig valljuk be őszintén, a sérelmeket nagyon jól tudjuk számon tartani. Az ember néha olyan, mint egy könyvelő. Lehet, hogy nem emlékszik, hova tette a szemüvegét, vagy mi volt tegnap az ebéd, de egy 20 évvel ezelőtti sértést szó szerint vissza tud idézni. Esetleg még azt is tudja, hogy milyen idő volt aznap. Néha úgy tűnik, hogy a közösségi médiában is, a kommentek terén mindenki bíró, ügyész és végrehajtó egyszerre. Jézus azonban nem ezt a mutat mutatta. Ő nem a megszégyenítés, hanem a megértés lehetőségét kereste. Mert a harag olyan, mint amikor valaki parazsat szorongat a kezében, majd amikor a másikhoz vágja, közben észreveszi, hogy ő maga égett meg. Ezért Jézus a gonosz szolgáról szóló példabeszédben arra tanít, hogy előbb nézzük meg, mennyi mindent bocsátott meg nekünk az Isten. Ha ennyi türelmet és irgalmat tanúsít irántunk, hogyan lehetünk mi irgalmatlanok egymással szembe? Sokszor azt látjuk, hogy a közéletben nem ellenfelek, hanem ellenségek állnak egymással szemben. Ma gyakran úgy viselkedünk, mint a kétféle magyar élne az országban. Pedig amikor jön az árvíz, a vörös iszap, aszály vagy valami nagy baj, hirtelen eltűnnek ezek a címkék. Akkor nem azt kérdezzük ki, honnan jött vagy hova tartozik, hanem azt, hogy miben segíthetek. Talán a hétköznapokban is sokszor emlékeznünk kellene erre. Testvéreim, a probléma ott kezdődik, amikor mi szeretnénk megkapni Isten irgalmát, de nem akarjuk azt továbbadni. Sokszor azonban azt sem tudjuk, hogy hogyan kezdjünk hozzá a kiengesztelődéshez. Gary Chapman és Jennifer Thomas keresztény szerzők, ha nem elég a Sajnálom című könyvükben, 5 egyszerű lépésről beszélnek, amelyek segíthetnek a családoknak, a házastársaknak, a szülőknek, a gyermekeknek és minden embernek a megbékélés útján. Az első, sajnálom. Merjük kifejezni, hogy fáj nekünk az a rossz, amit okoztunk. A második, hibáztam. Ne mentegetőzzünk, hanem vállaljuk a felelősséget a tetteinkért. A harmadik, mivel tehetném jóvá? A szeretet nem csak szavakból áll, hanem jó tettekből is. A negyedik, ígérem nem fordul elő többé. A valódi bűnbánat mindig magában hordozza a változás szándékát. És az utolsó, meg tudnál nekem bocsátani? Testvéreim, milyen egyszerű mondatok, és mégis milyen nehéz őket kimondani. Tegnap este, amikor készültem, kaptam egy SMS-t egy barátomtól, és megkérdezte tőlem, miért haragszol rám, hogy nem hívtál vissza. Hú, akkor gondoltam, hát tényleg a Mohács 500 körül volt ez, úgy elfelejtettem, késői hívás volt, másnap elfelejtettem, és azonnal próbáltam hívni, már este 10 volt, mert 9:30 írta az SMS-t, nem vette föl. Na gondoltam, akkor kipróbálom ezt a módszert. És leírtam neki pontról pontra azt, hogy sajnálom, hibáztam, hogy tudom jóvá tenni, igyekszem máskor ezt elkerülni, és bocsásson meg. És utána én elmentem aludni, reggel fölébredtem, és amikor láttam, akkor írt egy SMS-t, hogy egy másik közös barátunkkal beszélt, ezért nem tudta felvenni. Tehát igazából úgy éreztem, hogy sikerült rövidre zárni ezt. Testvéreim, fontos az, hogy amikor van valami gond, akkor ne halogassuk, hanem mindjárt a kezdet kezdetén csírájába tudjuk elfojtani, hogy ne burjánozzon el. A családjaink békéje sokszor ezen a néhány mondaton múlik. Testvéreim, az épülő híd Mohácson különösen fontos, de a hídnak nem az a célja, hogy eltüntesse a különbséget a két oldal között, hanem hogy összekösse azt, ami különbözik. A kiengesztelődés sem azt jelenti, hogy mindenben egyetértünk, hanem hogy kapcsolatban maradunk egymással a különbségek ellenére is. A mai Szentlecke egy másik fontos gondolatot is elénk állít. Szent Pál azt mondja, egyikünk sem él önmagának, és egyikünk sem hal meg önmagának. Ezt a részt gyakran halljuk a gyászmiséken. Sokszor azt gondoljuk, hogy ez az elhunytakról szól, pedig legalább annyira szól az élőkről és az élőknek. Arról, hogy az ember élete soha nem csak a saját ügye. Egy édesanya nem csak önmagának él, egy édesapa nem önmagáért dolgozik. Egy tanár, egy orvos, egy pap, egy becsületes munkásember nem csak önmagáért fáradozik. És különösen igaz ez azokra, akik életüket egy nagyobb ügy szolgálatába állították. Eszünkbe juthatnak a két hete ünnepelt mohácsi hősök, akik nem önmagukért éltek. Köztük volt Tomori Pál kalocsai érsek is. Megtehette volna, hogy biztonságban marad barátként vagy érsekként, élhetett volna nyugodtabb életet. De amikor a haza és a keresztény hit védelme hívta, nem a saját kényelmét nézte. Tudta, hogy talán nem tér vissza, és mégis ment. Nem önmagáért élt, nem önmagáért halt meg, hanem Istenért, a népért, a hitért és a hazájáért. Az ő példája arra emlékeztet bennünket, hogy az ember igazi nagyságát nem az mutatja meg, hogy mennyit szerzett magának, hanem hogy mennyit adott másoknak, és mennyit élt másokért. Mohács egyik legnagyobb történelmi tanulsága az, hogy a belső széthúzás mindig veszélyesebb, mint gondolnánk. A történelem újra és újra figyelmeztet, egy közösséget nem csak a külső ellenség gyengíthet meg, hanem a belső megosztottság is. Ezért a megbocsátás és a kiengesztelődés nem csupán magánügy, hanem nemzetépítő erő is, amely sokszor nehezebb a csatatérinél. Mert néha könnyebb kardot rántani, mint kezet nyújtani, évekig duzzogni, mint egyszer azt mondani, rendben van, kezdjük újra. A családokban is gyakran ezt látjuk. Két testvér 20 évig nem beszél egymással egy örökség miatt, aztán már senki nem tudja pontosan, mi volt a vita oka, de a harag szépen megmaradt. Olyan ez, mintkor valaki évtizedekig őrzi a ház kulcsát, miközben már rég lebontották az épületet. A sérelem eltűnt, de a kulcsot még mindig szorongatja. Jézus ma is arra hív, hogy tegyük le ezt a kulcsot, mert a megbocsátás nem azt jelenti, hogy a rossz jó volt, nem azt jelenti, hogy elfelejtjük az igazságot, hanem azt jelenti, hogy nem engedjük tovább uralkodni a múlt sebét a jelenünkön. A megbocsátás, testvéreim, elsősorban nem a másikat szabadítja fel, hanem minket. És talán éppen ezért kapcsolódik olyan szépen össze a mai evangélium és a Szentlecke. Mert aki tud megbocsátani, az már nem önmagáért él. A keresztény ember nem attól keresztény, hogy minden vitát megnyer, hanem attól, hogy minden helyzetben ember tud maradni. Testvéreim, ne falakat hagyjunk magunk után, hanem hidakat, ne haragot, veszekedést, hanem megbocsátást. Kérjük ma az Urat, adjon nekünk ilyen szívet, amely tud emlékezni a jóra, és el tudja felejteni a rosszat, amely nem önmagának él, hanem Istennek és embertársainak. És amikor majd egyszer életünk végén számot adunk az Úrnak, ne az derüljön ki rólunk, hogy mennyi sérelmet őriztünk meg, hanem az, hogy mennyit tudtunk megbocsátani, és mennyi szeretetet adtunk tovább. Amen. Most valljuk meg közösen hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől,
1: született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátustól, megfeszítették, meghalt és eltemették,
0: poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, Isten szent fia megbocsátást és irgalmat hozott a földre. Kérjük tőle, hogy példájára mi is meg tudjunk bocsátani.
2: Hogy az egyházak pásztorai mindenkor a megbocsátás és irgalom örömhírét hirdessék a világnak.
3: Kérjük téged, hallgass minket.
2: Hogy az emberiség nagy családjaiban megszűnjék a viszálykodás és a bosszúállás.
3: Kérjük téged, hallgass minket.
2: Hogy önmagunkat legyőzve szívből meg tudjunk bocsátani az ellenünk vétkezőknek.
3: Kérjük téged, hallgass minket.
4: Hogy ne verjen bennünk gyökeret a sértődöttség, a harag és a megtorlás szelleme.
3: Kérjük téged, hallgass minket.
4: Hogy megbocsátó szeretetünkkel mi is méltók lehessünk a te irgalmadra.
3: Kérjük téged, hallgass minket.
0: Irgalmas Istenünk, segíts minket, hogy szeretetben és békességben élve a földön, halálunkban is a tieid maradjunk. Krisztus, ami Urunk által. Amen.

Imádkoztatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Fogadd kegyesen könyörgéseinket, Urunk Istenünk, és vedd szívesen híveid áldozati adományait, hogy amit most neved dicsőségére egyenként felajánlottunk, minnyájunk üdvösségére váljék. Krisztus

Nékünk, ki akaratod szerint hozzánk hasonlóan élt a földön, de minden bűn nélkül.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk a Szentlélek által, szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukba bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszoródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogad be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány vacsorájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

A keresztények ne legyenek olyanok, mint a katonák, akik amikor győznek, mindent elpusztítanak maguk körül. A keresztények inkább tanúságtételükkel, semmint szavakkal hirdetik az evangéliumot.

0: hanem e szentség hatása irányítson minket mindenkor. Krisztus, a mi Úrunk által. Most arra kérem a testvéreket, hogy maradjunk állva, mert a Szent Mise záró áldása után elénekeljük még a záró éneket, és az énekek után lesznek a hirdetések, hogy ne essünk ki az adásból. Imádkozzuk közösen azt, amit már 5. éve imádkozunk, a békéért. Istenem, Te vagy az élet és a békesség forrása. Tudjuk, hogy Te fordítasz bennünket a békesség felé most a háború idején. Azért imádkozunk, hogy a nemzetek keressék a békesség útját. Adj megértést, mely véget vet a viszálykodásnak, irgalmat, mely kioltja a gyűlöletet, megbocsátás, mely legyőzi a bosszút. Tedd képessé az embereket, hogy a szeretet törvénye szerint éljenek. Amen. Mindenkinek kívánok szép vasárnapot, tartalmas jövő hetet és kiengesztelődő szívet. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, járjatok Krisztus békéjével. Istennek legyen hála.

0: Kedves hallgatóink, római katolikus szentmisét közvetítettünk a mohácsi fogadalmi templomból. A szentmisét bemutatta Bacsmai László esperes plébános. Orgonán kísért Kövesi Nagy István. Közreműködött Pap Gábor és Lackó Zsuzsanna gitáron. A Magyar Katolikus Rádió és a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT közösen közvetített.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Fogadják köszönetünket anyagi támogatásukért, mely hozzájárult a mai ünnepi liturgia közvetítéséhez. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra 4 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Az emberi élet a fogantatással kezdődik, akármikor szakítják meg, ugyanazt az emberi életet veszik el, hangsúlyozta Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szeptember 11-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a Magyar Bioetikai Társaság szervezésében megvalósult tanácskozáson. Az Orvosi Tájékoztatás Etikája Krízishelyzetben címmel rendezett konferencia középpontjában a szívhangrendelet körül kialakult társadalmi vita nyomán az élet kezdetével kapcsolatos bioetikai kérdések álltak. Több mint 657 millió forintot fordít a kormány a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzésére, olvasható a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent kormányhatározatban. A tájékoztatás szerint a kormány egyetért azzal, hogy a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzések közérdek, és amennyiben a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek nem tudják finanszírozni az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, azok teljesítése az állam feladata. Díjkiosztóval zárult az első Nexus Nemzetközi Színházi Fesztivál Békés Csabán, amelyen 4 ország alkotói részvételével 9 előadás, 6 versenyprodukció és egy ősbemutató is szerepelt repertoáron, közölte a szervező Békés Csabai Jókai Színház szombat este közleményben az MT-vel. A fesztivált a határmenti színházi kapcsolatrendszer erősítésére hozták létre. Az első programon Magyarországról, Romániából, Szerbiából és Ukrajnából érkező színházi műhelyek találkoztak egymással. Mintegy 200 embert evakuáltak szombatról vasárnapra virradó éjszaka a horvátországi Brács szigetén pusztító tűz miatt, írta vasárnap a Večernyi Liszt című horvát napilap. A lángok Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek. A horvát tűzoltóság közlése szerint az evakuáltakat egy sportcsarnokban és egy közösségi központban helyezték el. A veszélyeztetett területeken külföldi turisták is tartózkodtak. Súlyos sérültről nem érkezett jelentés, néhányan füstmérgezést szenvedtek. Minden idők leghosszabb hurrikánmentes szezonját jegyezték fel az Atlanti-óceánon amerikai meteorológusok szombaton, írta az MTI. Szeptember 12-én megdőlt a korábbi rekord, mert a modern meteorológia feljegyzései szerint még soha nem fordult elő, hogy az Atlanti-óceán térségében a hurrikán

szezon közepéig még egyetlen olyan vihar se alakuljon ki, ami hurrikán erejűnek minősíthető, azaz óránként legalább 119 km sebességű széllel jár. A Nemzeti Hurrikán Központ közlése szerint eddig csupán 5 trópusi vihar haladt végig az Atlanti térségen, aminek ereje alatta maradt egy hurrikánénak. Szakértők elsősorban a szokatlanul erős El Niño időjárási jelenségnek tulajdonítják az Atlanti-óceán eddigi nyugalmát. Végül az időjárásról. Változóan felhős időre számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, majd délutántól északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Kisebb eső, záporeső főképp a Dunántúlon fordulhat elő. Az északi-északnyugati szelet néhol élénklökések kísérhetik. A csúcsérték 20 és 25 fok között várható. Késő estére 12 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. Kedves hallgatóink, egyházzenei összeállításunkban Henry Purcell Te Deum és Jubilate című művét hallhatják. Az angol barokk zeneszerző 1694-ben komponált nagyszabású egyházi műve, az első olyan angol nyelvű zenekarral kísért egyházi mű, amely megnyitotta az utat a későbbi ünnepi alkalmakra írt nagyszabású brit egyházi kompozíciók, például Handel hasonló művei előtt. Az angol koncert régi zeneegyüttest és az Oxfordi katedrális kórusát Simon Preston dirigálja.

0: Kedves hallgatóink, egyházzenei összeállításunkban Henry Purcell Te Deum és Jubilate című művét hallhatták az Angol Koncert régi zene együttes és az Oxfordi Katedrális kórusa előadásában. Vezényelt Simon Preston.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 11 óra 30 perc. Gasztronómiai műsorunk az Asztali Áldás következik.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Zene és gasztronómia? Ugye, hogy nincsenek is egymástól olyan távol? Miért hagyja ott valaki a kitanult szakmáját, hogy aztán teljesen más keretek között tulajdonképpen ugyanazt folytassa, de mégis valami egészen mást? Mitől lesz valami régi, pontosabban hagyományos, ha épp újítunk? Milyen a jó kolbász, ha sütésre termett? Üdvözlöm Önöket, Nagy György András vagyok, beszélgető társam pedig Ozsvárd Gábor. 1994-ben azt írta a pápai újság, hogy bemutatkozott egy zenekar új tagja, aki 1977-es születésű, és bárcsak két hete próbál közösen az együttessel, de már két dalban is dobol. Magára ismert?
4: Igen. Szerintem 7 dal volt, hogyha jól emlékszem, de teljesen mindegy. Én egy kis bakonyi faluban, Romándon születtem, és amikor az általános iskolát elvégeztem, akkor bekerültem pápára a mezőgazdasági szakképzőbe, akkor ott a húsipari termékgyártói szakmát választottam, és hát hál' Istennek felvettek, és ugye azért nekem nagyon korán, ilyen 7 éves koromban már omega lemezek forogtak otthon, édesapám kemény zenével nagyon hamar megismertetett, a rockzene, aztán ugye jött a heavy metal vonal, és gyakorlatilag engem a húsok mellett a dobolás is nagyon érdekelt, mindig megérintett. Amikor mentünk így a búcsúi bálokba, akkor mindig a dobos figyeltem, és akkor én autorita módon elkezdtem dobolni, és akkor ott a mezőgazdasági suliba összeállt egy sulizenekar, és akkor ott már tudtunk dobolni, ilyen Omega, Ocean, Bikini, Lord számokat játszottunk. Utána hallottam, hogy van egy nagyon tehetséges gitáros, a Lukács Péter, hogy dobost keresnek, és akkor az esetlen nyugalmával jelentkeztem erre a posztra. Úgy emlékszem, hogy talán rá 2-3 hétre be is kerültem a zenekarba. Vacsoraidő volt a kollégiumnál, amikor mondták, hogy szeretnének velem beszélni, mert hosszú hajú emberek keresnek engem, és akkor úgy a belső hőmérő így felrobbant, hogy na, akkor sikerült a tervem, hogy bekerültem a csapatba.
3: Akkor még önnek is hosszú volt a haja?
4: Hát ilyen fél hosszú hajam volt, az most már csak nagyon az emlék.
3: A hús is ugyanilyen családi indítatású, vagy az mondjuk csak úgy jött?
4: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert engem két terület érdekelt nagyon. Nagyon nem rokon szakma, az egyik az Gündi Hesznél szerettem volna lenni, mert gyerekkoromban rengeteg révit néztem, a Derik, akkor az összes ilyen magyar, a Bújtór filmektől elkezdve mindent, és engem mindig érdekelt ez a helyszínelés, de aztán valahogyan úgy eltanácsoltak a tanárok, mondták, hogy nekem nem kell ilyen pályára lépnem. És a másik, ami meg ugye mindig tetszett, az pedig ezek az igazi régi bakonyi házi disznóvágások voltak, mert úgy jó volt nézni, aztán egy idő után már vághattam a zsírszalonnát, már bőrkészhettem, már megkeverhettem a töltelékárut, és akkor így gyakorlatilag nagyon beleestem én ebbe a dologba, hogy egyre közebb éreztem magamhoz, hogy milyen jó, hogy az ember ilyen finomságot tud gyártani, és mellékesen meg, ami nagyon tetszett, hogy az láttam, hogy a hentesen mindenki jóban van, senki nem bántja, előre köszönnek neki, kicsit ilyen humorosra vettem ezt a dolgot is, hogy akkor én húsfeldolgozó szeretnék lenni. Ez így sikerült.
3: Az 1995-ben megjelent kazetta címe az, hogy Van kiút. Mikor érezte azt, hogy hát ebből a gyár jellegű hústermék előállításból van kiút?
4: 94-ben végeztem, vagyok a szakmában. Igazából ilyen 2010 környékén én már úgy voltam vele, hogy nem ezt a húsfeldolgozási technológiákat tanultuk, igazából nem ezt a adalékokkal megspékelt történetet akarom tovább vinni, és akkor úgy egyre jobban érett bennem, összehasonlítottuk ugye azt, hogy régen milyen húsokból gyártottunk, milyen alapanyagok voltak, és ugye, hogy sajnos az egész húsipari gyártás ez 2010 környékén már nekem nem tetszett, nem éreztem úgy magaménak, és 2015-ben én így kiszálltam a nagy üzemi gyártásból. Nem volt egyszerű, mert gyakorlatilag a fél életemet a húsiparba értem le tulajdonképpen. Nagyon sok kedves ember, nagyon sok barát, nagyon sok munkatársnak hátat kell fordítani, mert azt mindenképpen tudtam, hogy nem akarunk pártán maradni, hanem akartunk egy teljesen új kezdést, és akkor leköltöztünk ezt helyre.
3: Az üzem, ahol ma működik, a Balatonhoz is közel van, de még közelebb Hévízhez.
4: Igen, ez úgy történt, hogy amikor leköltöztünk Eszterrének, eldöntöttem, hogy soha többet nem akarok hússal dolgozni, azért ez bejött. Akkor ugye otthon kezdtem a családnak grillkolbászokat gyártogatni, mert apartmanokkal kezdtünk foglalkozni, és akkor mindig mondták, hogy csináljuk ilyen hústerméket, ezt-azt, mert akárhol vettek kolbászt, vagy grillkolbászt, vagy tényleg bármilyen jellegű dolgot, nem igazán jött be, hogy ez a házias íz, ez egy nagyon tág fogalom. És mondtam, hogy akkor oké, csináltam egy ilyen 10 kilónyit, és mondom, akkor azt lehet eszegetni, gyakorlatilag ugye innen indult az egész történet.
3: A gyáriparival szemben azért a háziasnál is előfordul, hogy bocsánat, az amatőrt próbálják meg ezzel a jelzővel eladni, meg hogy a nagyon jó minőségű is ugyanezt viseli.
4: Igen, ezt támogatom, ezt teljes mértékben hívom.
3: Az egyszeri vicc szerint a kisfiú megkérdezi az édesapját, hogy mi a kolbász, és akkor mondja, ami száraz és vékony, az kolbász? Igen, kisfiam. Ami vastag? Hát az is kolbász. Ami puha? Az is kolbász. Amit sütünk? Az is kolbász. Ami lecsóba megy? Az is kolbász. De hát akkor mi a kolbász?
4: Nálunk, amikor ugye híre ment ennek, hogy van egy srác, aki kolbászokat készítget, és akkor még sok szigorúan otthon a konyhába csinálgattam a családnak, ismerősöknek. Álmomban nem gondoltam volna, hogy ezt, ahol most tartunk, hogy ezt valamikor is elérem. Hát tulajdonképpen én úgy voltam vele, hogy ha egyszer kis húsüzemem lesz, akkor mindenképpen úgymond csak húsból és fűszerekből gyártani. Tudom, hogy ez egy ilyen nagyon bohém kifejezés, de sajnos én azt gondolom, hogy már pedig nagyon is komoly dolog ez. Nyilván senki nem akar ezen megsérteni, mert mindenki azt gyárt, amit akar, meg mindenki ahogyan. Csak én azért benn voltam, hogy az ország egyik legnagyobb húsüzemének a gyártásában, és azért láttam, ugye, hogy azért folyamatosan teljesen más élegzettek a termékek, ugye teljesen más az egésznek a gyártás technológiája, más anyagok kerülnek bele. Most ezzel nyilván nem akarom a nagyüzemi gyártást lehúzni, mert mindenkinek szíve joga, hogy mit fogyaszt el, de én mindenképpen arra ösztönöztem saját magamat is, meg a családomat is, hogy egy olyan terméket rakunk össze, amit úgymond gyerekkoromban én a disznóvágásokon láttam, hogy hús és fűszer.
3: Tulajdonképpen ugye ez a tartósításnak egyfajta módja, mert hogyha elég jól van megtöltve a kolbász, akkor az kizárja a levegőt, és akkor nagyon hosszú ideig eltartható.
4: Igen, az így van. Amikor ugye most kicsit tovább visz a dolgot, egyre jobban híre ment annak, hogy ugye mi itt kolbász készítünk, akkor el kell azon gondolkodni, hogy tényleg ezt egy hivatalos szabályzat formává alakítani, belehelyezni tényleg egy normális keretbe, és azt is tudtam, hogy én mindenképpen hivatalos EU-s üzemként, ovális pecsételre látott üzemként akarok működni, mert azért folyamatos hatósági ellenőrzések vannak, ugye minden ellenőrzött forrásból kerül be hozzánk, minden termékünk az élelmiszerkönyvnek megfelel, ugye mindenünk hivatalos helyről érkezik be, a bél, a fűszer, a csomagolóanyag, mert akkor úgy gondolkodtam, hogy ha az Isten megadja azt tényleg, hogy egyszer egy kis feldolgot tudok csinálni, az mindenképpen nem hogy csak a termék legyen kiváló, hanem tényleg olyan körülmények között és olyan kis üzembe készüljön, ami mértékben ellenőrzött, és hogyha bárki jön hozzánk, akár étterem tulajdonosok, szálloda tulajdonosok, vagy akár a hatóságnak a szakemberei, hogy lássák azt, hogy nagyon szabályozott körülmények között készül a kolbász, ugye a termék. Ez volt az egyik dolog, a másik pedig ugye az, hogy ahogy a szakmát megtanultam, és folyamatosan próbálok azért is információkhoz jutni, tetekhez jutni, elég sokat utazunk szana szét, akár Európába, akár az országban. Az meg a másik szempont volt, hogy tényleg csak húsból gyártsunk, sertéslaposzkából, nyakaszalonnából, bivajnyak, marhanyak, bárányszomb, vaddisznó, szomb, szarvascomb, hogy mindenből tényleg a legjobb húsokat tudjuk beszerezni, és a fűszernél is nagyon fontos volt, hogy én magam mérem össze a monofűszerekből, szóval nem használunk fűszercsomagot, semmilyen adalékot, a tengeri sót használunk, hogy úgymond tényleg azt a sütőkolbász előállításnak a legegyszerűbb technológiáját követve készítjük a termékeinket, és ez a mai napig így van, és hát a jövőben is ez így lesz.
3: Úgy tudom, hogy azért időnként voltak lehetetlen igények, krokodil, meg kenguru?
4: Igen, voltak, meg sokszor bejelentkeznek a bérgyártásra is, de nem megtisztelő, mikor így megkeresnek helyek, hogy lenne ilyenre igény, de nyilván 50 fajta sütőkolbász készítünk, nagyon sok fajta ízesítéssel, viszonylag sok fajta állatból, de azért van egy határ, amit azt gondolom, hogy nem fog túllépni.
3: Azt hiszem, hogy ami viszont még szokatlan, az a hal, de ezt ki is próbálták.
4: A halkolbászt ugye elkezdtük gyártani, és akkor, amikor a háború kitört, akkor nem tudtam hozzához a halféléhez, ugye, amit Oroszországból tudtunk beszerezni, és akkor el is engedtük, de egyébként a halkolbásznak az engedélyét is visszaadtuk a hatóságnak, úgyhogy a jövőben nem is fogunk a halkolbásszal foglalkozni már.
3: Egy ilyen üzem ugye úgy néz ki gyakorlatilag az első látásra, hogy persze ott van a hús, de mintha az ember belépne egy patikába, szóval minden ilyen letisztult.
4: Igen, ugye nálunk ugye azért könnyű ezt a patika állapotot fenntartani, mert gyakorlatilag van egy nagyon kedves munkatársunk, a Marika néni, és nyáron pedig a fiam szokott besegíteni a gyártásba. Gyakorlatilag ugye viszonylag kevesen vagyunk itt az üzemben, meg mivel ugye hogy a családon kívül senki nincs benne ebbe a dologba, ugye így gyakorlatilag magunkra kell vigyázni. dolgozni, ugye munkánkat takarítani. Ugye az fontos, hogy a feleségem, ő még nincs velünk itt az üzemben, mert neki még van hivatalos állása, úgyhogy gyakorlatilag hárman készítjük a dolgokat, és azért ugye így sokkal könnyebb, mint amikor van egy 150 fős feldobozó üzem, mert ott azért nagyon sokféle összeadódik. Ugye minél nagyobb az üzem, minél többen dolgoznak, annál nagyobb a szennyeződéseknek, meg az ilyen hasonlóknak a kockázata, valószínűsége.
3: Azért az ember, hogyha hentesként dolgozik, meg hússal foglalkozik, ráadásul még dobol is, a kezét az nagyon igénybe veszi. Van valami erre, hogy ezt kezelje, vagy megpróbálja ellensúlyozni?
4: Hát igazából volt egy időszak, akkor még boxoltam is. Úgyhogy aztán azt ugye elengedtem, mert azon tényleg sok lett volna. Hát fél évenként szoktam gyógytornászhoz járni, Révizre, nagyon kedves illető, aki segít nekem magamat karbatartani, mert nyilván nem vagyok öreg, de azért sajnos már jelentkeznek olyan üzleti problémák, amiket azért fél évenként kezelni kell. Azt mondom, hogy inkább egy ilyen megelőző csapásként idézőjelbe, mert még sokáig szeretnék dobolni és meg kolbászt tölteni.
3: Na igen, de az, hogy az üzleti vállalkozás sikeres legyen, nem elég jót csinálni, annak kell megfelelő propaganda, kapcsolatot kell tartani mindazokkal a helyekkel, amelyek vásárlóként jelentkeznek, állandóan új ötleteket kell bedobni, hogyha valami már esetleg nem úgy megy, mint hogy az ember számolja, stb.
4: Igen, ez így van. Újdonságunk az mindig van, szóval azért éves szinten 3-4 ízkombinációt mindig is szoktunk próbálni. Ezek ilyenkor már le vannak téve tartalékba. Folyamatosan úgy említettem is, hogy sokat utazunk európai országokba, nézzük gasztronómiát, én is nézem az új fűszerekhez, hol lehet hozzájutni, próbálni tájékozódni, rengeteg régi szakmai könyvet be tudtam szerezni, és ugye rengeteg új kollégát megismerek a környező országban. És ugye mindig beszéltünk, hogy mik az adott helynek a speciális ízei, és most elkezdtünk egy ilyen zöldfűszeres sűthagymás vonalat, ami már régen ötletem volt, szépen ugye apránként mindig csöpögtetjük be a kínálatba az új dolgokat, mert azért 50 fajta grékolmát gyártunk, és ugye azért a hagyományos ízeket azért azok, én úgy látom, hogy azt nem igen engedik el az emberek.
3: Ráadásul, hogyha már a hagyományokról beszélünk, akkor a paprika, mint fűszer viszonylag későn jelentkezett a magyar gasztronómiában, noha annak a jellemzője lett, de hát előtte a bors volt ott, tehát ezek a fajta kolbászok, illetve más országokban a koriander, vagy a gyömbér, és a többi, és a többi.
4: Igen, nekünk is megvannak, ahogy a fejkolbászaink, van fokhagymás, aztán van fehérboros mézes, van ugye a bajolon ümberget, ugye az csak jellegűt, mert nyilván azért, ahol annak a ős hazája van ezeknek a fejkolbászoknak, azért ők azt gondolom, hogy jobban benn vannak ebbe a dologba, de vannak aszalványos kolbászaink, akkor ugye vannak sajtos kolbászaink, vannak sörös kolbászaink, úgyhogy elég nagy a paletta. A másik az, hogy kellnek a jó evők. Nagyon jó is, hogy kitértünk erre, és nagyon érdekesnek tartom tényleg azt, hogy gyakorlatilag most voltam az üzem júniusban 6 éves, de egyfolytában keresnek minket, és most már ott tartunk, hogy megkeresnek minket szállodaláncok, étteremláncok, nagykereskedelmi cégek, amit soha nem gondoltam volna, és hogy itt tettek, ott hallottak rólunk, amott tettek, XY-n ajánlott minket, és egyszerűen néha le vagyunk döbbenve, hogy annak ellenére, hogy marketingre szinte semmit nem költünk, gyakorlatilag egyre több a munkánk, és egyre komolyabb cégek keresnek meg minket.
3: Pont a kezdeti időszakra esett a COVID, ami azért nagyon sok ilyen típusú vállalkozást, hát mondom, elfojtott.
4: Igen, ugye a lehető legrosszabbkor nyitottunk. Ugye az első COVID az nekünk nagyon sok éttermet, bisztróst, vagy hát vevőt sajnos volt, aki elhunyt, nagyon sokan bezártak, és akkor gyakorlatilag ugye itt állt az üzem, ugye a vendéglátás akkor nagyon stagnált, és akkor elmentem melózni egy ilyen italnagykerbe, mert nem volt annyi rendelés, hogy gyakorlatilag ami hasznunk volt, mint elvitte volna azt, hogy én itthon vagyok, és akkor úgy döntöttünk, hogy elmegyek ezt meg melózni, és akkor bekerültem egy ilyen italnagykerbe, azóta a rumokról mindent tudok. Hál' Istennek ott egy nagyon, de nagyon jó indulatú főnököm volt, tényleg alkalap előtte, hogy messze menően támogatott mindenbe, volt, hogy interjútottam, hogy így, vagy volt, hogy odajöttek a vevők, mindenbe támogattak, a szabadság kellett, úgyhogy örök hála ezért. Gyakorlatilag onnantól kezdve viszont nagyon keményen ráálltunk arra, hogy akkor most még egy lapáttal rádobunk a műhelynek a létjogosultságára, és hogy akkor onnan indult be, ugye, hogy 2024-ben pedig ugye egy nagyon nagy vízválasztó dolog történt a üzemnek az életében. Meghívást kaptunk Stuttgartba, Szifára.
3: És meg is nyerték.
4: Igen, a szakértás, és gyakorlatilag a két kolbász, amivel indultunk, mind a kettő arra minősítést kapott. Érdekes módon az volt az a momentum, amikor úgy éreztem, hogy nagyon komoly dolog volt. Történt egy érdekes dolog, én az egy hívő ember vagyok, bibliaolvasó ember vagyok, és amikor leszálltunk a repülővel, akkor így hát láttam azért, hogy milyen cégek vannak ott. Hú, mondom azért, ez elég erős, hogy mi ide jöttünk ilyen kis Zala megyéből, egy kis falusi kézműves üzemben, mert azért nagyon komoly cégek voltak, hát a svájciak, olaszok, dánok, szóval azért, hogy pakolták ki az emberek a portékát, és láttam a háttérben az üzemekről a videókat, hát mondtam, hogy hogy hol vagyunk, és akkor úgy eszembe jutottak a Bibliának a szavai, és igazából így totál lenyugodtam, hogy na, akkor most így megpróbáljuk ezt. Valahogy ez is úgy megerősített az egész, hogy jó helyen vagyunk és jókor. Csak érdekességképp elmondom, hogy melyik az eszembe, mert az üzemnek, mert a mai napig kín van nekem a falon egyébként ez az idézet, ez az Ézsaiás 41:13. Hogy én veled vagyok, fogom a kezed, megsegítlek, ne félj.
3: Visszautalva egy kicsit az előzőekre, akkor lehet, hogy lesz majd egyszer rumos kolbász is?
4: Nincs kizárva. Egyébként megmondom őszintén, hogy már volt kísérletem rám, már voltak bizonyosfajta kombinációk. Nincs kizárva. Én biztos, hogy lesz, csak még az idejét nem tudom, mert most nagyon sok minden estünk túl az elmúlt két évben. Én mert ugye, amikor a 2024-ben hogy ezt a két díjat megnyertük, ugye utána rövid időn belül már üzem újra főállássá vált, és beszereztünk egy automatagépet, most néhány tántán, durván egy hónapja készült az üzemnek a bővítése, úgyhogy most rengeteg olyan dolog történt velünk, ami ugye mindenképp meg kell lépni a gyártási mennyiség miatt, nem tudtam az újdonságokkal foglalkozni, de valószínű, hogy lesz egyébként.
3: Még egy kérdés maradt a végére, lehet jelentkezni tesztevőnek?
4: Hogyne. Amikor van újdonság, akkor simán persze, mindenképpen. Az álom az az, hogy gyakorlatilag a családomat, ez a kis üzemes tisztességesen eltartsa, és sok helyre szeretnék még jutni, így a világon a gasztronómiát megismerni, és hát, hogy sokáig tudjam még ezt a kis üzemet működtetni, és majd a megfelelő időben úgy átadni a családnak, hogy méltóképpen tudják ezt a dolgot továbbvinni, és hogy méltóképpen legyen tényleg az Ozsvárt név tovább működtetve.
3: És hogy mit lehet egy jó sütőkolbász mellé készíteni? A világhálón számos ötlet olvasható, például mangalica szalonnás lecsót rusztikus vadkovászos zsemlével. Vagy egyszerűen csak hazai hagymelekvárt, francia mustárt, orosz tormát és bajor krumpli salátát tálalni hozzá. Vagy lehet a kísérő, grillezett polipkar megfelelő körettel és díszítéssel. Szóval mindennek csak a fantázia szab határt. Mindenkori jó étvágyat kívánva búcsúzom önöktől. Nagy György Andrást hallották.

Oscar Peterson felvételét hallották. Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyalak köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled,

12 óra 3 perc. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Közös felelősségvállalásra szólított fel egy emberibb, fenntarthatóbb és szolidárisabb fejlődés érdekében 14. Leó pápa, aki szombaton fogadta a latin-amerikai és karib-tengeri püspöki konferenciák tanácsa és az Egyesült Államok katolikus püspöki konferenciája által szervezett Fratelli Tutti találkozó résztvevőit. Beszédében az egyházfő arra hívta fel a figyelmet, hogy különösen kell figyelni azokra, akik a társadalom peremére kerülhetnek. Büszkén őrzik hosszú ideje fennálló békéjüket Óceánia térségének népei, nyilatkozta a Vatikán Rádiónak Pintér Gábor érsek, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusa a Szentatyával való találkozója után. Elmondta, hogy Óceánia országai erős identitással és élő keresztény hagyománnyal rendelkeznek, miközben a katolikus közösségek a bevándorlásnak köszönhetően folyamatosan fiatalodnak. A nunciust szeptember elején fogadta 14. Leó pápa a Vatikánban. 5 éve 2021. szeptember 12-én fejeződött be Budapesten az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus, emlékezik a Magyar Kurír. Az esemény záró miséjét az úgynevezett Stáció Orbis, vagyis a világ egységét kifejező szentmisét, aznap a magyar fővárosba érkező Ferenc pápa mutatta be 11 óra 30 perckor a Hősök terén. Az eseményen több százezren gyűltek össze, hogy együtt ünnepeljenek Ferenc pápával. Megemlékezésül a lap a pápa akkori homíliáját teljes egészében közli. Afrika ismeretlen arca tárul fel a Máltai Szeretetszolgálat fotókiállításán, olvasható a Magyar Kurírban. Az Iszom Művészeti Központban október 28-áig látogatható tárlat a kontinens humanitárius kríziseit és a segélyszervezet helyszíni munkáját mutatja be, megrázó, ugyanakkor örömteli, reményt adó képeken keresztül. A kiállítás célja, hogy közelebb hozza a látogatókhoz az afrikai közösségek mindennapi küzdelmeit és a segítségnyújtás jelentőségét. Átadták szombat délután a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál elismeréseit. A fődíjat, a Pressburger Imre díjat a francia Sarah Arnold első nagyjátékfilmje, a Túl sok vadállat nyerte. Reisz Gábor negyedik műve, a Földszint kapta a zsűri nagydíját, a Cukordíjat. Emellett két elismerésben részesült a Vádemelés című német bűnügyi történet. A szervezők tájékoztatása szerint az új 300 férőhelyes moziteremmel kibővült Cinefesten rekordszámú 156 vetítést tartottak. A kétoldalú kapcsolatok javításáról és a határvita rendezéséről tárgyalt Narendra Modi, indiai miniszterelnök, és Xi Jinping, kínai elnök szombaton Új-Delhiben, ahol a BRICS csúcs találkozó részeként tartott megbeszélésen egyetértettek abban, hogy fenn kell tartani a békét és a nyugalmat a vitatott határvidéken. India és Kína kapcsolata 2020. júniusában történt, halálos áldozatokkal járó Galvan-völgyi összecsapás után romlott meg jelentősen. Végül az időjárásról. Változóan felhős időre számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, majd délutántól északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Kisebb eső, zápor eső főképp a Dunántúlon fordulhat elő. Az északi északnyugati szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A csúcsérték 20 és 25 fok között várható. Késő estére 12 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket, híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét, amije csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán. Szabadon bocsátotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdte: Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte, és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad? És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, még meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Ezek az evangélium.

0: Szent Máté evangéliumának 18. fejezetéből a 21-től a 35. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc, megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa a Fratelli Tutti találkozó résztvevőihez. Olyan fejlődést építsünk, amely senkit sem hagy hátra. A Szent Atya a bencés nővérekhez. Krisztusban gyökerező életük nagy jel és prófétai ajándék. A pápa fogadta az Admina látogatást tevő salvadori főpásztorokat. Leó pápa nyitja meg a római egyházmegye pasztorális évét a lateráni székesegyházban. Pápák az ikertorony elleni támadásról. A terrorizmus kegyetlenségét a szeretet győzi le.
2: 14. Leó. Olyan fejlődést építsünk, amely senkit sem hagy hátra. 14. Leó pápa szeptember 12-én fogadta a latin-amerikai és karib-tengeri püspöki konferenciák tanácsa, a SELAM és az Egyesült Államok katolikus püspöki konferenciája által szervezett Fratelli Tutti találkozó résztvevőit. Beszédében közös felelősségvállalásra szólított fel egy emberibb, fenntarthatóbb és szolidárisabb fejlődés érdekében, amely védelmezi minden ember méltóságát, és különösen figyel azokra, akik a társadalom peremére kerülhetnek. A Szent Atya emlékeztetett arra, hogy pápasága kezdetén az egyház egyik fontos feladataként jelölte meg a bátor és bizalommal teli párbeszédet a mai világgal. Ez magához, az egyház küldetéséhez tartozik. Krisztus elküldte tanítványait, hogy az evangélium fényét vigyék el mindenkor konkrét valóságába. Az evangélium felszólít a szegényekről való gondoskodásra, ami pedig megköveteli, hogy különös figyelemmel forduljunk azok felé, akiket a társadalmi, gazdasági és technológiai változások a legsúlyosabban érintenek, hangsúlyozta Leó pápa. Korunk gyors változásai közös felelősség elé állítanak bennünket, mutatott rá 14. Leó. Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézve úgy fogalmazott: választanunk kell, hogy egy új Bábel tornyát emeljük-e, vagy azt a várost építjük, ahol Isten és az emberiség együtt lakik. A technológiai fejlődéssel kapcsolatban ezért nem egyszerűen az a kérdés, hogy elfogadunk vagy elutasítunk-e bizonyos eszközöket. A döntő kérdés az, hogy milyen emberiséget akarunk építeni,
3: ¿Qué humanidad queremos construir?
2: És milyen hely jut benne minden egyes embernek, hívta fel a figyelmet Leó pápa. Ehhez egyetlen intézmény erőfeszítése sem elegendő. Az állami szerveknek, vállalkozásoknak, munkavállalóknak, egyetemeknek és társadalmi közösségeknek együtt kell dolgozniuk a közjó szolgálatában. A nagy társadalmi kihívások közös felelősséget és együttműködést kívánnak. Azt a társadalmi barátságot, amelyről Ferenc pápa a Fratelli Tutti kezdetű enciklikájában írt. 14. Leó a valódi párbeszéd fontosságára is felhívta a figyelmet. A különbségek meghallgatása nem jelenti azok eltörlését, éppen ellenkezőleg. Meg kell tanulnunk felismerni bennük azt, ami mindenki javát szolgálhatja. Ez különösen fontos napjainkban, amikor a polarizáló vélemények gyorsan felerősödnek, és a konfliktus könnyen a hatalom eszközévé válhat. A valódi párbeszéd többet követel az udvariasságnál. Arra kötelez, hogy akkor is benne maradjunk a beszélgetésben, amikor egymással ellentétes érdekek kerülnek felszínre, és amikor a döntések konkrét lemondásokat követelnek, mutatott rá a Szent Atya. A keresztények számára pedig a testvériség végső alapja az, hogy mindannyiunknak ugyanaz az atyánk. Ne féljetek, idézte 14. Leó elődei gyakori buzdítását. A feszültségektől és különbségektől sem kell megijedni, mert alkotó energiává válhatnak, ha közös felelősség irányítja őket. A pápa hangsúlyozta, egy társadalmi vagy gazdasági döntés értékét nem pusztán az mutatja meg, hogy hányan támogatják, hanem mindenek előtt az, milyen hatással van a legkiszolgáltatottabbak életére. Egy társadalmi, gazdasági és politikai rend csak akkor nevezhető valóban emberinek, ha mindenki, különösen a legtörékenyebbek, emberhez méltó módon élhetnek, és senkit sem hagynak hátra. Beszéde végén 14. Leó Nehemiás példáját idézte fel, aki népével együtt építette újjá a romokban álló Jeruzsálemet. Hasonló feladat vár ma is mindenkire. Be kell lépnünk a történelem építkezéseire, hogy helyreállítsuk azt, ami összeomlott, és megvédjük azt, ami veszélyben van. A Szentatya végül arra buzdított, hogy alakítsuk ki a tárgyalás kultúráját, amely a különbségek ellenére is képes utat nyitni a találkozás és a béke felé. Korunk fejlődése ne hagyjon maga után újabb romokat, és bármit is építünk, az valóban mindenki számára otthon és menedék legyen, kezdve azokkal, akiknek a legnagyobb szükségük van rá, zárta beszédét Leó pápa, az USA és Latin-Amerika püspöki konferenciái által szervezett Fratelli Tutti találkozó résztvevőihez.
1: Leó pápa beszéde a bencés nővérekhez. Krisztusban gyökerező életük nagy jel és prófétai ajándék. Szűz Mária szent nevének ünnepén, szeptember 12-én szombaton délelőtt Leó pápa a Vatikánban fogadta a bencés nővérek nemzetközi közösségének 125 tagját, akik Rómában egy szimpóziumon vesznek részt ezekben a napokban. A sok különböző országból származó szerzetes nővérek szerte a világon azon fáradoznak, hogy mind mélyebben gyökeredzenek Krisztusban, ami által az ő imádságos tanúivá lesznek az egész világon. Leó pápa beszéde kezdetén a bencés nővérek nemzetközi közössége 2001-es alapítására utalt, hiszen immár 25 éve folytatják értékes munkájukat, a közösség és az összehangolás útján, amelyet a bencés férfi szerzetes konföderáció számára még 13. Leó pápa kezdeményezett és támogatott, amit aztán a II. Vatikán zsinat is bátorított, az Istennek szentelt életről szóló Perfecte Caritatis Decretumban. Ez a közös előrelépés annál is fontosabb, mivel célja a bencés karizma megélése és előmozdítása a szerte világon egy olyan spirituális szinodalitáson keresztül, amely minden ember egyediségét közkincsé teszi mindenki számára. Szent Benedekről szólva Ferenc pápa 2023-ban a szeretet kimondhatatlan édességéltől kitágult szív fontosságát hangsúlyozta. A szív a kegyelem hírnöke, mert gyökerei olyan erősek, hogy a fa szépen növekszik, kibírja az irő vasfogát, és az evangélium gazdag gyümölcseit termi. Leó pápa is, eleget téve saját óhajának, nemrégében zarándokként meglátogatta Subiaco és Monte Cassino monostorait, és imádkozott azokon a helyeken, amelyek oly mély jelentőséggel bírnak Isten egész népe és a történelem számára. Miközben e kegyhelyek csendjében és békéjében emlékedtem, vallja a Szentatya személyesen, ma pedig itt látlak benneteket, nem tehetek mást, mint örömmel megállapítani az evangélium szavaival, hogy az apró magból nagy fa nőtt ki. Valóban szőlőskert született, és betöltötte a földet, és sok gyümölcsöt terem, mert mélyen gyökerezik az Úrban. Ez itt az erőfeszítések, amelyek, mint sok különböző országból származó szerzetes nővérek azért tesztek, hogy egyre mélyebben gyökerezzetek Krisztusban, és hogy az ő élő és imádságos tanúi legyetek az egész földön, nagy jel és profétai ajándék, ismerte el Leó pápa. Erre különösen nagy szükség van a mai korban, amelyet a hiteles élet, a közösség és a béke utáni szomjúság jellemez. A Szentatya 6. Pál pápa egyik apostoli leveléből idézett, amely Szent Benedekre és tanítmányaira úgy tekint, mint akik az imádság, a tanulás és a munka által Keresztel, könyvel és ekével terjesztik a civilizációt és a lelki értékeket. Így építettek fel a különböző népek és nemzetek között egy olyan egységet, amely Szent Ágoston szava nyomán az abszolút szépség példája és modellje. Leó pápa valóban dicséretes dolognak nevezte, hogy a bencés szerzetes nővérek egy olyan projektben vesznek részt itt Rómában és online kapcsolatban másutt a világon, amely kifejezetten az ő számukra kínál új képzési lehetőségeket. Beszéde végén a pápa megköszönte a bencés szerzetes nővéreknek mindazt, amit tesznek, imádságukat,
3: thank you for your prayer,
1: alázatos és csendes jelenlétüket, életük mindennapi és rejtett felajánlását, valamint a lelki útmutatást, a teológiai reflexiót és a közösségi értékeket, amelyeket megélnek és kisugároznak. Arra buzdította őket, hogy folytassák tovább közösségi elkötelezettségüket, majd szívből adta rájuk apostoli áldását.
4: A salvadori püspökök ad limina látogatáson a pápánál. A salvadori püspökök szeptember 11-én pénteken zárták 5 napos ad limina látogatásokat a Vatikánban. 14. Leó pápa magánkihallgatáson fogadta a főpásztorokat, és arra bíztatta, hogy az emberi személy méltóságát helyezzék szolgálatok középpontjába. A Szentatyával való találkozása remény, a párbeszéd és a jövő üzenetét közvetíti a salvadori nép számára, nyilatkozta az ad limina látogatást követően Gregorio Rosa Chávez bíboros, a főváros San Salvador nyugalmazott püspöke a Vatikáni Rádiónak. Elmondta, hogy a pápa azt kérte a püspöki kar tagjaitól, hogy a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika szellemét követve mindig az emberi méltóságot helyezzék szolgálatok középpontjába. Meglepte, hogy hazáját ilyen mélyen ismeri a Szentatya. Beszámolt arról is, hogy a találkozó rendkívül intenzív és ösztönző élmény volt. A szeptember 7-től 11-ig, hétfőtől péntekig tartó vatikáni látogatás során a salvadori főpásztorok felkeresték a római kúria különféle intézményeit. A találkozók során részletesen bemutatták a salvadori egyház és társadalom jelenlegi helyzetét, és szó esett a helyi közösségeket érintő kihívásokról, a jövőbeli reményekről. A látogatás meghatóan szép pillanata volt, amikor a püspökök átadták a pápának Szent Oscar Romero érsek erekjéjét. San Salvador érsekét 1980-ban egy katonai osztag Szent Mise bemutatása közben gyilkolta meg, mert felemelte szavát az emberi jogokért. 2018-ban Ferenc pápa szentté avatta a mártírhalált szenvedett érseket. A salvadori katolikus egyház 1 érsekségből és 7 egyházmegyéből áll, a 6,5 millió lakosú ország 43%-a katolikus. Leó pápa nyitja meg a római egyházmegye pasztorális évét a lateráni székesegyházban. Szeptember 18-án a Szentatya vezeti az egyházmegyei évadnyitó pasztorális találkozót a lateráni Szent János bazilikában, az egyházmegye székesegyházában. Baldassare Reina bíboros, a pápa helynöke levélben szólította meg a római plébániák közösségeit, és azt kérte tőlük, hogy vegyenek részt az ünnepi szertartáson, hogy ezáltal is megmutatkozzon az egyházmegye arculatának egysége és sokszínűsége. 14. Leó pápa vezeti a római egyházmegye évadnyitó találkozóját jövő pénteken, szeptember 18-án délután a lateráni Szent János bazilikában. Tették közzé a római egyházmegye honlapján. Baldassare Reina bíboros, a pápa római vikáriusa meghívó levéllel fordult a római plébániákhoz. Arra bátorít minden plébániai közösséget és testületet, hogy saját delegációval vegyen részt az ünnepi eseményen, hogy láthatóvá váljon Krisztus helyi egyházának élő arca. Így jelen lesznek az egyházmegyei pasztorális tanács, a papi tanács és a plébániai pasztorális tanács tagjai. A szervezés részleteiről és a tudnivalókról az elkövetkező napokban tájékoztat részletesen az egyházmegye. Az egyházmegye pasztorális évadnyitóját Leó pápa vezeti, mint az egyházmegye püspöke.
1: Pápák az ikertorony elleni támadásról. A terrorizmus kegyetlenségét a szeretet győzi le. Második János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápák mindig Krisztus fényét keresték a legsötétebb órában is, mert még a kimondhatatlan borzalmak közepete sem lehet a gonoszé és a haláli az utolsó szó. A szörnyű merénylet után egy év elteltével Második János Pál béke felhívásai szüntelenül tovább folytatódtak. 2002. szeptember 11-én, szerdán, a pápa az általános kilagatáson felidézte a 12 hónappal korábbi szörnyű támadást, az ikertornyok összeomlását és a romok alá temetett számtalan sok ártatlan emberi életet. A pápa erőteljesen megismételte, hogy a terrorizmus az embertelen kegyetlenség megnyilvánulása és mindig az is marad, és hogy a bántalmazás, a fegyveres erőszak és a háború olyan választások, amelyek csak gyűlöletet és további halált vetnek. Csak az ész és a szeretet a valódi eszközök az egyének és a népek közötti konfliktusok leküzdésére és megoldására, összegezte szavait. 16. Benedek pápa tovább folytatta elődje imáit a békéért. Pápasága harmadik esztendejében az Egyesült Államokba látogatott, és 2008. április 20-án New Yorkban felkereste a merénylet fájdalmas helyszínét, a Ground Zero-t, ahol egykor az ikertornyok álltak, egy mély üreg tátongott, szinte a gonosz mélységének metaforájaként. De mindenütt építkezés folyt a remény szimbólumaként, amely újjászül és újjáépít. Benedek pápa csendben gyertyát gyűjtött az áldozatok emlékére, majd letérdelt és arra kérte az urat, hogy hozzon békét ebbe az erőszakos világba, és adja meg az emberiségnek a bölcsességet és a bátorságot, hogy fáradhatatlanul dolgozzon egy olyan világért, amelyben a valódi béke és a szeretet uralkodik a nemzetek között és mindenkinek a szívében. 3 évvel később, 2011. szeptember 11-én, a terrortámadások 10. évfordulóján 16. Benedek pápa levelet küldött az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciája elnökének, Timothy Dolan New York érseknek, akit a következő év februárjában bíborossá nevezett ki. Felidézve a 10 évvel korábbi brutális támadást, a tragédiát, amelyet még súlyosabbá tesz az elkövetők azon állítása, hogy Isten nevében tették. Határozottan arra sürgetett mindenkit, hogy egyértelműen jelentsük ki, hogy semmilyen körülmény sem igazolhatja a terror cselekményeket. Minden emberi élet értékes Isten szemében, és minden erőfeszítés meg kell tenni annak érdekében, hogy világszerte előmozdítsuk az egyének és a népek elidegeníthetetlen jogainak és méltóságának valódi tiszteletben tartását. Ferenc pápa is meglátogatta New Yorkban a Ground Zero-t, amelyet azóta két vízzel teli medencéből álló emlékművé alakítottak az egykori ikertornyok alapjain. Az emlékmű szélein a 90 különböző nemzetiségű 2974 áldozat nevét vésték fel. Ferenc pápa 2015. szeptember 25-én a New Yorkban tartott vallásközi találkozón a szeptember 11-i támadásokat értelmetlen pusztításnak nevezte, és egy tapintható, gyötrelmes fájdalomról beszélt, amely megdöbbenés kelt, és ami az égbe kiállt. A medencékben folyó víz mindazokra az életekre emlékeztet, amelyek azok hatalma alá kerültek, akik azt hiszik, hogy a pusztítás az egyetlen módja a konfliktusok megoldásának. De az erőszak, a gyűlölet és a bosszú logikája csak fájdalmat, szenvedést, pusztítást és könnyeket okozhat. Az élet azonban mindig arra van ítélve, hogy győzedelmeskedjen a pusztítás prófétái és a halál felett. Mert a megbékélés és az egység győzelemeskedik a gyűlölet és a megosztottság felett. Kérjük a mennyből azt az ajándékot, hogy elkötelezzük magunkat a béke ügye mellett, szólt Ferenc pápa. Békét kérünk ebben a hatalmas világban, amelyet Isten adott nekünk otthonul mindenki számára. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
5: Magyar Katolikus Rádió.
6: Örömhír mindenkinek.
0: 12 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, mai guzsajasunkban Debreceni Kis Helga, a Bokros Zenekar, a Vujicsics Együttes és a Szász Csávás Band felvételeit hallják.

0: Debreceni Kis Helga, a Bokros Zenekar, a Vujicsics Együttes és a Száz Csávás Band felvételeit hallották mai Guzsolyasunkban.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulástámogató programja. Segítsen ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok. Leó pápa nyitja meg a Római Egyházmegye pasztorális évét szeptember 18-án a Lateráni Székesegyházban, írta a Vatikán News. Baldassarre Reina bíboros a pápa helynöke levélben szólította meg a római plébániák közösségeit, és azt kérte tőlük, hogy vegyenek részt az ünnepi szertartáson, hogy ezáltal is megmutatkozhasson az egyházmegye arculatának egysége és sokszínűsége. Krisztusban gyökerező életük nagy jel és profétai ajándék. Ezt mondta a bencés nővéreknek 14. Leó pápa Szűz Mária szentnevének ünnepén szeptember 12-én szombaton. A vatikáni média beszámolója szerint Leó pápa a Vatikánban fogadta a bencés nővérek nemzetközi közösségének 125 tagját, akik Rómában egy szimpóziumon vesznek részt ezekben a napokban. A pápa beszéde kezdetén a bencés nővérek nemzetközi közössége 2001-es alapítására is utalt, hiszen immár 25 éve folytatják értékes munkájukat. Az emberi élet a fogantatással kezdődik, akármikor szakítják meg, ugyanazt az emberi életet veszik el, hangsúlyozta Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szeptember 11-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a Magyar Bioetikai Társaság szervezésében megvalósult tanácskozáson. Az Orvosi Tájékoztatás Etikája Krízishelyzetben címmel rendezett konferencia középpontjában a szívhang rendelet körül kialakult társadalmi vita nyomán az élet kezdetével kapcsolatos bioetikai kérdések álltak. Mintegy 200 embert evakuáltak szombatról vasárnapra virradó éjszaka a horvátországi Brač szigetén pusztító tűz miatt, írta vasárnap a Večernyi List című horvát napilap. Sajtóértesülések szerint ez a szám már 700-nál is több lehet. A lángok Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek. A horvát tűzoltóság közlése szerint az evakuáltakat egy sportcsarnokban és egy közösségi központban helyezték el. A hivatalos jelentés

0: Szombaton, írta az MTI. A modern meteorológia feljegyzései szerint még soha nem fordult elő, hogy az Atlanti-óceán térségében a hurikán szezon közepéig egyetlen olyan vihar sem alakuljon ki, ami óránként legalább 119 km sebességű széllel jár. A Nemzeti Hurikán Központ közlése szerint eddig csupán 5 trópusi vihar haladt végig az Atlanti térségen, aminek ereje alatta maradt egy hurikánénak. Szakértők elsősorban a szokatlanul erős El Niño időjárási jelenségnek tulajdonítják az Atlanti-óceán eddigi nyugalmát. Végül az időjárásról. Változóan felhős időre számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, majd délutántól északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Kisebb eső, zápor eső főképp a Dunántúlon fordulhat elő. Az északi, északnyugati szelet néhol élénklökések kísérhetik. A csúcsérték 20 és 25 fok között várható. Késő estére 12 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk. 13 óra 4 perc, vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Néhány szó mai összeállításunk elé. Elsőként az Otthon ízei című műsorunkat hallják, majd a Remény hírnökeivel jelentkezünk, melyben a lengyel Mindszenti, vagyis Stefan Wyszyński bíboros életéről emlékezünk meg. Összeállításunkhoz tartalmas rádiózást kívánok!
2: Az Otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
3: Szeretettel köszöntjük asztronómiai sorozatunk az Otthon ízei hallgatóit, Kónya Éva vagyok. A következő percekben a szürethez kapcsolódva néhány népszokást idézünk fel, valamint egy szöllős sütemény receptjét is megismerhetik. Süje Károlyné Klárika nénit hallják.
4: Mindennapi életünkhöz, az étkezéseinkhez, a szokásainkhoz, hát így három olyan dátumot említek, ami a szürethez kötődik, és ez azért három nap, mert ugye tájegységenként változik a szüret napja, és hát ma már talán nem tartják ezt ilyen pontosan be, de én gyerekkoromban nem kezdhetett senki hamarabb azon a szőlő dombon hamarabb szüretelni egy-két nappal se. Amikor kezdődött a szüret napja, akkor mindenki akkor ment egyszerre, úgyhogy nehéz is volt szüretelőket találni, mert mindenki egyszerre ment ki a szőlőhegyre. Tehát egy október 15 Szent Teréz napja, a szüret napja, de ugyanígy október 18-a Szent Lukács napja szintén, és október 21-ét Orsolya napját is mondják még a szüret napjának. Ilyenkor már ugye az állatok is bekerülnek a legelőről, így a október 20-a Szent Vendel, a pásztorok védőszentje, október 26-a Demeter vagy Dömötör napja, ezt pedig a juhász újévnek is hívják, ilyenkor ugye elszámolnak a juhászok a gazdának, behajtják őket a hegyről, vagy ahol éppen legeltették őket, és elszámolnak, hogy mennyi volt a szaporulat, mennyi maradt meg, milyen hozadékot hoztak, mennyi volt a gyapjú, meg egyebek, tehát ez annyira nem értek, de ez egy nagyon elszámolós időszaka volt a gazdák felé, a juhászoknak. És hát október, mondjuk az öregedés korának is, ugye az október elseje az idősek világnapja is egybe. Hát már csak az ősz szó, az őszül, ez is egy érdekes kifejezése. Hát az őszhaj azért több, mint egy hajszínváltás, mert komoly belső átalakulást is eredményez, hogyha már valakinek őszül a haját, ezt magamról tudom a legjobban. Elég gyorsan kezdtem őszülni, de nem korán, azért azt mondanám, de amikor őszülni kezdtem, azért az elég rohamos volt. És találtam egy Vörös Sándor verset, aminek az a címe, hogy Marasztaló, néhány sora. Ezt szeretném még megosztani kedves rádióhallgatókkal. Ó, ne vidd el két szemeddel a napsugarat, ne menj, várj még, mert a tájék sötétben marad. És hát még egy jeles évfordulót nem mondtam, hogy Simon Júdás is ebbe az időszakba emlékezzünk rá. Ez egy terményjósló idő volt.

volt, ami azt jelentette, ha szép idő volt azon a napon, a következő évben jó termés volt várható. Hát úgy legyen, hogy most is jó termés legyen várható. És már azért láthatjuk a határba, hogy nagyon sok felé vetnek. Van olyan növény, ami már kikelt, így a repcét is már láttam a földön, hogy már olyan ezüstös zöld színben van az a tábla, ahova repcét vetettek. Ugye az elmúlt adásokban többször foglalkoztunk a befőzéssel, a piacot, a kínálatokkal, de már befőzésről nem szeretnék, mert a múlt héten befejeztem. Az utolsó dolgokat is elraktam, kivéve még a birsalma sajtot, mert a birsalmának még jó, ha érik, már most kezd igazán úgy sárgulni. Na, kivételesen az van a kertemben birsalma, úgyhogy ezt nem a piacon kell vásárolnom. Viszont eszembe jutott egy szőlős zselés torta, amit már sajnos elég régen készítettem, de ennek a csinyát, binyát pedig Anna nagynénémtől tanultam meg, és hát ezzel a recepttel neki szeretnék egy kis emléket hagyni majd, mert teljesen azóta, amikor ő elmondta, hogy hogyan készíti, én is mindig úgy csináltam, és mindig sikert aratott a család és a vendégeim körébe is. Anna néném Csorba Józsefné született Boros Anna, édesapám húga Szuhakálóba, híres sütőasszony hírében állott. Rengeteg lakodalomba, keresztelőre sütött süteményeket és különleges tortákat, ami különböző alakokat formáltak, így például könyv alakú, emeletes rokokó ruhás mennyasszonyi tortát sütött, én is ilyet kaptam tőle, meg se ettük, az hónapokig a szekrény tetején volt. Akkor ahol a kisbaba született, oda kádas fürdőzőbabát vitt, vagy pólyásbabát formát sütött, és hát különböző formákat, én ezekre emlékszem. Nagyon nagy türelme volt mindehhez, ahogyan most 93. évében is nagy türelemmel viseli a mindig tevékenykedő asszony az ágyhoz kötöttségét egy miskolci szeretett otthonba. Mindig csodáltam a türelmét, és ahogy legutóbb meglátogattam, megtapasztaltam ismét. Kérdeztem, hogy mit tetszik egész nap csinálni. Azt mondja, hát imádkozom, már más nem tudok. Nem hallok jól, nem látok, nem tudok felkelni. De arca sugárzott a belső nyugalomtól, és hát tényleg ezzel a recepttel szeretnék nagynéném előtt tisztelegni, és az ő emlékét továbbvinni akár írásba is, és most ezt a zselés gyümölcsös torta receptet szeretném elmondani. De már egyszer én beszéltem, nem is egyszer, kétszer is beszéltem már Anna nénémről, egyszer a Nonplus Ultráról, és egyszer pedig a húsvéti kalácsról, hogy ő hogyan tett rá a kalácsra linzert tésztából azokat az eszközöket, a kínzó eszközöket, amivel Krisztust a keresztfára szegezték. Ha jól emlékszem erre, a két alkalommal biztos, hogy említettem

0: Így én nekem, tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem.
1: Most pedig szeretném elmondani ennek a receptjét. Ez ugye több fázisból készül ez a torta. Először is a torta alapot mondom el. Ez egy piskóta torta. Attól függ, hogy milyen nagyságú edénybe fogjuk belerakni, tepsibe vagy kör alakú kapcsos formába, vagy akár egy lábasba, ha nincs valakinek kör alakú torta formája, akkor lábasba ugyanúgy meg lehet sütni. És hát a tojás mennyiség természetesen attól függ, hogy mekkora tepsibe akarjuk ezt elkészíteni. Tehát én most csak olyan alapot mondom, hogy egy tojáshoz szükséges egy evőkanál víz, egy evőkanál cukor és egy evőkanál liszt. Most ha kapcsos formában, ugye ez nem olyan túl nagy, vagy egy lábasba sütjük, akkor elegendő hozzá egy 4 tojás, de ha már egy nagy gáztepsibe, akkor a duplája, 8 tojás minimum kell hozzá. Először is a tojás sárgáját szétválasztjuk a fehérjétől. A fehérjét beletesszük egy olyan tálba, amiben föl tudjuk verni a tojásfehérjét. Hát én már csak robotgéppel szoktam, tehát habverővel verem föl, viszont mielőtt elkezdem verni, hozzáteszem ugyanannyi kanál vizet a fehérjéhez, mint ahány tojást tettem bele. Már ezt is mondtam, hogy csodálkoztam mindig, hogy tudom a vizet úgy felverni keményre, de sikerül. És akkor együtt felverem keményre, és utána teszem hozzá egyenként az egy-egy kanál kristálycukrot, és mindaddig verem, amíg egyáltalán érződik a cukor, hogy ropog a fogam alatt, néha megkóstolom, hogy elegendő, vagy jól felvertem-e már, meg elolvadt-e a cukor. Itt jegyzem meg, hogy Anna nényém férje, Józsi sógor verte mindig a habot. Ő nem látott jól, de ülve szintén nagy türelemmel jó keményre verte mindig a tojáshabját, és hát állítom, ha nem duplája is, de jóval több lett neki, mint amit robotgéppel föl lehet verni. Ugyan ő keverte ki a krémeket, még akkor is, amikor már volt elektromos habverőjük, akkor is ő verte ezt. Tehát visszatérek ahhoz, hogy tehát hozzáadtuk a kanalanként a kristálycukrot, és ezzel addig verjük, amíg teljesen sima nem lesz. Ezt követően már fakanállal dolgozunk, nem a habverővel, hogy ne törjön a tojáshab. A habverésnél még azt szeretném elmondani, hogy a habverőt mindig egy irányba forgatjuk, mert ha össze-vissza járkálunk az edénybe vele, akkor azokat a kis hólyagocskákat, amiket a tojásfehérjéből képződik, azt szétzúzzuk, és akkor összeesik jobban a hab. Tehát mindig én az óramutató járásának megfelelően szoktam keverni.
2: Így kerül bele a kellő levegő mennyiség.
1: Igen, mert attól lesz finom, hogyha jó levegős, de ugyanígy, mikor hozzáöntöm egyenként a tojássárgáját, azt is mindig csak egy irányba keverem, tehát maradok az óramutató járására. Hozzászitálom a lisztet, de ez sem egyszerre, hanem szinte kanalanként, vagy két kanalanként teszem hozzá, és akkor sütőpapírral bérelt tepsibe, vagy tortaformába öntjük, előmelegített sütőbe 200 fokon tűpróbáig sütjük, tehát közben nem kell kinyitogatni a sütőt, mert könnyen összeesik a piskóta, tehát már csak a sütés körülbelül a háromnegyed részébe szabad kinyitni, akkor megnézhetjük, vagy ha valakinek olyan a sütője, hogy nem egyenletesen süt, akkor megfordítjuk, hogy a másik oldala is ugyan olyan szépen süljön. Tehát akkor egy nagy tűvel megnézzük, ha nem ragad már rá a tészta, akkor jó lesz a piskótánk. Amíg sül a piskóta, akkor elkezdjük elkészíteni először is a gyümölcs zselét, amihez hozzávalóként 3 púpos evőkanál étkezési zselatinra van szükségünk, és 1 liter szűrt gyümölcslére, ez alma vagy szőlő, a szőlőből lehet a piros is, vagy a fehér szőlőnek a leve. Rostos levet nem ajánlok hozzá, mert akkor nem lesz szép áttetsző a zselatinos gyümölcskocsonyánk. És hát ezt egy 2 literes lábasba először belerakom a zselatint, kevés lével először nagyon simára keverem, és apránként folyamatosan kevergetés mellett adom hozzá a többi levet, és akkor lángelosztót használok, amikor felteszem a gázra, és kevergetés mellett felmelegítem a zselatinos folyadékot, de nem forralom fel, csak felmelegítem, amikor már teljesen egyforma, és akkor már ugye kisült a piskótán, kivettük a tepsiből, mert ugyanabban a tepsibe kell berakni a zselatinos gyümölcslevet, amiben készítettük, mert akkor lesz egy forma tökéletes a nagyság. Ha a kerekbe, akkor kerek, tehát más tepsit ne használjunk, csak azt, amiben sütöttük, és akkor ezt a tepsit egy picit bevizezzük, és cellofánpapírt, amit szintén, tehát akkor a cellofánt vágunk, amilyen a tepsink, és azt is bevizezzük, és szépen belesimítjuk ebbe a tepsibe, de úgy, hogy legyen pereme is, mert majd ebbe öntjük a zselatinos gyümölcslevet. Először csak az egyharmadát öntjük bele, és betesszük a hűtőszekrénybe dervedni. Itt arra vigyázunk, hogy egyenes legyen a ne valamilyen másik lábasra tegyük, és az egyik oldalon elbillen, mert ugye lefolyik, akkor nem lesz egyforma, tehát egy sima területre tegyük a hűtőszekrénybe, hagyjuk megdermedni, addig elkészítjük a belevaló gyümölcsöt, tehát bármilyen gyümölcsen lehet gyümölcstortát csinálni, most a szőlőt javaslom, de legjobban a bogyós gyümölcsökből mutat, és azt olvastam, illetve hallottam, hogy kivit ne használjunk, amikor zselatinnal, mert abból olyan anyagokat von ki a zselatin, ami nem jó az egészségünkre. Tehát pontosan nem tudom megmondani, de ezt így olvastam, meg hallottam. Mert nem lesz csúnyább, mert én is tettem már azelőtt kivit bele, tehát nem az, hogy összehúzza a kivit vagy valami, de azt nem javasolják a szakértők. Hát én azóta nem szoktam használni, mert mondjuk az is mutatós, hogy fölvágjuk a kivit, olyan szép a erezete, a magháza, és nagyon jól néz ki, de ez esetleg nem lenne. Na most, hogyha szőlőből készítünk, vagy más bogyós gyümölcsből, és mondjuk a születésnapra készül, akkor más színűből kirakhatjuk esetleg az ünnepeltnek a évszámát is, hogy hány éves. Itt viszont arra kell vigyázni, hogy a fordított tükörképét tegyük ki, mert mikor kifordítjuk majd, vagy ráfordítjuk a tortára ezt, akkor a háta lesz az eleje, hogy így mondjam, és ezt úgy szoktam csinálni, hogy papírból kivágom a számot, amire éppen szükségem van, és azt fordítva teszem rá a tortára, és akkor annak mentén rakom ki, vagy magam elé teszem fordítva, és akkor úgy jobban látom. Hát lehet, hogy néhány számnál lesz könnyebb megcsinálni, de vannak olyan számok, aminél ez a biztos siker, hogyha kirakjuk magunk elé, vagy arra, és akkor úgy rakjuk. Amikor megdermed, persze, akkor kell ezt szépen így rárakni, és akkor kitöltjük a többi részét más színű gyümölccsel, ha ilyen évszámosat rakunk. Ha pedig nem, akkor bárhogy szórhatjuk vegyesen is, hát vagy egyszínű, vagy amilyen éppen szőlünk, vagy málnánk, vagy eper, vagy bármi van, az epret érdemes elvágni, mert az nagyszemű, és azt viszont úgy csináljuk, hogy az alja legyen lefelé, mert akkor az nagyon jól fog mutatni majd, mikor megfordítjuk. És akkor ráöntjük a maradék zselatinos levet, ami többnyire nem szokott megdermedni ez alatt az idő alatt, de ha mégis kezdene már egy kicsit kocsonyásodni, akkor lassú tűzön melegítsük át újra, és akkor óvatosan öntsük rá, mert ha egyszerre zúdítjuk rá, akkor hiába dolgoztunk ott a számokkal, az szépen szét fogja mosni, tehát nagyon óvatosan kezdjük a sarkánál, és akkor az szépen úgy belefolyik. Ajánlom ezt is esetleg töltsél segítségével tölteni, mert akkor biztos nem fog úgy rázúdulni, és akkor lesz szép egyforma, és akkor ismét visszatesszük a hűtőszekrénybe, hagyjuk megdermedni. Ez alatt, ha még dermed, elkészíthetjük a hozzávaló krémet, vagy a piskótára először krém kerül, utána megy a legutoljára a zselatinos gyümölcs rá. Ehhez egy nagyon könnyű krémet készítünk, hát egy negyed kiló margarinhoz vagy vajhoz 20 deka porcukorot használunk, ezt habosra keverjük, és mielőtt ezt kikeverjük, elkészítünk 4 deci tejbe egy vaníliás vagy egy tejszínes pudingot. Ehhez nem szoktam színes csokoládé vagy puncsos pudingot használni, csak ez a világosokat, és jó keményre főzzük ezt a pudingot. Azért is nem fél liter tejet mondtam, hanem csak 4 decit, vagy ha fél liter tejbe, akkor tehetünk bele másfél pudingport, vagy még akár 2 is, és ehhez csak nagyon kevés cukrot teszünk, nem annyit, amennyit előír a recept. Amikor jó keményre megfőztük, akkor a lábasba hagyjuk, és kis porcukorral megszórjuk a tetejét, ez azért kell, hogy ne bőrösödjön meg, és akkor még ezután én folpakot szoktam rárakni, ez biztos garantálja, hogy nem fog megbőrösödni, mert ha már kezd a teteje bőrösödni, és akkor közbe kavargatjuk, akkor ilyen csomós lesz, amikor készítjük. Ja, akkor kikeverjük a margarinnal vagy vajjal a porcukrot jó simára, habosra, és amikor meghűlt ez a pudingunk, akkor kanalanként tesszük hozzá és verjük tovább. Ne egyszerre tegyük bele, mert akkor túrós lesz a krémünk, és nem is lesz olyan jó állagú, meg hát nem is lesz olyan szép, és akkor ha meg véletlenül mégis csomósra sikerülne a pudingunk készítése, mert akadt már nekem is olyan, akkor pedig szitán át szoktam törni ugyanúgy, mint a túrót, hogy ne legyen, mert akkor meg sokkal finomabb lesz. És ha kihűlt, akkor a piskótára rákenjük a krémet, és akkor óvatosan ráborítjuk a megdermedt gyümölcsös zselét, és én a celofánt csak akkor szoktam leszedni róla, mielőtt szeletelem. És akkor így nem kell takargatni a hűtőszekrénybe, mert nyilván vissza kell tenni a hűtőszekrénybe, nem kell takargatni, hogy mert rajta maradt az a celofán, és akkor már akkor tálcára rakom. És hát ha kerek formába tesszük, ugye akkor átlósan vágjuk, és körcik alakú szeleteket kapunk, viszont körcik szeleteket, vagy háromszög alakú szeleteket lehet a négyzet, vagy téglalap alakú tortából is készíteni. Én ezt úgy szoktam, hogy kimérem, hogy hány centi hosszú a tepsi, és akkor tudom, egy 10-12 centinként bejelölöm a távolságot, és akkor egyenlő szárú háromszögeket vágok belőle, és akkor az egyiknek fönt lesz a talpa, a másiknak alul, és akkor így gazdaságosan szépen föl lehet vágni, és amikor a tányéra kerül, ugyanolyan, mintha egy kerek tortából raktuk volna, és csak praktikusáként mondtam el, hát próbáljuk ki most még szőlővel, ez, de fagyasztott gyümölcsel is el lehet készíteni, és nagyon mutatós és nagyon finom torta lesz. Több helyre vittem már ilyet, akár esküvőre is, és mindig tényleg megdicsérték, és nagy sikere volt ennek a zselés gyümölcs tortának. Könnyű is, nem olyan túl krémes. Na most ahhoz, hogy könnyű krémünk legyen, használhatunk mascarpone-t is, amihez nem is fontos, hogy puding legyen, hanem hát most az árakat nézve majdnem, hogy ez a legolcsóbb, főleg ha akkor vásároljuk, mikor akció van, és azért ki figyeli az akciós vásárlási lehetőségeket, azért láthatja, hogy szinte havonta van a mascarpone valamelyik üzletbe. Most is van olyan, ahol lehet vásárolni, és abból lehet könnyű krémet, ahol tehetünk egy kis vanília aromát, vagy vaníliás cukrot, vagy vanília rudat, tehát nem fontos hozzá főzni, ha gyorsabban akarjuk elkészíteni, de ahhoz azért ajánlott, hogy egy fél kiló legalább legyen a mascarpone, hogy azért ne csak éppen meglássa az a piskóta a krémet, hanem egy kicsit vastagabb legyen. Próbálják ki, sok szerencsét kívánok hozzá.
2: Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. További szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.

0: remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A Lengyel mint Szenti, Stefan Wyszyński bíboros élete és emlékezete címmel tartott előadást Andrzej Kostecki domonkos szerzetes, a rend magyarországi előjárója Egerben, a Mindszenti 50 egy életút a történelem sodrában című konferencián 2025-ben. Most ennek az előadásnak a szerkesztett változata hangzik el. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
0: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
2: Mindszenti bíboros, a Wyszyński bíboros, két közöbb kelet-európai országban vezették az egyházat, amelyek elviselték a kommunista uralom terrorját. Először már 1919-ben vagy 1920-ban Lengyelországban, majd 1945-ben, amikor a Sztálin beolvasztotta őket a saját birodalmába. Mindkét bíboros olyan országokban szolgált, amelyek büszkék voltak történelmi küldetésükre, mint az európai kereszténység védőbástyai, olyan nemzetekben, amelyek híresek voltak a keletről érkező barbár támadások elleni hatékony védekezésükről. A háború után mindkét bíboros azzal a dilemmával szembesült, hogy megőrizze az egyház függetlenségét a kommunista uralom alatt. A lengyel történészek, lengyel vagyok, bevallom, vagy már most félig magyar, de a lengyel történészek évekig azon tűnődtek, hogy miért volt Mindszenti sorsa olyan keserű, ha így lehet mondani. Ilyen keserű, és miért bizonyult a Wyszyński bíboros által követett út sokkal célra vezetőbbnek. Én most nem fogok választ adni, és nem is szeretnék hasonlítani, tehát ez más téma. Én csak ma a Wyszyńskire szeretnék koncentrálni. Az, amit lehet mondani, hogy ugyanaz, mint a Mindszenti, tehát az, hogy Wyszyński egy szegény paraszt családban született 1901-ben, egy Zuzela községben, ez ilyen picike falucska, egy a lengyel keleti részen, második gyermekként, hatan voltak a testvérek, utána még ketten. Édesapja kántor volt, vagy kántorként működött, azt jelenti, hogy sokat utaztak, tehát nehéz mondani, hogy volt saját földünk. Tehát utaztak, ez is egy kicsit kép utána a jövőben a Wyszyńskiről. 9 éves volt, mikor meghalt az édesanyja, és számára ez gondolom nagy tragédia volt. De ez is fontos pillanat, mert valahogyan befogadta az életébe, hogy a Szűz Mária most lesz az igi édesanyja, és ez is valahogyan követte halálig, és utána látni fogunk, hogy mennyire annyira fontos volt. Ilyen kis faluból már megjelenik Varsóban, a fővárosban, ott kezd itt járni az iskolába, utána kis szeminárium, és végül a papi szeminárium növendéke volt. Ez is fontos látni az ő életében, hogy egy nagyon vallásos családból származott. Tehát neki ez nem nagy dilema volt, hogy ez a papi pálya, hogy ez neki való, vagy nem. Tehát nem kellett annyira lelkileg harcolni. Hosszú betegsége után, 24-ben pappá szentelték. Ez érdekes, hogy mikor egyedül volt szentelve, tehát az évtársai már korábban, és ilyen szerény körülmények egy seklestiben juda püspök, aki szintén beteg volt, és a seklesti, aki az volt, mondta, hát atya, inkább temetőbe kell menni, nem a templomba, nem vállalni ez a papi pályát. Tehát mennyire látszik, hogy tévedett, de jó szándéka volt. A pap szentelése után, tehát ő egy kicsit más lelkipásztori pályát vállalta, mint a Mindszenté, mert nem a apostoli munka annyira fontos volt elsősorban számára, csak bővítette tudását a Lublini Katolikus Egyetemen, kánonjogász volt, de nagyon fontos a társadalmi egyház, társadalmi és szociális tanítás volt, tehát ez is jele volt az ő életében. 29-ben vitte meg a doktori diszertációját, a család, az egyház és az állam joga az iskolához, és ez gondolom valahogyan megmutatta az embereknek, hogy mi az, amit érdekel őt. Még ebben az évben, és ez is nagyon fontos volt számára utána, én egy éves utazásra ment, tehát akar látni az egyházakat az Európában, tehát ment Olaszországban, Ausztriában, Franciaországban, Belgiumban, Hollandiában, tehát hogy megtapasztaljon, hogy milyen ez az egyetemes egyház, és tehát nem csak kíváncsi volt, de folytatta tanításának fejlődést, tanulmányoztam. Persze jött a háború, tehát ez a szociális társadalmi tevékenységed a második világháború vihara szakította meg. Igen, még elfelejtettem, hogy a háború előtt már kezdett dolgozni, mint egy professzor, egy tanár. Egy szeminárium, ahol korábban tanult. A háború, ez nem könnyű dolog volt számára, mert 10 év alatt, mikor tanított, sok publikációt írt, és benne is sokat gyakran kritizálta a nácizmust, tehát, és mikor jöttek a németek, tehát nagyon gyorsan kezdték keresni őt, tehát igazán 4-5 alatt rejtőzött el a Gestapo előtt, a németek előtt. Még a háború alatt már tudunk, varsói felkelés, tehát ott is dolgozott, katona lelkész vett részt ebben a felkelésben. Háború után visszament a saját egyházmegyébe, a saját szemináriumba, amit újra kellett építeni, tehát fáradozott ezzel is, és gyorsan rektor is lett ennek a szemináriumnak. Ezzel, amit csinált, ez gondolom a társadalomban, az egyházban is, és nagy pozitív nyoma volt, mert 1946-ban a 12. Pius pápa püspöki nevezte ki, és a Lublini egyházmegyét bízta rá, és neki ez nagy öröm volt, mert már ismerte ezt a várost, ott tanult, ott volt az egyetemen, nagyon dolgozott a fiatalokkal, tehát ez a visszamenni jó volt neki. Jó kapcsolatban volt papjaival, híveivel, és lehet ez is egy oka van annak, hogy nagyon rövid idő alatt óriási népszerűségetett szert hívei körében, és gondolom, hogy ez valahogyan pápa is nagyon látta, mert a Augustus Hland bíboros primás halála után 1948-ban, tehát már két éves lehet, ha így lehet mondani, püspök volt, mikor, és a püspöki kor legfiatalabb tagjaként ő lett a gnyeznai és varsói írsek, és egyben a lengyel primás. 53-ban a pápa kinevezte bíborosnak. Persze ez ilyen időszak volt, hogy nem tudta utazni Rómába, tehát ez csak 57-ben, 4 évig kellett, hogy végre megkapjon a bibarosi kalapot. Lehet mondani, hogy egyházi karrier, de most kezdődik a legkeményebb időszak. Tehát a kinevezés után Wyszyński nagyon jól érezte, hogy a nehéz években a püspöki karnak egy hangon kellene szólnia, és arra törekedett, hogy a püspökök közötti egység megmaradjon, mert gondolta, hogy csak így lehet tárgyalni és beszélgetni a kommunistákkal. Tehát megmutatni, hogy köztünk egység van, az évek kemény feladatok elé állították, amit Magyarországon is már hangzott, a kommunista stratégia, ez volt, mi nevezünk, hogy ilyen szalami taktika, tehát mi szerint a meglevő társadalmi rendet fokozatosan kell átalakítani úgy, hogy megfeleljen a kommunista ideológiának, és Wyszyński, így gondolom, ez neki ez már a magyarországi tapasztalata is volt, tehát látta, hogy mi volt itt, mi történt a mondjuk a Mindszenty Biborossal. Tehát tudta, mire képesek a kommunisták. Tehát valahogyan gondolta, hogy kellene kezdett beszélgetni, valahogyan tárgyalni. Tehát a lengyelországi katolicizmus védelmében ez nagyon fontos hangsúlyozni. Wyszyński prímás az engedés és a kompromisszum útjára lépett, és melynek egyik megnyilvánulás az úgynevezett megjegyezés volt, amit 1950. április 14-én jött létre. Mindszenty már a per után már ítélték, tehát ez érdekes, mert ez lehet mondani, hogy ő leült és kezdett tárgyalni a hatalommal, a kormánnyal, ez sok embernek ez egy botrány volt a püspöknek is, a popoknak, mert az emberek nem értették, tehát ez a politika volt, hogy a kommunistákkal nem szabad tárgyalni. Na de ő valahogyan ez megtett, és megpróbálta magyarázni. Tehát mi vezetett a megegyezéshez? A kezdetektől fogva azon az állásponton vagyok, hogy Lengyelország is vele együtt a Szent Egyház túl sok vért veszített a hitleri megszállás alatt ahhoz, hogy most megengedhetni a további virrantást. Minden áron, ezt próbáltam magyarázni, hogy minden áron meg kell állítani a lelki elvérzés folyamatát, hogy visszatérhessünk a normális élethez, amely nélkülözhetetlen a nemzet és az egyház fejlődéséhez, a hétköznapi élethez, mely Lengyelországban továbbra is nehéz. Nekem úgy tűnik, hogy a mondus vivendi pontjai lehetségesek és szükségesek, ha az egyház nem akar szembeállni az új formájában új és drasztikus megsemmisítéssel. Tehát ez az ő motivációja is, lehet mondani, hogy ez a három év, meglátjunk, ez fontos volt, mert megegyezéssel az egyház minden esetre egy bizonyos minimális szabadságot nyert, főleg pasztorális tekintetben, a hitoktatásban, a szerzetes rendek működésében, valamint a katolikus oktatási intézményekben. Ha meglátjunk, hogy 1950-ben mi volt Magyarországon, és most mit nyert Wyszyński ezzel. Ezzel is sikerült Wyszyński biborosnak megállítania legalábbis egy rövid időre az egyházat, ért, nyílt támadásokat az állam részéről, a kapcsolatok normalizálódását. Tehát, mint mondtam, az egyház kapott egy-két év aránylag szabad működést, a kommunisták viszont elvesztettek három évet arra, hogy leszámoljanak az egyházzal és a primással, És igazán, mikor már kamai csata kezdett, ez 1953-ban, ez már tudunk, meghalt a Sztálin, és egy kicsit változott a hangulat, alvadás kezdett Lengyelországban, utána 56-ban a Magyarország is, és más volt. De mondtam, ez az állam, a megállapodás, ez egy dolog, de ez persze Wyszyński is tudta, hogy ez csak időkérdés, mikor teljesen akarnak bezárni ezt a problémát Lengyelországban.

1953. szeptember 25-én, kisebb este, tehát a bíboros már aludt, tehát elment aludni, mikor megjelent a rendőrség. Igazán az legérdekesebb az, hogy nem tudták vádolni semmivel. Az egyház Lengyelországban ezt tudni fog, hogy nagy áldozatot tett háború alatt, és utána, tehát nem volt semmiféle kapcsolódás a nácistákkal, a németekkel, vagy utána, és nehéz volt vádolni. Tehát jöttek, hogy bezárják, az, hogy igazán megfosztják a hivatalból a Wyszyńskit, a bíborost. Több helyre vitték, ahogyan látjunk, ez nagyjából egy évre, gyakran az egészségállapota miatt áthelyezték helyről helyre. Látjunk, hogy közel voltak ezek a határok, hogy igazán csend volt, tehát senki sem tudta Lengyelországban, hogy mi történt vele. Tehát nem is akarták nyilvánítással, igen, hogy az ügy nyilvános legyen, tehát valahogyan eltűnt. A primás valahon van, de senki sem tudja, hol, tehát ez is játék volt, hogy egy helyre vitték utána, amikor már gondolták, hogy ment hír, hogy a primás ott van, tehát vitték a másik helyre. Érdekes, itt 54 és 55 között Prudnikban volt, és itt kezdődik az én személyes kapcsolat a Wyszyński bíborossal, mert én Prudnikban születtem. Tehát ott, és emlékszem, van egy hely, egy kolostor, ahol bezártak egy évre. Sőt, tehát volt ilyen szerencsém, hogy gyerekkoromban, mikor a bíboros visszajött látogatni ezt a helyet, és tartani egy misit, tehát még gyerekkoromban, nem mondtam, hogy találkoztam vele, de láttam idősebb bácsit, aki egy bíboros, egy primás. Itt is fontos fölemelni az, hogy ez a Wyszyńskinek teljes más helyzete volt, mint a Mincentinek. Tehát soha nem volt börtönben. Ez én szoktam hangsúlyozni. Soha nem volt börtönben. Nagyjából olyan őres kolostor épületekben volt a világ elől elrejtve, tehát a világ végén, ott valahol. Sőt, engedték is neki dolgozni, tehát sokat írt, olvasta, hozták a könyveket, tehát persze nem tudta senkivel találkozni, de semmiféle fizikai erőszakot nem alkalmaztak. Tehát be volt zárva, ennyi. Tehát volt lehetősége dolgozni is, gondolom, nagyon, nagyon szépen kihasználta. Lengyelország ugyanaz, mint magyar, 56, ez ilyen politikai alvadás, a kormány csere is valahogyan a hívek várták attól, hogy az új hivatal, új kormány visszahozza. Tehát október 28-án nagyjából egy időben, mint a Mindszenti visszatér varsói székvárosában. Tehát nehéz mondani, nem volt per, ott ült, becsukták, és az, hogy csend maradjon, hogy ne zavarjon, hogy a bíboros ne zavarjon. És érdekes, ez is nekem nagyon tetszik, mert igazán ez a kormánynak, ez egy nagy kudarc volt, hogy egyszer csak becsukták a Wyszyńskit, mert a társadalomban fokozatosan megváltozott a Wyszyńskiről kialakult kép. Tehát eddig valahogyan a munkás kérdés ismerője, aki ilyen szociális tevékenységen foglalkozott, és egy tanár, egy kutatója volt, a kommunistákkal megállapodást aláíró egyház fő, amit néha árulónak is lehet nevezni. Érdekes, egy pár évig Rómában egy persona non grata volt, mert ez a vatikáni és egyházi politika volt, mint már mondtam, hogy kommunistákkal igazán nem szabad tárgyalni, nem szabad beszélgetni, megtéríteni kell őket.
Tehát ezt nem nagyon szívesen látták Wyszyńskit Rómában is, amit láttunk csak 53-ban, még a fogság előtt kinevezték bíborosnak. Tehát ő ilyen egyházfő volt, de utána az, hogy becsukták, már a rendszernek áldozata lett. Tehát is a primás a börtön évek alatt vált fokozatosan a nemzet jelképes vezérévé.

0: A lengyel mincenti Stefan Wyszyński bíboros élete és emlékezete című előadás szerkesztett változatát hallották. Az előadó Andrzej Kostecki domonkos szerzetes, a rend magyarországi előjárója volt. Egy hét múlva ugyanebben az időpontban folytatjuk az előadást. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
1: A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
2: Kedves hallgatóink, búcsúzom valamennyi munkatársunk nevében is. Ők név szerint a következők voltak: Kónyai Éva, Sinkovics Andrea, valamint a szerkesztő Vasvári Detti. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
3: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Jövő héten három fontos törvényről dönt az országgyűlés az Alkotmánybírósággal, az igazságszolgáltatással és az ügynök aktákkal kapcsolatban, közölte az igazságügyi miniszter vasárnap délelőtt a közösségi oldalán. Görög Márta bejegyzése szerint a hétfői ülésnapon napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény, benne az ügynök akták nyilvánosságra vonatkozó rendelkezésekkel. Tárgyalja a Parlament Magyarország alaptörvényének 17. módosításával összefüggésben az AB működését érintő egyes törvények módosítását. Az alaptörvény 17. módosítása szerint az AB elnökét a testület tagjai választják, a törvényjavaslat egyebek mellett az elnök megválasztására vonatkozó szabályokat határozza meg. 5 éve, 2021. szeptember 12-én fejeződött be Budapesten az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus, emlékezik a Magyar Kurír. Az esemény zárómiséjét, a világ egységét kifejező szentmisét az aznap a magyar fővárosba érkező Ferenc pápa mutatta be 11 óra 30 perckor a Hősök terén. Az eseményen több százezren gyűltek össze, hogy együtt ünnepeljenek Ferenc pápával. Megemlékezésül a lap a pápa akkori homíliáját teljes egészében közli. Az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én történt terrortámadások 25. évfordulójáról emlékezett meg 14. Leó pápa vasárnapi beszédében, tudatta az MTI. Az egyház fő hangoztatta, imádkozik azokért, akik életüket veszítették, és azokért, akik még mindig a tragikus nap sebeit hordozzák. Az amerikai pápa hozzátette, hogy a 25 évvel ezelőtti támadások a béke melletti elkötelezettséget sürgetik. A pápa vasárnap a római Szent Péter téren mondott beszédet a déli úrangyala imádság után. Elszállították a Budapesten a Margit szigeten talált kézigránátot és német 3 cm-es puskagránátot a katonai tűzszerészek, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete szombaton az MTI-vel. A robbanó eszközök a Margit-sziget középső részén, a pesti oldalon kerültek elő. A rendőrség a tűzszerész művelet idejére a területet mintegy 200 méter sugarú körben kiürítette és lezárta. A korlátozást már feloldották. Etéd lovasa nyerte a 15. székelyvágtát, a Nemzeti Vágta Sepsiszentgyörgyi kvalifikációs futamát, melyet szombaton tartottak a székelyföldi óriás pincetetőn, közölte az MTI-vel a szervező.

0: Szabb rövidebb napos időszakokkal, majd délutántól nyugat-észak-nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. A hőmérséklet csúcsértéke 19 és 25 fok között várható, késő estére 11 és 19 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 15 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
1: 14 óra 4 perc. Inspirációk. A Misztrál együttes felvételeiből válogat a szerkesztő Mári Szabó Eszter.

0: Elhangzott az Inspirációk, a Misztrál együttes felvételeiből válogatott a szerkesztő Mári Szabó Eszter.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra 30 perc, a rádiós regénytár következik.
3: Franz Werfel, a helyreállított kereszt igaz története. Tandori Dezső fordítása. Első rész.

0: A történetet tőle magától hallottam. Alacsony, zömök, vöröshajú ember volt, tágpórusú arccal, nehéz paraszt kezekkel. Zöldes szeme többnyire le volt sütve, ám néha zabolátlan kis szikra villant benne, ami a 40 éves, sokat próbált férfinak egyszeriben egy dacos kisfiú arckifejezését kölcsönözte. Senki sem gondolta volna róla, hogy katolikus pap. Nem reverendát viselt, hanem szürke, térdnadrágos turista ruhát, vastag térdzoknit. Mikor először, még Párizsban találkoztam vele, már meglehetősen kopott volt az öltözéke. 2 év múlva Amerikában meg különösen nem keltett elegáns benyomást. Párizsban csak futólag találkoztunk. Bár alakja és egész lénye első pillantásra határozottan rokonszenves volt nekem, közelebbi kapcsolatban nem kerültünk egymással. Figyelmeztettek ugyanis, hogy vigyázzak Ottokár Félix atyával. A politikai menekültek világában tenyésző mérges vadhajtások egyikének bizalmatlansága neve. Egyik száműzött sem bízik a másikban. S ha tehetné, még önmagát is árulással gyanúsítaná, olyan zavarossá válik a lelke a hontalanságban. Ki ez az osztrák káplán? Kérdezgették a többiek. Miért kellett ennek menekülnie? Nem tudunk róla semmit. Nem valószínű, hogy akár szóval, akár tettel ellenállt volna a náciknak, hisz az osztrák klérus békét kötött velük az Anschluss után. Nem a párt küldte ide ezt a tértharisnyás, gyanús papocskát, hogy szimatoljon közöttünk? És hogy jött át a határon? Egyébként a minap is látták a Lill utcában. A Lill utcában van a német nagykövetség. Ostobaságnak tartottam ezt az egész fecsegést, mégis lehetőleg kerültem a papot. Nem is gondoltam volna, mennyire megörülök majd neki, amikor a St. Louis-i Hunters Hotelban váratlanul benyit a szobámba. Most nemrég történt, 1941 késő őszén. Előző este tartottam egy előadást, melynek során a modern emberiség válságát taglalva azt igyekeztem bizonyítani, hogy az Isten hit elvesztése a legfőbb oka minden nyomorúságunknak. Félix atya is ott volt az előadáson, s most néhány dicsérő szóval méltatta. A helyes úton járok, mondta, s ha továbbra is megmaradok rajta, akkor bizonyára rátalálok korunk kétségbeesett nihilizmusának még mélyebben rejlő titkaira is. A pap sápat volt, és fáradt, és rosszul táplált ember benyomását keltette. Amikor azonban segítőkészen a hogyléte felől érdeklődtem, elutasító kézmozdulat volt a válasz. Mindene megvan, ami kell. Saját magáról és a körülményeiről már akkor sem volt hajlandó beszélni, amikor 2 vagy 3 Párizsban találkoztunk. A társalgás most is csak általánosságokat érintett. Ám közben hirtelen eszembe jutott, miféle gyanúsítgatások kaptak lábra annak idején a menekültek körében vele kapcsolatban. Most, hogy itt ült előttem ez a férfi, még hihetetlenebbnek éreztem mindezt. Nem tudtam uralkodni magamon, s bár a tapintat nem engedte volna, önkéntelenül kicsúszott a számon a kérdés, hogy ugyan milyen események következtében kellett elhagyni a hazáját. Rám nézett hosszasan, a viharvert megnyerő arc szeplőivel és tág pórusaival sűrűn erezett falevélhez hasonlított. Tüskésen meredező haja, alacsony, de szépen barázdált homlok felett vöröslött. Mélyen ülő, pillátlan szemének villanása nyugtalanságot keltett az emberben. Hálás vagyok önnek, kezdte a káplán, hogy éppen ezt kérdezte tőlem, azt a régi-régi dolgot. És nem arra volt kíváncsi, hogy sikerült megszöknöm a franciaországi koncentrációs táborból, hogy jutottam át a német vonalakon, hogy lopóztam át a Pireneusok rejtekösvényein, egy szóval, hogy nem ezek a kalandok érdeklik, amelyek végül is mindannyiunkkal megestek. De miért a hála? Egy darabig hallgatott, mielőtt felelt volna, bár akkor sem a kérdésemre válaszolt.
1: Bizony, szegény fürst aladár egész nap nem megy ki a fejemből. Ebben persze az ön előadása is ludas.
0: Csodálkozásomat látva elnézően mosolygott.
1: Milyen derék, jóságos ember is volt.
0: Ő esett el elsőként ebben a nagy háborúban, amelyben az ellenség az egész világnak ellensége. De nem tud senki az első elesettről. Hősi haláláért nem jár kitüntetés. Pedig mennyivel nagyobb az érdeme, mint azoknak, akik egyszerűen elesnek a háborúban. Miféle háborúról beszél, hisz 1938-ban, amikor Ausztriát bekebelezték, még nem volt háború. Majd mindjárt meglátja, bólintott a káplán, hogy a nagy háború már akkoriban elkezdődött. Éppen az a gondolat foglalkoztat tegnap óta, hogy rábízom önre, mint egy a kezébe teszem le ezt az elfeledett történetet. Ért engem? Milyen történetről beszél? A káplán védőn emelte kezét érzékeny szeme elé, mert a vakító délutáni nap élesen tűzött be a szobába, melynek ablaka Saint Louis hatalmas parkjára nyílt. Arról, amelyik egy zsidóról szól. Egy zsidóról, aki nem volt hajlandó káromolni Isten nevét, kezdte halkan Félix. Majd néhány pillanat múlva így folytatta. Ez az igaz történet a meggyalázott és újból helyreállított keresztről szól.

Ottokár Félix atya Parndorfban volt plébános. Burgenland északi részén fekszik a kis helység, az erdős Lajta-hegység és a nagy fertőtó nádasmocsaras ligetei között. Burgenland, vagyis a várvidék, mely nevét a délnyugati dombjait koronázó középkori váraktól kapta, Ausztria legifjabb, legszegényebb és sok szempontból legkülönösebb tartománya. Az első világháború előtt Magyarországhoz tartozott, de a magyarok a békeszerződések értelmében át kellett, hogy adják osztrák szomszédjuknak. Burgenland tipikus határvidék. Magyarország, Szlovákia, Jugoszlávia és Ausztria találkozik itt egymással. Ennek megfelelően lakossága is elég tarka képet mutat. Magyar földbirtokosok és osztrák parasztok, szlovák zsellérek és zsidó kereskedők, horvát iparosok meg cigányok élnek itt egymás mellett. No meg a kunok rejtélyes törzse, akiket a 17. századbeli török háborúk sodortak egyre nyugatabbra. Maga Parndorf kör alakú piac terével, a libaúsztatóval és alacsony gólyafészkes szalmatetőivel egyike a környék vigasztalan templomos községeinek. Szarmata jellege búskomor ellentéte éppen a kedves és vidám osztrák tájnak. Ki gondolná az eféle falucskák láttán, hogy itt van a közelben Bécs és az Alpok fenséges világa? Hajszál pontosan itt húzódik Kelet- és Nyugat-Európa határa. Parndorf egyetlen nevezetessége az, hogy a Bécs-Budapest főútvonalon fekszik, és az Orient meg az Arlberg Express ragyogó kocsisora keresztül robog a Parányi állomáson. Még sem Kismarton, sem a tartomány többi nagyobb helye nem dicsekedhet eféle világra szóló kitüntetéssel. Hogy Félix Jedleszéből, a bécsi munkás külvárosból, ahol a nagy templom káplánja volt, miért került az Istenháta mögötti Parndorfba, nem derült ki számomra világosan. Mivel azonban erre az áthelyezésre 34-ben került sor, a kormánycsapatok és a szocialista munkásság között lezajlott gyászos ütközetek után, ki ne emlékeznék az összeomlás felé vezető úteme történelmi stációjára, nem éppen ok nélkül feltételeztem, hogy a káplán a véres február során kompromittálta magát, és aféle büntetésnek számított ez a száműzetés. Mivel Félix erre célzást nem tett, én gondolom joggal resteltem megkérdezni a dolgot.

Párnorvban volt egy kis zsidó hitközség is. Körülbelül 10 családról lehetett szó. Összesen 30-40 főről. Szülőföldünk minden kis helységében voltak ilyesfajta hitközségek. Kismartonban és Mattersdorfban, északon Petronelben és Kidzében, ahol Ausztria, Csehszlovákia és Magyarország határa találkozik, délen pedig Rechnitzben, a jugoszláv királyság határán. Ezek a hitközségek többnyire néhány régi családból állnak, melyeket országszerte rokoni vagy sógori szálak fűznek össze. Mindenütt ugyanazokra a nevekre bukkanunk. Kopf, Zopf, Roth, Wolf, Fürst. A milliómos kismartoni Wolf család mellett fürsték voltak hitsorsosaik között a legtekintélyesebb emberek, persze egészen más értelemben, mint az előbbiek. Nagy vagyonra nem tettek szert, de a 17. századtól kezdve egész sor rabbi és tudós került ki közülük, akik azután a gettó különös történetében kiemelkedő szerepet játszottak. A burgenlandi zsidók két dologra voltak büszkék. Tudós férfiaikra és törzsökös voltukra. Ugyanis más zsidó nemzetségekkel ellentétben rég elfeledték már a vándorlét és a hontalanság átkát. Ők nem jöttek sem Orosz vagy Lengyelországból, sem Morvaországból vagy Magyarországról. Azzal büszkélkedtek, hogy ősi időktől fogva honosak ebben az országban. Legfeljebb, ha a szomszédos Steyr tartományból vándorolt ide, a szabadabb végekre egy részük, az üldözött protestánsokkal együtt a reformáció századában. A fürst család ugyanabból a Parndorfból származott, ahova a kegyvesztett Félix káplánt száműzték. Ott élt fürst Aladár, 31 néhány éves volt, fiatalon nősült, 3 gyermekük született, akik közül a legkisebb, egy kisfiú, épp Ausztria fekete péntekén töltötte be élete 3. hetét. Fürst Aladár különc és magányos ember lehetett, hiszen bár a filozófiai tudományok doktora lett, s a híres boroszlói Héber szemináriumot végezte el, nem tudott okosabbat kitalálni, mint hogy hazamegy szülőfalujának szalmatetős világába, és ott temetkezik el válogatott könyvtárában, amelyet Németországból hozott magával. Egyebekben pedig Parndorfban és még néhány szomszédos községben látja el a vidéki rabbi egyszerű hivatalát. Parányi imaházban tartotta az istentiszteletet, továbbá a környék népiskoláiban vallásra oktatta az izraelita gyerekeket.

Magától értetődő, hogy a káplán és a fiatal rabbi szinte nap mint nap találkozott. És mivel mindkettőjük hivatala olyan kényes módon azonos és ugyanilyen módon különböző volt, ugyancsak természetes, hogy még csak nem egy éve is megmaradtak a puszta köszönő viszonynál. Egy menyegzőn, ahol Fürth Aladár is megjelent, beszélgettek végre először hosszasabban egymással. Ezt követően Fürth látogatást tett a plébánián, amit Félix atya nyomban viszonzott. Kölcsönös meghívások következtek, s ettől kezdve azután rendszeresen, bár nem túlságosan gyakran jártak össze. Félix és Fürth között alkalmasint nem csupán hitük különbözősége támasztott gátat, de ott volt az évszázados idegenség is, amit nehéz áthidalni. Ennek ellenére Félix kimondottan rokon szemvezett Fürsttel. Nem is annyira az intellektuál műveltsége és olvasottsága töltött el csodálattal, hiszen az ilyesmit gyakorlati ember lévén nem értékelte annyira, hanem valami más. Eddig, ha dolga akadt Jákob valamely fiával, mindig ott látta bujkálni a szemében a védekezést, az alig titkolt írtózást, amely a velük szemben valaha oly ellenséges egyház felszentelt papjának szólt, és amely mindenfajta beszélgetésnek szűk határokat szabott. Fürth azonban egészen más volt. Félelmetesen ismerte például a katolikus teológia szakágait. Szemmel láthatólag nagy gyönyörűséget okozott neki, ha felszikráztathatta szellemét. Pált idézte, Tamást, Bonaventúrát, Newmant, szinte jobban, mint erre egy gondbaj nyúzta falusi káplán képes lehet. A katolikus pap azonban megérezte, hogy Fürth Aladár a nagy tudáson túl többet is rejteget. Hogy legyőzte magában apáinak ősi és értelmetlen, bár szenvedéseik miatt mégis érthető Krisztus félelmét, anélkül, hogy hajszálnyira is eltávolodott volna saját vallásától. Félix elmesélte, hogy a rabbi egyik megjegyzése mély benyomást tett rá. A zsidó misszió kérdéséről volt éppen szó. S a kényes témát nem is ő, hanem Fürth hozta elő, meglepő elfogulatlansággal. Nem tudom, főtisztelendő atyám, mondta a rabbi, miért tartja az egyház olyan fontosnak a zsidók megkeresztelését? Hát kielégíti az az eredmény, hogy ezer törtető vagy gyenge lelkű renegát között akad két igazi hívő? No és aztán mi lenne akkor, ha a világon valamennyi zsidó kikeresztelkedne? Izrael eltűnne. Eltűnne azonban ezáltal az isteni kinyilatkoztatás egyetlen valódi tanúja e világról. A Szentírás így módon létezésünk által dokumentált igazságból üres és erőtlen mondává lenne, mint akármelyik görög mítosz. Nem látja-e vajon az egyház ezt a veszélyt? S éppen most ne látná a teljes felbomlás pillanatában? Összetartozunk mi ketten, főtisztelendő atyám, de nem képezünk egységet. A rómaiakhoz írt levélben ez áll. Krisztus gyülekezete Izraelre épül. Meggyőződésem, hogy amíg az egyház fennáll, fennmarad Izrael is. Ám ha Izraelnek, az egyháznak is buknia kell. És honnan támadnak efféle gondolatai? Kérdezte a káplán. Mindmáig tartó szenvedéseink nyomán, felelte a rabbi. Mert azt hiszi talán, hogy Isten haszontalan engedte, hogy tűrjük, amit tűrtünk, túléljük, amit túléltünk 2 évezreden át.

Franz Werfel, a helyreállított kereszt igaz története. Az első rész hangzott el. Felolvasta Dunai Tamás, fordította Tandori Dezső, hangmester Liszkai Károly, zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince, rendezte Elromán Kata, szerkesztő Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Johann Sebastian Bach C-dur tokkáta Adagio és Fuga című művének feldolgozását Holger Groschop játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
3: 15 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Mintegy 200 embert evakuáltak szombatról vasárnapra virradó éjszaka a horvátországi Brács szigetén pusztító tűz miatt, írta vasárnap a Večernyi Liszt című horvát napilap. Sajtó értesülések szerint ez a szám már 700-nál is több lehet. A lángok Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek. A horvát tűzoltóság közlése szerint az evakuáltakat egy sportcsarnokban és egy közösségi központban helyezték el. A hivatalos jelentés szerint 2 ember súlyosan megsérült, a tűz pedig továbbra is aktív. Az Ukrajnát vasárnapra virradóra ért orosz légitámadásban egy drón egy teherautónak ütközött ukrán területen, mintegy 800 méterre a lengyel-ukrán határátkelőtől, közölte a lengyel határőrség regionális alakulatának szóvivője. Az Ukrajna nyugati része elleni orosz támadás miatt ideiglenesen leállították a forgalmat az összes lengyel-ukrán határátkelőn, tudatta az MTI. Az ukrajnai helyzet kapcsán a lengyel kormány biztonsági központja vasárnap hajnalban SMS-ben figyelmeztette a kelet-lengyelországi Lublini vajdaság és a dél-kelet-lengyelországi Kárpátaljai vajdaság több járásának lakosságát légitámadás lehetséges veszélyére, és emiatt riasztó szirénákat is bekapcsoltak. Az emberi élet a fogantatással kezdődik, akármikor szakítják meg, ugyanazt az emberi életet veszik el, hangsúlyozta Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szeptember 11-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a Magyar Bioetikai Társaság szervezésében megvalósult tanácskozáson. Az Orvosi Tájékoztatás Etikája Krízis Helyzetben címmel rendezett konferencia középpontjában a szívhangrendelet körül kialakult társadalmi vita nyomán az élet kezdetével kapcsolatos bioetikai kérdések álltak. A 2007 óta működő iránytű, hivatást tisztázó műhely sorozat a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán szerzetesi és papi összefogással vezetett, fiatal felnőtteknek szóló kurzus, tájékoztat a Magyar Kurír. Célja, hogy segítse azokat a 18 és 35 év közötti szabadállapotú fiatalokat, akik az életállapot szerinti hivatásukat keresik, szerzetességet, papságot vagy családos hivatást. Az iránytűben nem egyetlen konkrét életállapot felé szeretnék vezetni a résztvevőket, éppen ellenkezőleg arra hívják a fiatalokat, hogy megismerjék Istent és önmagukat, megtanuljanak figyelni a bennük megszülető vágyakra, kérdésekre és indítatásokra, és ezek fényében fedezzék fel, milyen útra hívja őket az Úr. Jelentkezési határidő szeptember 16-a. Etéd lovasa nyerte a 15. székelyvágtát, a Nemzeti Vágtasebb Siszentgyörgyi kvalifikációs futamát, melyet szombaton tartottak a székelyföldi óriás pincetetőn, közölték az MT-vel a szervezők. A jubileumi rendezvényen 12 település képviselője állt rajthoz, a közlemény szerint a szombati előfutamokat követően este tartották meg a döntőket. A székelyvágta 4 döntőset

0: utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Végül a várható időjárásról. Változóan felhős időre számíthatunk, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, majd délutántól nyugat, észak-nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. A hőmérséklet csúcsértéke 19 és 25 fok között várható, késő estére 11 és 19 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a páholyi és pódium és a liturgikus énekek után 17 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Páholy és pódium. Lev Nyikolajevics Tolsztoj elbeszéléseit Snell Ádám olvassa fel. Szerkesztő Szikora József, zenei szerkesztő Peresztegi Attila, dramaturg rendező Sáros Pataki Zsuzsanna.
2: Lev Tolsztoj, az ördög és a kenyérhéj. Fordította Honti Rezső.

reggeli nélkül elindult egy szegény paraszt Szántania földjére. Csak egy karé kenyeret vitt magával. Mikor a földjére ért, levetette a köpenyét, lerakta egy bokor alá, a kenyeret meg a köpeny alá. Egy idő múlva elfáradt a lova, a paraszt meg megéhezett. Kifogta a lovát, a gyepre hajtotta legelni, és oda ment a köpenyéhez, hogy megegye ebédre a kenyerét. Amint a köpenyt fölemeli, hát látja, a karé kenyér már nincs ott. Keresi, kutatja, forgatja a köpenyt erre-arra, rázza, rázogatja, a kenyér csak nincs ott. Szörnyű mód elcsodálkozik a paraszt. Fura dolog, egy lelket se láttam, mégis ellopta valaki a kenyeremet. Az pedig egy ördög volt, aki, amíg a paraszt szántott, elemelte a kenyerét, most pedig megbújt a bokor mögött, hogy hallja, hogyan szitkozódik a paraszt, s közben hogy emlegeti őt, az ördögöt. Bánta ugyan a paraszt, hogy meglopták, de azért vigasztalódott a maga módján. No hát, mondta magában, csak nem halok éhen, aki elvette a kenyeremet, annak biztosan igen kellett. Váljék egészségére. És a paraszt a kúthoz ment, teleitta magát jó lakásig, felfrissült, befogta a lovát, és megint szántáshoz látott. Az ördög megrökönyödött, hogy nem sikerült neki bűnre csábítani a parasztot. Leszállott az alvilágba a fő ördökhöz, és elmesélte neki, hogy vette el a paraszttól a kenyérvéget, és hogy ez káromkodás helyett azt mondta, hogy váljék egészségére. A fő ördög égtelendűbe jött. Ha a paraszt, így kiabált haragjában, fölibét kerekedett, úgy az a te hibád, bután fogtad meg a dolgot. Szép is volna, ha a parasztok és velük az asszonyaik ilyen szokásokat vesznek majd föl. Ebből mi nem élünk meg. Csúnya dolog ez, azt mondom neked. Ennyiben nem maradhat. Eredj és keserítsd meg a parasztnak a kenyerét. Ha 3 év alatt nem bánsz el vele, szentelt vízben füröztelek meg. Félt az ördög a szentelt víztől, szaladt is a földre, és tanakodott, hogyan szolgálja le

a vétségét. Törte a fejét, végre kisütött valamit. Álruhát vett fel, és becsületes embernek öltözve beállt szolgálatba a paraszthoz. És megtanította a parasztot, hogyan kell száraz nyáron mocsárba vetni. A szomszédoknak mind elsült a gabonájuk a sok naptól, de a szegény parasztnál magasra, sűrűre nőtt, telikalászosan. A paraszt el volt látva élettel az új termésig, és még azon felül is sok gabonája maradt. Rákövetkező évben megtanította a munkása a parasztot, hogyan kell gabonát a hegyen vetni. És esős nyár következett. Másoknál csatakosan feküdt a gabona a földeken, elrohadt, és a kalász nem telt meg, de a parasztnál a hegyeken remekül fejlődött, és annyi fölösleges gabonája maradt, hogy azt sem tudta, mit csináljon vele. És a munkás megtanította a parasztot, hogyan kell a gabonából pálinkát égetni. És a paraszt pálinkát égetett, ivott, és másokat is itatott.

0: Az ördög elment a fő ördökhöz, és elhencegett vele, hogy levezekelte ám a kenyér véget. Saját szemével akart erről a fő ördög meggyőződni. Elmegy hát a paraszthoz, és látja, az meghívta a faluja béli gazdagokat, és jól tartja őket pálinkával. A gazdasszony töltögeti nekik. Amint az asszony kínálgat, beleakad az asztalba, és kilöttyint egy poharat. A paraszt dühös lesz, és szidja a feleségét. Ördög fajzatja, üvölti. Mosogató léhez, hogy a földre csurgatod? Te görbelábú, te! Az ördög oldalba lökte könyökével a főördögöt. Hallod? Mondta neki. Most nem mondja, egészségedre váljék. A paraszt tovább szitta az asszonyt, és maga osztogatta a pálinkát. Jön a munkából egy szegény paraszt, aki nem volt hivatalos a vendégségbe. Leül, és látja, pálinkát isznak a parasztok. Ő is kedvet kap, szeretné a fáradtságát egy cseppel enyhíteni. Ül és nyel, nyeli a nyálát. A paraszt, ahelyett, hogy adna neki, mormog magában. Mindnyájatokat nem láthatlak el pálinkával. Ez is tetszett a főördögnek. Henceg a kis ördög. Várj egy kicsit, most jön a java. Isznak a vendégek, iszik a gazda. Hízelegnek egymásnak, dicsérik egymást. A beszédjük olvadós és sima, akár a vaj. A fő ördög fölfigyel és odasúgja a kis ördögnek. Csak adjon nekik az ital róka természetet, hogy rászedjék egymást. Akkor már mind a kezeink közt vannak.
1: Csak várd meg, felelte a kis ördög. Mi jön még?
0: Hadd legyen bennük a második pohár. Most úgy csóválja a farkát egyik a másik előtt, akár a róka, és egyik túl akar járni a másik eszén. De meglátod, nem sokára olyanok lesznek, mint a bősz farkasok. A parasztok kiisszák a második pohár pálinkát, a beszédjük hangosabb és durvább lesz. A vajjal megkent szólásmódok helyett szitkozódás járja. Csúnya szavak esnek, verekedés kezdődik, sebesre verik egymás orrát. A vendéglátó is beleelegyedik, őt is kékre-zöldre verik. A fő ördög látja mindezt, és igen tetszik neki. Jó, igen jó, mormogja.
1: Várj csak, mondja a kis ördög, most jön a legjava, csak igyál ki a harmadik pohárral.
0: Most vadak, mint a farkasok, de majd olyanok lesznek, mint a disznók.

és a parasztok kiürítik a harmadik pohárkát. Egészen elpuhulnak, csámcsognak, kurjongatnak, észre se veszik, hogy egyik se hallgat a másikra. És most elmennek a vendégek egyesével, kettesével, hármasával, mind elvágódnak az utcán. A gazda ki akarja kísérni őket, kimegy velük, de belepottyan, arccal egy pocsolyába, bekeveri magát tetőtől talpig, és most ott fekszik, mint egy megvadult disznó, és röfög. Ez még jobban tetszett a főördögnek. No, szólt, jóféle italt találtál fel, a kenyérvéget megváltottad. Mondd, hogyan csináltad ezt az italt? Először ugye rókavért vettél hozzá, ravasz lett tőle a paraszt, akár a róka. Aztán farkasvért, megmozdult benne a gonoszság, akár a farkasban. Utoljára disznóvérrel dolgoztál. Disznó lett belőle. Nem, magyarázta a kis ördög. Nem így kevertem. Nem tettem én egyebet, csak nagy bőséget adtam a gabonatermésben. Az állati vér mindig megvolt az emberben, csak amíg szűken állt kenyér dolgában, nem táplálhatta. Akkor az utolsó karé kenyerét se sajnálta. A bőség, az tüzeli fel. Mindjárt azon gondolkodik, hogyan mulasson. Én megtanítottam a pálinkaivásra. És amint Isten adományából pálinkát főzött, fölélet benne a róka, a farkas, a disznó vére. Ha most már mindig pálinkát iszik, állat marad mindörökké. Megdicsérte a fő ördög a kis ördögöt, megbocsátotta neki a kenyérvéget, és maga mellé vette a főméltóságok közé.

Élt a városban Martin Avdéics, azaz Avdéics Márton, csizmadia mester. Egy pince lakásnak egy ablakos szobácskájában lakott. Az ablaka az utcára szólt. Az ablakon át látni lehetett a járókelőket. Igaz, hogy csak a lábukat lehetett látni, de Avdéics Márton a lábbeliéről megismert minden embert. Régóta élt itt, és nagy volt az ismeretsége, kevés csizma akadt a környéken, amelyik egyszer-másszor meg ne fordult volna a kezében. Kit megtalpalt, kit megfoltozott, kit megvart, kit megfejelt. Gyakran látta az ablakból a saját munkáját. Sok volt a dolga, mert a munkája tartós volt. Jó anyagot adott, mérsékelt áron dolgozott, a szavát is megtartotta. Ha elbírta készíteni időre, elvállalta. Ha nem, úgy nem csalt meg senkit. Előre megmondta. Mindenki ismerte Avdéicset. Tudta, hogy az ő kezén nem vészel a munka. Avdéics mindig jó ember is volt, de öregkorára mind többet kezdett Istenre gondolni, és mind jobban kezdett közeledni Istenhez. Még amikor más mesternél dolgozott, meghalt a felesége. Gyerek maradt utána, 3 esztendős kisfiú. A nagyobb gyerekek előbb meghaltak. Márton falura akarta küldeni a fiacskáját a testvéréhez, de meggondolta. Nehéz sora lenne az én kapitosámnak, ha idegen családnál növekedne. Magamnál tartom. És Avdéics otthagyta a mestert, és szobát vett ki a kisfiával. De Isten nem adott Avdéicsnek szerencsét a gyermekeiben. Amikor fölcseperedett a gyerek, és segíteni kezdett az apjának, hogy csupa merő gyönyörűség volt, betegség jött kapitoskára. Ágynak esett, forró láza volt vagy egy hétig, és aztán meghalt. Márton eltemette a fiát, és kétségbe esett. És olyan volt ez a kétsége, hogy perbe szállt Istennel. Olyan búbánat szállt rá, hogy egyre másra a halálért könyörgött Istenhez. Fölpanaszolta Istennek, hogy egyetlen szeretett fia helyett, miért nem őt, az öreg embert vette el. Még a templomba se járt már.

Egyszer meglátogatta Avdéicset egy földie. Öreg ember, aki már 8. éve zarándok volt, és éppen a Trojica kolostorból jött. Beszéd közben Avdéics elpanaszolta a bánatát. Még az élettől is elment a kedvem. Te Isten embere, csak egyre kérem az Istent, hadd halljak meg. Reményvesztett ember vagyok. Felelte a földi. Nem jól beszélsz, Márton. Isten cselekedetét bírálni nem vagyunk mi képesek. Nem az emberi elme, de Isten akarata uralkodik. Isten úgy rendelte, hogy a fiat halljon meg, te pedig maradj életben. Tehát így jobb. És ha kétségbe esel, ennek az az oka, hogy a magad örömére akarnál élni. Minek éljek? Kérdezte Márton. Az öreg így szólt. Istennek kell élni, Márton. Ő adja az életet. Hát ő érette kell élni. Ha érette élsz, nem búslakodsz majd semmiért, és könnyűnek találsz mindent. Kicsit hallgatott Márton, aztán megkérdezte. De mi módon él az ember Istennek? És szólt az öreg. Krisztus megmutatta nekünk, hogy kell élni Istennek. Tudsz olvasni? Vedd meg az evangéliumot és olvasd. Majd megtudod, hogyan kell Istennek élni. Ott minden fel van tárva. Ezeket a szavakat megszívlelte Avdéics. Csak ünnepnapokon akart olvasni, de a szent könyv olyan békét adott a lelkébe, hogy minden este olvasott. Néha úgy belemélyedt, hogy nem bírta kiszakítani magát, még ha a lámpa kialvóban volt is már. És minél többet olvasott, annál világosabban látta, hogy mit kíván tőle Isten, és hogyan kell Istennek élni, és mind jobban, mind inkább megkönnyebbült a szíve. Azelőtt, amikor lefeküdt, följajdult és kapitosára gondolt. Most azonban azt mondta, dicsértessél, Uram, legyen meg a te akaratod.

Ettől az időtől kezdve Avdéics egész élete megváltozott. Azelőtt ünnepnapokon bebenézett a kocsmába, teát ivott ott, sőt, itt-ott egy kis pálinkát is. Valami ismerősével iszogatott együtt. Ha nem is rúgott be éppen, mégis kicsit ködös fejjel hagyta el mindig a kocsmát, és haszontalan beszédeket folytatott. Mindenben gáncsoskodott, és szeretetlenül ítélte meg a fele barátait. De most nagy változás történt. Nyugodt és örömteljes életet élt. Reggel munkához látott, és egész nap derekasan dolgozott. Aztán leakasztja a szögről a lámpát, az asztalra teszi, leveszi a polcról a könyvet, fölüti és elkezd olvasni. Mentől többet olvas, annál jobban érti, annál tisztább, vidámabb lesz a lelke. Egyszer megint belemélyedt Márton az olvasásba, késő éjszakáig. Lukács evangéliumának 6. fejezetét vette elő, és ezeket a verseket olvasta. És aki egyik arcodat megüti, fordítsd neki a másikat is, és attól, aki felső ruhádat elveszi, ne vondd meg alsó ruhádat sem. Mindennek pedig, aki tőled kér, adj, és attól, aki elveszi a tiédet, ne kérd vissza. És amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is aképpen cselekedjetek azokkal. Tovább olvasta azokat a verseket, amelyekben az Úr mondja: miért mondjátok pedig nékem, Uram, Uram, ha nem mívelitek, amiket mondok? Ha valaki én hozzám jó, és hallgatja az én beszédimet, és azokat megtartja, megmondom néktek, mihez hasonló. Hasonló valamely házépítőmesterhez, aki leásott és mélyre hatolt, és kősziklára vetett fundamentumot. Mikor aztán árvíz lett, beleütközött a folyóvíz abba a házba, de azt meg nem mozdíthatta, mert kősziklán épült. Aki pedig hallgatja, de nem tartja meg tanításomat, hasonló ahhoz az emberhez, aki csak a földön építette házát, fundamentum nélkül, amelybe beleütközvén a folyóvíz, azonnal összeomlott, és nagy lett annak a háznak a romlása. Avdéics olvasta az igét, és olyan derűs lett a lelke. Levette a pápa szemét, a könyvre fektette, az asztalnak támaszkodott, és elgondolkodott. És elkezdte az életét ezekkel a szavakkal összehasonlítgatni. Vajon az én házam kősziklára épülte, vagy homokra? Ha kősziklán nyugszik, akkor jó. És amint egymaga ül az ember, könnyű a lelke. Úgy érzi, hogy mindent úgy cselekedett, ahogy Isten rendelte. De ha eltántorodik az ember, bűnbe esik újra. Rajta leszek, hogy a legmagasabb akarata szerint cselekedjek. De gyönyörű is az. Isten segéljen hozzá. Nyugovóra akart térni ezzel a gondolattal, de sajnált a könyvtől megválni, és belefogott a 7. fejezetbe. Olvasott a századosról, az özvegyasszony fiáról, olvasta, mély választ adott Jézus keresztelő Szent János tanítványainak. Elérkezett arra a helyre, ahol a gazdag farizeus vendégül kéri az urat magához. Azután olvasta, hogyan kente meg a bűnös nő az ő lábait.
hogyan öntözte könnyeivel, és ő miként bocsátott meg neki. És eljutott a 44. versig, és elkezdte olvasni. És az asszonyhoz fordulván mondta Simonnak: látod-e ez asszonyt? Bejövék a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adál, ez pedig könnyeivel öntözé az én lábaimat, és fejének hajával törlé meg. Engem pedig meg nem csókolál, ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented, ez pedig drága kenettel kené meg az én lábaimat. Elolvasta ezeket a verseket, és elgondolta: a lábát nem mosta vízzel, nem adott csókot neki, fejét nem kente olajjal. Megint levette a pápa szemét, a könyvre tette, és elmélyedt gondolataiban. A farizeus, úgy sejtem, olyasfajta lehetett, mint jó magam. Úgy látom, én is csak magamra gondolok. Csak meglegyen a teám, a meleg és kényelmes szobám magamnak. Eszemben sincs, hogy a vendéggel törődjek. Magamról nem felejtkezem meg, de a vendégre nincs gondom. És ki a vendég? Az Úr maga. Ha betérne hozzám, így cselekednék? Ráhajtotta fejét mind a két kezére, és nem vette észre, hogy elszundít. Márton! Hallja csak egyszerre maga mellett, amint csöndesen szólítja valaki. Márton csupa álom, nyújtózkodik és kérdi: ki van itt? Körültekint, nézi az ajtót, senki sincs itt. Megint elszundikált. Világosan hallotta e szavakat: Márton, Márton, tekints ki holnap az utcára, eljövök hozzád. Márton felébredt, fölkelt a székről és dörgölte a szemét. Nem tudta, álmában hallotta-e ezeket a szavakat, vagy valóságban. Kioltotta a lámpát, aztán lefeküdt aludni.

Másnap hajnal előtt fölkelt Avdéics, imádkozott, befűtött, káposztalevest meg kását tett fel a kemencébe, fölállította a szamovárt, maga elé kötötte a kötényét, és leült az ablak elé a munkájához. Munka közben azon gondolkodik, ami este történt vele. Álmában hallotta-e a hangot, vagy a valóságban szólalt az meg? Meg lehet bizony az is, gondolja magában. Többet tekinget ki az ablakon, mint amennyit dolgozik. Ha valaki ismeretlen lábbeliben jár arra, erősen előre hajol, hogy ne csak a lábát, de az arcát is lássa. Új posztócipőben arra ment a házi szolga. Aztán jött a vízhordó. Nem sokára meg az öreg Miklós baka. Toldott, foldott posztócsizmában, lapáttal a kezében állott az ablak elé. Stepanicsnak hitták az öreget. Kegyelem kenyéren élt a kereskedőnél, és segítenie kellett a házi szolgának. Stepanics elkezdett havat lapátolni az ablak alatt. Avdéics nézte, aztán megint folytatta a munkáját. Egész bolondos lettem már öreg napjaimra. Avdéics nevetett saját magán. Stepanics havat lapától, nekem meg az jár az eszemben, hogy Krisztus jön el hozzám. Igazán bolondos vén ember vagyok. Alig vart 10 öltést, megint csak készteti valami, hogy nézzen ki az ablakon. Stepanics a falhoz támasztotta a lapátot. Melegíti a kezét, és pihen. Öreg, törődött ember. Úgy látszik, már nincs elég ereje a lapátoláshoz, gondolja Avdéics. Ne adjak neki egy kis teát. A teafőző éppen zubog már. Bedugta az árt a munkájába, fölkelt, az asztalra tette a szamovárt, teát csinált, és kikopogtatott az ablaküvegen. Stepanics körülnézett, és közelebb ment az ablakhoz. Avdéics intett, hogy jöjjön le, és kiment ajtót nyitni. Gyere be, melegedj, ugye igen fázol, kérdezte. Fájnak a csontjaim, felelte Stepanics. Krisztus, segély! Bejött, lerázta magáról a havat, és törülte a lábát. A járása bizonytalan volt. Sose vesződj, ne töröld a lábad, kiáltott elébe Avdéics. Majd feltörülöm, gyerbe, ülj le, így áll teját. Avdéics teletöltött 2 poharat, az egyiket odatolta a vendége elé, a maga teáját a csésze aljára öntötte, és elkezdte fújni. Stepanics kiitta a poharat, letette az aljával fölfelé. A darab cukrot, amit a teaiváshoz körülrágott, letette az asztalra, és megköszönte szépen. De, amint látni lehetett, szívesen ivott volna még egy pohárral. Így áll, kínálta Avdéics, és betöltött magának, meg a vendégének. Avdéics teázott, de közben kinézegetett az utcára. Vársz valakit? Kérdezősködött a vendége. Hogy várok-e valakit? Röstellem elmondani, hogy kit várok én. Várok valamit, meg nem is várok, de egy szó megillette a szívemet. Valaki megjelent nekem. Ó, magam se tudom. Látod, testvér, tegnap a Szentírást olvastam Krisztus urunkról, amint a földön járt. Csak hallottál róla? Hallani hallottam, de sötét népség vagyunk mink. Nem tudunk olvasni.
No hát, én éppen azt olvastam, hogy a földön járt. Tudod, azt olvastam, hogy a farizeushoz ment, az pedig nem is ment ki elébe. No hát, azt olvasom, barátom, azt este azt gondolom magamban, hogy bizony nem látta tisztességgel vendégül Krisztus atyánkat. Esne ez csak meg például én velem, azt se tudnám, mit csináljak, hogy fogadjam. Az semmi fogadtatást nem csinált. Elgondolkoztam ezen, és elszundítottam. Hát, testvér, amint szundikálok, hallom, hogy a nevemen szólít valaki. Várjál, holnap eljövök. És így kétszer. Most nevetek magamon, de várom az urat mégis. Stepanics nem szólt semmit, kiitta a teáját, lefelé fordította a poharát, de Avdeics felállította ismét és töltött. Így áll, egészségedre váljék. Úgy vélem, hogy urunk, mikor a földön járt, senkit nem vetett meg, és leginkább az egyszerű emberekkel érintkezett. A magunk fajtából válogatta legszívesebben a tanítványait, munkás emberekből, olyanokból, mint mi vagyunk, bűnösök. Azt mondja, hogy aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Ti, így beszélt, úrnak neveztek engem, és én megmosom a ti lábaitokat. Aki első akar lenni, utolsó lesz. Boldogok a szegények, az alázatosok, a szelíd lelkűek, a jámborok. Stepanics nem gondolt a poharára. Öreg, puha szívű ember volt. Ül, oda hallgat, és könnyek csorognak végig az arcán. Így áll még, mondta Avdeics, de Stepanics keresztet vetett, köszönetet mondott, félretolta a poharát és fölkelt. Köszönöm, Avdeics Márton, jót tettél velem, táplálékot adtál testemnek, lelkemnek. Térj be hozzám máskor is, Stepanics, szívesen látlak vendégül, bíztatta Avdeics az öreg Miklós bakát.

Miután Stepanics, az öreg baka elment, Avdéics Márton, a csizmadia mester, betöltötte magának a maradék teát, kiitta, elrakta az edényt, és hozzá látott egy ócska cipőt megfoltozni. Munka közben Kiki néz Pince lakásának ablakán. Krisztusra vár. Mindig rá gondol. Szavaira és tetteire. Két katona megy arra. Az egyik kincstári csizmában, másik a sajátjában. Aztán szépen tisztított sárcipőben a szomszéd házigazda. Utána a pék kosárral. Nem sokára az asszony jött. Gyapjú harisnyában, falusi topánban. Megállt az ablak mélyedésben. Avdéics fölnézett, idegen nőt lát, rossz ruhában, gyerekkel a karján. Odaáll a falhoz, háttal a szélnek, és pólyázza a gyereket, pedig nemigen van pólyázni valója. Az asszony ruhája nyárias és rossz. Az ablakon át hallja Avdéics, hogy a gyerek sír, az anyja meg akarja nyugtatni, de sehogy sem tudja. Avdéics az ajtóhoz megy, és a lépcsőről oda kiált. Jó asszony! Jó asszony! Az asszony hátra néz. Minek állsz-e kicsikével a hidegben? Gyere a szobába! A melegben jobban bepólyázhatod. Erre, ide! Rábámészkodik az asszony. Egy öreg ember hívja magához, kötény előtte, pápa szem az orrán. Bemegy utána a szobába. Lemennek a lépcsőn, be a szobába, az öreg az ágyhoz vezeti az asszonyt. Ülj le ide, jó asszony, a kemence közelébe. Melegedj fel, és szoptasd meg a gyereket. Nincs már tejem, reggel óta nem ettem, mondta az asszony, de mégis a mellére tette a gyereket. Sajnálkozva csóválta a fejét Avdéics. Az asztalhoz ment, elővette a kenyeret meg egy bögrét, kinyitotta a kemence ajtaját, káposztalevest öntött a bögrébe. A kásás fazekat is kivette, de mivel az még nem főtt meg egészen, csak levest mert ki, és az asztalra tette. Előadta a kenyeret, a kendőt is leakasztotta a szögről, és kiterítette az asztalra. Ülj le, mondta, és egyél, jó asszony. A gyerekkel majd addig én üldögélek. Magamnak is volt gyerekem, és el tudok bánni vele. Az asszony keresztet vetett, leült az asztal mellé, és elkezdett enni. Avdéics a gyerekkel az ágyra ült. Cuppog, cuppog neki, de rosszul megy a cuppogás, nincs foga. A gyerek nem hagyta abba a sírást. Akkor azt gondolta ki Avdéics, hogy majd az ujjával csitítja el. A gyerek szájához viszi az ujját, aztán megint vissza. Nem teszi a gyerek szájába, mert egészen fekete a szuroktól. És a gyerek nézegette az ujját, megnyugodott, még el is kezdett nevetni. Avdéicsnek nagy öröme telt ebben. Az asszony meg eszik, és elmeséli, kicsoda és mi járatban van. Katona felesége vagyok, beszélte. 8 hónapja, hogy elvitték az uramat messze földre, és azóta hírt sem hallottam róla. Szolgálatban voltam, mint szakácsné, közben lebetegedtem. A gyerekkel nem akartak tartani, már 3. hónapja hányódom hely nélkül. Mindenem elment már, amim csak volt.
Dajkának akartam elszegődni, de nem fogadnak fel. Sovány vagyok, azt mondják. Épp most jövök egy kereskedőnétől. Annál szolgál egy falumbeli asszony. Azt ígérték, megfogadnak. És azt hittem, mindjárt ott is maradhatok. De az asszony meghagyta, hogy jövő héten jöjjek. És olyan messze lakik. Egészen el vagyok törődve, a gyerek is úgy leromlott már. Hála Istennek, hogy a kvártélyos asszonyom jó szívvel van hozzám, úgy tart bennünket Krisztus nevében. Másképp nem tudnám, hogy is élnénk. Avdéj sóhajtott, és azt mondta, tán meleg ruha neműt sincsen. Hogy lenne meleg ruha neműm, apókám? Tegnap tettem zálogba az utolsó kendőmet egy ezüst húszasért. Az ágyhoz ment és felvette a gyereket. Avdéics pedig felkelt, odament a falhoz, egy darabig kutatott, aztán előhozott egy ócska alsó kabátot. No, mondta, igaz, hogy silány, vacak, de a gyereket még bepójálhatod vele. Az asszony nézte a ruhadarabot, nézte Avdéicset, és sírva fakadt. Avdéics legugolt a padlóra, előhúzta a ládát az ágy alól, kotorászott benne, aztán megint odaült az asszony elé. Krisztus oltalmazzon, kezdte az asszony. Ő küldött án az ablakodhoz, apókám. Ha te nem vagy, megfagy a gyerekem. Amikor elindultam, meleg volt, most meg beállt a hideg. Ő, az Úr tanított meg téged, hogy kinézz az ablakon, és hozzám nyomorulthoz, könyörületes légy. Mosolyogva felelte Avdéics. Ő tanított rá, jó asszony. Nem, hogy az Isten napját lopjam, nem azért nézegetek én ki az ablakon. És Márton a katonánénak is elmesélte az álmát, hogy és mint hallott hangot, és hogy az Úr megígérte, hogy még ma eljön hozzá. Minden meg lehet, mondta az asszony, majd felkelt, vette a kabátot, begöngyölte a gyereket, köszönetül meghajtotta magát, és újra meg újra hálálkodott Avdéicsnek. Fogadd el a Krisztus nevében, szólt Avdéics, és hogy az asszony kiválthassa a kendőjét, egy húszast adott neki. A nő keresztet vetett, Avdéics is keresztet vetett, és kikísérte őt.

Az asszony elment, Avdéics megette a káposztalevest, majd megint a munkájához ült. És munka közben folyton csak az ablakra gondol. Amikor sötétedni kezd, ki lesz, vajon ki jár erre? Semmi különös. Most éppen egy vén kofa asszony áll meg az ablak előtt. Almás kosarat visz, csak kevés van benne, majdnem mind eladta. A vállán zsák fityeg, tele forgáccsal. Biztos valami házépítésnél szedte össze, és most hazaigyekszik. De nyomhatta a hátát, át akarta tenni a másik vállára. Ezért leeresztette a járdára. Az almás kosarat is letette, és összerázta a zsákban a forgácsot. Ez alatt arra szaladt egy rongyos sapkájú gyerek, kimarkolt a kosárból egy almát, és tovább akart szaladni. Az öreg asszony megneszeli, megfordul, és karoncsípi a fiút. A fiú húzakodik, szeretne elillanni, de az öreg asszony két kezével fogja, ledobja a sapkáját, ráncigálja a haját. A gyerek ordít, az asszony szídja. Avdéics arra sem szán időt, hogy beszúrja az árt, földre dobja a szerszámot, kiugrik az ajtón, közben megbotlik, úgy, hogy leejti a pápa szemét. Mire az utcára ér, a kofa asszony épp üstökön ragadja a gyereket, szídja és a rendőrségre akarja vinni. A gyerek lelke szakadtából erőlködik, szabadulni akar. Nem vettem el semmit, üvölti. Mit ütsz, versz, ereszel? Avdéics próbálja szétválasztani őket. Megfogja a fiút a kezénél, és azt mondja. Hagyd, anyókám, bocsáss meg neki Krisztus nevében. Úgy bocsátok meg neki, hogy kék meg zöld lesz tőle, rendőrségre a kölyökkel. Avdéics kérlelte az öreg asszonyt. Bocsásd el, anyó, így szól. Máskor nem fogja tenni. Engedd szabadjára, Krisztus nevében. Az öreg asszony kiengedte. A gyerek el akart szaladni, de Avdéics visszatartotta. Kérj bocsánatot az anyótól, és máskor ilyet ne tégy. Láttam, amikor elvetted az almát. Sírva fakadt a gyerek, és bocsánatot kért. Úgy, most pedig nesze, itt ez az alma. Avdéics kivett egy almát a kosárból, és odaadta a gyereknek. Megfizetem, anyóka, szólt közben az öreg asszonynak. Még elkényezteted ezeket a semmire kellőket. Olyan jutalom kéne nekik, hogy egy hétig megemlegessék. Hely, öreg anyám, így volna, ha a mi szívünk szerint volna. De Isten akarata szerint nem így van ám. Hát mi lenne, ha most az egy alma miatt megbotoznák? Mi lenne akkor velünk a bűneinkért? Az asszony nem felelt. És Avdéics elmesélte a vénasszonynak a példázatot, hogyan engedte el a földes úr a jobbágyának az egész adósságát, a jobbágy megfogta magát, és elkezdte folytogatni az adósát. Az öreg asszony felfigyelt, a fiú is odahallgatott. Isten rendelése, hogy mi megbocsássunk, másképp nekünk sem bocsátatik meg. Meg kell bocsátani mindenkinek. Az asszony intett és sóhajtott. Igaz, igaz, de mikor annyira rakoncátlanok. Akkor öreganyám,
oktassuk őket mi a jóra, szólt Avdejics. Hisz épp azt mondom én is. Magamnak is 7 gyermekem volt, de csak egy leányom maradt meg. Az öregasszony elmesélte, hol és miképpen él a leányánál, meg hogy hány unokája van. Ha már nem is igen van erőm, azért csak dolgozom még. Szánom a kis unokáimat. Jó gyerekek, senki más nem olyan kedves hozzám, mint ők. Különösen az jut kacsüng rajtam. Senkihez el nem megy tőlem. Öreganyám, édes öreganyám, mondja mindig nekem. A vénasszony egészen ellágyult. Hiszen csak gyerekség ez a dolog ezzel a kölyökkel. Menjen Isten hírével, mondta a gyerekre értve a szót. Ezzel a vállára akarja venni a zsákot. A gyerek azonban odaugrott hozzá, és így szólt. Hadd vigyem én, öreg anyám, egy az utunk. Az asszony a fejét rázta, de azért a gyerekre adta a zsákot. Egymás mellett mendegéltek most az úton. Az öregasszony elfelejtette megkérni az alma árát. Avdejics utánuk nézett, és hallotta, hogy beszélgetnek.

Amikor elmentek, Avdeics hazament, a lépcsőn megtalálta a pápa szemét. Nem törött el. Fogta az árt, és megint munkához látott. Dolgozott egy kicsit, miközben a sötétség mind jobban erősödött. A lámpagyújtogató járt éppen arra, és meggyújtotta a lámpát az utcán. Lámpagyújtás ideje van, gondolta Avdeics, és rendbe hozta a maga kis lámpását. Felakasztotta, majd tovább dolgozott. A fél csizmát befejezte, minden oldalról megvizsgálta, és látta, hogy jó.

de nem bírja kivenni. Kicsodák! És egy hang súgja a fülébe. Márton, Márton, nem ismertél meg? Kit? Kérdezte Avdéics. Engem, szól a hang. Én vagyok az. És kilép a sarokból Stepanics. Mosolyog, és szétfoszlik, mint egy kis felhő. És én vagyok, szólt a hang, s a sarokból előlép az asszony. Mosolyog, karjában a kisded, aztán eltűnnek. Én vagyok, szólt a hang, és előjött az öreg kofa a fiúval. A fiú kezében az alma, mind a ketten mosolyognak, és eltűnnek.

felvidult Avdéics lelke. Keresztet vetett, feltette a pápa szemét, és olvasta az evangéliumot, ott, ahol felnyitotta. Fent a lapon kezdte. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjú hoztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok engem. És a lap alján tovább olvasta. Bizony, mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Máté evangéliuma, 25. fejezet. És Avdéics megértette, hogy nem volt csalóka az álma, hogy ezen a napon meglátogatta őt a megváltó, és ő csak ugyan vendégül látta őt.

Elhangzott a Páho és Pódium. Lev Nyikolajevics Tolsztoj elbeszéléseit Schnell Ádám olvasta fel. Az ördög és a kenyérhéj. Ahol szeretet, ott Isten. Fordította Honti Rezső, hangmester Gera Csilla és Liszkai Károly, zenei szerkesztő Peresztegi Attila, szerkesztette Szikora József, dramaturg rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Kedves hallgatóink! Dvorzsák Vizimanó szimfonikus költeménye csendül fel a londoni szimfonikusok játékában. Vezényel Kertész István.

0: Elhangzott Dvorák Vizimanó szimfonikus költeménye. A londoni szimfonikusok játszottak, vezényelt Kertész István.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Kedves hallgatóink! Liturgikus énekek című műsorunkban ma az ortodox énekeké lesz a főszerep. Aranyszájú Szent János a keleti katolikus egyházak és az ortodox kereszténység egyik nagy főpapja, ünnepnapja szeptember 13-án van. János a 4. és 5. század fordulóján élt prédikátor és egyház tanító volt. Ékes szólásáról volt híres, ezért nevezték halála után aranyszájúnak. János életében 3 erővonal húzódott. Szenvedélyesen magyarázta Krisztus evangéliumát azzal a nyelvezettel, amit korának kultúrája használt. Nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy az evangélium üzenete a társadalmi viszonyokban is következménnyel kell, hogy járjon, mindig az elesettek és szegények felkarolását szorgalmazta. És sokat fáradozott azon, hogy az Isten tisztelet szép legyen, az elvont teológus elmélkedést igyekezett átemelni költői formába. Nagy hatással volt tehát a liturgiára is. A keleti katolikus és a bizánci rítusú ortodox egyházak a mai napig használják az úgynevezett aranyszájú Szent János liturgiát. Ma ennek egy és több szólamú változatai hangzanak el. Műsorunk első részében a Korále Szófia kórus Dimitre Ruszkov vezényletével énekli a Triszhágiont, egy Alleluját és a Kerubok himnuszát.

A Korále Szófia kórus előadásában a Trisszhagiont, egy Alleluját és a Kerubok himnuszát hallották, vezényelt Dimitre Ruszkov. Műsoridőnk második felében a budapesti Tomkins énekegyüttes felvételei szólnak. Ezek érdekessége, hogy az énekeseket Kocsis Zoltán vezényli, aki a kapella kórusok karnagyaként ritkán tűnt fel a közönség előtt. Felkérésének egyik oka lehetett, hogy a magyar-orosz zongoraművész Szergej Rachmaninov kompozícióit tekintve széles látókörrel rendelkezett. Rachmaninov megkomponálta ugyanis a teljes aranyszájú Szent János liturgiát. Most ebből következik a Téged énekelünk, a Mi Atyánk, az áldozási ének és az elbocsátás.

A budapesti Tomkins énekegyüttes előadásában hallottak részleteket Rakmaninov aranyszájú Szent János liturgiájából, vezényelt Kocsis Zoltán. Liturgikus énekek című műsorunkban ortodox művek csendültek fel aranyszájú Szent János ünnepe kapcsán. Az összeállítást Bögös Henrietta szerkesztette.

0: József Haydn C-dur vonós négyesének negyedik tételét az Akkord Kvartett játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Megalakultnak nyilvánította a koszovói parlament új összetételét vasárnap a Bulenhágyiú házelnök, annak ellenére, hogy a második legnagyobb parlamenti erő, a Koszovói Demokrata Párt képviselői nem vettek részt az ülésen, és a párt számára fenntartott alelnöki tisztség betöltetlen maradt. A parlament vasárnap folytatta a hetek óta húzódó alakuló ülését. A törvényhozás elnökének és az öt alelnök közül négynek a megválasztását követően a következő jelentős politikai feladat az új kormány felállása, majd az államfő megválasztása lesz. Jövő héten három fontos törvényről dönt az országgyűlés az Alkotmánybírósággal, az igazságszolgáltatással és az ügynökaktákkal kapcsolatban, közölte az igazságügyi miniszter vasárnap délelőtt a közösségi oldalán. Görög Márta bejegyzése szerint a hétfői ülésnapon napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény, benne az ügynök akták nyilvánosságára vonatkozó rendelkezésekkel. Tárgyalja a parlament Magyarország alaptörvényének 17. módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosítását. Az alaptörvény 17. módosítása szerint az Alkotmánybíróság elnökét a testület tagjai választják, a törvényjavaslat egyebek mellett az elnök megválasztására vonatkozó szabályokat határozza meg. Az eutanázia és az asszisztált öngyilkosság kérdése ma már nem elvont bioetikai vita. Több európai országban törvényes gyakorlat és a közbeszédben egyre inkább az emberi méltóság szinonimájaként jelenik meg. Erre reflektál a Domonkos Nővérek és az Advocate Nostra kiadó szervezésében megrendezett kétnapos program október 7-én és 8-án Budapesten, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán, tudatta a Magyar Kurír. Miközben a jogi szabályozás és a közvélemény gyors ütemben mozdul el egy irányba, kevés tér marad azoknak a kérdéseknek, amelyek valójában eldöntik a vitát. Mit jelent emberként méltósággal élni és meghalni, mi a szenvedés helye az emberi életben, és vajon a szabad akarat hivatkozása elegendő-e ahhoz, hogy a cselekedetet jóvá tegyük? A katolikus intézmények egyetemi, oktatók és gyakorló szakemberek közös gondolkodására hívnak mindenkit. Krisztusban gyökerező életük nagy jel és profétai ajándék, ezt mondta a bencés nővéreknek 14. Leó pápa Szűz Mária szent nevének ünnepén, szeptember 12-én szombaton. A vatikáni média beszámolója szerint Leó pápa a Vatikánban fogadta a bencés nővérek nemzetközi közösségének 125 tagját, akik Rómában egy szimpóziumon vesznek részt ezekben a napokban. A pápa beszéde kezdetén a bencés nővérek nemzetközi közössége 2001-es alapítására is utalt, hiszen immár 25 éve folytatják értékes munkájukat. Baleset és műszaki hiba miatt jelentősen késhetnek a vonatok Győr és Hegyeshalom között, közölte honlapján a MÁV Inform. Azt írták, hogy Győr és Öttevény között az egyik vágányon meghibásodott a RegioJet Prágába tartó vonata, a másik vágányon pedig egy tehervonat személygépkocsival ütközött. A két állomás között nem közlekedhetnek a vonatok, várhatóan pótlóbuszokkal szállítják az utasokat. Az Útinform hírei következnek. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét térségében átépítik a terelést, a 77-es és a 71-es kilométer között csak egy sáv járható. A munkaterület előtt a forgalom lelassul, kisebb torlódásra kell készülni. Az 55-ös főúton Szeged átkelési szakaszán a 2-es kilométernél lévő vasúti átjárót felújítják, emiatt szeptember 17-éig lezárták. A forgalmat kijelölt terelő útra irányították át. Végül a várható időjárásról. Változóan felhős időre számíthatunk, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, majd délutántól nyugat, északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. A hőmérséklet csúcsértéke 19 és 25 fok között várható. Késő estére 11 és 19 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 18 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

0: Hölgyeim és uraim, ez a Zene közelben műsor. Fülöp Csaba, Pereszegi Attila és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Vendégünk Tulasai Zsolt professzor úr, gasztroenterológus a Bell Klinikáról. Most egyébként azt kértem tőle, mert már volt vendégünk, hogy ezúttal ne csak opera élmények szerepeljenek a beszélgetésünkben, hanem egy kicsit pergessük vissza az életét. Hogyan kezdődött, amikor a professzor úr Kis Zsolti volt?
1: Köszönöm szépen előd a kedves meghívást, most is, mint mindig örömmel jövök. Különösen azért jelen alkalommal, mert arra kértél fel, hogy a zene iránti szeretetem, vonzalmam, érdeklődésem kialakulásáról is beszéljek. A zene iránti szeretetemről, amely végigkísérte az életemet. Haydn misével kezdtük, a Cecilia misével. Ez azért volt számomra fontos és meghatározó jelentőségű, mert az 50-es évek elején, olyan 53 táján, 54-ben a nagyapámmal rendszeresen a Mátyás templom vasárnapi 10 órás szentmiséjén vettünk részt.
0: Azok mindig szedésmiséjék.
1: Mátyás templom kórusa komoly zenei programot adott elő, legtöbbször a zeneirodalom gyönyörű miséjéből, és hát Haydn mise nagyon sokszor szerepelt a programon. Így hát a Nelson mise, a Cecilia mise, amelyet most hallgattunk, a Pauken messze, a Terézien messze, a Harmóni messze. Tehát ezek olyan gyönyörűségek voltak, amelyek olyan nyomot hagytak bennem, hogy a szertartáson kívül mindig vártam a zene szépségét megszólalni, mert akkor tájt a Mátyás templom zenekara, kórusa az nagyon magas színvonalat képviselt. Ez volt az első. Aztán persze elkezdtem zongorát tanulni, és nagyon szerettem, nagyon élveztem. Sokat, 8 évig zongoráztam. Az a nagyszüleimnél éltem, nagyapám maga is nagy zeneértő, nagyon-nagyon zeneszerető, ott nem, Abonyba, és ott tanultam az első 6 évben, ott a zeneiskolában. Most nagyon szerencsém volt, mert a zongoratanárnő az Pestről járt le, mert hát tulajdonképpen, ahogy úgy mondták régen, X-es volt, tehát nagyon nem kapott állást Budapesten, és ezért a vidéki zeneiskolákban foglalkoztatták őt, így hetente kétszer lejött Abonyba,

0: És én hozzákerültem. Hát ő aztán a zongorázás csínyát, bínyát kezdte velem megtanítatni, és azzal büszkélkedett, hogyha azt mondom a Zsoltnak, hogy játssza el a fiszmol skálát, hármas hangzat felbontásból, leül a zongorához, és megcsinálja. Hát ilyen fokra jutottam, míg végül aztán befejeződött ott a tanulmány, még egy ideig hozzájártam, aztán Pesten folytattam. De közben eljutottam az operába is. Édesanyám, olyan 12 éves lehettem, vagy 10-12, amikor elvitt először az operába, és ott Puccini Pillangó kisasszonyát hallgattuk meg. Hát csodálkoztam. Az opera, mint összművészet, meg maga az épület szépsége, a gyönyörűsége, a lámpáknak, amikor eloltják, akkor síri csend támad, és várják, hogy megszólaljon a mindent feloldó zene.
1: Tulajdonképpen hát ez egy szertartás.
0: Hát ez egy szertartás. Akkor volt az első olyan injekció, amikor belé szerettem az operába.
1: Nagyon jó. Aztán egyébként érdekelne, hogy a szülőktől kaptál-e zenei
0: a lökést. Nagyapámtól és édesanyámtól kaptam támogatást, és hát vittek, elvittek operába.
1: Az a legtöbb,
0: és az a legfontosabb.
1: Lehet.
0: Aztán 16 éves lehettem, amikor egyszer elmentem már akkor spontán magam az operába, és Wagner Nürnbergi Mesterdalnokok című operáját hallgattam meg. Az a fajta Nürnbergi Mesterdalnokok ment az operába akkor, amelyet Nádasdy Kálmán rendezett, és Ferencsik János dirigált. Elbűvölt a zene. Ettől kezdve évtizedeken keresztül a Magyar Állami Operaház minden Nürnbergi Mesterdalnokok előadását meghallgattam.
1: Ott voltam.
0: Hát összesen körülbelül 80-at hallgattam meg akkor tájt, de amikor a Nádasdy rendezést levették a programról, akkor megnéztem az újabb rendezést, és az valahogy nem nagyon tetszett. Aztán persze később eljutottam más helyekre is, ahol a mesterdalnokokat láttam, láttam Bécsben, Münchenben, Bayreuthban, láttam Zürichben, és hát megmondom neked őszintén, az a millió, az az előadás, az a szépség, az a Wagneri szellem, amelyik a Nádasdy féle rendezésben megnyilvánult, az mindegyikből hiányzott.

0: Csodálatos ez.
1: Az opera egyik csúcspontja.
0: Folyandárként alakul minden.
1: Igen, de ez több annál. Az opera egyik csúcspontját választottam, ez egy ima tulajdonképpen. A felszabadultság, a perspektíva megjelenése, a szépség, és számos érzelem jelenik meg. A Zax például lemond arról, hogy versenyezzen Éva kegyér, és a Walter pedig látszik, hogy már el fogja nyerni az
0: hát
1: imádott lány kezét.
0: Megszólalt a versenydal motivuma
1: igen,
0: is
1: tehát,
0: közben.
1: Tehát az ötös, ha valamit az operából, persze nem lehet, de ha mégis ki kellene emelni az ötöst, azt mindenképpen. Hát ez volt a Mesterdalnokok történetem. Azután érettségi után nem vettek a Piarista gimnáziumba, és ott akkor orvos egyetemre. Ez még egy érdekes dolog, ugye.
0: Mert onnan nem nagyon lehetett abban az
1: hát
0: időben.
1: Hát az orvos egyetemre nem nagyon. És akkor kicsit gondolkodtam azon, hogy vajon a művészeti irányban mozduljak-e,
0: ott
1: vagy az orvosi.
0: Volna, mi vonzott?
1: Hát elsősorban a zenetörténet.
0: Stim kollégák lettünk
1: hát
0: volna,
1: hát akkor látod? Igen, zenetörténet, de aztán tulajdonképpen miután a családban volt több orvos, és az ő példájuk nyomán úgy döntöttem, hogy mégiscsak az orvoslásban megnyilvánuló szépség az, ami a muzsikával tovább élhetek, mert azt lemondani az életem folyamán úgyse fogom tudni, de az orvoslással egy új perspektíva nyílik meg előttem, és akkor felvételiztem, nem vettek fel persze elsőre, csak előfelvételére éppen a gimnázium miatt, és akkor ezt az egy évet, sőt, még utána még egy évet az elsőbe, jelentkeztem a Budapesti Kórusba felvételre.
0: Forrai
1: Miklósnál meghallgatott. Hát hangom nem volt igazán énekhang természetesen, de látta bennem a lelkesedést, az ambíciót, sőt, amikor beléptem volna, nagyon meleg volt még a felvételén, akkor megpróbáltam valamit üdítőt inni a büfébe, éppen sört kértem. Hát a Réti Dudi is ott volt, és igen, megszólalt, hogy hát ne igyak sört, mert a komló az befolyásolja a szalagokat.
0: Mennyire igaza volt?
1: És hát mondtam neki, hogy hát ezt, ugye nem nagyon fogja. És nagyon nagy szerencsém volt, mert a kórus akkor tanulta a Bach Máté Passiót. A világ zeneirodalom egyik csúcsát, sok van, de az egyik Monteverestjét. És akkor a kórus az különböző szólamokra bomlott szét, és a különböző szólamok együtt tanulták meg, aztán összeadták a szólamokat, és végül megszólalt a Máté Passió. Hát ebből egy zsoltárt szeretnék bemutatni.

0: A budapesti kórushoz egyébként nagyon sok élmény fűz. Hát elsőként akkor léptem pódiumra, amikor Ferencsik a Faust elkározását dirigálta. Aztán nem akarom részletezni a többit, de csak emlékeztetni szeretnék arra, hogy például Ibgon Stravinsky is itt járt Pesten, és a Zsoltár szimfóniát dirigálta.
1: 1963.
0: Mit ad Isten, ott álltam a leghátsó sorba, Carlo Maria Giulinit és Gardellit. Gardellit azt mindenki szerette, és Puccinival kezdtük, hogy a Pillangó kisasszonyt láttam először. De a igazi Puccini áttörés az a Gardelli féle Manon Lescaut felújítás.
1: Azért mondta szólistákat is, mert valami fantasztikus.
0: Hát akkor két szereposztásban játszották, de aztán végül, amikor az operáz igazgatósága belátta, hogy a két szólista garnitúrát érdemes a legjobb színvonalon összeállítani, akkor a Manont a Házi Erzsébet, a De Grieux-t a Ilosfalvi, a Hadnagyot azt Melis György, a Jérôme de Revoir-t pedig Malecki Oszkár éneket. Most óriási élmény volt a Gardelli féle Manon Lescaut, és hát ezért hoztam el egy nem tipikus részletet, de olyan részletet, aminek a következő zenében jelentősége lesz, ez a második felvonásbeli madrigál.

0: ha nem hallom ezt az utolsó tatatatam részletet, akkor nem ismertem volna rá, hogy a Manonból van, mert így kiszakítva ritkán szoktuk ezt.
1: A Manon az 1889-ben íródott, és egyszer meghallgattam a Puccinitől a Messa di Gloriából az Agnus Deit, és mit ad Isten, visszaköszönt ez a motívum, úgyhogy hallgassuk meg a Messa di Gloriából az Agnus Deit. Ez is Puccini.
0: Milyen érdekes, én meg annak idején így fedeztem fel a Puccini Fecske című vígoperáját, valahogy hozzájutottam a zongora kivonathoz, és végig zongoráztam. És erre is hasonlít egy kicsit, ott is előlegez, tehát saját magától, hogy mondjam, hát a stílus.
1: Hát, igen.
0: Az az övé.
1: Tehát következik a Messa di Gloriából az Agnus Dei.

0: Milyen érdekes, hogy közben arra gondoltam, hogy ez ugyanaz a Puccini, mint aki a Toszka első felvonása kezdetén egy fantasztikus Tedeumot komponált.
1: Igen. Kezdetben az opera és a szimfonikus zene az, amelyik számomra a mindenséget jelentette, és egyszer csak már egyetemista voltam, amikor a Zeneakadémiára elmentem, ahol Theo Ádám adott dalestet, és a Schumann Dichterliebét énekelt. És amikor megjelent, és elkezdődött a Im wunderschönen Monat Mai Heine versére, akkor azt mondtam, hogy ez egy új világ. A dalirodalom az kimeríthetetlen gyönyörűséget nyújt a hallgatók számára, és ettől kezdve tudatosan törekedtem arra, hogy a dalirodalmat megismerjem. Kottákat vettem meg, a lemezeket aztán összegyűjtöttem.
0: Várjál, és hát ha kottákat vettél, akkor feltételezem, hogy otthon te is megnézted.
1: Meg, hogyne, persze.
0: Gyönyörű május, hogy szólal meg a zongorán.
1: És aztán később módon nyílott a világ dalirodalmának a legnagyobbjait meghallgatni élőben, így mindenek előtt Hermann Preyt, akit nagyon szeretek, de Dietrich Fischer-Dieskaut is természetesen.
0: Kit ismertél személyesen?
1: Hermann Preyt. És René Fleminget, akinek szintén a Richard Strauss-dal...
0: Hát az egy későbbi.
1: Az egy későbbi időszak.
0: Igen.
1: Tehát amikor megismertem a dalirodalmat, ez a Dichterliebével kezdődött, de most egy másik dalt választottam, a Frühlingsnachtot, amelyik Joseph von Eichendorff versére készült. Önmagába véve az, hogy tavaszi éj, az képzeteket kelt, a gyönyörűséget, a tavasz megújódását, a virágok illatát, és ez mind ebbe a rövid kis dalba benne van, és ez mind Hermann Prey gyönyörű hangján szólal meg.

0: Múlt évben a Operaház operastúdiós növendékeinek tartottam előadást, és azzal foglalkoztam, hogy ezt a dalt, ezt 10 különböző interpretációban mutattam be, nem mondtam meg, hogy ki énekli, és adtam egy szavazólapot, hogy mondják meg, hogy számukra melyik volt a legjobb, a legmeghatóbb, a legmegragadóbb. Hát nagyságok szerepeltek a névsorban, és a opera stúdió hallgatói ezt az interpretációt emelték ki.
1: Pedig nyilván volt Diszkau, meg Svéd Sándor, meg...
0: Hát volt, sok. Na most egyszer, amikor a Liszt átiratok közelébe kerültem, akkor hallottam, hogy a Liszt nem csak a Wagner repertoár egy részét, vagy mondjuk a Beethoven szimfóniákat, hanem a dalokról is készített változatokat. És ennek a dalnak is, a Frühlingsnachtnak is van egy Liszt-féle átirata. Egész fantasztikus mélységeket tár fel Liszt, zsenie, ebből a dalból. Hát hallgassuk meg.
1: Nem először mondod ezeket, és egészen fantasztikus. Azóta különösen figyelem ezeket az átiratokat, és Lisztnél az egész egyszerűen döbbenetes, hogy ő csak alapnak tekinti az eredeti dalt, és hozzáteszi a saját fantasztikus zongorázását, és valahol olvastam, hogy Liszt is olyan volt, hogy elég volt valamit egyszer meghallgatnia, vagy egy kottát látnia, és azt már lefényképezte, és arra már fantasztikusan tudott játszani.
0: Igen, kiegészíti a dalt az ő lelkének a szárnyalásával, a szépséget bemutatja, és feldíszíti a dalt. Hallgassuk meg!

0: Ugye? Egészen más perspektívát ad a Liszt zongorajátéka a Schumanni érzéseknek.
1: Ahogy mondtad, valóban feldíszíti, de közben hozzáadja a saját virtuózitását is.
0: Mintha más dalt is lenne,
1: egy ilyen apropó neki a Schumann eredetie.
0: A dalok mellett, és a dalok vezettek ahhoz, meg hát persze az operajátszás is, hogy a szép hangok iránti vonzalmam az egyre fokozódott, egyre nőtt. Tehát a hangszín, az éneklés tudása, különböző regiszterek megjelenése, az számomra elbűvölő volt. Nem mindegyik énekesnél valósult ez meg, de van egy, akit különösen, akit nagyon, akit mindenek fölött nagynak érzek, aki úgy tanult meg énekelni, hogy érezni lehet, hogy az összes ormelléküreg és arcüreg együtt rezonál a hangjával, és a hang szépsége valami olyan mérhetetlen gyönyörűséggel jelenik meg, hogy az páratlan. Hát most ezek után megmondom, hogy ki az. Svéd Sándor. Hallgassunk meg egy Verdi áriát.

0: fantasztikus hang, az annyira kijön belőle, ömlik természetesen, hogy egy tenor példát mondjak, ilyen Pavarotti-szerű. Tehát neki ez a legtermészetesebb, aranyhang.
1: Igen. Szerencsé volt, mert én sok előadásban láttam őt, meghatározó szerepeiben, Scarpiában, a Tannhäuser Wolframjában, és hát ő...
0: Rigoletto.
1: Rigoletto, hát az óriási volt. De ő Wagner szerepeket is énekelt, mert például Wotant énekelte, és a Milánói Scalában Hans Saxot is. Ugye erről nem nagyon van felvétel, meg ismeret sem, hogy ez megtörtént, de jellemző, hogy mennyire sokoldalú volt.
0: Hát egyébként, bocsánat, hogy közbeszólok, mert te nem fogod elmondani, hogy közben elkezdtél lemezeket, CD-ket gyűjteni, és olyan gyűjteményed jött össze, ami azt hiszem Magyarországon hát, senkinek
1: hát
0: nincs.
1: Hát azt nem tudom, sok lemezem van, az kétségtelen, ez úgy indult, hogy egyszer meghallottam a Mozart Figaro házasságát. Carlo Maria Giulini vezénylete, Londonban történt a felvétel, és elkápráztatott ennek a műnek a szépsége. Akkor elkezdtem gyűjteni a Figaro házasságák felvételeket, és eddig élő felvételekkel együtt, meg stúdió felvételekkel együtt 180 felvételem van.
0: Még egyszer mond a számot?
1: 180, 180.
0: Van különböző, olyan,
1: különböző.
0: Figaro házasság, különböző, teljes opera.
1: Van olyan, amelyik azonos, például egy 1953-as Furtwängleres felvétel, amely az egyik augusztus 8-án vették fel, a másikat augusztus 13-án, ugyanazokkal a szereplőkkel.
0: És mégis más.
1: Egy picit más, de azért ott a zseni, az meg
0: most, ha nagyon szemtelen lennék, elnézést, professzor úr, hát ugye barátok meg vagyunk, ezeket mind végighallgatta többször?
1: Van olyan, amelyiket még többször ne. Amikor megveszem, és hozzám kerül, akkor meghallgatom, és körülbelül emlékszem rá, hogy mi volt az, ami megragadó. Említettem már a daléneklésnél Hermann Preyt, akit hát többször láttam a Müncheni Staatsoperben, mert ugye én voltam ösztöndíjas Münchenben, és ott dolgoztam egy kórházban.
0: Mármint orvosként.
1: Persze, igen, és hát a legfőbb ambícióm az volt, hogy minden este ott legyek az operába, és ilyen formán a legszebb opera, akkor a Müncheni, hát most is, de akkor is a Müncheni Operaház a világ operaházainak élvonalába tartozott, a legnagyobb énekeseket foglalkoztatták. És ott Hermann Preyt többször hallottam, például a Figaro házassága Figaróját is. A hang szépség ugyanúgy megnyilvánul. Egy kicsit más, mint Svéd Sándorban. Kevésbé drámai, kevésbé átütő, de a hang szépség itt is csodálatos.
0: Professzor, most fogsz irigykedni, ha szabad így mondanom, mert kétszer is forgattunk televízió részére Hermann Preyel, egyszer egy Schubertiáda koncertet.
1: Hohenemsbe.
0: Így van.
1: Igen, Feldkirch mellett.
0: Így van. A másik
1: azt ő alapította.
0: Készült egy ilyen televíziós koprodukció film, a Fertőtó körül 4 évszak. És ő ott az osztrák oldal egyik nagy sztárja volt, és emlékszem, olyan jó kedvel, egy kutyájával jött.
1: Te egy nagyon kedves ember
0: nagyon
1: volt, barátságos,
0: kedves.
1: Vidám, nagyon. Kedves, infarktusba halt meg, aránylag korán készültem arra, hogy megnézzem a Beckmesserét, és az előadás előtt 3 héttel jött a hír, hogy sajnos meghalt. De a Figaro házasságát, mint Figarót, őt többször hallottam vele, mindig megdöbbentő, gyönyörű volt, hát hallgassunk bele egy áriát.

0: Az előbb elsiklottunk, amikor azt mondtad, hogy opera stúdiósoknak tartottál előadást. Kérem szépen, egy gasztroenterológus professzor operistáknak előadást tart. Azért ez nem mindennapi esemény.
1: Növendékeknek. Növendékeknek.
0: Jó. Hát tudjuk, igen, hogy már mindenki nagy művész.
1: Térjünk vissza a hangszépséghez és a dalirodalomhoz. Amikor egyszer Münchenben meghallgattam Richard Strauss Arabella című operáját, a René Fleminggel a címszerepben, akkor az a hangszépség, ami René Flemingből áradt, az elbűvölt. Olyannyira, hogy az előadás után megnéztem, hogy mikor játsszák legközelebb, 4 nap múlva játszották újra, hazajöttem, és újra kimentem meghallgatni, és ettől kezdve, ha René Fleming Európában énekelt, én mindenütt jelen voltam. Sőt, kimentem a Metropolitan előadásaira is, számos Metropolitan előadást hallottam, nem csak persze a René Fleminggel, hanem az ott zajló előadásokat. Kb. 10 évig minden évben megfordultam a Metropolitanbe. A René Flemingnek, akivel egyébként személyes kapcsolatom is, személyes jóbaráti kapcsolatom is kialakult, az elsősorban Mozart és Richard Strauss specialista volt.
0: És egy könyv is megjelent.
1: Igen, az általad. Az ő életrajza, az, aminek a magyar kiadási jogát átadta nekem, és egy gyönyörű könyv jelent meg, amely most is kapható az Operás stúdiójában. A Richard Strauss összehasonlítottam szintén például a 4 utolsó éneket számos énekesnővel, hát talán az Elizabeth Schwarzkopf egy kicsit hasonlít, de azért lehet, hogy szubjektív vagyok, de a René Fleming hangszépségét, kifejezőkészségét, a hajlításoknak a gyengétségét, azt egyik sem éri utol. 2 Richard Strauss dalt hoztam egymás után, ezt hallgassuk meg, rövidek.

0: Richard Strauss valamennyi hősnőjét énekelte. René Fleming, az Ariadnét, az Arabellát, a Daphnét, de mindenek fölött álló volt az ő ikonikus szerepe a Marsalina rózsalovakban. Több helyen láttam. Bécsben, Münchenben, Zürichben, a Metropolitánban. De a legszebb, a legidillibb az a müncheni előadás volt Otto Schenk rendezésében. Ez a szerep valóban René Fleming egyéniségéhez, alakjához, a hangszépséghez íródott. Olyannyira szép ez az utolsó, az a terztet, hogy Richard Strauss temetésén ezt játszották. Az énekesek nem tudták elénekelni, mert sírtak. Olyan gyönyörű, olyan megható, olyan bensőséges, és ott a hangszépség úgy kivirul, ahogy az páratlan. René Flemingnek köszönhető.
1: Hölgyeim és uraim, ez volt a Zene közelben Tulasai Zsolt professzorral. Fülöp Csaba, Peresztegi Attila is a magam nevében köszönöm a figyelmet.

0: a zene közelben hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást, Csobánkán, Mátraderecskén és Pusztaszentlászlón polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestület a feloszlás mellett döntött, tudatta az MTI. A Pest vármegyei Csobánkán a képviselőtestület május 20-án döntött a feloszlásáról. A településen mintegy 3000 helybéli adhatja le szavazatát két független polgármester jelöltre. A Heves vármegyei Mátraderecskén a testület május 29-i ülésén mondta ki a feloszlását. A választásra jogosult mintegy 1400 helybéli két szavazókörben 6 független polgármester jelöltre szavazhat. Az Ala vármegyei Pusztaszentlászlón júniusban mondta ki feloszlását a testület, mert a falu rossz anyagi helyzete miatt a négy képviselő nem tudott megegyezni Kai István polgármesterrel abban, hogy csökkentsék a fizetését. Szavazni reggel 6-tól este 7 óráig lehet. Baleset és műszaki hiba miatt jelentősen késhetnek a vonatok Győr és Hegyeshalom között, közölte honlapján a MÁV Inform. Azt írták, Győr és Öttevény között az egyik vágányon meghibásodott a RegioJet Prágába tartó vonata, a másik vágányon pedig egy tehervonat személygépkocsival ütközött. A két állomás között nem közlekedhetnek a vonatok, várhatóan pótlóbuszokkal szállítják az utasokat. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság honlapján arról számolt be, hogy a baleset Börcsön történt, a személyautó egy Hegyeshalom felé tartó tehervonat elé hajtott az Öreg Szőlő vasúti átjáróban. Az Ukrajnát vasárnapra viradóra ért orosz légitámadásban egy drón egy teherautónak ütközött ukrán területen, mintegy 800 méterre a lengyel-ukrán határátkelőtől, közölte a lengyel határőrség regionális alakulatának szóvivője. Az Ukrajna nyugati része elleni orosz támadás miatt ideiglenesen leállították a forgalmat az összes lengyel-ukrán határátkelőn, tudatta az MTI. Az ukrajnai helyzet kapcsán a lengyel kormány biztonsági központja vasárnap hajnalban SMS-ben figyelmeztette a kelet-lengyelországi Lublini vajdaság és a dél-kelet-lengyelországi kárpátaljai vajdaság több járásának lakosságát légitámadás lehetséges veszélyére, és emiatt riasztó szirénákat is bekapcsoltak. Több mint 120 bortermelő várja szerdától az érdeklődőket Szegeden a Bortér elnevezésű gasztronómiai fesztiválon, tájékoztatta a szervező Szegedi Városkép és Piac Kft. Ügyvezető igazgatója az MTI-t. Rácz Attila elmondta, hogy a szegedi fesztiválszezon záró eseményén 5 napon át a kifinomult ízeké és az igényes élőzenéje a főszerep. A fesztiválra, melyre az egyedi hangulatú dombtér mellett a szomszédos aradi vértanúk terén is várják a vendégeket, az ország minden jelentős borvidékéről érkeznek pincészetek. 125 borászat hozza el Szegedre legszebb tételeit és az ősz első friss borait. Végül a várható időjárásról. Változóan felhős időre számíthatunk, majd nyugat-észak-nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. A hőmérséklet 19 és 25 fok között várható. Késő estére 11 és 19 fok közé hűl le a levegő. Hétfőn elszórtan lehet időszakos gyenge esőre, záporra számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 19 és 25 fok között alakul. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb a fél hétkor kezdődő hírtükörben várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Következik a Keresztény Közéleti Akadémia.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Nyári csavargásaim során eljutottam Nyíregyházára, és ott örömmel fedeztem fel, és látogattam meg a Kállai gyűjteményt. Kállai Kristóf alapította a múzeumot, a család megőrzött kincseinek, értékeinek bemutatására. Ott szembesültem vele, hogy Kállai Kristófnak, aki Kállai Miklós egykori miniszterelnöknek a gyermeke volt. Idén kettős jubileuma van. 1916-ban, vagyis 110 éve született. Másrészt 2006-ban hunyt el áprilisban, vagyis 20 éve. A kettős évforduló jó alkalom arra, hogy fölelevenítsem és megosszam a hallgatókkal azt a beszélgetést, amelyet a 90-es évek közepén folytattam vele Rómában, a máltai lovagok épületében, amelynek a kulcsukáig sok ember eljut, onnan gyönyörű rálátás van a Szentpéter bazilika kupolájára, de én benn is voltam abban az épületben, ahol a máltai lovagrend vatikáni követsége működik. Először is mikor kellett elhagynia Magyarországot, és

0: tiszta. Tehát nagy nehezen végre aratás körül felmentem Pestre, ahol nagy meglepetésemre kihallgattak, és utána el se vonult a bizottság, hanem azt mondotta, hogy kérem, igazolást kap, és megkapja írásba hamarosan, és térjen vissza a külügybe. Én lementem újra a Kálósemjénbe, és mikor megkaptam a táviratot, hogy lépjen be a külügybe, akkor visszatáviratoztam, hogy a kormányoknak az intenciója az, hogy a közellátást biztosítani, de hát én, mint gazdálkodó ember fontosnak tartom, hogy a termést behozzam és gazdálkodjak, tehát én egyenlőre a külügybe nem megyek bele. Erre fel táviratváltás, állandóan üzenegetés, hogy menjek, ne menjek, én nem mentem, és húztam, halasztottam a dolgot, mert közben rájöttem természetesen, hogy ez az egész csak egy képmutatás, hogy aztán kidobhassanak mentől hamarabb a régi külügyeket. Tehát erre fel nem mentem be a külügybe, gazdálkodtam, a következő évben azonban olyannyira kezdett szorulni a hurok a nyakamon, hogy már nem tudtam tovább várni, tehát kimentem Bécsbe 46. januárjában, és édesapámmal megbeszéltem, hogy hamarosan nekiindulok, és én is kimegyek Olaszországba. Ő már akkor Capriba volt. Majd beszélek erről is. És akkor 46. április 15-én elhagytam Budapestet. Éjszakán egy bérelt kocsival átmentünk a határon, senki se állított meg bennünket, és Bécsbe voltam egy hétig, utána Innsbruckba egy másik hétig, és utána május 1-én megérkeztem Rómába, ahol édesapám várt rá. Rómába, mikor megérkeztem, több vörös zászlót láttam az alatt a pár nap alatt, mint egész Magyarországon két év alatt, vagy másfél év alatt, és akkor lementünk Capriba, ahol édesapámnak volt egy lakása, és oda lementünk, és kezdettünk, hogy a jövő felől érdeklő. Róma miből állt? Rómában volt Apor Gábor, volt Szentszéki követünk, akinek a Szentszéki követség épülete, amit akkor Via dei Martiri Fascistinak hívtak, és amelyet lebontottak közbe, és mostan az Opus Dei-nek a palotája van ottan. Ottan volt az ő követsége, és Perczel Tamás volt a követségi titkár vagy tanácsos, de már természetesen nem voltak szolgálatban, de mivel nem volt más, hát egyelőre még ott voltak. Azt lassanként felszámolták, és akkor Apor Gábor nyugdíjba vonult, és a Kolonna herceg adott neki a palotájába egy kis lakást. Miért a Kolonna herceg? Mert Apor Gábor a háború alatt a kolonnáknak a lovait a követségre vitte, és mondván a németeknek, hogy ez követségi lovak, és ezért a Kolonna ezért hálásból adott neki egy lakást életfogytiglan a Kolonna palotában.
1: Ott a Szenti Apostoli templom mellett, ugye?
0: Ott abba a udvarba, hogy szembe rögtön a főbejárta a másik oldalnak volt egy kis lakás, két szoba, azt hiszem egy vagy két szoba, nagyon szerényen ott élt a Apor Gábor. De Rómában meg volt Apor Gábor.
1: Elnézést, hagyj vágjak közben, mit csinált Apor Gábor az irataival a követségnek? Erről lehet-e tudni valamit? Hol lehetnek azok?
0: Fogalmam sincsen, hogy hol van. Én azt hiszem, hogy ott hagyott mindent.
1: Az épületbe?
0: Az épületbe. Nekem az az érzésem, hogy ott hagyott mindent az épületbe, mert ő nem vitt el semmit se. Ő egy rettes puritán ember volt, és ő semmit, abszolút nem akart semmit se. A Perczel Tamás szintén ottan volt. Perczel Tamás utána megnősült, és elment Észak-Amerikába, ahol neki rokonsága volt, és ottan maradt, és élete végéig ottan lakott. Megalakult később a Magyar Nemzeti Bizottság, mikor már Varga Béla, Nagy Ferenc ezek kijöttek, és a Magyar Nemzeti Bizottságnak lett a itteni megbizottja. Előtte pedig csináltunk itten egy lokális magyar komitét, és annak lett ő az elnöke, és én voltam a titkárja ennek a komitének. Szóval Apor Gábor itt maradt Rómába, azután lett a máltai rendnek a kancellárja, ami nálunk miniszterelnököt jelent, utána pedig lett a rendnek a követe a Quirinálnál. És ez volt Apor Gábor.

0: Gábor ott maradt élete végéig. Akkor Gáboron kívül még Rómában voltak akkor az ifja Korti Miklós, aki szintén megjárta Mauthausent és Dachau-t, mint apám, és a titkárja az Ónodi Dezső. Ifja Korti Miklós azután kiment Brazíliába és Portugáliába, és ott halt meg pár évvel ezelőtt. Ónodi Dezső kiment Észak-Amerikába, ott megházasodott, és meghalt pár évvel ezelőtt. Ezek voltak Rómába. Rómába lakott akkor a Fáji Erzsébet, aki később a Szent István házat alapította, és a Fáji Erzsébet is a férje, aki volt az Ibusznak a megbízottja Rómába, Pericoli, és azzal lakott a Via Sistinába, és az lett egy kicsit az emigrációs magyaroknak a központa. Oda jártunk, ott találkoztunk, ha szükség volt, ottan aludtunk, ugyanilyen pénzünk nem volt, és ő volt ottan. Volt azon kívül Rómában a Szalai Karola, egy darabig ott lakott, ő volt a Zingarellinek, a híres újságírónak a felesége, azután elvált tőle, és Milánóban csinált egy balettiskolát, úgyhogy a Scalával is dolgozott. Nem tudom, hogy éle vagy nem, most már nagyon régen nem hallottam róla semmit sem. Itt volt még egy szintén német koncentrációs tábornak a lakója, a Hladki András. Volt nagyváradi főispán, és később miniszterelnökségi államtitkár, és ő volt az, aki a kormányzó úrnak az október 15-i beszédét beolvasta a Magyar Rádióba, és ezért hát a németek őt is elvitték, és ő is Mauthausenben volt. Tehát a Mauthauseni csoport, hogy így nevezzük, az volt a Kállai Miklós, a Hladki András, a Horthy Miki, az Ónodi Dezső. Hirtelen nem tudok más is lett volna. A katonák akkorára is voltak egy páran, azok már visszamentek Magyarországba. Ezek az urak azonban kimaradtak. Találtunk két kitűnő magyar fogorvost, a Krajcsovics Rudolfot és a feleségét, és a Pap Gézát és a feleségét. Ezek jó menő fogorvosok voltak, és természetesen nagyban támogatták minden magyar ügyet és a magyar menekülteket, szóval ők egy abszolút kitűnő szolgálatot végeztek itt le. Azután itt volt egy darab a Luther
1: egyházi tanácsos
0: volt, a Szent Szégi követségem volt, Szent Szégi tanácsos, de azután ő kikerült Argentínába hamarosan, ő elment akkor innen. Azután volt egy papunk, aki Genovába volt, és a magyar menekülteket valahogy segítette kijutni Dél-Amerikába. A nevére már nem emlékszem, de egy nagyon derék ember volt, aki mindenkit segített, aki ki akart jutni Dél-Amerikába. Természetesen sok jobboldali ember is volt közöttük. Szóval ezek voltak körülbelül a magyarok, volt egy pár ide beházasodott ember is természetesen, ebben asszony is, akik itten laktak, de a magyar, mondjuk a politikailag értékes csoport ez volt. Én magam 3 évig laktam Capriba, édesapámnak ott volt egy háza, amiben még az amerikaiakat kiszabadították a német fogságból, azok telepítették őt be oda, és utána feljöttünk és Castel Gandolfóba laktunk, és akkor kezdtem állást keresni, és végre 51-be kaptam 4 nagyon keserves év után, 46-tól 51-ig, elég keserves idők voltak, és az sikerült nekem az Európai Állattenyésztő Szövetségnek a főtitkári állását megkapnom. És akkor közben dolgoztam a Magyar Bizottságba Apor Gábor mellett, ha már egy kis fizetést is kaptunk a New York-i emigrációs központból. Azután az olasz rádiónak a magyar adásaiba csináltam cikkeket, a vatikáni rádióban dolgoztam. Szóval úgy, ahogy lehetett, az ember fenntartotta magát a víz felett, de nagyon-nagyon nehéz évek voltak, és természetesen nem volt senkinek se útlevele. Tehát akkor nekem volt egy vörös keresztes vagy író útlevele, nem tudom milyen útlevelem volt, International Refugee Organization útlevelem, és hát azzal próbáltam utazgatni, de szóval nagyon nehéz helyzet volt. Itten a magyar papok. A magyar papok közül most az időrendileg nem tudom, hogy alakultak a dolgok, de volt a Csertő Sándor, aki a hitvédelmi kongregációban volt, és lassanként feltornázta magát, és azt hiszem a harmadik vagy negyedik pozíciója volt neki.
1: Tehát a Szent Uficióban,
0: ugye? Szent Uficióban, a hitvédelmi kongregációban. A Zágon, most hirtelen nem tudom, hogy melyik kongregációban volt ő, Zágon József, azután volt a Mester István. Szóval ezek voltak a három legprominensebb papunk, Zágon, Mester, Csertő. De voltak lassanként, jöttek ki Magyarországról papok, ja, és aztán Kátót János is megérkezett, aki mostan a lateráni baszalikában kanonok, az még megvan, de a többiek mind sajnos meghaltak. És lassanként hát a papok mind mentek el, különösen kijött például a cisztercieknek az egész iskolájuk, és szóval mind elmentek Amerikába, Dallasba, és ottan egy központot alapítottak, és nagyon jó menő magyar iskolát. A bencések azok kimentek São Paulóba.
1: Igen.
0: És São Paulóba csináltak egy nagyon jó iskolát és egy magyar központot. Szóval a magyar papok természetesen itt nem tudtak meglenni, de amint az iskoláikat elvégezték, vagy felsőbb tanulmányaikat, ők is igyekeztek külföldre menni. A rendtagok azért főleg, hogy az ő általuk szerzett pénzből az otthoniakat tudják segíteni. A világi papok pedig hát szintén elmentek, és különösen Amerikába, és nagyon sok magyar plébános és pap ment itten keresztül, akiket azután hát igyekeztünk segíteni, és ők azután, amikor kikerültek, igyekeztek a magyarokat segíteni odakint. Tehát egy nagyon jó kollaboráció alakult ki az egyháziak és a világiak között. A Palavicini Hubert, aki legutoljára Zádrábban volt követségi titkár, az is idejött, és az belekerült a máltai rendbe. Tehát ő azt hiszem még előttem 46 előtt került ide, de minden esetre itt volt 46-ban, amikor én jöttem, és a máltai rendbe ő már akkor aktív szerepet játszott. A követségből az lassanként egy portás volt még ottan, és akkor sikerült tőle megvásárolnom például a Szent Koronának egy, ami az ajtó felett volt, egy címerét és egy pár könyvet.
1: Melyik követség? A Szent Céki követségről?
0: Nem,
1: vagy a Quirináléről?
0: A Szent Céki követség az megszűnt az után.
1: Igen, a Quirináli követség.
0: Feladták, hogy a Quirináli követség, mert a Quirináli követségnek az épület az magyar tulajdon.
1: Igen.
0: A Szent Céki követség viszont nem volt magyar
1: igen,
0: tulajdon.
1: Igen.
0: Tehát a bért kellett volna fizetni, és nem volt kifizesse a bért. Akkor azután úgy emlékszem, kijött pap Álmos volt, egy úr, aki kijött a volt külügyminisztériumból. Ő volt itten, hogy a követséget egy kicsit rendbe hozza, vagy rendezze. Később lett az Eszterházi András, Eszterházi Bandi. Az volt itten. Azután a kertész Pista, azt hiszem, lett követ a Quirinálnál.
1: Tehát őket már a...
0: Úgy, mert demokratikus rezsim az küldötte ki
1: igen.
0: őket, és itten voltak. És ők hát természetesen kapcsolatot tartottunk velük személyesen, fenntartva az elveinket, hogy mi nem ismerjük el az oroszok által nyakunkra ültetett kormányt, akár mennyire is demokratikusnak és nagyszernek mondották magukat, ők az oroszok, a Vorosilovék ültették a nyakunkra, tehát mi ezt nem ismertük el. De mindesetre hát mi a magyarok voltunk, tehát igyekeztünk egymást segíteni. Akkor azután lassanként kezdték a régi urakat a követsége kicserélni, és akkor hát már nehezebb lesz a helyzet, mert hát ugye elvtársak kerültek oda, és akkor ezekkel mi nem dolgoztunk, hattunk együtt. Voltak magyar lektorok, akik még a Pálinkás, az volt egy magyar lektor Firencébe, a Tóth László volt a magyar lektor Rómába és Nápolyba és Báriba. Szóval nagyon sok értékes magyar ember volt itten, igyekeztünk a magunk vonalán menni, és nem kollaborálni mondjuk a időként mindig barrább és barrább tolódó otthoni rezsimmel. Úgyhogy a Vatikánnal tartottuk a kapcsolatot, mikor Mindszenti hercegprímásnak a pere volt, hát akkor természetesen egy óriási nagy felzúdulás volt, és nagy akció. Én magam alapítottam akkor egy Internazionale della Libertà nevezetű szervezetet. Az Internazionale Libertà nevű szervezet, mondjuk ez volt az első politikai akcióm, miután kikerültem Magyarországról, és miután hát sikerült állást találnom és az Európai Államtanács Szövetségbe. Az Internazionale Libertà az volt azoknak az emigrációs csoportoknak a tagjai, akik az úgynevezett szatelliták, akik a csatlós államok sorjára kerültek. Tehát én voltam az elnök egész idő alatt, volt egy ukrán főtitkárom, voltak benne litvánok, mert a litvánoknak volt egy követsége, még itt, amit a Szentszék elismert a litván követséget, tehát ők voltak a litvánok benne. Tehát a litvánok, lengyelek, csehek és szlovákok már akkor külön voltak, egy cseh csoport volt és egy szlovák csoport volt nálam. Jugoszláviában voltak a horvátok külön és a szerbek külön, a bulgárok és románok természetesen, és ezek, igen, a román Popescu, úgy emlékszem, az volt a sajtó, a attasé. És ott csináltunk egy ilyen konferenciákat havonta egyszer, hogy a olaszokat felvilágosítsuk a valódi helyzetről, amit ők nem tudhattak, mert is nagyon ügyesen a kommunisták, hát egy propagandával, ugye, azt mondották, hogy itten teljesen legális és teljesen választások voltak, a nép a kommunizmust választotta, és ez ellen küzdöttünk mi, ez az Internazionale della Libertà nevű szervezet, ami hát jó hosszú évekig dolgozott.
1: Ki segített? Volt-e anyagi segítségetek Amerikából, vagy valamilyen
0: szervezet? Amerikából nem volt anyagi segítségünk. Mikor a Magyar Nemzeti Bizottság megalakult, az küldött egy bizonyos alapot, és abból azután Apor Gábor kezeihez, és Apor Gábor nekem adott egy kis fizetést. Azután kikerült a Vadnai Zsuzsa, aki az újságírónő volt, a Vadnai volt az Estlapoknak a főszerkesztője Magyarországon, ő idekint is újságíró volt, és nagyon aktív volt, és ő volt az én sajtóhatásséma, a Vadnai Zsuzsa. Úgy egy nagyon aktív nő volt, és az antikommunista vonalon kitűnően működött. Szóval, de anyagi támogatást nem nagyon kaptunk az a Nemzeti Bizottságon kívül, aztán valahogy, hát mindig meg, nem tudom, hogy hát mindenki a saját zsebéből is hozzájárult, de szóval nem kaptunk sokat. A hivatalunk volt a Via della Conciliazione 44, az utolsó ház jobbra, ahol mostan a Bar San Pietro van jobbra.
1: Igen,
0: ottan
1: igen.
0: Volt az első emeleten, mert hisz jött a Szent Év.
1: 50-be.
0: 50-ben. És erre a Szent Év előkészületeire mi is kaptunk, mi is kértünk, és kaptunk egy lakást ottan, és a Propaganda PD-től kaptunk irodát nagyon olcsón, és abban volt azután a katolikus szemle, amely 46-ban alakult meg, és a Zágon vezette, és a feleségem a Vera volt a titkárnője.
1: Katolikus szemlét a Zágon vezette? Tehát az nem mindig Békéspáter vezette.
0: A Békéspáter vezette, de a Zágon alapította.
1: Értem.
0: Meg a Békéspáter vezette, és a Vera volt a titkárnője.
1: Értem.
0: De szóval a Zágon volt annak a katolikus intézménynek a vezetője ottan, a Via della Conciliazione-ban, ami volt a katolikus szemle, a Római Magyar Egyházközség, a menekültügyi hivatal, és hát minden egy olyan csoport volt sok jóindulatú emberrel és kevés pénzzel. Tehát ott fogadtuk a magyarokat, a menekülteket, igyekeztünk rajtuk segíteni, jártunk a Questurára, hogy a Szojornókat, vagy idegenkezkod Szojornókat megsegíteni. Én lettem az egyházközségi elnök, és akkor az egyházközségnek a papjaival mentünk, azután látom.
1: Kik voltak a papjai az egyházközségnek? Kovács Angelus előttieket, hogy kik
0: voltak? Kovács Angelus előttieket. Hát volt a Frank Miki.
1: Igen.
0: Frank Miki, az volt egyik papunk. Volt azután, az kiment Amerikába azután. De a nevekre már nem emlékszem, ne haragudj, de nem emlékszem a nevekre. De voltak egy páran. De szóval igyekeztünk ottan csinálni, amit lehetett. A Kovács Andrust az már a Mindszenti hercegprímás úr neveztette ki, mert mikor idejött, kérdezte tőlünk, hogy ki a magyar pap. És És mondtuk neki, hogy van egy magyar papunk, aki egyúttal valamelyik kongregációban is dolgozik. Hát az nem lehet, hogy Rómában az legyen, és erre ő rendelte ide a Kovács Angelus. Uh-huh. És így lett azután újra magyar papunk.
1: Mert de ez valamikor 71 után
0: igen,
1: történt.
0: Igen, 71 után. Uh-huh. Szóval itten a magyar élet e körül zajlott, a Via della Conciliazione 44 körüli lakásba zajlott, amíg Tomkót ki nem nevezték kardinálisnak, és
1: a hitterjesztési kongregáció.
0: És ottan azonnal kirúgott minket.
2: Köszönöm a hallgatók figyelmét, Kállai Kristóffal hallhattak archív beszélgetést, aki 110 éve 1916-ban látta meg a napvilágot, és 20 éve 2006-ban hunyt el. A beszélgetés második részét jövő héten ugyanebben az időpontban hallhatják. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
3: Elhangzott a Keresztény Közéleti Akadémia. A beszélgetést 23 órakor megismételjük.

0: Ötvös Gábor felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 2026. szeptember 13-a, 18 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Fülöp Tamás, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Kelen Ágoston. Köszöntjük hallgatóinkat. Főpíreink először röviden. Az emberi élet a fogantatással kezdődik, akármikor szakítják meg, ugyanazt az emberi életet veszik el, hangsúlyozta Székely János. Salkaházi Sára szociális testvér boldog elvatásának 20. évfordulóján, szeptember 13-án hálaadó szentmisét mutattak be Budapesten. Jövő héten három fontos törvényről dönt az országgyűlés. A függetlenségi népszavazások előkészítéséről tárgyal hétfőn Cardiffban Skócia, Észak-Írország és Wales miniszterelnöke. Az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én történt terrortámadások 25. évfordulójáról emlékezett meg 14. Leó pápa vasárnapi beszédében, tudatta az MTI. Az egyházfő hangoztatta, imádkozik azokért, akik életüket veszítették, és azokért, akik még mindig a tragikus nap sebeit hordozzák. Az amerikai pápa hozzátette, hogy a 25 évvel ezelőtti támadások a béke melletti elkötelezettséget sürgetik. A pápa vasárnap a római Szent Péter téren mondott beszédet a déli úrangyala imádság után. Az emberi élet a fogantatással kezdődik, akármikor szakítják meg, ugyanazt az emberi életet veszik el, hangsúlyozta Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szeptember 11-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a Magyar Bioetikai Társaság szervezésében megvalósult tanácskozáson. Az orvosi tájékoztatás etikája krízis helyzetben címmel rendezett konferencia középpontjában a szívhangrendelet körül kialakult társadalmi vita nyomán az élet kezdetével kapcsolatos bioetikai kérdések álltak. Büszkén őrzik hosszú ideje fennálló békéjüket Óceánia térségének népei, nyilatkozta a Vatikáni Rádiónak Pintér Gábor érsek, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusa, a Szentatyával való találkozója után. Elmondta, hogy Óceánia országai erős identitással és élő keresztény hagyománnyal rendelkeznek, miközben a katolikus közösségek a bevándorlásnak köszönhetően folyamatosan fiatalodnak. A nunciust szeptember elején fogadta 14. Leó pápa a Vatikánban. 5 éve 2021. szeptember 12-én fejeződött be Budapesten az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus, emlékezik a Magyar Kurír. Az esemény zárómiséjét, az úgynevezett Stáció Orbiszt, vagyis a világ egységét kifejező szentmisét az aznap a magyar fővárosba érkező Ferenc pápa mutatta be 11 óra 30 perckor a Hősök terén. Az eseményen több százezren gyűltek össze, hogy együtt ünnepeljenek Ferenc pápával. Megemlékezésül a lap a pápa akkori homiliáját teljes terjedelmében közli. Salkaházi Sára szociális testvér boldog elvatásának 20. évfordulóján szeptember 13-án hálaadó szentmisét mutattak be a budapesti Szent István Bazilikában, tudatta a Magyar Kurír. Az ünnepi liturgia főcelebránsa Erdő Péter bíboros prímás volt, a homiliát Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök mondta. A szentmisén jelen volt többek között Kővári Magdolna, a Szociális Testvérek Társasága központi elöljárója is. Az esemény különleges jelentőségét az adta, hogy betegsége óta a bíboros ezen a napon első alkalommal mutatott be fő celebránsként ünnepi szentmisét a bazilikában. Mohos Gábor homíliájában a megbocsátásról és az irgalmas szeretetről beszélt, Salkaházi Sára életén keresztül mutatva meg, miként válhat mindez konkrét cselekedetté. A szentmise végén Takács Anita testvér, a Szociális Testvérek Társasága magyarországi elöljárója köszönetet mondott Erdő Péter bíborosnak Salkaházi Sára boldog elvatásáért, valamint azért, hogy a főpásztor azóta is szeretettel őrzi a vértanú emlékét és sokak elé állítja példaként. A Szent Mise végén mindannyian külön áldásban részesültek. Jövő héten három fontos törvényről dönt az országgyűlés, közölte Görög Márta vasárnap a közösségi oldalán. A részletekről a szerkesztő Kelen Ágoston szól.
3: Görög Márta bejegyzése szerint a hétfői ülésnapon napirendre kerül az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény, benne az ügynökakták nyilvánosságra vonatkozó rendelkezéseivel. Ezt követi az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítására irányuló kezdeményezés, majd az alaptörvény 17. módosításával összefüggésében az Alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítása. Az országgyűlés a keddi ülésnapon fogadhatja el a törvényjavaslatokat, fűzte hozzá a miniszter. Az állambiztonság nyílt és titkos eszközöket használt arra, hogy megfigyeljék az embereket. A politikai rendőrség az állampolgárok megfigyelésekor, ellenőrzésekor operatív technikai eszközöket alkalmazott. Az állambiztonság munkája során nagyban támaszkodott a titkos segítőkre, akik lehettek alkalomszerűen együttműködők, hivatalos és társadalmi kapcsolatok, illetve beszervezett, az operatív tisztek vezette hálózati személyek. Utóbbiak összességét nevezték ügynökségnek vagy ügynökhálózatnak, majd 1972-től egyszerűen hálózatnak, foglalja össze tömören az ügynökrendszert az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára. A rendszerváltás után több alkalommal történt kísérlet olyan törvény megalkotására, amely az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát tűzte ki célul. Ezek a kísérletek azonban elbuktak. Az új kormány etéren is gyökeres fordulatot képvisel, olvasható a kormány.hu ezen témában indított társadalmi egyeztetés szövegében. A törvény egyensúlyt teremt a múlt megismerését célzó társadalmi igény és az ügynökaktákban szereplő személyek jogai között. Éppen ez okozza a bonyolult szakmai előkészítő munkálatokat, amelyet a történeti levéltár munkatársai hetek óta végeznek. A kormány a javaslat benyújtásakor közölte, a történeti levéltár alapvető feladata, hogy az ott tárolt, eddig titkos iratokat minél egyszerűbben, minél szélesebb körben megismerhetővé váljanak. Erre a célra online felületet alakítanak ki. A forradalom 70. évfordulója 2026. október 23-a, így egy olyan történelmi pillanat lehet, mely alkalmat ad a múlttal való szembenézésre, az áldozatokra való megemlékezésre, a szabadságért küzdő hősök előtti tiszteletadásra, tudatta a kormány.
0: Elszállították a Budapesten a Margit szigeten talált kézigránátot és német 3 cm-es puskagránátot a katonai tűzszerészek, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete szombaton az MTI-vel. A robbanó eszközök a Margit sziget középső részén a pesti oldalon kerültek elő. A rendőrség a tűzszerész művelet idejére a terület mintegy 200 méter sugarú körét kiürítette és lezárta. A korlátozást már feloldották. Nem haladhatja meg a 2026. január 1-én alkalmazott lakossági fogyasztói nettó árat az állami tulajdonban lévő erdőkből származó lakossági tűzifatermékek nettó ára, olvasható a Magyar Közlöny pénteken megjelent számában. A kormány határozata értelmében a szociális tüzelőanyag programba bevont tűzifa értékesítési ára a szociális tüzelőanyag program pályázati kiírásában szereplő támogatási mértéket nem haladhatja meg. Több mint 120 bortermelő várja szerdától az érdeklődőket Szegeden a Bortér elnevezésű gasztronómiai fesztiválon, tájékoztatta a szervező Szegedi Városkép és Piac Kft. Ügyvezető igazgatója az MTI-t. Rácz Attila elmondta, hogy a Szegedi Fesztivál szezon záró eseményén 5 napon át a kifinomult ízeké és az igényes élő zenéjé lesz a főszerep. A fesztiválra, amelyen az egyedi hangulatú dombtér mellett a szomszédos aradi vértanúk terén is várják a vendégeket, az ország minden jelentős borvidékéről érkeznek pincészetek. 125 borászat hozza el Szegedre legszebb tételeit és az ősz első friss borait. A zárónapon vasárnap dél és délután 2 között a borászok mustkóstolót tartanak az Árkád Szeged színpadnál. Aki magával hozza poharát, megkóstolhatja az idei szőlőből készült friss mustot, miközben a termelők mesélnek munkájuk titkairól. Változékony, kora őszi idő várható a jövő héten, a hőmérséklet csúcsértéke jellemzően 20 és 27 fok között alakul. Elszórtan lehet zápor, zivatar és a szél időnként megerősödik. Derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez. Az Ukrajnát vasárnapra viradóra ért orosz légitámadásban egy drón egy teherautónak ütközött ukrán területen, mintegy 800 méterre a lengyel-ukrán határátkelőtől, közölte a lengyel határőrség regionális alakulatának szóvivője. Az Ukrajna nyugati része elleni orosz támadás miatt ideiglenesen leállították a forgalmat az összes lengyel-ukrán határátkelőn, tudatta az MTI. Az ukrajnai helyzet kapcsán a lengyel kormánybiztonsági központja vasárnap hajnalban SMS-ben figyelmeztette a kelet-lengyelországi Lublini Vajdaság és a dél-kelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság több járásának lakosságát légitámadás lehetséges veszélyére, és emiatt riasztó szirénákat is bekapcsoltak. A függetlenségi népszavazások előkészítéséről tárgyal hétfőn Cardiffban Skócia, Észak-Írország és Wales miniszterelnöke, adta hírül az MTI. Megerősített vasárnapi brit sajtóbeszámolók szerint a skót, az észak-ír és a walesi kormányfő a walesi fővárosban memorandumot ír alá, amelyben követelik a brit kormánytól referendumok kiírásának lehetővé tételét. Az Anglián kívüli három országban függetlenségpárti kormányok vannak hivatalban. Az erőteljesen EU-párti Skót Nemzeti Párt a májusban tartott skóciai parlamenti választások után immár ötödször alakíthatott kormányt. A radikálisan britellenes, szintén EU-párti katolikus Sinn Féin 2022-ben az Írsziget 105 évvel ezelőtti megosztása óta példátlan módon többségbe került a belfasti parlamentben. A skóciai függetlenségi népszavazás újból kiírása azonban a brit EU tagságról 2016-ban tartott referendum óta ismét folyamatosan napirenden van, miután országos átlagban a résztvevők szűk 51,9%-os többsége a kilépésre, a skótok 62%-a viszont a bennmaradásra voksolt. Az Észak-Írországban kormányzó Sinn Féin már a 2022-es választás után jelezte, hogy napirendre kell venni az 1921-ben kettéosztott Ír-sziget egyesüléséről szóló népszavazás kiírását. Mintegy 200 embert evakuáltak szombatról vasárnapra virradó éjszaka a horvátországi Brács szigetén pusztító tűz miatt, írta vasárnap a Večernyi Liszt című horvát napilap. Sajtó értesülések szerint ez a szám már 700-nál is több lehet. A lángok Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek. A horvát tűzoltóság közlése szerint az evakuáltakat egy sportcsarnokban és egy közösségi központban helyezték el. A hivatalos jelentés szerint két ember súlyosan megsérült, a tűz pedig továbbra is aktív. Megalakultnak nyilvánította a koszovói parlament új összetételét vasárnap Albulej Nahadzsiu házelnök annak ellenére, hogy a második legnagyobb parlamenti erő, a koszovói demokrata párt képviselői nem vettek részt az ülésen, és a párt számára fenntartott alelnöki tisztség betöltetlen maradt. A parlament vasárnap folytatta a hetek óta húzódó alakuló ülését. A Nemzeti Vágta hivatalos székelyföldi kvalifikációs futamaként megtartották a székelyvágtát a háromszéki óriás pince tetőn. A szilvásváradi döntőben 10 székelylovas állhat majd rajthoz, 3 kategóriában. Gáspár Sándor tudósít.
4: A székelyvágta 4 versenyszámára a korábbi éveknél jóval több, összesen 37 lovas jelentkezett Kovászna, Hargita és Maros megye településeiről. A székelyvágtára és a Góbé futamra 12-12, a huszárgyerekvágtára 10-13 évesek korosztályában 4, de a kis huszárvágtára a 14-17 évesek korosztályában 9 nevedés érkezett, 12 településről. Nyilván van még tartalék is, bár túlzás lenne mind a 149 székely önkormányzatból versenyzőket várni, de jövőre talán még többen jelentkeznek, hiszen beindul a munka az Olcsemi Lovas Múzeumban, a frissen felújított Mikó kastélyban is, de fejlesztik Marosvásárhely mellett a Kövesdi telepet is. Demeter János, a szervező Vadon Egyesület igazgatója elégedetten nyugtázta, hogy nem történt baleset, vigyáztak egymásra a lovasok. inkább színes epizódnak tekintik, semmint bonyodalomnak, hogy egyik gyereklovas hátasát az izgatottsága miatt ki kellett zárni a versenyről, másik két ló pedig verseny közben a kijárat felé vette az irányt és elhagyta a pályát. A 10-13 évesek korosztályában, a huszár gyerekfutamban és a kis huszár futamban 14-17 évesek Sepsiszentgyörgyi, illetve Gidófalvi lovas ért elsőnek célba, mindkettő sepsiszéki. A Góbé futamban Lövétei lovas, a Székelyvágtán nagy hajrával az etédi Kelemen Sándor Géza győzött, mindketten udvarhelyszékiek. De másik 8 lovas is megkapta a kvalifikációt, hogy részt vehessen október 3-án, 4-én Szilvásváradon, a Nemzeti Vágta futamain. Így Maros Széki, Kézdi és Orbai Széki versenyzők is lesznek Szilvásváradon a különböző kategóriák versenyzőiként. A Székelyvágta futamai mellett hagyományőrző és lovas bemutatók is várták a népes közönséget. A díjátadón a szervezők a lovas teljesítmények mellett a felelős állattartás fontosságára is felhívták a figyelmet.
5: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Vonzerejéből nem, ám vendégéjszakáiból veszített Borszék, írta a Krónika. Borszék nem csak Erdélyből és az ország más részeiből, hanem a Moldovai Köztársaságból is nagy számban vonzza a látogatókat. A Pruton túrról érkezők közül többen ingatlant vásároltak, panziót nyitottak, sőt le is telepedtek a székelyföldi fürdővárosban. Népszerűsége ellenére azonban Borszéken is megmutatkozik a romániai turizmus visszaesése. Az idei év első 7 hónapjában mintegy 1000-rel kevesebb vendégészakát értékesítettek, és a 4 éve átadott a fürdőváros turizmusának fellendítését szolgáló gyógyfürdő látogatottsága is csökkent. Krisztina Eléna Kotrigasánó, a Borszéki Turisztikai Tájékoztató és Népszerűsítő Központ, valamint a Helyi Turisztikai Destináció Menedzsment munkatársa a Krónikának elmondta, 2025. januárja és júliusa között több mint 11 ezer vendégészakát regisztráltak Borszéken, az idei év azonos időszakában azonban ez a szám mintegy 10 ezerre csökkent. A Fontána gyógyfürdő forgalma is visszaesett. Tavaly január és augusztus között közel 68 ezer látogatót fogadott a létesítmény. Idén ugyanebben az időszakban valamivel több mint 63 ezeren keresték fel, ami mintegy 6,3%-os csökkenést jelent. A moldovai állampolgárok ugyanakkor az elmúlt időszakban ingatlanokat és területeket is vásároltak a Hargita megyei városban, tette hozzá a turisztikai szakember. Kiállítással és emléktábla avatással tisztelegtek dr. Pap József előtt születésének 100. évfordulóján Óbecsén, írta a Vajdasági Magyar Szó. 100 évvel ezelőtt született Óbecsén dr. Pap József orvos, költő, műfordító és szerkesztő, akinek munkássága a vajdasági magyar irodalom és kulturális élet fontos részét képezi. Születésének centenáriuma alkalmából szombaton szülőházában az Óbecsei Városi Múzeum együttműködés emléktáblát avattak, valamint megnyílt a Találkozás a költővel és kortárs festőivel című kiállítás, amely dr. Pap József költői világát és kortársainak művészetét idézi meg. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Ungvári Judittól hallották.
0: A várható időjárásról. A kevésbé felhős keleti tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet, ezt követően nagy részt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Elszórtan lehet időszakos, gyenge esőre, záporra számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között várható. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Az emberi élet a fogantatással kezdődik, akármikor szakítják meg, ugyanazt az emberi életet veszik el, hangsúlyozta Székely János. Salkaházi Sára szociális testvér boldoggá avatásának 20. évfordulóján szeptember 13-án hálaadó szentmisét mutattak be Budapesten. Jövő héten 3 fontos törvényről dönt az országgyűlés. A függetlenségi népszavazások előkészítéséről tárgyal hétfőn Cardiffban Skócia, Észak-Írország és Wales miniszterelnöke. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Kelen Ágoston, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Fülöp Tamás volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
6: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Következik a múlt idéző Tóth János András szerkesztésében.
7: 2026. szeptember 13-a, évközi 24. vasárnap van. Isten éltesse a mai ünneplő Kornél keresztnevű hallgatóinkat. A Kornél a latin Cornelius nemzetség név rövidüléséből ered. Jelentése somfa, szarv, Cornéliuszi. Egyházunkban ma aranyszájú Szent János püspök és egyháztanítóra emlékezünk, aki a kis-ázsiai Antiohiában, a mai Törökország területén, Krisztus után a 340-es években arisztokrata családba született. Szónoklattan tanult, ügyvédnek készült. Anyja halála után aszketikus életet élt, az antiohiai hegyek közt megírta a Papságról című híres művét arról a papi eszményről, amit ő szeretett volna szentségben, tudományban és életbölcsességben a papságban megélni. 386-ban szentelték pappá, 397-ben tiltakozása ellenére a bizánci birodalom fővárosának érsekévé választották, 6 éven át 404-ig volt Konstantinápoly püspöke. Ez idő alatt jelentős reformokat vezetett be, kórházakat és jótékonysági intézményeket alapított, az ariánus hitet azonban ellenezte. Megalkuvást nem ismerő hozzáállása miatt a kiváló igehirdető és szentírás magyarázó aranyszájú Szent Jánossal a papság egy része, sőt, később maga a császárné is szembefordult. Így előbb Arméniába száműzték, ám mivel innen is levelezett híveivel, a Fekete-tenger északkeleti partvidékére kényszerítették. Útközben érte a halál. Nyelvezetének, gondolatainak tisztasága és gazdagsága miatt tapadt nevéhez a 6. századtól a Chrysostomos, azaz aranyszájú jelző. Rendkívüli képessége volt, hogy az egyszerű emberek élethelyzeteivel és kérdéseivel kapcsolja össze a bibliai szövegeket. Hangsúlyozta a dolgokban való közös részvétel, a munka jelentőségét, a rabszolgák felszabadításának szükségességét, felszólított a javakban való osztozásra, egyéni és közösségi szinten egyaránt. A szolidaritást szinte szentségként élte meg, mint Krisztus egyfajta valóságos jelenlétét a világunkban. 335-ben e napon szentelték fel Jeruzsálemben a Szent Sír templomot, a kereszténység egyik legfontosabb szentélyét, Jézus Krisztus keresztre feszítésének, egyben közeli sírhelyének és feltámadásának a helyszínén. 283 évvel ezelőtt, 1743. szeptember 13-án az ausztriai Prellenkirchenben látta meg a napvilágot Rausch Ferenc jezsuita szerzetes pap, matematikus. Először a bécsi Terezániumban tanított, majd rendje feloszlatása után világi papként 1777-től a budai, majd pesti egyetem tanára, 1791-ben és 92-ben rektora lett. Gyakorlati mértant, illetve alkalmazott felsőbb mennyiségtant adott elő, azaz az 1782-ben megszervezett mérnöki intézet legfontosabb tárgyait. Számos matematikai, földméréstani és műszaki tankönyvet írt. Rausch Ferenc tankönyveinek értékes jellemzője, hogy nem csak elméleti megfontolásokat tartalmaznak, hanem a mérések gyakorlati végrehajtásához is útmutatást adnak. 15 éve, hogy 82 éves korában visszaadta lelkét teremtőjének, Végvári Vazul, ferences szerzetes, író, költő. 1956-ban Esztergomban szentelték pappá, ezt követően 1956-ig prefektus nevelő volt az esztergomi ferences gimnázium internátusában. Végvári Vazul rendi elöljáróinak tiltása ellenére részt vett a szabadságharcban. A forradalom leverése után Bécsen keresztül Amerikába ment. Az észak-amerikai katolikus magyarok kétnyelvű közösségeinek lelkipásztoraként szolgált 4 évtizeden át. Egyházi feladatai mellett egyebek között a New Brunswick-i magyar cserkészcsapatok parancsnoka volt, és a Magyar Családok Rádiója című programot vezette az Amerika hangja adásaiban. Mindszenti József bíboros sajtótitkára volt a 70-es évek első felében, a hercegprímás amerikai főpásztori útján. 1978-ban, mielőtt a Carter kormány visszaadta a Szent Koronát Magyarországnak, tanácsadóként meghívták a Fehérházba. Irányi László, a külföldi magyarok első püspöke pedig 1987-ben vikáriusává nevezte ki. Több verses és novellás kötet szerzője. Végvári Vazul 1997. áprilisában hazatelepült. 1998-ban vitézzé avatták, majd a volt politikai elítéltek és az 1956-osok szervezetei is kitüntették. 135 éve született Kemény Imre, Kossuth-díjas fogorvos, aki a fogpotlás egyik legnagyobb magyar szaktekintélye volt, és jelentős szerepet játszott a fogorvos továbbképzés megszervezésében. Kemény Imre 9 szakkönyvét, illetve szaklapokban megjelent 60 közleményét az európai szakirodalom is átvette és megjelentette.
0: Múltidéző rovatunkat és Tóth János Andrást hallották.

Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztust!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Magyar Katolikus Rádió kedves hallgatóit, Kékesi Enikő felelős szerkesztő, Urbán Péter hangtechnikus, valamint a Budapest első kerület felső vízivárosi budai Batthyány téri Szent Anna plébánia templom felnőtt látássérültek közösségének imacsoportja nevében. Ma 2026. szeptember 13-án az A betűvel jelölt liturgikus év évközi 24. vasárnap este a látássérültek imacsoportja a dicsőséges rózsafűzért imádkozza a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójában. Amennyiben tehetik, kérjük, imádkozzanak önök is velünk együtt. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: A dicsőséges rózsafűzér első titka. Aki a halálból föltámadt. Urunk, őrizd és gondozd szőlődet, az egyházat, amelyet szent fiad drága vére árán szerzett.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: kért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlődj, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálba feltámad.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlődj, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálba feltámad.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlődj, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálba feltámad.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A dicsőséges rózsafűzér második titka. Aki a mennybe fölment. Segítsd, Urunk, főpásztorainkat, hogy tervszerűen és gondosan irányítsák az apostoli munkát.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,
3: imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária!

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A dicsőséges rózsafűzér harmadik titka. Aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Hívd, Urunk, szőlődbe a fiatalokat, hogy az evangélium szolgálatában megtalálják életük értelmét.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: A dicsőséges rózsafűzér negyedik titka. Aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett. Adj, Urunk, békés öregséget azoknak, akik munkájuk javát már elvégezték.
0: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunkor óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben,
0: most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A dicsőséges rózsafűzér 5. titka. Aki téged, szent szűz, a mennyben megkoronázott. Urunk, te, aki minden ember üdvösségét akarod, tedd egyházad tagjait mind hűségesebb munkatársaiddá.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben koronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhődök gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzeményben megkoronázott.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária dicsőséges szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hői mái gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
2: Kedves hallgatóink, a látássérültek imacsoportjának tagjai a dicsőséges rózsafűzért imádkozták a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójában. Köszönjük, hogy önök is velünk együtt imádkoztak. Most megköszönjük megtisztelő figyelmüket, és szeretettel köszönünk el Kékesi Enikő felelős szerkesztő, Urbán Péter hangtechnikus, valamint a Budapest első kerület felső vízi városi budai Battyányi téri Szent Anna plébánia templom felnőtt látássérültek közösségének imacsoportja nevében. További kellemes rádiózást, áldott szép új hetet kívánunk mindnyájuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

0: Kedves hallgatóink, rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 31 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A 2007 óta működő iránytű hivatás tisztázó műhely sorozat a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán szerzetesi és papi összefogással vezetett, fiatal felnőtteknek szóló kurzus, tájékoztat a Magyar Kurír. Célja, hogy segítse azokat a 18 és 35 év közötti szabadállapotú fiatalokat, akik az életállapot szerinti hivatásukat keresik, szerzetességet, papságot vagy családos hivatást. Az iránytűben nem egyetlen konkrét életállapot felé szeretnék vezetni a résztvevőket, éppen ellenkezőleg. Arra hívják a fiatalokat, hogy megismerjék Istent és önmagukat, megtanuljanak figyelni a bennük megszülető vágyakra, kérdésekre és indítatásokra, és ezek fényében fedezzék fel, milyen útra hívja őket az Úr. Jelentkezési határidő szeptember 16-a. Szeptember 12-én szombaton 10 órától harmadik alkalommal rendezték meg Budapesten a Mindenki születésnapja életvédő sétát és családi eseményt, adták hírül a szervezők. A rendezvény a Széchenyi István térről indult, a résztvevők a Lánchídon át a Tabánba sétáltak. Az idei esemény központi üzenete: most különösen fontos, hogy kiálljunk az életért. A szervezők szerint a jelenlegi közéleti helyzetben különösen nagy jelentősége van annak, hogy minél többen nyilvánosan is kiálljanak a megfogant emberi élet védelme, valamint a nehéz helyzetbe került várandós édesanyák és családjaik támogatása mellett. Az eseményen több mint 4000-en voltak jelen. Az eutanázia és az asszisztált öngyilkosság kérdése ma már nem elvont bioetikai vita. Több európai országban törvényes gyakorlat és a közbeszédben egyre inkább az emberi méltóság szinonimájaként jelenik meg. Erre reflektál a Domonkos Nővérek és az Advocata Nostra kiadó szervezésében megrendezett kétnapos program október 7-én és 8-án Budapesten a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán, tudatta a Magyar Kurír. Miközben a jogi szabályozás és a közvélemény gyors ütemben mozdul el egy irányba, kevés tér marad azoknak a kérdéseknek, amelyek valójában eldöntik a vitát, mit jelent emberként méltósággal élni és meghalni, mi a szenvedés helye az emberi életben, és vajon a szabad akarat hivatkozása elegendő-e ahhoz, hogy egy cselekedetet jóvá tegyünk. A katolikus intézmények, egyetemi oktatók és gyakorló szakemberek közös gondolkodására hívnak mindenkit. A Krem nem zárja ki annak lehetőségét, hogy októberben újraindulhatnak az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások az ukrajnai rendezésről, jelentette Dmitrij Peszkov elnök szóvivő vasárnap. Peszkov közölte, hogy az új delhi csúcs találkozón Narendra Modi indiai miniszterelnök és Xi Jinping kínai elnök is felajánlotta segítségét Vlagyimir Putyin orosz elnöknek az ukrajnai konfliktus megoldásához. A Krem szóvivője szerint a vilniuszi kormány téved, amikor azt gondolja, hogy a nukleáris fegyverek telepítésére vonatkozó alkotmányos tilalom feloldása megnöveli Litvánia biztonságát. A Krem szóvivője szerint a litván vezetés nagy veszélyt provokál ezzel. Végül a várható időjárásról. Változóan felhős időre számíthatunk, majd nyugat-északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. A hőmérséklet csúcsértéke 19 és 25 fok között várható. Késő estére 11 és 19 fok közé hűl le a levegő. Hétfőn elszórtan lehet időszakos, gyenge esőre, záporra számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között várható. Kedves hallgatóink, önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz, mesés irodalom.
4: Felix Salten, Bambi. 14. rész.

Egy napon újra megjelent az erdőben Marina. Azon a télen, mikor Gobó eltűnt, már serdülő volt, de alig látták azóta, mert távol a többiektől magányos utakon járt. Sovány maradt, és egészen fiatalnak látszott. De komoly és csöndes volt, és szelídségben túltett valamennyi társán. Most hallotta a mókustól, a szajkótól és a szarkától, a rigótól és a fácántól, hogy Gobó hazatért, és csodálatos dolgokat élt át. Erre eljött, hogy lássa. Gobó anyja igen büszke és boldog volt elátogatástól. Az anya boldogságában különben is igen büszke lett. Örült, hogy az egész erdő az ő fiáról beszél. Sütkérezett hírneve fényében, és azt várta, hogy mindenki elismerje, az ő Gobó fia a legokosabb, a legtehetségesebb és a legjobb gyerek. Mit szólsz, Marina? Kiáltotta. Mit szólsz Gobóhoz? Nem várta be a választ, és folytatta. Emlékszel még, amikor Netla asszony úgy vélekedett, hogy nem sokat ér, mert a hidegben egy kicsit reszketett? Emlékszel még, amikor azt jósolta, hogy nem sok örömöm lesz benne? No, hiszen éppen elég bánata volt Gobó miatt, felelte Marina. Az elmúlt, kiáltotta az anya, és fölöttébb csodálkozott, hogy valaki még emlékezhet azokra a dolgokra. Ó, de sajnálom szegény Netla asszonyt, milyen kár, hogy már nem él, és nem láthatja, mi lett az én Gobó fiamból. Igen, szegény Netla asszony, mondta Marina halkan, igazán kár érte. Gobó szívesen hallgatta anyja dicséreteit. Tetszett neki. Ott állt, és a magasztalások közepette oly kellemesen érezte magát, mint a meleg napfényben. Az anya mesélte Marénának. Még az öreg herceg is itt volt, hogy Gobót lássa. Ezt titokzatosan, suttogva és ünnepélyesen mondta. Még sosem mutatkozott köreinkben, de Gobó miatt eljött. Miért mondta nekem szerencsétlen? Hallatszott most Gobó elégedetlen hangja. Szeretném tudni, mi értelme van ennek. Hadd csak, vigasztalta az anyja, ő öreg már, és olyan különös. De Gobóból végre szabadjára tört. Már egész nap ez jár a fejemben, és nem hagy nyugodni, szerencsétlen. Én egyáltalában nem vagyok szerencsétlen, igen boldog vagyok. Többet láttam, és többet éltem át, mint az összes többiek. Többet tudok a világról, és jobban ismerem az életet, mint bárki ebben az erdőben. Mit gondolsz, Marina? Igen, mondta Marina. Ezt senki se vitathatja el tőled. Ettől a naptól fogva Marina és Gobó mindig együtt járt.

0: Bambi az öreget kereste. Éjszaka hosszat kóborolt mindenfelé, alkonyattól napkeltéig. Ismeretlen és rejtett utakon barangolt, Faline nélkül. Néha még odahajtotta a vágy Falinéhoz, néha még épp oly szívesen volt vele együtt, mint régebben. Szépnek találta kettesben sétálni vele, a csevegését hallgatni, kimenni vele a rétre, vagy a bozót szélére egy kis vidám lakomára. De már nem elégítették ki teljesen ezek a találkozások. Régebben, ha Falinéval volt együtt, csak ritkán és futólag gondolt az öreggel való találkozásaira. Most lankadatlanul kereste az öreget. Megmagyarázhatatlan, egész lényét átható vágyat érzett, hogy lássa. És csak néha-néha jutott eszébe Faline. Őt bármikor megtalálta, ahányszor csak akarta. A többiekkel, a Gobóval vagy Ena nénivel való együttlét viszont kevéssé vonzotta. Elkerülte, ahol csak lehetett. Az öreg szava, amit Gobóról mondott, sokáig visszhangzott Bambiban. Különös erősséggel hatott rá. Gobó nyomban már visszatérésének első napján furcsa volt neki. Nem tudta miért, de ahogy rápillantott, ebben a látványban nyomban valami gyötrő volt a számára. Szégyenkezett Gobó miatt, anélkül, hogy tudta volna az okát. És aggódott érte, anélkül, hogy tudta volna miért. Mostanában azonban, amikor olykor a gyanútlan, önhitt, örökké jókedvű Gobóval együtt volt, állandóan ez az egy szó zaklatta: szerencsétlen. Nem tudott szabadulni ettől. Egy sötét éjszaka, amikor Bambi, hogy a macskabagoly tetszését megnyerje, újra erősítgetni kezdte, hogy mennyire megijedt, hirtelen eszébe jutott, hogy megkérdezze, nem tudja véletlenül, merre lehet most az öreg. A macskabagoly azt gurrogta, halvány sejtelme sincs róla, de Bambi észrevette, hogy csak nem akarja megmondani. Nem, mondta, ezt nem hiszem el önnek. Ön olyan okos, ön mindenről tud, ami az erdőben történik, s biztosan azt is tudja, merre van az öreg. A macskabagoly, aki úgy ült ott felborzolt tollazattal, most testéhez simította szárnyait, és egészen keskeny lett. Persze, hogy tudom, gurrogta még halkabban, de nem szabad megmondanom. Igazán nem szabad. Bambi elkezdte kérlelni. Nem fogom elárulni. Hogy is tenném, amikor annyira tisztelem önt? A macskabagoly újra szép, puha, szürkésbarna golyóvá változott. Kissé elforgatta okos nagy szemeit, mint mindig, amikor valami jól esett neki, és megkérdezte, úgy, tehát ön valóban tisztel engem? És miért? Bambi nem habozott. Mert ön olyan bölcs, mondta őszintén, és mégis olyan vidám és barátságos. És mert olyan művészettel tudja a többieket megijeszteni. Igazán okos dolog, olyan különösen okos másokat megijeszteni. Ha én ezt tudnám, biztosan nagy hasznomra volna. A macskabagoly csőrét pehelytollaiba mélyeztette, és boldog volt. Nos, mondta, tudom, hogy az öreg kedveli magát. Gondolja? Kiáltott közbe Bambi, s a szíve nagyot dobbant örömében. Igen, azt hiszem, felelte a macskabagoly. Kedveli magát, és ezért azt hiszem megkockáztathatom, hogy megmondjam önnek, hol van most. Felborzolt tollazatát újra szorosan a testéhez simította, és egészen vékonyka lett. Tudja, merre van az a mély árok ott a füzek mellett? Igen, bólintott Bambi. Ismeri a túlsó oldalon a fiatal tölgyest? Nem, ismerte be Bambi. Sose jártam még a túlsó oldalon.
1: Akkor figyeljen jól!
0: A macskabagoly suttogott.
1: A túlsó oldalon van a tölgyes, ott kell keresztül vágni. Akkor cserjék következnek, sok cserje, mogyoró és fehér nyárfa, galagonya és fagyal. A sűrű közepén hever egy vén vihartól kidöntött tölgy. Meg kell keresnie, mert onnan lentről, ahonnan ön nézi, nem lehet olyan könnyen meglátni, mint innen a levegőből. Ott lakik az öreg, a törzse alatt. De ne áruljon el!
0: A törzse alatt?
1: Igen!
0: A macskabagoly nevetett.
1: Ott az egyik helyen a földben egy mélyedés van. A földön fekszik az odvas fatörzs, és ott az öreg.
0: Köszönöm, mondta Bambi hálásan. Nem tudom, meg fogom-e találni, de ezerszer köszönöm. Gyorsan tovaszaladt. Néma szárnyalással követte a macskabagoly, és a feje felett elkezdett ujjongni.
1: Uj, uj!
0: Bambi összerezzent.
1: Megijedt?
0: Kérdezte a macskabagoly.
1: Igen,
0: dadogta Bambi, és ezúttal igazat mondott. A macskabagoly élvezettel gurrogott, és így szólt.
1: Csak eszébe akartam juttatni még egyszer, el ne áruljon!
0: Semmi esetre sem, erősítette Bambi, és elszaladt. Ahogy az árokhoz ért, egyszerre csak az éjsötét mélységből felbukkant az öreg. Oly hangtalanul és hirtelen, hogy Bambi újra ijedten összerezzent. Már nem vagyok ott, ahol keresel, mondta az öreg. Bambi hallgatott. Mit akarsz tőlem? Kérdezte az öreg.
1: Semmit, dadogta Bambi. Ó, semmit. Bocsásson meg.
0: Kis szünet után megszólalt az öreg, és a hangja lágyan hangzott. Te nem ma keresel először. Várt. Bambi hallgatott. Az öreg folytatta. Tegnap kétszer is elmentél a közelemben, és ma reggel újra kétszer, egészen közel hozzám.
1: Miért?
0: Bambi összeszedte a bátorságát.
1: Miért mondta azt Gobóról?
0: Gondolod, hogy nem volt igazam?
1: De!
0: Kiáltotta Bambi szenvedélyesen.
1: De! Érzem, hogy igaza volt.
0: Az öreg alig észrevehetően bólintott, és szeme oly jóságosan pillantott Bambira, mint soha még. Bambi e jóságos szemekbe mondta,
1: de miért? Nem értem.
0: Elég, ha érzed. Majd később meg fogod érteni. Isten veled!

Rövidesen mindnyájuknak feltűnt Gobó egy furcsa, aggasztó szokása. Éjjel aludt, amikor a többiek ébren voltak és erre-arra járkáltak. Napnak idején azonban, amikor a többiek búvóhelyüket keresték, hogy nyugovóra térjenek, ő felébredt és sétálni ment. Sőt, amikor csak eszébe jutott, habozás nélkül kilépett a bozótból, és a fényes napsütésben nyugodtan megállt a rét közepén. Bambi nem sokáig nézhette szó nélkül. Hát egyáltalában nem gondolsz a veszélyre? Kérdezte. Nem, felelte Gobó egyszerűen. Számomra nincs veszély. Te elfelejted, kedves Bambi, vegyült a beszélgetésbe Gobó anyja, elfelejted, hogy Gobó az ő barátja. Gobó többet engedhet meg magának, mint te, vagy mi többiek. És igen büszke volt. Bambi nem szólt többet. Egy napon Gobó feléje fordulva megjegyezte. Tudod, néha szinte furcsának találom, hogy itt úgy és akkor eszem, ahogy és amit akarok. Bambi nem értette. Mi különös van ebben? Mindnyájan így csináljuk. Igen, ti, mondta Gobó fölényesen. De velem egészen másképp áll az eset. Én megszoktam, hogy elém hozzák az ételt, és szólítanak, ha készen van. Bambi szánakozva nézett Gobóra, aztán Ena néni, Faline és Maréna szemével találkozott pillantása. De azok csak mosolyogtak, és csodálták Gobót. Azt hiszem, kezdte Faline, nehezen fogod a telet megszokni, Gobó. Nálunk idekünn nincsen télen se széna, se répa, se krumpli. Az már igaz, felelte Gobó elgondolkozva, ez még eszembe se jutott. El se tudom képzelni, hogy is megy az ilyesmi. Szörnyűséges lehet. Bambi nyugodtan mondta, nem szörnyűséges, csak nehéz. Nos, jelentette ki nagy hangon Gobó, ha nagyon nehezemre esik, egyszerűen újra elmegyek ő hozzá. Miért is éhezzem? Erre igazán nincs szükségem. Bambi szó nélkül elfordult és távozott. Amikor aztán Gobó újra egyedül volt Marénával, Bambiról kezdett el beszélni. Nem ért meg engem, mondta. A derék Bambi, azt hiszi, még mindig az az ostoba kicsi Gobó vagyok, aki valamikor voltam. Még mindig nem tud beletörődni, hogy én valami egészen más vagyok. A veszély. Mit beszél mindig a veszélyről? Hisz biztosan a javamat akarja, de a veszély olyasmi, ami csak a maga fajtájúaknak van, nem nekem. Maréna helyeselt. Szerette Gobót, és Gobó is szerette. És mindketten igen boldogok voltak. Látod? Mondta Gobó, senki sem ért meg olyan jól, mint te. Na persze, panaszra nincs okom, mindnyájan becsülnek és tisztelnek, de te értesz meg a legjobban. A többiek, akárhányszor mesélem is el nekik, milyen jó ő, meghallgatnak, s biztosan nem hiszik, hogy hazudok, de azért megmaradnak amellett, hogy ő mégiscsak iszonyatos. Én mindig hittem ő benne, mondta Maréna ábrándosan. Úgy? Vetette oda Gobó könnyedén. Emlékszel? Folytatta Maréna. Azon a napon, amikor ott maradtál fekve a hóban, azon a napon azt mondtam, ő eljön majd egyszer közénk az erdőbe, és játszani fog velünk. Nem, felelte Gobó vontatottan, nem emlékszem rá. Néhány hét múlt el, és egyik reggel Bambi és Faline, Gobó és Maréna összejöttek a vén meghitt magyaró cserjésben. Bambi és Faline éppen vándorútjukból tértek be oda, a tölgy mellett haladtak el, és nyugvó helyüket készültek felkeresni, amikor Gobóval és Marénával találkoztak. Gobó a rét felé tartott. Maradj velünk, mondta Bambi, mindjárt fel kell a nap. Ilyenkor már senki sem megy ki a szabadba. Nevetséges, gúnyolódott Gobó. Ha senki sem megy, én megyek.
Tovább lépdelt. Maréna követte. Bambi és Faline megállt. Gyere, mondta Bambi haragosan Falinének. Gyere, tegyen, amit akar. Tovább akartak menni. Akkor künn, a rét másik oldalán felhangzott a szajkó, hangos, figyelmeztető zava. Bambi azon nyomban visszafordult, és Gobó után rohant. Közvetlen a tölgy előtt érte be őt és Marénát. Hallod? Kiáltott rá. Mit? Kérdezte Gobó meghökkenve. Most újra átsívított a szajkó a rét másik szegélyéről. Nem hallod? Ismételte Bambi. Nem, mondta Gobó nyugodtan. A veszélyt! Sürgette Bambi. Most élesen felcsörgött a szarka. Utána megint egy. S pillanatra rá a harmadik. Eközben a szajkó újra feldikácsolt, és a magas levegőjékből jelzéseket adtak le a varjak. Most Faline is kérlelni kezdte. Ne menj ki, Gobó! Veszély van! Maga Maréna is kérte. Maradj itt, a kedvemért! Maradj ma itt! Veszély van! Gobó ott állt köztük, és fölényesen mosolygott. Veszély! Mi közöm hozzá? Bambinak egy a szükség sugallta ötlete támadt. Engedd legalább, hogy Maréna menjen ki először. Hadd tudjuk. Még be sem fejezte, Maréna már kisurrant. Ott álltak mind a hárman, és figyelték, mi lesz. Bambi és Faline lélegzett visszafojtva. Gobó az ő közismert türelmével, mint aki azt mondja, legyen meg a bolondos akaratotok. Figyelték, ahogy Maréna lépésről lépésre ment előre a réten. Lassan, a fejét felemelve, óvatos léptekkel körülfürkészett, és minden oldalra szétszimatolt. Hirtelen villámgyorsat fordult, nagyot ugrott, s mintha vihar söpörné, rohant vissza a sűrűbe. Ő! Ő van itt! Suttogta rémülettől elfúló hangon. Egész testében reszketett. Én láttam! Ő itt! Dadogta. Oda át! Az égerfánál áll ő! El! Kiáltott Bambi. De azonnal! Gyere! Könyörgött Faline, és Maréna, aki már alig tudott szólni, suttogta. Kérlek, Gobó! Gyere most! Kérlek! De Gobó nyugodtan maradt. Fussatok csak, amennyi belétek fér, mondta. Nem akadályozlak meg benneteket. Ha ő van itt, üdvözölni akarom. Gobót nem lehetett visszatartani. Álltak, és nézték, ahogy kimegy. Nem szaladtak el, mert Gobó roppant önbizalma, s ugyanakkor valami iszonyú szorongás Gobóért kényszerítő erővel tartotta fogva őket. Nem tudtak elmozdulni a helyükről. Gobó ott állt a rét közepén. Körülnézett, és kereste az égerfákat. Most, mintha megtalálta volna, és megpillantotta volna őt is. Ekkor eldördült a mennykő. A dörrenéstől Gobó a magasba szökkent, hirtelen megfordult, és hatalmas ugrásokkal menekült vissza a sűrűbe. Amikor hozzájuk ért, még mindnyájan ott álltak az ijegységtől szinte megbénulva. Hallották sípoló lélegzetét, s eszeveszett vágtatása őket is magával sodorta. Közrefogták, és menekültek. De Gobó csak hamar összerogyott. Maréna nyomban megállt, egészen mellette. Bambi és Faline valamivel messzebb, futásra készen. Ott feküdt, feltépett tomporral, és véresen budgyantak elő belei. Fejét bágyattan felemelte. Maréna, mondta erőlködve. Maréna, nem ismert meg. Hangja megtört. A rét felől a bokrok közt vad, kíméletlen zúgás kélt. Maréna lehajolt Gobóhoz. Ő jön, suttogta sürgetve. Gobó, ő jön! Nem tudsz felállni, hogy velem jöjj? Gobó újra felemelte fejét, és bágyattan forgatta. Aztán verdesett néhányat a lábával, és fekve maradt. Recsegve, ropogva és zizegve nyílt szét a bokor, és ő lépett elő.
Marina egész közelről látta. Lassan hátrált, eltűnt a legközelebbi cserje mögött. Bambihoz és Falinéhoz sietett. Egyszer még hátrafordult. Akkor látta, ahogy ő az elesett fölé hajol, és megragadja. Aztán hallották Gobó panaszos halálkiáltását.

0: Félix Salten, Bambi. A 14. rész hangzott el. Felolvasta Dunai Tamás, fordította Fenyő László, hangmérnök Liszkai Károly és Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendező R. Román Kata.
1: Ó, édes Istenem, hálát rebeg lelkem, hogy egész napon át úgy szeretél engem. Bánom sok vétkemet, szent fiadnak vére, mossa meg kegyesen szívemet fehérre. Vérasszom felettem, gondviselő szemed, kérlek óvd az éjjel testemet, lelkemet. Szűzőjáms, őrangyal, legyetek én velem, ha ti rám vigyázok, nyugodt lesz éjjelem. Amen.
0: A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Társadalmi célú reklám.
2: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulástámogató programja. Segítsen ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: A Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A 2007 óta működő iránytű hivatás tisztázó műhely sorozat a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán szerzetesi és papi összefogással vezetett, fiatal felnőtteknek szóló kurzus, tájékoztat a Magyar Kurír. Célja, hogy segítse azokat a 18 és 35 év közötti szabadállapotú fiatalokat, akik az életállapot szerinti hivatásukat keresik, szerzetességet, papságot vagy családos hivatást. Az iránytűben nem egyetlen konkrét életállapot felé szeretnék vezetni a résztvevőket, éppen ellenkezőleg. Arra hívják a fiatalokat, hogy megismerjék Istent és önmagukat, megtanuljanak figyelni a bennük megszülető vágyakra, kérdésekre és indítatásokra, és ezek fényében fedezzék fel, milyen útra hívja őket az Úr. Jelentkezési határidő szeptember 16-a. Szeptember 12-én szombaton 10 órától harmadik alkalommal rendezték meg Budapesten a Mindenki Születésnapja életvédő sétát és családi eseményt, adták hírül a szervezők. A rendezvény a Széchenyi István térről indult, a résztvevők a Lánchídon át a Tabánba sétáltak. Az idei esemény központi üzenete, most különösen fontos, hogy kiálljunk az életért. A szervezők szerint a jelenlegi közéleti helyzetben különösen nagy jelentősége van annak, hogy minél többen nyilvánosan is kiálljanak a megfogant emberi élet védelme, valamint a nehéz helyzetbe került várandós édesanyák és családjaik támogatása mellett. Az eseményen több mint 4000-en voltak jelen. Az eutanázia és az asszisztált öngyilkosság kérdése ma már nem elvont bioetikai vita. Több európai országban törvényes gyakorlat és a közbeszédben egyre inkább az emberi méltóság szinonimájaként jelenik meg. Erre reflektál a Domonkos Nővérek és az Advocata Nostra kiadó szervezésében megrendezett kétnapos program október 7-én és 8-án Budapesten a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán, tudatta a Magyar Kurír. Miközben a jogi szabályozás és a közvélemény gyors ütemben mozdul el egy irányba, kevés tér marad azoknak a kérdéseknek, amelyek valójában eldöntik a vitát, mit jelent emberként méltósággal élni és meghalni, mi a szenvedés helye az emberi életben, és vajon a szabad akarat hivatkozása elegendő-e ahhoz, hogy egy cselekedetet jóvá tegyünk. A katolikus intézmények, egyetemi oktatók és gyakorló szakemberek közös gondolkodására hívnak mindenkit. A Kreml nem zárja ki annak lehetőségét, hogy októberben újraindulhatnak az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások az ukrajnai rendezésről, jelentette Dmitrij Peszkov elnök szóvivő vasárnap. Peszkov közölte, hogy az új Delhi csúcs találkozó Narendra Modi indiai miniszterelnök és Xi Jinping kínai elnök is felajánlotta segítségét Vlagyimir Putyin orosz elnöknek az ukrajnai konfliktus megoldásához. A Kreml szóvivője szerint a vilniuszi kormány téved, amikor azt gondolja, hogy a nukleáris fegyverek telepítésére vonatkozó alkotmányos tilalom feloldása megnöveli Litvánia biztonságát. A Kreml szóvivője szerint a litván vezetés nagy veszélyt provokál ezzel. Végül a várható időjárásról. Változóan felhős időre számíthatunk, majd nyugat-észak-nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. A hőmérséklet csúcsértéke 19 és 25 fok között várható. Késő estére 11 és 19 fok közé hűl le a levegő. Hétfőn elszórtan lehet időszakos, gyenge esőre, záporra számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között várható. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Húsz óra 4 perc. Kedves hallgatóink, a zenei barangolás következik. Mári Szabó Eszter összeállítását hallják.

A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Fülöp Tamás. Mai összeállításunkban Beethoven 7. szimfóniáját hallják.

Beethoven 7. szimfóniája ragyogó, szenvedélyes muzsika. Tematikája szenvedélyesebb, sodróbb lendületű, hangszerelése fényesebb, színesebb, harsogóbb minden eddigi zenekari művénél. Annak idején Mendelssohn is megcsodálta a hangszerelésének csodálatos pompáját. A kompozíció 1812-ben készült, a kézirat tanúsága szerint a befejezés dátuma május 13-a. A darab érzelemvilágát a világtörténelmi események, napóleoni háborúk és a szerző magánéletének derűsebb időszakához, melynek nevezetes epizódja a csehországi Teplicben eltöltött nyaralás, amikor Beethoven zárkózott, emberkerülő természete ellenére élénk társasági életet élt, kapcsolódó élmények határozzák meg. A szimfónia olyan hangot üt meg, melynek eddig sem Beethovennél, sem más szerzőnél nem akadt példája.

Elhangzott a zenei barangolás. Beethoven 7. szimfóniáját a New Yorki filharmonikusok adták elő, vezényelt Leonard Bernstein. Az összeállítást Mári Szabó Eszter szerkesztette. Kedves hallgatóink, a következő percekben Alekszandr Porfirjevics Borodyin Igor Herceg Polovec Táncok című műve csendül fel, a Royal Philharmonic Orchestra játszik.

0: Alexandre Porfirjevics Borodin művét a Royal Philharmonic Orchestra adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 21 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én történt terrortámadások 25. évfordulójáról emlékezett meg 14. Leó pápa vasárnapi beszédében, tudatta az MTI. Az egyházfő hangoztatta, imádkozik azokért, akik életüket veszítették, és azokért, akik még mindig a tragikus nap sebeit hordozzák. Az amerikai pápa hozzátette, hogy a 25 évvel ezelőtti támadások a béke melletti elkötelezettséget sürgetik. A pápa a vasárnap a római Szent Péter téren mondott beszédet a déli úrangyala imádság után. Szent misével és családias kerti vacsorával ünnepelték meg Újlipótvárosban szombat este, hogy dr. Monostori László atyai már 10 éve végzi odaadó lelkipásztori szolgálatát a Budapest Újlipótvárosi Árpádházi Szent Margit plébánia templomban. Adta hírül a plébánia közösségi oldalán az Angelust idézve. Monostori Lászlót 2008-ban szentelték pappá, majd Rómában folytatta tanulmányait, 2011 és 2016 között érseki titkárként dolgozott, 2015-től az Esztergomi Hittudományi Főiskolán teológia tanári megbízást kapott, így a papnevelésben is fontos munkát végez. A függetlenségi népszavazások előkészítéséről tárgyal hétfőn Cardiffban Skócia, Észak-Írország és Wales miniszterelnöke, adta hírül az MTI. A három kormányfő memorandumot ír alá, amelyben a brit kormánytól követelik a referendumok kiírásának lehetővé tételét, mindhárom országban függetlenségpárti kormány van hatalmon. Skóciában az újabb függetlenségi népszavazás, Észak-Írországban pedig az Ír-sziget egyesítéséről szóló referendum lehetősége évek óta napirenden van. Változékony kora őszi idő várható a jövő héten, a hőmérséklet csúcsértéke jellemzően 20 és 27 fok között alakul. Elszórtan lehet zápor, zivatar, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez. A hirtelen szívhalál elleni küzdelem kulcsa a laikus újraélesztés és a működő képes defibrillátor hálózat. Ilyen esetben minden perc számít, a legrosszabb döntés a tétlenség, közölte a Magyar Kardiológusok Társasága a vasárnapi Szívünk Napja rendezvény kapcsán az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint a kórházon kívüli hirtelen szívmegállás leggyakoribb oka a koszorú érbetegség. Vasárnap a Szívünk Napja rendezvényen e célok jegyében újraélesztési flashmobbal és helyszíni bemutatókkal várták az érdeklődőket a múzeum kertben. Több mint 120 bortermelő várja szerdától az érdeklődőket Szegeden a Bortér elnevezésű gasztronómiai fesztiválon, tájékoztatta a szervező Szegedi Városkép és Piac Kft. Ügyvezető igazgatója az MTI-t. Rácz Attila elmondta, a szegedi fesztivál szezon záró eseményén 5 napon át a kifinomult ízeké és az igényes élő zenéjé a főszerep. A fesztiválra, melyen az egyedi hangulatú dombtér mellett a szomszédos aradi vértanúk terén is várják a vendégeket, az ország minden jelentős borvidékéről érkeznek pincészetek. 125 borászat hozza el Szegedre legszebb tételeit és az ősz első friss borait. Végül a várható időjárásról. A kevésbé felhős keleti tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet, ezt követően nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Elszórtan lehet időszakos gyenge esőre, záporra számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között várható. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét, amilyen csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán. Szabadon bocsátotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdte: Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte, és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad? És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, még meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Ezek az evangélium igéi.
1: Szent Máté evangéliumának 18. fejezetéből a 21-től a 35. versig tartó részletet Varga László olvasta fel.

0: 21 óra 7 perc. A Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória vasárnapi adásunk tartalmából.

Leó pápa jó kívánságait küldte az őszi zsidó ünnepek alkalmából. Nekünk is tükröznünk kell Isten szeretetét. Stúdió beszélgetés Dankó István atyával, aki a München környékén élő dunai svábokkal érkezett zarándoklatra Rómába.

Leó pápa jó kívánságait küldte az őszi zsidó ünnepek alkalmából. 14. Leó táviratot küldött Ricardo di Segni, római főrabbinak a Rosh Hashana, a Jom Kippur és a Szukkot ünnepe alkalmából. Remélem, hogy ezek az ünnepek a mindenható bőséges áldásának alkalmává és az öröm forrásává válnak, írta a pápa Ricardo di Segni római főrabbinak és az egész kedves zsidó közösségnek címzett táviratában a közelgő Rosh Hashana, Jom Kippur és Szukkot ünnepe alkalmából. Rosh Hashana elérkezése hozza magával a békés megújulás ígéretét és egy kedvező új kezdet édességét. Jom Kippur szent csendje legyen a béke és a belső világosság alkalma. Szukkot ünnepe pedig teljen örömmel, hálával és közösségben, írja a 14. Leó üzenetében. A pápa ismételten kifejezte saját és az egész egyház nagyrabesülését, és azt kérte az örökkévalótól, adja meg nekünk, hogy növekedjünk a kölcsönös barátságban, Róma városában és az egész világon. Rosh Hashana, a zsidó új év, az egyik legfontosabb vallási ünnep. Jom Kippur, az engesztelés napja, Szukkotot pedig a sátrak ünnepének nevezik.

Nekünk is tükröznünk kell Isten szeretetét. Stúdió beszélgetés Dankó István atyával, aki a München környékén élő dunai svábokkal érkezett zarándoklatra Rómába. Kedves hallgatóink, következő összeállításunkban Dankó István atyával beszélgetünk, aki a dunai svábok egy csoportjával érkezett zarándoklatra Rómába. Az interjúban a zarándoklat élményeiről, a dunai sváb közösségről, valamint személyes tapasztalatain és papi szolgálatán keresztül hitről, hagyományról és közösségről is szó esik. Hallgassák szeretettel a vele készült

0: Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Dankó István rogacionista atyát, aki a Dunai Svábok egy zarándok csoportjával érkezett Rómába, München környékéről. Dankó István atya Felvidékről, Szlovákiából származik, és rogacionista. Mutassa be a hallgatóinknak magát, hogy hogy került a Felvidékről München környékére.
1: 2008-ig 11 évig a Kassi Főegyház megye papjaként működtem Felvidéken, és azután léptem be a rogacionistákhoz, a szerzetes rendbe, amely Magyarországon, Felvidéken még akkor nem létezett, vagy nem voltak tagjai. És hát így, mivel hogy én mindig úgy gondoltam, hogy a német nyelv az fontos, hát mivel hogy róla tanultam, hát megtanultam olaszul, aztán meg szünidőkben mindig kétszer elmentem tanulni angolul az Egyesült Államokban. Hát úgy, ahogy megtanultam kicsit angolul is, hát gondoltam, hogy megtanult németül is. Hát így aztán, amikor az olaszok főnököm, aki tudott németül, és provinciális lett, azt mondta, hogy akkor menj Németországba, mert még a rendnek nincsen embere Németországban. Hát akkor elküldött engem Németországba, és ott kezdtem tanulni németül.
0: De innen, Rómából?
1: Innen, Rómából.
0: Igen.
1: Itt Rómában voltam káplán egy évig, a rogacionisták templomával, Szent Antal és Annibale templom a Piazza Astia Via Tuscolanában 15 perc gyalog a Laterán bazilikától, hogy ez a legfontosabb bazilik olyan szempontból, hogy a templomok anyja, Madre della Chiesa, úgy azt hiszem így nevezik a Lateráni bazilikát. És hát onnan küldtek engem tehát Németországba, és hát már több mint 10 éve vagyok Németországban, ebből másfél évet a München egyházmegyében, azelőtt a Regensburg egyházmegyében voltam. És most ott, a müncheni periférián, mert a külvárosba kerültem, káplánnak, ott megismerkedtem egy csoporttal, amelyeket úgy hívnak, hogy Dunai Svábok, és akkor hát, mivel én szeretek zarándokolni, hát így aztán az ajánlat és a kínálat megegyezett. Én felkínáltam nekik, hogyha akarjátok, akkor én szívesen rendezek egy zarándokutat, illetve vezetek egy zarándokutat Rómába, mert jobban tudok olaszul, mint németül. Persze néhány olasz kételkedik ebben, de azt már rájuk hagyom. De viszont akkor megvalósult ez az út, és most itt vagyunk, körülbelül 16-an, aztán még csatlakoztak hozzánk 5-en Felvidékről, hát így összesen, vagy akkor többen vagyunk, mert 22-en vagyunk összesen mostan.
0: István atya, a rogacionista rendről, csak röviden, hogy a hallgatóink is jobban megismerjék.
1: Hát Messinában, Szicíliában alapította Annibale Maria di Francia, jövőre ünnepeljük a halálának 100. évfordulóját, és a fő mondat, amit felfedezett az evangélium, úgy hangzik, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába, és ez az a rogáte, kérjétek, imperatív parancs, és hát mostan nekünk kell kérni az urát, hogy küldjön munkásokat, de persze nem mondhatjuk, hogy uram, küldjed őket, de engemet hagy békén, hát nekünk is kell valamit tennünk, hát így aztán nekem is kell valamit tenni a mennyek országaért, illetve azért, hogy a mennyek országa terjedjen, illetve itt is a földön már kezdjük el építeni az igazságossága, jósága, szeretett országa, béke országát.
0: Igen, ez egy vonzó karizma.
1: Igen.
0: És akkor most egy kicsit részletesebben, ha beszélne a Dunai Svábokról, tehát svábok, de magyar nyelvűek, tehát akiket kitelepítettek?
1: Így van, hogy hát a svábok, amit én tudok róla, az azt jelenti tehát, hogy Stuttgart környéke, és hát ott szétszették a házukat, aztán Dunán elérték Romániát területét, most a Szatmár németi és Oradea az magyarul Nagyvárad, akkor ott közte Nagykára meg Petri ezekből a településekből sokan kitelepültek, hát 89 után főleg, de már kezdte kicsit hamarabb is, mostan mivel hogy ott német svábokként nem igen tudták megtanulni németül, mert a lánymamák nem akarták beszélni az unokák előtt németül, mert féltek a kommunistáktól. Így aztán a gyerekek nem tanulták meg németül, vagy nagyon gyengén. Akkor, amikor kijöttek 89 után, akkor tanulták meg németül. A többnyire német nevű emberekről van szó, de jobban tudnak magyarul, úgy tűnik, vagy tudták. Most talán megint jobban tudnak németül, mert ha 30 év volt ilyenek, már gyerekei azok tökéletesen, és akkor most ilyen csoporttal jöttem, mert ahogy említettem, a német nyelv az egy kicsit nehezebb, mint az előző nyelvek, amit tanultam, így akkor nekem könnyebb magyarul, mint németül még mindig.
0: Tehát akkor ez egy nagyszerű egymásra találás volt ezzel a közösséggel. És most a római zarándoklatukon milyen programok elé néznek?
1: A legnagyobb nehézséget megoldottuk. Első nap meg volt a Szentpéterben reggel 8 órakor egy német mise a müncheni dolgokampitulál Ulrich Kampe celebráltam misét, én koncelebráltam és részt vettünk, mert itt van az én főnököm is, Esperes dónkapitulár, az azt jelenti, hogy mind a kanonok, 12 van a müncheni érségségben, és ő az egyik, aki Münchennek az egyik esperese, mert 3 espereség van, az észak-nyugati esperesének az esperese. És én ott vagyok az ő egyházközségében káplán, és hát most úgy alakult, hogy ő is itt van, meg én is, de ő 6 emberrel jött, illetve egy kis csoporttal, én meg egy kicsit nagyobb csoporttal, de úgy véletlenül úgy alakult, hogy mindenképpen ide kerültünk. Na és hát mi ott kezdtük hétfőn reggel a szentmisével, mert vasárnap este érkeztünk, és aztán meg a Szentpéter bazilika megtekintése után, illetve a szentmise után elmentünk a Lateráni bazilikába, onnan elmentünk, aztán a Szent Kereszt bazilika, onnan a Santa Maria Maggiore-ba, aztán a következő nap már kicsit lazább volt, már csak a központot néztük, már a Piazza Navona, Pantheon, a Trevi kút, meg a spanyol tér, spanyol lépcső, Piazza di Spagna, és aztán ma meg az audiencia, pampai fogadás, ez megint egy ilyen pihenő nap. Azon túl, hogy korán kellett felkérni, korán kellett jönni, hogy jó helyet kapjunk, mert szerencsére volt jó jegyünk. Van egy parto speciale, így mondják, hogy sokan meglepődtek, hogy milyen közel vagyunk a Szentatyához, ami nekem nagy örömre volt. Négy, aztán holnap meg a Szentpált meglátogatjuk. Holnap van még Szentmisénk is, a Villa Mater Redemptorisben vagyunk elszállásra, már kihasználom, mint a reklámhelye.
0: Igen, a tehát magyar, az egyik magyar zarándokház Rómában, a másik a Szent Istvánház, igen.
1: Jó. Hát így akkor már mostantól csak oda fogunk menni, valószínűleg, és akkor aztán meg szombaton menjünk haza, még maradok a péntek, amit még eltöltünk itt, és így azt hiszem, hogy meg leszünk elégedve, illetve hálásak leszünk, hogyha ezt minden így sikerül, hogy elterveztük, és akkor majd meglátjuk, hogy Münchenben majd találkozunk, hogy ilyen szép emlékeink lesznek Rómára és a Szentatyára főleg, mert mondom, említette, nagyon közel is voltunk hozzá.
0: Igen. És milyen benyomások érték a zarándokokat, és atyának is mi volt a...
1: Hát mondjuk már azt hiszem, hogy az emberi méltóságról beszélt a Szentatyá, amit az első dolog az intelligencia, az értelem emelte ki, a lelkismeret és a szabadságot, tehát ez, erről egyszer nem akarok sokat beszélni, mert lehet, hogy többen jobban értenek hozzá, mint én, de számomra ez nagyon fontos dolog, mert hiszen jobb gondolkodni, jobb értelmesen csinál dolgokat, mint értelmetlenül, és jobb a lelkismeretet szerint viselkedni, mint anélkül, és a szabadság, azt hiszem, hogy mindenki vágyulik szabadnak lenni, és hát mostán hogy lehetek én Isten gyermekeként szabad, vagy szabad a kereszténység, milyen szabadságot biztosít számra a Krisztusban vetett hitem? Ez a kérdés. És hogyha erre keresünk a választ, akkor talán jó úton haladunk.
0: Most visszatérve a dunai svábokra, akik ott München környékén élnek, István atyának milyen tapasztalatai vannak a lelkipásztori ellátásuk terén?
1: Hát mivel én egy német plébánia vagyok káplán, hát én direkt, egyenesen a lelki pásztorkodással nem foglalkozok a magyar hívekkel, csak azok, akik ott körülöttem laknak, azokkal szokok én találkozni, de nem rendszeresen, meg hát néha jön valaki gyóni, vagy néha most lesz egy esküvő is, egy magyar esküvő, de így hát egyenesen nem tudok beszámolni arról, hogy most milyen pontosan a pasztoráció, hogy néz ki, de azt tudom, hogy ők eléggé szét vannak szóródva, és akkor már elég sokan a saját plébániákon vesznek részt az egyházi életben.
0: Értem. És igazából akkor a német plébánián szerzett tapasztalatait hogyan hasonlítaná össze mondjuk az otthoni, tehát a kassai szokásos a környéki lelkipásztori ellátással? Melyek azok a különbségek vagy pozitív tapasztalatok, amik ott Németországban, München környékén ilyen érik?
1: Azt teszem észre, hogy több olyan ember felnőtt, aki felnőtt korában tért meg, kevesebb az, aki gyerekkorától vallásosan nevelő volt, és úgy...
0: Németországban?
1: Németországban, München periférián. Igen. Lakó emberek, a mi egyház községünkbe tartozók közt, sokan vannak olyanok, akik nem gyerekkoruktól hitben nőtek fel. Most például 3 fiatalt keresztelt a plébános ez éven, az is egy érdekesség, hogy vannak, akiket érdekel a hit, és jönnek. Persze lehet, hogy azért is jönnek hozzánk, mert a plébános tud kommunikálni jobban, mint mások, ahol nincsen ennyi sok keresztelésre jelentkező fiatal.
0: Igen, ez mondjuk a katolikus egyháznak az egyik legújabb tendenciája, hogy a fiatalok kezdenek visszatérni az egyházba New Yorktól.
1: Párizson keresztül,
0: igen. Ez egy nagyon pozitív jellemző most ebben az időszakban. Tehát akkor a saját plébániáján mit emel neki a mondjuk kihívások közül, és mik azok, amik nagy örömet szereznek a munkájában?
1: A kihívása idősek otthona, mert ott az emberek, megpróbáltunk egyszer leültetni 5-6 embert, hogy beszélgessünk kicsit, az egyik nagyot hall, a másik rosszul lát, a harmadik nem bír sokat ülni, akkor fel kell, akkor nem lehet igazából, mindenki szeret a saját szobájában lenni egyedül, és akkor mindenkit külön kell meglátogatni, és akkor mindenkivel külön kell beszélni, ez egy kicsit igényes dolog, meg aztán az értelmi szintjük is olyan, hogy nem mindig tudjuk, hogy mostan mennyire vagyunk képesek egymást érteni. Hát ez egy komoly dolog. Azon túl mi igyekszünk minden vasárnap délután, és a plébános, minden vasárnap délután menjünk a nyugdíjas házba. Ezzel sose tapasztaltam ilyesmit, mert vasárnap délután az nem a legideálisabb, vagy ami öröm az, hogy vannak minisztránsok, és azt teszem észre, hogyha a plébános időt szentel, és foglalkozik velük, akkor jönnek és vannak, de anélkül úgy tűnik, hogy máshol nincsenek, és azért, mert időigényes, és energiaigényes, és hát kell nekik szervezni dolgokat. Néha úgy tűnik, hogy sok a kísérő program, és kevesebb a hitoktatás velük kapcsolatban, de azon túl ez mindig jobb, mint semmi, mert valakinek úgy tűnhet, mert nekem is úgy tűnt, hogy hát mindent csináljunk, csak éppen katekézis nem nagyon, de viszont úgy látszik, hogy más lehetőség nincsen, mert hogyha azt akarjuk, hogy az egyházhoz kötődjenek valamilyen módon, akkor meg kell talán módját annak, hogy hogy lehet velük beszélni, és nem lehet azt mondani, hogy mostan így lesz, hogy én mondom, és ha nem, akkor vége, mert akkor vége. Meg kell találni a kommunikációnak a módját, és ez egy kis művészet, meg főleg energia és idő, amit meg kell fektetni. Úgy tűnik nekem.
0: Igen. Atya, a beszélgetés végén 3 évtizedes lelkipásztori tapasztalat, nemzetközi lelkipásztori tapasztalatából. Igen. Mit emel neki, hogyha így visszatekint erre az életpályára?
1: Hát, ez jó kérdés. Hát azt hiszem, hogy az, hogy az emberek el kell dönteni, hogy mostan szolgálni akar, vagy uralkodni. El kell dönteni, hogy ráhagyatkozni akar Istenre, vagy ő akar-e megszabni, hogy mi legyen. El kell dönteni, hogy mostan én elfogadom azt az embert olyan nekem, milyen, vagy megpróbálom átalakítani olyan nekem, aminek én akarom. El kell dönteni, mit akarok, és hát hogyha mostan az a mi feladatunk, hogy legyetek olyan tökéletesek, mint az Isten, akkor a mi tökéletességünk abban kell, hogy el legyen rejtve, amiben el van rejtve az Isten tökéletessége. És az Isten tökéletessége, az Isten nagysága elsősorban abban van, hogy irgalmas. És akkor nekünk is tükrözni kell Isten irgalmasságát, Isten szeretetét, hogyha olyanok kell, hogy legyünk mind az Isten tökéletesek. És hogyha mostan én megpróbálok olyan lenni, hogy akarom tükrözni ezt az irgalmasságot és a jóságot, akkor ezt kell tennem nekem. És hogyha ezt én nem fedezem fel, vagy nem fedeztem fel mostanáig, akkor már ideje, hogy felfedezem, mert csak így van értelme az egésznek.
0: Azt hiszem, hogy ez egy summás zárása a beszélgetésünknek. Dankó István atya, nagyon örültünk a látogatásának, köszönjük szépen a beszélgetést, és hát akkor lelki értékekben gazdag további római zarándoklatot kívánunk a csapatának, a dunai sváboknak München környékéről.
1: Köszönöm szépen, nagyon kedves.

0: Dankó István atyával, müncheni káplánnal készített beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!
1: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.
2: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
4: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
2: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
1: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
6: Franz Werfel, a helyreállított kereszt igaz története. Tandori Dezső fordítása. Első rész.

0: A történetet tőle magától hallottam. Alacsony, zömök, vöröshajú ember volt, tágpórusú arccal, nehéz paraszt kezekkel. Zöldes szeme többnyire le volt sütve, ám néha zabolátlan kis szikra villant benne, ami a 40 éves, sokat próbált férfinak egyszeriben egy dacos kisfiú arckifejezését kölcsönözte. Senki sem gondolta volna róla, hogy katolikus pap. Nem reverendát viselt, hanem szürke, térdnadrágos turista ruhát, vastag térdzoknit. Mikor először, még Párizsban találkoztam vele, már meglehetősen kopott volt az öltözéke. 2 év múlva Amerikában meg különösen nem keltett elegáns benyomást. Párizsban csak futólag találkoztunk. Bár alakja és egész lénye első pillantásra határozottan rokonszenves volt nekem, közelebbi kapcsolatba nem kerültünk egymással. Figyelmeztettek ugyanis, hogy vigyázzak Ottokár Félix atyával. A politikai menekültek világában tenyésző mérges vadhajtások egyikének bizalmatlansága neve. Egyik száműzött sem bízik a másikban. S ha tehetné, még önmagát is árulással gyanúsítaná, olyan zavarossá válik a lelke a hontalanságban. Ki ez az osztrák káplán? Kérdezgették a többiek. Miért kellett ennek menekülnie? Nem tudunk róla semmit. Nem valószínű, hogy akár szóval, akár tettel ellenállt volna a náciknak, hisz az osztrák klérus békét kötött velük az Anschluss után. Nem a párt küldte ide ezt a térdharisnyás, gyanús papocskát, hogy szimatoljon közöttünk? És hogy jött át a határon? Egyébként a minap is látták a Lille utcában. A Lille utcában van a német nagykövetség. Ostobaságnak tartottam ezt az egész fecsegést, mégis lehetőleg kerültem a papot. Nem is gondoltam volna, mennyire megörülök majd neki, amikor a St. Louis-i Hunters Hotelban váratlanul benyit a szobámba. Most nemrég történt, 1941 késő őszén. Előző este tartottam egy előadást, melynek során a modern emberiség válságát taglalva azt igyekeztem bizonyítani, hogy az Isten hit elvesztése a legfőbb oka minden nyomorúságunknak. Félix atya is ott volt az előadáson, s most néhány dicsérő szóval méltatta. A helyes úton járok, mondta, s ha továbbra is megmaradok rajta, akkor bizonyára rátalálok korunk kétségbeesett nihilizmusának még mélyebben rejlő titkaira is. A pap sápat volt, és fáradt, és rosszul táplált ember benyomását keltette. Amikor azonban segítőkészen a hogyléte felől érdeklődtem, elutasító kézmozdulat volt a válasz. Mindene megvan, ami kell. Saját magáról és a körülményeiről már akkor sem volt hajlandó beszélni, amikor 2 vagy 3-szor Párizsban találkoztunk. A társalgás most is csak általánosságokat érintett. Ám közben hirtelen eszembe jutott, miféle gyanúsítgatások kaptak lábra annak idején a menekültek körében vele kapcsolatban. Most, hogy itt ült előttem ez a férfi, még hihetetlenebbnek éreztem mindezt. Nem tudtam uralkodni magamon, s bár a tapintat nem engedte volna, önkéntelenül kicsúszott a számon a kérdés, hogy ugyan milyen események következtében kellett elhagyni a hazáját. Rám nézett hosszasan, a viharvert megnyerő arc szeplőivel és tág pórusaival sűrűn erezett falevélhez hasonlított. Tüskésen meredező haja, alacsony, de szépen barázdált homlok felett vöröslött. Mélyen ülő, pillátlan szemének villanása nyugtalanságot keltett az emberben. Hálás vagyok önnek, kezdte a káplán, hogy éppen ezt kérdezte tőlem, azt a régi-régi dolgot. És nem arra volt kíváncsi, hogy sikerült megszöknöm a franciaországi koncentrációs táborból, hogy jutottam át a német vonalakon, hogy lopóztam át a Pireneusok rejtekösvényein. Egy szóval, hogy nem ezek a kalandok érdeklik, amelyek végül is mindannyiunkkal megestek. De miért a hála? Egy darabig hallgatott, mielőtt felelt volna, bár akkor sem a kérdésemre válaszolt.
1: Bizony, szegény fürst aladár egész nap nem megy ki a fejemből. Ebben persze az ön előadása is ludas.
0: Csodálkozásomat látva elnézően mosolygott.
1: Milyen derék, jóságos ember is volt.
0: Ő esett el elsőként ebben a nagy háborúban, amelyben az ellenség az egész világnak ellensége. De nem tud senki az első elesetről. Hősi haláláért nem jár kitüntetés. Pedig mennyivel nagyobb az érdeme, mint azoknak, akik egyszerűen elesnek a háborúban. Miféle háborúról beszél, hisz 1938-ban, amikor Ausztriát bekevelezték, még nem volt háború. Majd mindjárt meglátja, bólintott a káplán, hogy a nagy háború már akkoriban elkezdődött. Éppen az a gondolat foglalkoztat tegnap óta, hogy rábízom önre, mint egy a kezébe teszem le ezt az elfeledett történetet. Ért engem? Milyen történetről beszél? A káplán védőn emelte kezét érzékeny szeme elé, mert a vakító délutáni nap élesen tűzött be a szobába, melynek ablaka Saint Louis hatalmas parkjára nyílt. Arról, amelyik egy zsidóról szól. Egy zsidóról, aki nem volt hajlandó káromolni Isten nevét. Kezdte halkan Félix. Majd néhány pillanat múlva így folytatta. Ez az igaz történet a meggyalázott és újból helyreállított keresztről szól.

Ottokár Félix atya Parndorfban volt plébános. Burgenland északi részén fekszik a kis helység, az erdős Lajta-hegység és a nagy fertőtó nádasmocsaras ligetei között. Burgenland, vagyis a várvidék, mely nevét a délnyugati dombjait koronázó középkori váraktól kapta, Ausztria legifjabb, legszegényebb és sok szempontból legkülönösebb tartománya. Az első világháború előtt Magyarországhoz tartozott, de a magyarok a békeszerződések értelmében át kellett, hogy adják osztrák szomszédjuknak. Burgenland tipikus határvidék. Magyarország, Szlovákia, Jugoszlávia és Ausztria találkozik itt egymással. Ennek megfelelően lakossága is elég tarka képet mutat. Magyar földbirtokosok és osztrák parasztok, szlovák zsellérek és zsidó kereskedők, horvát iparosok meg cigányok élnek itt egymás mellett. No meg a kunok rejtélyes törzse, akiket a 17. századbeli török háborúk sodortak egyre nyugatabbra. Maga Parndorf köralakú piacterével, a libaúsztatóval és alacsony gólyafészkes szalmatetőivel egyike a környék vigasztalan templomos községeinek. Szarmata jellege búskomor ellentéte éppen a kedves és vidám osztrák tájnak. Ki gondolná az eféle falucskák láttán, hogy itt van a közelben Bécs és az Alpok fenséges világa? Hajszál pontosan itt húzódik Kelet- és Nyugat-Európa határa. Parndorf egyetlen nevezetessége az, hogy a Bécs-Budapest főútvonalon fekszik, és az Orient meg az Arlberg Express ragyogó kocsisora keresztül robog a Parányi állomáson. Még sem Kismarton, sem a tartomány többi nagyobb helye nem dicsekedhet eféle világra szóló kitüntetéssel. Hogy Félix Jedleszéből, a bécsi munkás külvárosból, ahol a nagy templom káplánja volt, miért került az Istenháta mögötti Parndorfba, nem derült ki számomra világosan. Mivel azonban erre az áthelyezésre 34-ben került sor, a kormánycsapatok és a szocialista munkásság között lezajlott gyászos ütközetek után, ki ne emlékeznék az összeomlás felé vezető úteme történelmi stációjára, nem éppen ok nélkül feltételeztem, hogy a káplán a véres február során kompromittálta magát, és aféle büntetésnek számított ez a száműzetés. Mivel Félix erre célzást nem tett, én gondolom joggal resteltem megkérdezni a dolgot.

Párnorvban volt egy kis zsidó hitközség is. Körülbelül 10 családról lehetett szó. Összesen 30-40 főről. Szülőföldünk minden kis helységében voltak ilyesfajta hitközségek. Kismartonban és Mattersdorfban, északon Petronelben és Kidzében, ahol Ausztria, Csehszlovákia és Magyarország határa találkozik, délen pedig Rechnitzben, a jugoszláv királyság határán. Ezek a hitközségek többnyire néhány régi családból állnak, melyeket országszerte rokoni vagy sógori szálak fűznek össze. Mindenütt ugyanazokra a nevekre bukkanunk. Kopf, Zopf, Rót, Wolf, Fürst. A milliómos kismartoni Wolf család mellett fürsték voltak hitsorsosaik között a legtekintélyesebb emberek, persze egészen más értelemben, mint az előbbiek. Nagy vagyonra nem tettek szert, de a 17. századtól kezdve egész sor rabbi és tudós került ki közülük, akik azután a gettó különös történetében kiemelkedő szerepet játszottak. A burgenlandi zsidók két dologra voltak büszkék. Tudós férfiaikra és törzsökös voltukra. Ugyanis más zsidó nemzetségekkel ellentétben rég elfeledték már a vándorlét és a hontalanság átkát. Ők nem jöttek sem Orosz vagy Lengyelországból, sem Morvaországból vagy Magyarországról. Azzal büszkélkedtek, hogy ősidőktől fogva honosak ebben az országban. Legfeljebb, ha a szomszédos Steyr tartományból vándorolt ide, a szabadabb végekre egy részük, az üldözött protestánsokkal együtt a reformáció századában. A fürst család ugyanabból a Parndorfból származott, ahova a kegyvesztett Félix káplánt száműzték. Ott élt fürst Aladár, 31 néhány éves volt, fiatalon nősült, 3 gyermekük született, akik közül a legkisebb, egy kisfiú, épp Ausztria fekete péntekén töltötte be élete 3. hetét. Fürst Aladár különc és magányos ember lehetett, hiszen bár a filozófiai tudományok doktora lett, s a híres boroszlói Héber szemináriumot végezte el, nem tudott okosabbat kitalálni, mint hogy hazamegy szülőfalujának szalmatetős világába, és ott temetkezik el válogatott könyvtárában, amelyet Németországból hozott magával. Egyebekben pedig Parndorfban és még néhány szomszédos községben látja el a vidéki rabbi egyszerű hivatalát. Parányi imaházban tartotta az istentiszteletet, továbbá a környék népiskoláiban vallásra oktatta az izraelita gyerekeket.

Magától értetődő, hogy a káplán és a fiatal rabbi szinte nap mint nap találkozott. És mivel mindkettőjük hivatala olyan kényes módon azonos és ugyanilyen módon különböző volt, ugyancsak természetes, hogy még csak nem egy éve is megmaradtak a puszta köszönő viszonynál. Egy menyegzőn, ahol Fürst Aladár is megjelent, beszélgettek végre először hosszasabban egymással. Ezt követően Fürst látogatást tett a plébánián, amit Félix atya nyomban viszonzott. Kölcsönös meghívások következtek, és ettől kezdve azután rendszeresen, bár nem túlságosan gyakran jártak össze. Félix és Fürst között alkalmasint nem csupán hitük különbözősége támasztott gátat, de ott volt az évszázados idegenség is, amit nehéz áthidalni. Ennek ellenére Félix kimondottan rokonszenvezett Fürsttel. Nem is annyira az intellektuál műveltsége és olvasottsága töltötte el csodálattal, hiszen az ilyesmit gyakorlati ember lévén nem értékelte annyira, hanem valami más. Eddig, ha dolga akadt Jákob valamely fiával, mindig ott látta bujkálni a szemében a védekezést, az alig titkolt írtózást, amely a velük szemben valaha oly ellenséges egyház felszentelt papjának szólt, és amely mindenfajta beszélgetésnek szűk határokat szabott. Fürst azonban egészen más volt. Félelmetesen ismerte például a katolikus teológia szakágait. Szemmel láthatólag nagy gyönyörűséget okozott neki, ha felszikráztathatta szellemét. Pált idézte, Tamást, Bonaventúrát, Newmant, szinte jobban, mint erre egy gondbaj nyúzta falusi káplán képes lehet. A katolikus pap azonban megérezte, hogy Fürst Aladár a nagy tudáson túl többet is rejteget. Hogy legyőzte magában apáinak ősi és értelmetlen, bár szenvedéseik miatt mégis érthető Krisztus félelmét, anélkül, hogy hajszálnyira is eltávolodott volna saját vallásától. Félix elmesélte, hogy a rabbi egyik megjegyzése mély benyomást tett rá. A zsidó misszió kérdéséről volt éppen szó. S a kényes témát nem is ő, hanem Fürst hozta elő, meglepő elfogulatlansággal. Nem tudom, főtisztelendő atyám, mondta a rabbi, miért tartja az egyház olyan fontosnak a zsidók megkeresztelését? Hát kielégíti az az eredmény, hogy ezer törtető vagy gyenge lelkű renegát között akad két igazi hívő? No és aztán mi lenne akkor, ha a világon valamennyi zsidó kikeresztelkedne? Izrael eltűnne. Eltűnne azonban ezáltal az isteni kinyilatkoztatás egyetlen valódi tanúja e világról. A Szentírás így módon létezésünk által dokumentált igazságból üres és erőtlen mondává lenne, mint akármelyik görög mítosz. Nem látja-e vajon az egyház ezt a veszélyt? S éppen most ne látná a teljes felbomlás pillanatában? Összetartozunk mi ketten, főtisztelendő atyám, de nem képezünk egységet. A rómaiakhoz írt levélben ez áll. Krisztus gyülekezete Izraelre épül. Meggyőződésem, hogy amíg az egyház fennáll, fennmarad Izrael is. Ám ha Izraelnek, az egyháznak is buknia kell. És honnan támadnak efféle gondolatai? Kérdezte a káplán. Mindmáig tartó szenvedéseink nyomán, felelte a rabbi. Mert azt hiszi talán, hogy Isten haszontalan engedte, hogy tűrjük, amit tűrtünk, túléljük, amit túléltünk 2 évezreden át.

Transfer fel, a helyreállított kereszt igaz története. Az első rész hangzott el. Felolvasta Dunai Tamás, fordította Tandori Dezső, hangmester Liszkai Károly, zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince, rendezte E. Román Kata, szerkesztő Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Camille Saint-Saëns első ámol cselló versenyének második tételét Starker János és a Philharmonia zenekar szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 22 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én történt terrortámadások 25. évfordulójáról emlékezett meg 14. Leó pápa vasárnapi beszédében, tudatta az MTI. Az egyházfő hangoztatta, imádkozik azokért, akik életüket veszítették, és azokért, akik még mindig a tragikus nap sebeit hordozzák. Az amerikai pápa hozzátette, hogy a 25 évvel ezelőtti támadások a béke melletti elkötelezettséget sürgetik. A pápa a vasárnap a római Szent Péter téren mondott beszédet a déli úrangyala imádság után. Szent misével és családias kerti vacsorával ünnepelték meg Újlipót városban szombat este, hogy dr. Monostori László atya immár 10 éve végzi odaadó lelkipásztori szolgálatát a Budapest Újlipót városi Árpádházi Szent Margit plébánia templomban. Adta hírül a plébánia közösségi oldalán az Angelust idézve. Monostori Lászlót 2008-ban szentelték pappá, majd Rómában folytatta tanulmányait, 2011 és 2016 között érseki titkárként dolgozott, 2015-től az Esztergomi Hittudományi Főiskolán teológia tanári megbízást kapott, így a papnevelésben is fontos munkát végez. A függetlenségi népszavazások előkészítéséről tárgyal hétfőn Cardiffban Skócia, Észak-Írország és Wales miniszterelnöke, adta hírül az MTI. A három kormányfő memorandumot ír alá, amelyben a brit kormánytól követelik a referendumok kiírásának lehetővé tételét, mindhárom országban függetlenségpárti kormány van hatalmon. Skóciában az újabb függetlenségi népszavazás, Észak-Írországban pedig az Ír-sziget egyesítéséről szóló referendum lehetősége évek óta napirenden van. Változékony kora őszi idő várható a jövő héten, a hőmérséklet csúcsértéke jellemzően 20 és 27 fok között alakul. Elszórtan lehet zápor, zivatar, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez. A hirtelen szívhalál elleni küzdelem kulcsa a laikus újraélesztés és a működő képes defibrillátor hálózat. Ilyen esetben minden perc számít, a legrosszabb döntés a tétlenség, közölte a Magyar Kardiológusok Társasága a vasárnapi Szívünk Napja rendezvény kapcsán az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint a kórházon kívüli hirtelen szívmegállás leggyakoribb oka a koszorú érbetegség. Vasárnap a Szívünk Napja rendezvényen e célok jegyében újraélesztési flashmobbal és helyszíni bemutatókkal várták az érdeklődőket a múzeum kertben. Több mint 120 bortermelő várja szerdától az érdeklődőket Szegeden a Bortér elnevezésű gasztronómiai fesztiválon, tájékoztatta a szervező Szegedi Városkép és Piac Kft. Ügyvezető igazgatója az MTI-t. Rácz Attila elmondta, a szegedi fesztivál szezon záró eseményén 5 napon át a kifinomult ízeké és az igényes élő zenéjé a főszerep. A fesztiválra, melyen az egyedi hangulatú dombtér mellett a szomszédos aradi vértanúk terén is várják a vendégeket, az ország minden jelentős borvidékéről érkeznek pincészetek. 125 borászat hozza el Szegedre legszebb tételeit és az ősz első friss borait. Végül a várható időjárásról. A kevésbé felhős keleti tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet, ezt követően nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Elszórtan lehet időszakos gyenge esőre, záporra számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között várható. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Huszonkét óra 4 perc. Következik a zene közelben.

0: Hölgyeim és uraim, ez a Zene közelben műsor. Fülöp Csaba, Pereszegi Attila és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Vendégünk Tulasai Zsolt professzor úr, gasztroenterológus a Bell Klinikáról. Most egyébként azt kértem tőle, mert már volt vendégünk, hogy ezúttal ne csak opera élmények szerepeljenek a beszélgetésünkben, hanem egy kicsit pergessük vissza az életét. Hogyan kezdődött, amikor a professzor úr Kis Zsolti volt?
1: Köszönöm szépen előd a kedves meghívást, most is, mint mindig örömmel jövök. Különösen azért jelen alkalommal, mert arra kértél fel, hogy a zene iránti szeretetem, vonzalmam, érdeklődésem kialakulásáról is beszéljek. A zene iránti szeretetemről, amely végigkísérte az életemet. Haydn misével kezdtük, a Cecilia misével. Ez azért volt számomra fontos és meghatározó jelentőségű, mert az 50-es évek elején, olyan 53 táján, 54-ben a nagyapámmal rendszeresen a Mátyás templom vasárnapi 10 óra

0: nagyon magas színvonalat képviselt. Ez volt az első. Aztán persze elkezdtem zongorát tanulni, és nagyon szerettem, nagyon élveztem. Sokat,
1: hol
0: 8 évig zongoráztam. Az a nagyszüleimnél éltem, nagyapám maga is nagy zeneértő, nagyon-nagyon zeneszerető volt, nem, Abonyba, és ott tanultam az első 6 évben, ott a zeneiskolában. Most nagyon szerencsém volt, mert a zongoratanárnő az Pestről járt le, mert hát tulajdonképpen, ahogy úgy mondták régen, X-es volt, tehát nagyon nem kapott állást Budapesten, és ezért a vidéki zeneiskolákban foglalkoztatták őt így, hetente kétszer lejött Abonyba, és én hozzákerültem. Hát ő aztán a zongorázás csínyát, bínyát kezdte velem megtanítatni, és azzal büszkélkedett, hogyha azt mondom a Zsoltnak, hogy játssza el a fiszmol skálát, hármas hangzat felbontásból, leül a zongorához és megcsinálja. Hát ilyen fokra jutottam, míg végül aztán befejeződött ott a tanulmány, még egy ideig hozzájártam, aztán Pesten folytattam. De közben eljutottam az operába is. Édesanyám, olyan 12 éves lehettem, vagy 10-12, amikor elvitt először az operába, és ott Puccini Pillangó kisasszonyát hallgattuk meg. Hát csodálkoztam. Az opera, mint összművészet, meg maga az épület szépsége, a gyönyörűsége. A lámpáknak, amikor eloltják, akkor síri csend támad, és várják, hogy megszólaljon a mindent feloldó zene.
1: Tulajdonképpen hát ez egy szertartás.
0: Hát ez egy szertartás. Akkor volt az első olyan injekció, amikor beliszerettem az operába.
1: Nagyon jó. Aztán egyébként érdekelne, hogy a szülőktől kaptál-e zenei
0: a lökést. Nagyapámtól és édesanyámtól kaptam támogatást, és hát vittek, elvittek
1: az
0: operába.
1: Az a legtöbb,
0: és az a legfontosabb.
1: Lehet.
0: Aztán 16 éves lehettem, amikor egyszer elmentem már akkor spontán magam az operába, és Wagner Nürnbergi Mesterdalnokok című operáját hallgattam meg. Az a fajta Nürnbergi Mesterdalnokok ment az operába akkor, amelyet Nádasdy Kálmán rendezett, és Ferencsik János dirigált. Elbűvölt a zene. Ettől kezdve évtizedeken keresztül a Magyar Állami Operaház minden Nürnbergi Mesterdalnokok előadását meghallgattam.
1: Azt ott voltam.
0: Hát összesen körülbelül 80-at hallgattam meg akkortájt, de amikor a Nádasdy rendezést levették a programról, akkor megnéztem az újabb rendezést, és az valahogy nem nagyon tetszett. Aztán persze később eljutottam más helyekre is, ahol a mesterdalnokokat láttam, láttam Bécsben, Münchenben, Bayreuthban, láttam Zürichben, és hát megmondom neked őszintén, az a millió, az az előadás, az a szépség, az a Wagneri szellem, amelyik a Nádasdy féle rendezésben megnyilvánult, az mindegyikből hiányzott.

0: Csodálatos ez.
1: Az opera egyik csúcspontja.
0: Folyandárként alakul minden.
1: Igen, de ez több annál. Az opera egyik csúcspontját választottam, ez egy ima tulajdonképpen. A felszabadultság, a perspektíva megjelenése, a szépség, és számos érzelem jelenik meg. A Zax például lemond arról, hogy versenyezzen Éva kegyér, és a Walter pedig látszik, hogy már el fogja nyerni az imádott lány kezét.
0: Megszólalt a versenydal motivuma
1: igen,
0: is közben.
1: Tehát az ötös, ha valamit az operából, persze nem lehet, de ha mégis ki kellene emelni az ötöst, azt mindenképpen. Hát ez volt a mesterdalnokok történetem. Azután érettségi után nem vettek a piarista gimnáziumba, és attól akkor orvos egyetemre. Ez még egy érdekes dolog, ugye.
0: Mert onnan nem nagyon lehetett abban az
1: időben. Hát az orvos egyetemre nem nagyon. És akkor kicsit gondolkodtam azon, hogy vajon a művészeti irányban mozduljak-e,
0: ott
1: vagy az orvosi.
0: Volna, mi vonzott?
1: Hát elsősorban a zenetörténet.
0: Stim kollégák lettünk.
1: Hát
0: volna,
1: akkor
0: látod?
1: Igen, zenetörténet, de aztán tulajdonképpen miután a családban volt több orvos, és az ő példájuk nyomán úgy döntöttem, hogy mégiscsak az orvoslásban megnyilvánuló szépség az, ami a muzsikával tovább élhetek, mert azt lemondani az életem folyamán úgyse fogom tudni, de az orvoslással egy új perspektíva nyílik meg előttem, és akkor felvételiztem, nem vettek fel persze elsőre, csak előfelvétellel éppen a gimnázium miatt, és akkor ezt az egy évet, sőt, még utána még egy évet az elsőbe, jelentkeztem a budapesti kórusba felvételre.
0: Forrai
1: Miklós. A Forrai Miklósnál meghallgatott. Hát hangom nem volt igazán énekhang természetesen, de látta bennem a lelkesedést, az ambíciót, sőt, amikor beléptem volna, nagyon meleg volt még a felvételén, akkor megpróbáltam valamit üdítőt inni a büfébe, éppen sört kértem. Hát a Réti Dudi is ott volt, és igen, megszólalt, hogy hát ne így a sört, mert a komló az befolyásolja a hangszalagokat.
0: Mennyire igaza volt?
1: És hát mondtam neki, hogy hát ezt, nem nagyon fogja. És nagyon nagy szerencsém volt, mert a kórus akkor tanulta a Bach Máté Passiót. A világ zeneirodalom egyik csúcsát, sok van, de az egyik Monteverestjét. És akkor a kórus az különböző szólamokra bomlott szét, és a különböző szólamok együtt tanulták meg, aztán összeadták a szólamokat, és végül megszólalt a Máté Passió. Hát ebből egy zsoltárt szeretnék bemutatni.

0: A budapesti kórushoz egyébként nagyon sok élmény fűz. Hát elsőként akkor léptem pódiumra, amikor Ferencsik a Faust elkározását dirigálta. Aztán nem akarom részletezni a többit, de csak emlékeztetni szeretnék arra, hogy például Ibgon Stravinsky is itt járt Pesten, és a Zsoltár szimfóniát dirigálta.
1: 1963.
0: Mit ad Isten, ott álltam a leghátsó sorba, Carlo Maria Giulinit és Gardellit. Gardellit azt mindenki szerette, és Puccinival kezdtük, hogy a Pillangó kisasszonyt láttam először, de a igazi Puccini áttörés az a Gardelli féle Manon Lescaut felújítás. Azért
1: mondta a szólistákat is, mert valami fantasztikus.
0: Hát akkor két szereposztásban játszották, de aztán végül, amikor az operáz igazgatósága belátta, hogy a két szólista garnitúrát érdemes a legjobb színvonalon összeállítani, akkor a Manont a Házi Erzsébet, a De Grieux-t a Ilosfalvi, a Hadnagyot azt Melis György, a Jérôme de Revoir-t pedig Maleczky Oszkár éneket. Most óriási élmény volt a Gardelli féle Manon Lescaut, és hát ezért hoztam el egy nem tipikus részletet, de olyan részletet, aminek a következő zenében jelentősége lesz, ez a második felvonásbeli madrigál.
2: Köcsefi son costor, charlatán.

0: ha nem hallom ezt a utolsó tatatatam részletet, akkor nem ismertem volna rá, hogy a Manonból van, mert így kiszakítva ritkán szoktuk ezt
1: a Manon az 1889-ben íródott, és egyszer meghallgattam a Puccinitől a Messa di Gloriából az Agnus Deit, és mit ad Isten, visszaköszönt ez a motívum, úgyhogy hallgassuk meg a Messa di Gloriából az Agnus Deit. Ez is Puccini.
0: Milyen érdekes, én meg annak idején így fedeztem fel a Puccini Fecske című vígoperáját, valahogy hozzájutottam a zongora kivonathoz, és végig zongoráztam. És erre is hasonlít egy kicsit, ott is előlegez, tehát saját magától, hogy mondjam, hát a stílus.
1: Hát, igen.
0: Az az övé.
1: Tehát következik a Messa di Gloriából az Agnus Dei.

0: Milyen érdekes, hogy közben arra gondoltam, hogy ez ugyanaz a Puccini, mint aki a Toszka első felvonása kezdetén egy fantasztikus Tedeumot komponált.
1: Igen. Kezdetben az opera és a szimfonikus zene az, amelyik számomra a mindenséget jelentette, és egyszer csak már egyetemista voltam, amikor a Zeneakadémiára elmentem, ahol Theo Ádám adott dalestet, és a Schumann Dichterliebét énekelt. És amikor megjelent, és elkezdődött a Im wunderschönen Monat Mája Heine versére, akkor azt mondtam, hogy ez egy új világ. A dalirodalom az kimeríthetetlen gyönyörűséget nyújt a hallgatók számára, és ettől kezdve tudatosan törekedtem arra, hogy a dalirodalmat megismerjem. Kottákat vettem meg, a lemezeket aztán összegyűjtöttem.
0: Várjál, és hát a kottákat a világ... vettél, akkor feltételezem, hogy otthon te is megnézted.
1: Meg, hogyne, persze.
0: Gyönyörű május, hogy szólal meg a zongorán.
1: És aztán később módon nyílott a világ dalirodalmának a legnagyobbjait meghallgatni élőben, így mindenek előtt Hermann Preyt, akit nagyon szeretek, de Dietrich Fischer-Dieskaut is természetesen.
0: Kit ismertél személyesen?
1: Hermann Preyt. És René Fleminget, akinek szintén a Richard Strauss
0: dalirodalma. Hát az egy későbbi.
1: Az egy későbbi időszak. Igen. Tehát amikor megismertem a dalirodalmat, ez a Dichterliebével kezdődött, de most egy másik dalt választottam, a Frühlingsnachtot, amelyik Joseph von Eichendorff versére készült. Önmagába véve az, hogy tavaszi éj, az képzeteket kelt, a gyönyörűséget, a tavasz megújódását, a virágok illatát, és ez mind ebbe a rövid kis dalba benne van, és ez mind Hermann Prey gyönyörű hangján szólal meg.

0: Múlt évben a Operaház operastúdiós növendékeinek tartottam előadást, és azzal foglalkoztam, hogy ezt a dalt, ezt 10 különböző interpretációban mutattam be, nem mondtam meg, hogy ki énekli, és adtam egy szavazólapot, hogy mondják meg, hogy számukra melyik volt a legjobb, a legmeghatóbb, a legmegragadóbb. Hát nagyságok szerepeltek a népsorban, és a opera stúdió hallgatói ezt az interpretációt emelték ki.
1: Pedig nyilván volt diszkó, meg Svéd Sándor, meg...
0: Hát volt, sok. Na most egyszer, amikor a Liszt átiratok közelébe kerültem, akkor hallottam, hogy a Liszt nem csak a Wagner repertoár egy részét, vagy mondjuk a Beethoven szimfóniákat, hanem a dalokról is készített változatokat. És ennek a dalnak is, a Frühlingsnachtnak is van egy Liszt-féle átirata. Egész fantasztikus mélységeket tár fel Liszt, zsenie, ebből a dalból. Hát hallgassuk meg.
1: Nem először mondod ezeket, és egészen fantasztikus, azóta különösen figyelem ezeket az átiratokat, és Lisztnél az egész egyszerűen döbbenetes, hogy ő csak alapnak tekinti az eredeti dalt, és hozzáteszi a saját fantasztikus zongorázását, és valahol olvastam, hogy Liszt is olyan volt, hogy elég volt valamit egyszer meghallgatnia, vagy egy kottát látnia, és azt már lefényképezte, és arra már fantasztikusan tudott játszani.
0: Igen, kiegészíti a dalt az ő lelkének a szárnyalásával, a szépséget bemutatja, és feldíszíti a dalt. Hallgassuk meg!

0: Ugye? Egészen más perspektívát ad a Liszt zongora játéka a Schumanni érzéseknek.
1: Ahogy mondtad, valóban feldíszíti, de közben hozzáadja a saját virtuózitását is.
0: Mintha más dalt,
1: mintha más dalt is lenne. Egy ilyen apropó neki a Schumann eredetie.
0: A dalok mellett, és a dalok vezettek ahhoz, meg hát persze az opera játszás is, hogy a szép hangok iránti vonzalmam az egyre fokozódott, egyre nőtt. Tehát a hangszín, az éneklés tudása, különböző regiszterek megjelenése, az számomra elbűvölő volt. Nem mindegyik énekesnél valósult ez meg, de van egy, akit különösen, akit nagyon, akit mindenek fölött nagynak érzek, aki úgy tanult meg énekelni, hogy érezni lehet, hogy az összes ormelléküreg és arcüreg együtt rezonál a hangjával, és a hang szépsége valami olyan mérhetetlen gyönyörűséggel jelenik meg, hogy az páratlan. Hát most ezek után megmondom, hogy ki az. Svéd Sándor. Hallgassunk meg egy Verdi áriát.

0: fantasztikus hang, az annyira kijön belőle, ömlik természetesen, hogy egy tenor példát mondjak, ilyen Pavarotti-szerű. Tehát neki ez a legtermészetesebb, aranyhang.
1: Igen. Szerencsé volt, mert én sok előadásban láttam őt, meghatározó szerepeiben, Scarpiában, a Tannhäuser Wolframjában, és hát ő...
0: Rigoletto.
1: Rigoletto, hát az óriási volt. De ő Wagner szerepeket is énekelt, mert például Wotant énekelte, és a Milánói Scalában Hansak is. Ugye erről nem nagyon van felvétel, meg ismeret se, hogy ez megtörtént, de jellemző, hogy mennyire sokoldalú volt.
0: Hát egyébként, bocsánat, hogy közbeszólok, mert te nem fogod elmondani, hogy közben elkezdtél lemezeket, CD-ket gyűjteni, és olyan gyűjteményed jött össze, ami azt hiszem Magyarországon hát, senkinek
1: hát
0: nincs.
1: Hát azt nem tudom, sok lemezen van, az kétségtelen, ez úgy indult, hogy egyszer meghallottam a Mozart Figaro házasságát. Carlo Maria Giulini vezénylete, Londonban történt a felvétel, és elkápráztatott ennek a műnek a szépsége. Akkor elkezdtem gyűjteni a Figaro házasságák felvételeket, és eddig élő felvételekkel együtt, meg stúdió felvételekkel együtt 180 felvételem van.
0: Még egyszer mond a számot?
1: 180, 180.
0: Van különböző, olyan,
1: különböző.
0: Figaro házasság, különböző, teljes opera.
1: Van olyan, amelyik azonos, például egy 1953-as Furtwängleres felvétel, amely az egyik augusztus 8-án vették fel, a másikat augusztus 13-án, ugyanazokkal a szereplőkkel.
0: És mégis más.
1: Egy picit más, de azért ott a zseni, az meg
0: most, ha nagyon szemtelen lennék, elnézést, professzor úr, hát ugye barátok meg vagyunk, ezeket mind végighallgattad többször?
1: Van olyan, amelyiket még többször ne. Amikor megveszem, és hozzám kerül, akkor meghallgatom, és körülbelül emlékszem rá, hogy mi volt az, ami megragadó. Említettem már a daléneklésnél Hermann Preyt, akit hát többször láttam a Müncheni Staatsoperben, mert ugye én voltam ösztöndíjas Münchenben, és ott dolgoztam egy
0: már
1: kórházban.
0: Mint orvosként.
1: Persze, igen, és hát a legfőbb ambícióm az volt, hogy minden este ott legyek az operába, és ilyen formán a legszebb opera, akkor a Müncheni, hát most is, de akkor is a Müncheni Operaház a világ operaházainak élvonalába tartozott, a legnagyobb énekeseket foglalkoztatták. És ott Hermann Preyt többször hallottam, például a Figaro házassága Figaróját is. A hang szépség ugyanúgy megnyilvánul. Egy kicsit más, mint Svéd Sándorban. Kevésbé drámai, kevésbé átütő, de a hang szépség itt is csodálatos.
0: Professzor úr, most fogsz irigykedni, ha szabad így mondanom, mert kétszer is forgattunk televízió részére Hermann Preyjel, egyszer egy Schubertiáda koncertet.
1: Hohenemsbe.
0: Így van.
1: Igen, Feldkirch mellett.
0: Így van. A másik alapította. Készült egy ilyen televíziós koprodukció film, a Fertőtó körül 4 évszak. És ő ott az osztrák oldal egyik nagy sztárja volt, és emlékszem, olyan jó kedvel, egy kutyájával jött.
1: Egy nagyon kedves ember
0: nagyon
1: volt, barátságos,
0: kedves.
1: Vidám, nagyon. Kedves, infarktusba halt meg aránylag korán, készültem arra, hogy megnézzem a Beckmesserét, és az előadás előtt 3 héttel jött a hír, hogy sajnos meghalt. De a Figaro házasságát, mint Figarót, őt többször hallottam vele, mindig megdöbbentő, gyönyörű volt, hát hallgassunk bele egy áriát.

0: Az előbb elsiklottunk, amikor azt mondtad, hogy opera stúdiósoknak tartottál előadást. Kérem szépen, egy gasztroenterológus professzor operistáknak előadást tart. Azért ez nem mindennapi esemény.
1: Növendékeknek. Növendékeknek.
0: Jó. Hát tudjuk, igen, ott már mindenki nagy művész. Úgyhogy le a kalapot.
1: Térjünk vissza a hangszépséghez és a dalirodalomhoz. Amikor egyszer Münchenben meghallgattam Richard Strauss Arabella című operáját a René Fleminggel a címszerepben, akkor az a hangszépség, ami René Flemingből áradt, az elbűvölt. Olyannyira, hogy az előadás után megnéztem, hogy mikor játsszák legközelebb, 4 nap múlva játszották újra, hazajöttem, és újra kimentem meghallgatni, és ettől kezdve, ha René Fleming Európában énekelt, én mindenütt jelen voltam. Sőt, kimentem a Metropolitan előadásaira is, számos Metropolitan előadást hallottam, nem csak persze a René Fleminggel, hanem az ott zajló előadásokat. Körbe 10 évig minden évben megfordultam a Metropolitanbe. A René Flemingnek, akivel egyébként személyes kapcsolatom is, személyes jóbaráti kapcsolatom is kialakult, az elsősorban Mozart és Richard Strauss specialista volt.
0: És egy könyv is megjelent.
1: Igen, az általad. Az ő életrajza, az, aminek a magyar kiadási jogát átadta nekem, és egy gyönyörű könyv jelent meg, amely most is kapható az Operás stúdiójában. A Richard Strauss összehasonlítottam szintén például a 4 utolsó éneket számos énekesnővel, hát talán a Elizabeth Schwarzkopf egy kicsit hasonlít, de azért lehet, hogy szubjektív vagyok, de a René Fleming hangszépségét, kifejezőkészségét, a hajlításoknak a gyengétségét, azt egyik sem éri utol. 2 Richard Strauss dalt hoztam egymás után, azt hallgassuk meg, rövidek.

0: Richard Strauss valamennyi hősnőjét énekelte. René Fleming az Ariadnét, az Arabellát, a Daphnét, de mindenek fölött álló volt az ő ikonikus szerepe a Marsalina rózsalovakba. Több helyen láttam. Bécsben, Münchenben, Zürichben, a Metropolitánban. De a legszebb, a legidillibb az a müncheni előadás volt Otto Schenk rendezésében. Ez a szerep valóban René Fleming egyéniségéhez, alakjához, a hangszépséghez íródott. Olyannyira szép ez az utolsó, az a terztet, hogy Richard Strauss temetésén ezt játszották. Az énekesek nem tudták elénekelni, mert sírtak. Olyan gyönyörű, olyan megható, olyan bensőséges, és ott a hangszépség úgy kivirul, ahogy az páratlan. René Flemingnek köszönhető.
1: Hölgyeim és uraim, ez volt a Zene közelben Tulasai Zsolt professzorral, Fülöp Csaba, Peresztegi Attila és a magam nevében köszönöm a figyelmet.

0: a zene közelbent hallották.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 23 óra. A Keresztény Közéleti Akadémia ismétlése következik.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Nyári csavargásaim során eljutottam Nyíregyházára, és ott örömmel fedeztem fel, és látogattam meg a Kállai gyűjteményt. Kállai Kristóf alapította a múzeumot, a család megőrzött kincseinek, értékeinek bemutatására. Ott szembesültem vele, hogy Kállai Kristófnak, aki Kállai Miklós egykori miniszterelnöknek a gyermeke volt, idén kettős jubileuma van. 1916-ban, vagyis 110 éve született, másrészt 2006-ban hunyt el áprilisban, vagyis 20 éve. A kettős évforduló jó alkalom arra, hogy fölelevenítsem és megosszam a hallgatókkal azt a beszélgetést, amelyet a 90-es évek közepén folytattam vele Rómában, a máltai lovagok épületében, amelynek a kulcslyukáig sok ember eljut, onnan gyönyörű rálátás van a Szentpéter bazilika kupolájára, de én benn is voltam abban az épületben, ahol a máltai lovagrend vatikáni követsége működik. Először is mikor kellett elhagynia Magyarországot, és miért, illetve hogy Rómába érkezve mi fogadta őt, és hogyan működött közre a római magyar emigráció megszervezésében.
4: Végrehajtottam a saját bődemen a földreformot, a megmaradt 300 holdba, mivel három testvér mindegyik 100-100 holdat kapott, abba elkezdtem gazdálkodni. Közben állandóan kaptam a külügyminisztériumból a felszólításokat, hogy menjek fel a külügybe, mert kell, hogy igazoljanak engemet, hogy neme voltam fasisztának, nevezték akkor azt nagyon szép szót, hogy neme voltam fasiszta. Tehát nagy nehezen végre aratás körül felmentem Pestre, ahol nagy meglepetésemre kihallgattak, és utána el se vonult a bizottság, hanem azt mondotta, hogy kérem, igazolást kap, és megkapja írásba hamarosan, és lépjen vissza, térjen vissza a külügybe. Én lementem újra a Kálósemjénbe, és mikor megkaptam a táviratot, hogy lépjen be a külügybe, akkor visszatáviratoztam, hogy a kormányoknak az intenciója az, hogy a közellátást biztosítani, tehát én, mint gazdálkodó ember fontosnak tartom, hogy a termést behozzam és gazdálkodjak, tehát én egyenlőre a külügybe nem megyek bele. Erre fel táviratváltás állandóan üzenegetés, hogy menjek, ne menjek, én nem mentem, és húztam, halasztottam a dolgot, mert közben rájöttem természetesen, hogy ez az egész csak egy képmutatás, hogy aztán kidobhassanak mentől hamarabb a régi külügyeket. Tehát erre fel nem mentem be a külügybe, gazdálkodtam, a következő évben azonban olyannyira kezdett szorulni a hurok a nyakamon, hogy már nem tudtam tovább várni, tehát kimentem Bécsbe 46 januárjában, és édesapámmal megbeszéltem, hogy hamarosan nekiindulok, és én is kimegyek Olaszországba. Ő már akkor Capriba volt, majd beszélek erről is. És akkor 46. április 15-én elhagytam Budapestet, éjszakán egy bérelt kocsival átmentünk a határon, senki se állított meg bennünket, és Bécsbe voltam egy hétig, utána Innsbruckba egy másik hétig, és utána május 1-én megérkeztem Rómába, ahol édesapám várt rá. Rómába, mikor megérkeztem, több vörös zászlót láttam az alatt a pár nap alatt, mint egész Magyarországon két év alatt, vagy másfél év alatt, és akkor lementünk Capriba, ahol édesapámnak volt egy lakása, és oda lementünk, és kezdettünk, hogy a jövő felől érdeklő. Róma miből állt? Rómában volt Apor Gábor, volt szentszéki követünk, akinek a szentszéki követség épülete, amit akkor Via dei Martiri Fascistinak hívtak, és amelyet lebontottak közbe, és mostan az Opus Dei-nek a palotája van ottan. Ottan volt az ő követsége, és Perczel Tamás volt a követségi titkár vagy tanácsos, de már természetesen nem voltak szolgálatban, de mivel nem volt más, hát egyelőre még ott voltak. Azt lassanként felszámolták, és akkor Apor Gábor nyugdíjba vonult, és a kolonna herceg adott neki a palotájába egy kis lakást. Miért a kolonna herceg? Mert Apor Gábor a háború alatt a kolonnáknak a lovait a követségre vitte, és mondván a németeknek, hogy ez követségi lovak, és ezért a kolonna ezért hálásból adott neki egy lakást életfogytiglan a kolonna palotában.
5: Ott a Szenti Apostoli templom mellett, ugye?
4: Ott abba a udvarba, hogy szembe rögtön a főbejárta a másik oldalnak volt egy kis lakás, két szoba, azt hiszem egy vagy két szoba, nagyon szerényen ott élt Apor Gábor. Tehát Rómában meg volt Apor Gábor.
5: Elnézést, hagyj vágjak közben, mit csinált Apor Gábor az irataival a követségnek? Erről lehet-e tudni valamit? Hol lehetnek azok?
4: Fogalmam sincsen, hogy hol van. Én azt hiszem, hogy ott hagyott mindent.
5: Az épületbe?
4: Az épületbe. Nekem az az érzésem, hogy ott hagyott mindent az épületbe, mert ő nem vitt el semmit se. Ő egy rettes puritán ember volt, és ő semmit, abszolút nem akart semmit se. A Perczel Tamás szintén ottan volt. Perczel Tamás utána megnősült, és elment Észak-Amerikába, ahol neki rokonsága volt, és ottan maradt, és élete végéig ottan lakott. Megalakult később a Magyar Nemzeti Bizottság, mikor már Varga Béla, Nagy Ferenc kijöttek, és a Magyar Nemzeti Bizottságnak lett a itteni megbizottja. Előtte pedig csináltunk itten egy lokális magyar komitét, és annak lett ő az elnöke, és én voltam a titkárja ennek a komitének. Szóval Apor Gábor itt maradt Rómába, azután lett a máltai rendnek a kancellárja, ami nálunk miniszterelnököt jelent, utána pedig lett a rendnek a követe a Quirinálnál. És ez volt Apor Gábor, ott maradt élete végéig. Apor Gáboron kívül még Rómában voltak akkor az ifja Korti Miklós, aki szintén megjárta Mauthausent és Dachaut, mint apám, és a titkárja az Ónodi Dezső. Ifja Korti Miklós azután kiment Brazíliába és Portugáliába, és ott halt meg pár évvel ezelőtt. Ónodi Dezső kiment Észak-Amerikába, ott megházasodott, és meghalt pár évvel ezelőtt. Ezek voltak Rómában. Rómában lakott akkor a Fáji Erzsébet, aki később a Szent István házat alapította, és a Fáji Erzsébet is a férje, aki volt az Ibusznak a megbizottja Rómában, Pericoli, és azzal lakott a Via Sistinába, és az lett egy kicsit az emigrációs magyaroknak a központa. Oda jártunk, ott találkoztunk, ha szükség volt, ottan aludtunk, ugye, mert pénzünk nem volt, és ő volt ottan. Volt azon kívül Rómában a Szalai Karola, egy darabig ott lakott, ő volt a Zingarellinek, a híres újságírónak a felesége, azután elvált tőle, és Milánóban csinált egy balettiskolát, úgy tudom, a Scalával is dolgozott. Nem tudom, hogy éle vagy nem, most már nagyon régen nem hallottam róla semmit sem. Itt volt még egy szintén német koncentrációs tábornak a lakója, a Hladki András. Volt nagyváradi főispán, és később miniszterelnökségi államtitkár, és ő volt az, aki a kormányzó úrnak az október 15-i beszédét beolvasta a Magyar Rádióba, és ezért hát a németek őt is elvitték, és ő is Mauthausenben volt. Tehát a Mauthauseni csoport, hogy így nevez,

0: Zsolők egy abszolút kitűnő szolgálatot végeztek itt. Azután itt volt egy darab a Luther
1: egyházi tanácsos
0: volt, a Szent Cégi követségem, volt Szent Cégi tanácsos, de azután ő kikerült Argentínába, hamarosan ő elment akkor innen. Azután volt egy papunk, aki Genovába volt, és a magyar menekülteket valahogy segítette kijutni Dél-Amerikába. A nevére már nem emlékszem, de egy nagyon derék ember volt, aki mindenkit segített, aki ki akart jutni Dél-Amerikába. Természetesen sok jobboldali ember is volt közöttük. Szóval ezek voltak körülbelül a magyarok. Volt egy pár ide beházasodott ember is természetesen, ebben asszony is, akik itten laktak. De a magyar, mondjuk a politikailag értékes csoport ez volt. Én magam 3 évig laktam Capriba, édesapámnak ott volt egy háza, amiben még az amerikaiakat őt kiszabadították a német fogságból, azok telepítették őt be oda, és utána feljöttünk, és Castel Gandolfóba laktunk, és akkor kezdtem állást keresni, és végre 51-be kaptam 4 nagyon keserves év után, 46-tól 51-ig, elég keserves idők voltak, és az sikerült nekem az Európai Állattenyésztő Szövetségnek a főtitkári állását megkapnom. És akkor közben dolgoztam a Magyar Bizottságban Apor Gábor mellett, ha már egy kis fizetést is kaptunk a New York-i emigrációs központból. Azután az olasz rádiónak a magyar adásaiba csináltam cikkeket, a vatikáni rádióban dolgoztam. Szóval úgy, ahogy lehetett, az ember fenntartotta magát a víz felett, de nagyon-nagyon nehéz évek voltak, és természetesen nem volt senkinek se útlevele. Tehát akkor nekem volt egy vörös keresztes vagy író útlevele, nem tudom milyen útlevelem volt, International Refugee Organization útlevelem, és hát azzal próbáltam utazgatni, de szóval nagyon nehéz helyzet volt. Itten a magyar papok. A magyar papok közül most az időrendileg nem tudom, hogy alakultak a dolgok, de volt a Csertő Sándor, aki a hitvédelmi kongregációban volt, és lassanként feltornázta magát, és azt hiszem a 3. vagy 4. pozíciója volt neki.
1: Tehát a Szent Uficióban,
0: ugye? Szent Uficióban, a hitvédelmi kongregációban. A Zágon, most hirtelen nem tudom, hogy melyik kongregációban volt ő, Zágon József, azután volt a Mester István, szóval ezek voltak a 3 legprominensebb papunk, Zágon, Mester, Csertő. De voltak lassanként, jöttek ki Magyarországról papok, ja, és aztán Kátót János is megérkezett, aki mostan a lateráni bazilikában kanonok, az még megvan, de a többiek mind sajnos meghaltak. És lassanként hát a papok mind mentek el, különösen kijött például a ciszterciektek az egész iskolájuk, és szóval mind elmentek Amerikába, Dallasba, és ottan egy központot alapítottak, és nagyon jó menő magyar iskolát. A bencések azok kimentek São Paulóba. És São Paulóba csináltak egy nagyon jó iskolát és egy magyar központot. Szóval a magyar papok természetesen itt nem tudtak meglenni, de amint az iskoláikat elvégezték, vagy felsőbb tanulmányaikat, ők is igyekeztek külföldre menni. A rendtagok azért főleg, hogy az ő általuk szerzett pénzből az otthoniakat tudják segíteni. A világi papok pedig hát szintén elmentek, és különösen Amerikába, és nagyon sok magyar plébános és pap ment itten keresztül, akiket azután hát igyekeztünk segíteni, és ők azután, amikor kikerültek, igyekeztek a magyarokat segíteni odaki. Tehát egy nagyon jó kollaboráció alakult ki az egyháziak és a világiak között. A Palavicini Hubert, aki legutoljára Zádrában volt követségi titkár, az is idejött, és az belekerült a máltai rendbe. Tehát ő azt hiszem még előttem 46 előtt került ide, de minden esetre itt volt 46-ban, amikor én jöttem, és a máltai rendbe ő már akkor aktív szerepet játszott. A követségből az lassanként egy portás volt még ottan, és akkor sikerült tőle megvásárolnom például a Szent Koronának egy, ami az ajtó felett volt, egy címerét és egy pár könyvet.

0: követség, a Szentszéki követségről
1: beszélsz? Nem, nem, vagy a Quirináléről? A Szentszéki követség az megszűnt az után.
0: Igen, a Quirinális
1: követség. Feladták, hogy a Quirináli követség, mert a Quirináli követségnek az épület, ez magyar tulajdon.
0: Igen.
1: A Szentszéki követség viszont nem volt magyar
0: igen,
1: tulajdon.
0: Igen.
1: Tehát a bért kellett volna fizetni, és nem volt kifizesse a bért. Akkor azután úgy emlékszem, kijött pap Álmos volt, egy úr, aki kijött a volt külügyminisztériumból. Ő volt itten, hogy a követséget egy kicsit rendbe hozza, vagy rendezze. Később lett az Eszterházy András, Eszterházy Bandi. Az volt itten. Azután a kertész Pista, azt hiszem, lett követ a Quirinálnál.
0: Tehát őket már a...
1: Úgynevezett demokratikus rezsim az küldötte ki
0: igen.
1: őket, és itten voltak. És ők hát természetesen kapcsolatot tartottunk velük személyesen, fenntartva az elveinket, hogy mi nem ismerjük el az oroszok által nyakunkra ültetett kormányt, akár mennyire is demokratikusnak és nagyszernek mondották magukat, ők az oroszok, a Vorosilovék ültették a nyakunkra, tehát mi ezt nem ismertük el. De mindesetre, hát mi a magyarok voltunk, tehát igyekeztünk egymást segíteni. Akkor azután lassanként kezdték a régi urakat a követsége kicserélni, és akkor hát már nehezebb lesz a helyzet, mert hát ugye elvtársak kerültek oda, és akkor ezekkel mi nem dolgoztunk, hattunk együtt. Voltak magyar lektorok, akik még a Pálinkás, az volt egy magyar lektor Firencébe, a Tóth László volt a magyar lektor Rómába és Nápolyba és Báriba. Szóval nagyon sok értékes magyar ember volt itten, igyekeztünk a magunk vonalán menni, és nem kollaborálni mondjuk a időként mindig barrább és barrább tolódó otthoni rezsimmel. Úgyhogy a Vatikánnal tartottuk a kapcsolatot, mikor Mindszenti hercegprímásnak a pere volt, hát akkor természetesen egy óriási nagy felzúdulás volt, és nagy akció. Én magam alapítottam akkor egy Internazionale della Libertà nevezetű szervezetet. Az Internazionale Libertà nevű szervezet, mondjuk ez volt az első politikai akcióm, miután kikerültem Magyarországról, és miután hát sikerült állást találnom és az Európai Állattenyésztő Szövetségbe. Az Internazionale Libertà az volt azoknak az emigrációs csoportoknak a tagjai, akik az úgynevezett szatelliták, akik a csatlós államok sorjára kerültek. Tehát én voltam az elnök egész idő alatt, volt egy ukrán főtitkárom, voltak benne litvánok, mert a litvánoknak volt egy követsége, még itten, amit a Szentszék elismert a litván követséget, tehát ők voltak a litvánok benne. Tehát a litvánok, lengyelek, csehek és szlovákok már akkor külön voltak, egy cseh csoport volt és egy szlovák csoport volt nálam. Jugoszláviában voltak a horvátok külön és a szerbek külön, a bulgárok, és románok természetesen, és ezek, igen, a román Popescu, úgy emlékszem, az volt a sajtó, a attasé. És szóval csináltunk egy ilyen konferenciákat havonta egyszer, hogy a olaszokat felvilágosítsuk a valódi helyzetről, amit ők nem tudhattak, mert is nagyon ügyesen a kommunisták, hát egy propagandával, ugye, azt mondották, hogy itten teljesen legális és teljesen választások voltak, a nép a kommunizmust választotta, és ez ellen küzdöttük mi az Internazionale della Libertà nevű szervezet, ami hát jó hosszú évekig dolgozott.
0: Ki segített? Volt-e anyagi segítségetek Amerikából, vagy valamilyen
1: szervezet? Amerikából nem volt anyagi segítségünk. Mikor a Magyar Nemzeti Bizottság megalakult, az küldött egy bizonyos alapot, és abból azután Apor Gábor kezeihez, és Apor Gábor nekem adott egy kis fizetést. Azután kikerült a Vadnai Zsuzsa, aki az újságírónő volt. A Vadnai volt az Estlapoknak a főszerkesztője Magyarországon. Ő idekint is újságíró volt, és nagyon aktív volt, és ő volt az én sajtóhatásséma, Vadnai Zsuzsa. Ugye egy nagyon aktív nő volt, és az antikommunista vonalon kitűnően működött. Szóval, de anyagi támogatást nem nagyon kaptunk az a Nemzeti Bizottságon kívül, aztán valahogy, hát mindig meg, nem tudom, hogy hát mindenki a saját zsebéből is hozzá hozzájárult, de szóval nem kaptunk sokat. A hivatalunk volt a Via della Conciliazione 44, az utolsó ház jobbra, ahol mostan a Bar San Pietro van jobbra.
0: Igen.
1: Ottan volt az első emeleten, mert hisz jött a Szent Év.
0: 50-be.
1: És erre a Szent Év előkészületeire mi is kaptunk, mi is kértünk, és kaptunk egy lakást ottan, és a Propaganda Fidétől kaptunk irodát nagyon olcsón, és abban volt azután a katolikus szemle, amely 46-ban alakult meg, és a Zágon vezette, és a feleségem a Vera volt a titkárnője.
0: Katolikus szemlét a Zágon vezette? Tehát az nem mindig Békéspáter vezette.
1: A Békéspáter vezette, de a Zágon alapította.
0: Értem.
1: Meg a Békéspáter vezette, és a Vera volt a titkárnője.
0: Értem.
1: De szóval a Zágon volt annak a katolikus intézménynek a vezetője ottan, a Via della Conciliazione-ban, ami volt a katolikus szemle, a Római Magyar Egyházközség, a menekültügyi hivatal, és hát minden egy olyan csoport volt, sok jóindulatú emberrel és kevés pénzzel. Tehát ott fogadtuk a magyarokat, a menekülteket, igyekeztünk rajtuk segíteni, jártunk a questurára, hogy a szojzsornókat, vagy idegenkedett szojzsornókat megsegíteni. Én lettem az egyházközségi elnök, és akkor az egyházközségnek a papjaival mentünk, azután látom.
0: Kik voltak a papjai az egyházközségnek? Kovács Angelus előttieket, hogy kik
1: voltak? Kovács Angelus előttieket. Kovács Angelus előttieket. Hát volt a Frank Miki.
0: Igen.
1: Frank Miki, az volt egyik papunk. Volt azután, az kiment Amerikába azután, hűj, de a nevekre már nem emlékszem, ne haragudj, de nem emlékszem a nevekre, de voltak egy páran. De szóval igyekeztünk ottan csinálni, amit lehetett. A Kovács Andrust az már a Mindszenti hercegprímás úr neveztette ki, mert mikor idejött, kérdezte tőlünk, hogy ki a magyar pap. Mondtuk neki, hogy van egy magyar papunk, aki együtt a valamelyik kongregációban is dolgozik. Hát az nem lehet, hogy Rómában az legyen, és erre ő rendelte ide a Kovács Angelus. És így lett azután újra magyar papunk. Mert
0: de ez hát, valamikor 71 után
1: igen,
0: történt.
1: 71 után. Szóval itten a magyar élet e körül zajlott, a Via della Conciliazione 44 körüli lakásba zajlott, amíg Tomkót ki nem nevezték kardinálisnak, és
0: a hitterjesztési kongregáció.
1: És ottan azonnal kirúgott minket.
2: Köszönöm a hallgatók figyelmét. Kállai Kristoffal hallhattak archív beszélgetést, aki 110 éve 1916-ban látta meg a napvilágot, és 20 éve 2006-ban hunyt el. A beszélgetés második részét jövő héten ugyanebben az időpontban hallhatják. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
3: A Keresztény Közéleti Akadémia ismétlését hallották.

0: Andelik Jonathan felvétele szólt.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, éjszakai hangolónkban Liszt Ferenc Hámol szonátája csendül fel. Ránki Dezső zongorázik.

0: Liszt Ferenc Hámol szonátáját Ránki Dezső adta elő. A hangolót Mári Szabó Eszter szerkesztette.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
0: Kedves hallgatóink! Mai adásunk végén köszöni megtisztelő figyelmüket Ungvári Judit bemondó, Mári Szabó Eszter zenei szerkesztő, valamint Csák Éva és Urbán Péter hangtechnikus nevében is a bemondó Fülöp Tamás. Adásunk éjfél után folytatódik. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Edvard Grieg művének részletét Hakon Augustbo szólaltatta meg. 0 óra 5 perc. Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

Sára a nevető. Az ókorban az istennőket gyakran úgy ábrázolták, hogy nevettek. A nevető istennő archetipikus kép. Nevetése arra utal, hogy felette áll a dolgoknak, hogy a világnak nincs hatalma fölötte. Más valóságból él. A nők szívesen nevetnek. A nevetőnő archetipusában magukra ismernek. Nevetésük révén kapcsolatba lépnek a bennük rejtőző istennővel, amely nem oldódik fel e világban. Távolságot tart a világtól, és így nevetni is tud rajta. A Bibliában Sára testesíti meg a nevetőnőt. A Teremtés könyvében olvasunk róla. Ábrahám felesége volt. Szép nő. Amikor Ábrahámmal Egyiptomba mennek az otthon pusztító éhínség elől, Ábrahám azt mondja Sárának: tudom, hogy szép asszony vagy, s hogy meglátnak téged az egyiptomiak, azt fogják mondani, a felesége. Akkor engem megölnek, téged pedig életben hagynak. Mondd tehát, kérlek, hogy a húgom vagy, hogy jó dolgom legyen miattad, s életben maradjak miattad. Ábrahám tehát úgy érzi, hogy szép felesége veszélyt jelent számára, mert irítséget ébreszthet másokban, és akkor esetleg megölik őt, a férjet. A Teremtés könyvében leírt jelenet ma is igen aktuális. Nem azokra a féltékenységi jelenetekre gondolunk, amikor a nő szeretője, hogy megszerezze, megöli annak férjét. Ma is gyakori, hogy a férfi arra használja a feleségét, hogy felvágjon vele. Ezért van szüksége a nőre, hogy a társaság előtt büszkélkedhessen vele. Az Ábrahám története a férfi-nő kapcsolat további aspektusaira is felhívja a figyelmet. Vannak olyan szakmák, ahol a férfiak úgy érzik, hogy háttérbe szorulnak, mert azokon a területeken a nőket a maguk fellépésével többre értékelik. Egy pszichiáter egyszer azt mondta, hogy úgy érzi, női kollégái előnyt élveznek vele szemben. Ők a maguk mosolygós módján bármit elérnek a főorvosnál, és mindig megkapják azt, amit akarnak. Neki, mint férfinak azonban, mindig küzdenie kell önmagáért és kérései teljesítéséért. És sokszor veszít. Ábrahám arra használja felesége szépségét, hogy ő maga előnyökhöz jusson. A fáraó a palotájába viteti Sárát, és ezért jól bánik Ábrahámmal, aki kecskéket és marhákat, szolgákat és szolgáló lányokat kap. Ám egyszer csak csapások sújtják a fáraó házát, aki rájön, hogy mindennek Sárához van köze. És amikor kiderül, hogy Sára valójában Ábrahám felesége, a fáraó Ábrahám szemére hányja. Miért mondtad húgodnak, úgyhogy én elhozattam feleségül magamnak? Most íme, itt a feleséged, vedd és menj. Ha egy férfi azzal akarja kompenzálni a nővel szembeni hátrányát, hogy a maga érdekében felhasználja a nőt, abból mindig baj származik. Egyiküknek sem jó ez a helyzet. A férfinak meg kell tanulnia tisztelni felesége szépségét anélkül, hogy ki akarná sajátítani, és használni akarná a maga javára. Sára terméketlen. Egy napon Isten felkeresi Ábrahámat, aki leborul a három férfi előtt, akiknek az alakjában megjelenik Isten, és meghívja őket, hogy egyenek vele. Sára bent van a sátorban. Ábrahám sietve bemegy hozzá, és azt mondja, hogy mindent készítsen el a vendégek számára. A vendégek megkérdezik: hol van Sára, a feleséged? Ő azt felelte: itt, benne a sátorban. Erre az egyikük azt mondta neki: egy esztendő múlva ilyen időtájban visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának, a feleségednek. Amikor Sára a sátor ajtaja mögött meghallotta ezt, ellevette magát.

Van tagadta. Nem nevettem, mert félelmében megrettent, de az úr azt mondta, nem úgy van az, te bizony nevettél. Sára nevetését többféleképpen lehet értelmezni. A bibliai szöveg a hitetlenség nevetéseként jeleníti meg, mondván, Sára nem hisz Isten ígéretében. Sára nem tudja elképzelni, hogy a maga korában megtapasztalhassa még a szerelem ajándékát. Érdekes, hogy a szöveg itt nem a biológiailag lehetséges anyaság kérdését feszegeti, hanem a szerelem boldogságáról beszél. Amikor Sára tehát a szerelem boldogságára gondol, nevetnie kell. Ha így nézzük, akkor Sára nevetése nem annyira a kételkedés jele, hanem inkább a szerelem és a boldogság tulajdonképpeni lehetőségeire való rácsodálkozásé. Mert e pillanatban Sára megérzi, mi minden rejlik még benne. Ám rögtön azt is gondolja, hogy ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. A nevetésben mindig benne van az az érzés, hogy felette állunk a dolgoknak, hogy nem azok határoznak meg minket. A nevetés az egyik módja annak, hogy felülkerekedjünk, és ne engedjük, hogy lehúzzanak a dolgok. A nevetés az örömjele, a pozitív életérzésé. Hogy Sára nevetése nem hitetlenkedő nevetés volt, hanem az Istentől ajándékba kapott nevetés, arról akkor beszél Sára, amikor megszületik Izsák. Sára pedig azt mondta, Isten nevetést szerzett nekem, s aki csak meghallja, együtt nevet velem. Aztán azt mondta, ki mondta volna Ábrahámnak, hogy Sára még fiút fog szoptatni, hisz vénségében szültem neki. Itt egyértelművé válik, hogy Sára nevetése a sátorban Isten ajándéka. Az öröm és a remény nevetése volt. Izsák születésében az élet győzött a halál fölött. A remény a kétségbeesés, az öröm a gyász fölött. Sára itt úgy értelmezi nevetését, mint a hit kifejeződését. Isten bármilyen helyzetet meg tud változtatni, a terméketlenséget virágzásba tudja fordítani.

0: 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a Rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink,

0: Miért szeretem? Ez műsorunk címe. A világirodalom egyik legnagyobb hányatott sorsú költőjéről, Dantéről, Boccaccio, a fiatalabb pályatárs, Dante élete című munkájában emlékezik meg. Művét, az emberi színjátékot már a korban is, és még azután évszázadokig a művek műveként emlegették Dante esetében. Sokan meghaladhatatlan műalkotásról beszéltek róla, melyben az embernek saját életéhez és az univerzumhoz való viszonya teljes magyarázatot kap. Valahogy úgy, mint ahogy évszázadok múlva ezt Cervantes Don Quixote-járól állították. Nos, a következőket írja ebben az életrajzban a fiatalabb pályatárs Boccaccio. Egy portrét ír le. Közepes nagyságú, közepes termetű ember volt, s miután életének érett korszakába jutott, kisé hajlottan járt. Mindig rendesen öltözködött, arca hosszúkás volt, orra, mint a sasé, szemei inkább nagyok, mint kicsinyek, arccsontja kiugró, alsó ajka kissé előreálló, arcszíne barna, haja, szakála sűrű fekete, tekintete szomorú volt, és elgondolkodó. Hát így is ábrázolják őt a képeken, kedves hallgatóink, éles arcél, sasor, kissé kiugró alsó ajak. Így található Domenico di Michelino Dantét megörökítő festményén is, háttérben a firenzei dómmal, a már befejezett kupolával, ami egy kicsit zavaró, hiszen Dante idejében még a kupola nem került rá a firenzei dómra. Nem volt könnyű élete Dantének. 1300-ban 8. Bonifác pápa Firenzét egyházi átokkal sújtja, és ekkor Dante két társával együtt követségbe megy a pápához. A tárgyalás után a követség másik két tagját visszaengedik, Dante azonban ott marad, mint a pápaság ellensége. Császárpárti ugyanis Dante ebben az időben. 8. Bonifác nem tartozik az erélyes pápák közé, össze is játszik a világi hatalommal, Dantét ez zavarja, ezért kerül aztán végül is számüzetésbe. Mágia halára ítélik számüzetése során, házát porig rombolják, ekkor kezdődik el vég nélküli bolyongása, közben tanul, és írja, folyamatosan írja, kedves hallgatóink, nagy művét, az isteni színjátékot. 8 éves korában ismerte meg élete nagy szerelmét, Beatrice-t, ezt a gyönyörű firenzei polgárlányt, aki bár nem lett a felesége, mindvégig élete nagy szerelme maradt. Beatrice korán meghalt, és a túlvilágról, a paradicsomból ő küldi el majd Vergíliuszt, hogy legyen a költő kísérője a pokolban és a purgatóriumban. De hogy milyen szépen ír Boccaccio Beatrice haláláról, idézzük meg ezeket a sorokat a könyvből, és azt is, hogy hogyan gyászolja Beatrice-t Dante. Ahogy mindenki nyilvánvalóan tudhatja, semmi sem maradandó ezen a világon. Ha van valami, ami könnyen változik, a mi életünk az. A kelleténél kissé több hideg vagy meleg, ami megcsap bennünket, nem is szólva más lehetséges bajok végtelen soráról, a létből a nem létbe könnyű szerrel billent át bennünket. Ez ellen sem az egyéni báj, sem a gazdagság, sem a fiatalság, sem pedig egyéb világi méltóság nem ad kiváltságot. Se közös törvény, könyörtelenségét előbb kellett Dantenak más halálán, mint a saját magáin megpróbálnia. Annak akaratából ugyanis, kinél a hatalom van mindenek felett, a szépséges Beatrice 21. esztendejének vége felé itt hagyván a világi élet minden nyomorúságát, örökké elköltözött ama dicsőségbe, melyet földi érdemei készítettek elő neki. Távoztán Dante úgy megrendült, oly nagy, s könyhullató bánatba borult, hogy sokan a szerettei, rokonai és barátai közül már-már azt hitték, hogy szüntelen való síralmainak csak halála vethet véget. és úgy vélték, hogy ennek hamarosan áldozatul is esik, mert semmilyen enyhületet sugalló és vigasztaló szóra nem hajlott. Nappalai az éjszakákkal, és éjszakái a nappalokkal folytak össze, mivel hogy egyetlen órája sem múlott el jajgatás, sóhajtozás és bőséges könyhullatás nélkül. Ennyit ír Boccaccio Dante fájdalmáról, és Beatrice haláláról. Örök Beatricénk, ezzel a címmel lát napvilágot, kedves hallgatóink, Juhász Gyula verse, aki Dante nagy szerelme kapcsán az örök és elérhetetlen szépséget énekli meg ebben a versében. Juhász Gyulát különösen érzékenyen érintette, mint téma Dante és Beatrice kapcsolata. Mindig is szívesen vonzódott a középkorhoz, és a középkor talaján kivirágzó, abból kinövő Trecentóhoz, a korai reneszánszhoz. Felerősítette benne ezt az érzést egyik legjobb, ugyancsak magányos, tragikus sorsú barátja, a festő Gulácsi Lajos is. Mennyit szóltunk már korábbi műsorainkban Gulácsiról. Gulácsi, akárcsak Juhász Gyula, a középkorba, a korai reneszánszba álmodta vissza magát. Gulácsi betegségének súlyosbodásával már szinte mániákusan ezt a kort érezte egyedül magáénak. És itt jön elő a közös élmény, Dante és Beatrice. Gulácsi legtöbb képe a középkorban játszódik, középkori alakokkal. Még akkor is, ha önmagát rajzolja meg bennük. Dante és Beatrice találkozását kétszer is megörökítette. Olajfestményén 1905-ben, és rajz és ceruza rajz is készült róluk 1910-ből. Szent tiszta művész Giotto jó utóda, írta róla Juhász Gyula. Hát Giotto Dantéval egykorban élt, 2 év volt közöttük egyébként a különbség, Giotto 1267-ben született, Dante 1265-ben Firenzében. Nos, hallgassuk meg Juhász Gyula szép versét, az Örök Beatrice-ink című költeményét. Szonettezés, mint a legtöbb gyönyörű Juhász Gyula vers. Firenzében volt május és vasárnap, mikor az ifjú hölgy templomba ment. A gyermek nézte, arca méla, bágyat, szikár, mint kápolnák falán a szent. A lánynak haja szőke, neve Bícse, nem látta meg őt, szépen ment tova. Szívében kis kacér örömök kincse. A gyermek szólt, nem feledem soha. Sok május és vasárnap szállt azóta, ó, örök szépség, és te, tűnő óra! Hol van az a nap, és hol az a lány? Hol van Bícsének szőkesége, hol van? Keressük őt egy mosolya nyomán, a boldog égben, és a borús pokolban. Milyen szépen visszaköszön, hol van Bícsénk szőkessége. Ebben a sorban az Anna szőkessége is, nagy szerelme Juhász Gyulának. És hát kedves hallgatóink, műsorunk végén azért idézzük ezt a pár sort Dantétől, az isteni színjátékból, a legismertebb kezdősorokat. Az ember élet útjának felén egy nagy sötét erdőbe jutottam, mivel az igaz utat nem lelém. Ó, szörnyű elmondani, mi van ottan, s milyen e sűrű kusza vadon. Már rágondolva is reszketek legottan, a halál sem sokkal rosszabb, tudom, de hogy megértsd a jót, mit ott találtam, hallanod kell, mit láttam az úton. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok önöknek.
1: Szabó Andrást hallották.

0: Chopin művét Ránki Dezső játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Következik az Inspirációk. A Mistral együttes felvételeiből a szerkesztő Mári Szabó Eszter válogat.

0: a Titán felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Egy óra. Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Műsorunkkal a 80 éve 1946. szeptember 10-én elhunyt vízilabdázóra Halasi Olivérre emlékezünk.
3: Halasi Olivér a háromszoros Európa-bajnok és kétszeres olimpiai bajnok vízilabda csapat tagja, s mintemellett Európa-bajnok úszó is volt, úgy, hogy bal lába egy gyermekkori baleset következtében csonka volt. Nem volt akkor még paralimpia, mégis ő a világ első mozgássérült olimpikonja. Neve és életműve sajnos nem elég ismert az utókor számára, azonban Újpesten már több intézmény is felvette a nevét. Büszkék arra, hogy 1909-ben ott született a világhírű sportoló. Lánya dr. Halasi Ilona mesél róla.
4: Elég fiatalon elment, édesapám 37 éves volt, én 8, de vannak kisebb emlékeim, és csak úgy tudok rá emlékezni, mint egy nagyon-nagyon vidám, családszerető, mozgalmas életet élő emberre, aki otthon velünk gyerekekkel nagyon sokat játszott, vagy viccelt, vagy emelgetett és tornáztatott. Hát nem szólva az úszás oktatásról, mert az is ment.
3: Ő ezt elkezdte már a gyerekkel?
4: Hát ő elkezdte, és olyan módon, hogy a újpesti úszoda akkor még üzemelt ott Megyeren, bedobott minket előre, hát ketten voltunk a nővéremmel, akkor még csak utána született a húgom, és ő utánunk ugrott. És mindig volt édesanyámba egy kis félsz, hogy jaj, elkap-e minket, de meg volt beszélve, hogy rukkapálnunk kell, vagy mit kell tegyünk, és ezt úgy látszik megtettük, mert így vele úsztunk ki aztán a partra, és aztán hát közben ő tanítgatott bennünket, de így ismerkedtünk a vízzel általa.
3: Hát azt gondolom, hogy ez a mély vízbeugrás, ez egy az ilyen jelképes talán az ő életében is, és hát akár az önök életére is kihatással volt, már szimbolikus jelentősége van ennek, igen, ahogy itt ezt így elmondja. Ismertessük meg a hallgatókkal Halasi Olivért, aki kétszeres olimpiai bajnok és Európa bajnok két sportágban is aranyérmes, úgy, hogy nem volt épp egészséges a lába egy baleset következtében. Említette, hogy 8 éves korában veszítette el őt, és talán éppen 8 éves volt Halasi Olivér is, amikor történt vele ez a gyerekkori baleset.
4: Valóban, így történt. Ő egy mozgós fiú volt, ő futballozott, és a villamost akkor vezették be jobbára, és hát a barátokkal lefelugráltak, vagy a ütközön utaztak, ami akkor minden gyereknek álma volt, és ő csak megsértette a lábát, nem kell arra gondolni, hogy valami szörnyűség történt, de elmérgesedett az a seb, és nem volt még semmiféle antibiotikum, vagy olyan kezelési lehetőség, ami megmentette volna a lábát. Ő meg el is takargatta, nem is mutatta, mert nagyon bátor kisfiú volt, és így került oda a kórházba, amikor azt mondták, hogy amputálni kell boka fölött a lábát. Néztem a bizonyítványait abba az időbe, és mindig kitűnő tanuló volt addig az évig. És akkor nagyon leromlottak a jegyei, de csak abba az évbe. Utána összetudta szedni magát, mert a nagypapa tudott neki olyan vízi medencét biztosítani, egy laktanyába volt egy ilyen lóúsztató, és az egyiket kifejezetten gyerekmedencének avanzsálták, és akkor így ott megtanult úszni. És attól kezdve majdnem, hogy el tudta felejteni ezt a sérülését, mert a vízben egyforma volt. És azt hiszem, az egész életébe ez domináns lehetett, hogy a vízben nem tudták, hogy ő neki a lába milyen sérült. ezért ő ott nagyszerűen teljesített. Mert eklatáns példa, amikor 1931-ben Párizsban az Európa bajnokságra benevezték, csak úgy, mert tulajdonképpen aki magyar úszó be volt nevezve, annak torkafájt, vagy valami ilyen betegsége volt, és azt mondta az edző, hogy jó lenne, hogyha egyet úszna edzésként a 1500 méteren. Hát ő mondta, hogy neki semmi sansza nincsen, de a kérésre hát vállalta, és természetesen a surranó pályán, a legrosszabb pályára osztották. Úszott, és 1500 méter az nem rövid táv, az egy hosszú, nehéz verseny, és elsőnek ütött a célba. És ez azért érdekes, ez a történet többek között, mert amikor a vízből ki tudott jönni, akkor vette észre a párizsi közönség, hogy ő neki csonkalába van, és ez annyira meghatotta a közönséget, hogy állva tapsoltak neki hosszan, nagyon hosszan, de még azért ehhez a történethez hozzátartozik, hogy ő tulajdonképpen ezen a napon még egy aranyat szerzett a vízilabdába.
3: Elképesztő, hogy a két szám között, tehát a gyors úszás döntő és igen, a vízilabda döntő között mindössze 2 óra állt rendelkezésére, hát, hogy pihenjen, vagy felkészüljön.
4: Ez valóban így elképzelhetetlen, de hát így történt, és azt hiszem még a Guinness rekordkönyvben is benne van, hogy ő az egyetlen a világon, aki egy napon 2 aranyérmet tudott szerezni hasonló sportágban.
3: Ez volt az 1931-es párizsi Európa-bajnokság, de tagja volt 2 olimpiai csapatnak is, amely aranyérmet szerzett, a 32-es Los Angeles-i és a 36-os berlini olimpia a vízilabda csapatnak.
4: Ez is egy nagyon szép adalék az élettörténetéhez, de még előtte 1928-ban az amszterdami olimpián ezüstérmet szerzett vízilabdában. Akkor még nagyon fiatal volt, és akkor még nem volt olyan jó vízilabdázó, mint később, mert abban az időben ő még inkább úszott. De hát hozzátartozik az ő érdemeihez az ezüstérem is. Én tudom, hogy ez milyen nehéz sport. Ez nem olyan sima, mint ahogy kívülről játszik, hiszen ma már a kamerákkal látjuk, hogy a víz alatt harcok mennek. Mondjuk azért finomabb sport, mint egy box, vagy talán még mint a nyíltvízi úszás, mert ott is eléggé eldurvult a helyzet, viszont azért csak történik kisebb-nagyobb karmolás, vagy ilyesmi. Erősnek kell lenni a vízben és a víz alatt. Édesapám erős testalkatú volt, és valahogy a felső teste pótolta a kis hiányosságát a lábán, úgyhogy ő nem volt gyenge ember a vízben, nem is merték őt nagyon bántani, és hála Istennek balesete is csak egy volt, egyszer valami ujját eltörték a víz alatt, de hát akkor ez még tulajdonképpen vele járt.

0: Az arany érmekből, meg egyáltalán az olimpiai időkből őriznek a családban emlékeket, tehát fényképeket, vagy magukat, az aranyérmeket, vagy hogy őrzik a családban ennek az emlékét?
1: Hát őrizzük természetesen. Édesanyám őrizte az egészet, és akkor nagyjából ketté osztottuk a húgommal, úgyhogy most már nem egybe van. Őrizzük, és nagyon büszkék vagyunk rá, és a unokáimnak mutatom, igen. Hát a lányaim tudnak róla, mert a nagymama is mindig mesélt nekik. Épp a napokban itt volt a család, és mutattam, hogy legyen büszke a dédapjára, és legyen hozzá hasonló kitartó, és legyen a példaképe, mert én nagyon nagyra tartanám, hogyha Magyarország előtérbe helyezné az ő nevét, az ő eredményeit, és a fiataloknak példaképül hozná fel. Ezért örülök, hogy lett Újpesten egy tanúszoda. Sajnos nem lehet benne vízilabdázni. Ez egy nagy fájdalma, mert megérdemelne egy vízilabda medencét az ő neve, hiszen a nagyobb eredményeket ott produkálta. De ennek is nagyon örülök, hisz abba a medencébe a gyerekek fele talán eljut odáig, hogy utána néz a komputeren vagy valahol, hogy ki is volt ő. És akkor elcsodálkoznak már a nagyobb gyermekek, akkor talán tudnak viszonyítani, hogy az milyen nehéz

0: remélem, hogy ez így fönntartja az ő emlékét.
1: És akkor ön is szoros kapcsolatban van így Újpesttel? Tehát maradt a kapcsolat?
0: Hogyne, hát én ott jártam iskolába, ott érettségiztem, vannak ismerőseim. Újpestre járok még, hát nem szólva, hogy édesapám ott van eltemetve.
1: Igen, tehát a megyeri temetőben van eltemetve. Az életéhez hozzátartozik a sajnos tragikus halála, nagyon fiatalon és nem természetes módon, máig tisztázatlan körülmények között, legalábbis ezt lehet róla olvasni. Nem tudom, hogy tud-e tiszta vizet önteni ön a pohárba, hogy mi történt azon a napon, 46. szeptember 10-én.
0: Ő már akkor nem sportolt, próbálták a szétzilált magyar úszó és vízilabda sportot újból megszervezni, mert semmi nemű sportlétesítmény nem volt hibátlan a ostrom alatt, és ezeket megszervezvén elment egy gyűlésre, és az elhúzódott. Szeptemberben már ugye rég béke volt, de még kijárási tilalom volt 10 óra után. Ezért ő egy taxiba ült, nem tudjuk, hol volt ez a gyűlés pontosan, mert édesanyám azokban a napokban nagyon nehezen viselte el az életét. A húgom áprilisban született, 4 hónapos volt, és mi is ketten ott voltunk, még kislányok, és akkor érte őt ez a tragédia. A barátok és a sporttársak jártak utána, de azok is szétszélettek azokba a terhes időkbe aztán, mert akkor jöttek utána a üldözések. Ő jött haza a Szent László körút, az mai napig az, azt hiszem, 37 szám előtt lakók mondták el, hogy kiabálás volt az utcába, ki tudtak nézni a függöny mögül, és akkor megállt egy jeep és egy taxi. Nem a miénk volt a taxi, egy hivatalos taxi volt. A mi autónkat akkor már elrekvirálták az oroszok. Kiabálás volt, kiszállították a taxisofőrt, édesapámat, és mondták, hogy menjenek el. Na most édesapám soha nem volt egy meghugyászkodó ember, hát ő egy erős sportoló volt, ráadásul nem értette a nyelvüket, hogy mit akarhatnak a taxitól, ők pedig elsőre lelőtték a taxisofőrt, mert ő ült a volánnál, és utána pedig édesapámat, beültek a jeepbe egyik, a másik a taxiba, és elmentek, és ott hagyták őket a kockakövön meghalni. Akkor jöttek ki a házakból az emberek, hát addig nem mertek természetesen, és már nem tudtak beszélni, de valaki megismerte őtet, és akkor ment a hír. Édesanyám hajnalba tudta meg, hogy apámat megölték. Ez egy tragédia volt.
1: Önök pontosan tudták, hogy kik ölték meg?
0: Pontosan tudtuk, mert másnap megjelent az újságban, hogy orosz katonák. Harmadnap már nem, mert attól kezdve hírzárlat jött. Na most onnan lehetett tudni, még pontosabban, hogy a taxit megtalálták a Népligetbe egy bokorba, és leszették róla a 4 gumit.
2: Mint derült égből a villámcsapás, oly váratlanul érte Újpestet a hír. Gengszterek agyonlőtték Halassi Olivért, a világhírű úszót és vízipólózót. A hírt illetékes helyről is megerősítik, és futó tűzként terjedt tovább túlnő Újpest határain is. A lapok címoldalakon harsogják a fővárosban, és vasparipák süvöltve viszik az ország minden részébe a gyászhírt, melynek nyomán az összes sportegyesületek félárbócra engedik zászlójukat a magyar sport nagy halottjának emlékére. Újpesti figyelő, 1946. szeptember 19-e. A legeredményesebb magyar úszó és vízipóló bajnokot több ezer főnyi gyászoló közönség kísérte el utolsó útjára a megyeri temetőben. Ott volt az UTE teljes gárdája, a többi újpesti sportegyesület és a város társadalmi egyesületeinek vezetői. Halassi Olivért az UTE a maga halottjának tekintette, és Újpest város által adományozott dísz sírhelyre temették.

0: Önöket ezek után valamiféle segítségnyújtás érte, vagy kaptak, akár a sportegyesülettől, akár az államtól?
1: Hát a barátok ott álltak a család mellett, és óriási temetés volt, és Hajós Alfréd mondta a búcsú beszédet, meg még három nagy nevű ember, és több ezren voltak, és nagyon megható lehetett, de hát én kisgyerekként ottan részt vettem, de hát nem is hittem el, mert a gyermek mindig azt mondta, hát apa sokszor elment, majd jön. Viszont minket semmilyen kedvezmény a barátokon kívül, mert a barátok kiárták, hogy egy-két évig kaptunk a uszodába ingyen belépőt nyáron. És próbáltak tanítani minket a nővéremmel úszni nagyon kedvesen, amit el is fogadtunk természetesen, mert ők tanítottak meg úszni igaziból. Ezt az egyet nagyon szeretek úszni, és ezt örököltem apámtól valószínűleg. Nagyszerű dolog, és segít kondícióba tartani az embert, és valahogy úgy ki is kapcsol, relaxál is. De azon kívül nem emlékszem semmire sem, ami minket támogatott volna, vagy anyagilag anyámat.
0: Neki volt civil foglalkozása is, ugye? Igen. Hogy olvasom, ez is Újpesthez kötődik.
1: Így van. Ő leérettségizett nem Újpesten, utána beiratkozott a közgazdasági egyetemre. Na most azt végezte, de akkor jött az Európa-bajnokságok, vagy valamilyen versenykiírás, és bizony nem tudott elmenni vizsgázni, és hát akkor abba kellett hagyja. De volt valami érvényes oklevele azért, és így el tudott helyezkedni az újpesti városházán, mint számtanácsos. És ott volt neki önálló szobája, arra még emlékszem, sőt, le is van fényképezve, mikor visszajöttek a 32-es olimpiáról, vagy a 36-osról, akkor ott fogadták őket, de még én is bekeveredtem abba a szobába valamikor, és ő ott számtanácsos volt. De olyan pech, hogy 1946 áprilisában megvan a papír otthon, bélistázták. Akkor jött már egy ilyen szörnyűség, hogy akik nem a rendszer hívei voltak, vagy hát ő nem politizált sosem, bélistázták őket. De milyen érdekes, hogy a halála után októberben, amikor már el is temették, akkor jött egy másik papír a városházáról, hogy visszaveszi. Ez megvan mind a két hivatalos irat, utána lehet nézni a városházaiaknak, hogy ilyen vezetés volt akkor.
0: Egy olimpiai bajnok lányaiként nőttek önök föl hárman, ugye három lányt hagyott Árván. Mégis éreztek ebből valamiféle előnyt, vagy ne adj Isten hátrányt?
1: Sajnos előnyt nem éreztünk semmibe, inkább hátrányt. Már az iskolában voltak olyan tanárok, akik akár a általános iskolába, de a gimnáziumban mindenképpen, akik így valahogy utána nézhettek, hogy én honnan származom, és nem voltak barátságosak. Sőt, 1956-ban érettségiztem, és akkor megkaptam az ajánlásokat és a káderlapomat, hogy úgy mondjam, a gimnáziumból, a Kanizsai Dorottyába érettségiztem. És abba leírás volt, hogy én honnan jövök, és hogy nem valószínű, hogy a rendszer híve vagyok a családilag. Ez nem személyre szóló volt, ez családból indult ki. Ez mai napig megvan, mert eltettem, mert az egyetemre csak fölvettek, ugyan inkább keresztbe rakott a gimnázium, pedig kitűnően érettségiztem, hogy bekerültem, fogorvos lettem, és 56-ba kiszorták a papírokat, és akkor kaptam én ezt igaziból készhez, és csodálkoztam el, hogy az a tanár, akinél kitűnőre tudtam érettségizni, miért volt olyan ellenségem, és valószínűleg innen datálódik ez a dolog.
0: De ez az előítélet a sportoló édesapának a szellemi öröksége, vagy hagyatéka?
1: Hát valószínű, hogy családilag, mert az én családom Újpesten híres volt. Nem csak édesapám révén, hanem a nagyapám révén. Hát nem régen mondta valaki, hogy még mindig Antal közértnek vagy Antal húsboltnak hívják, a városháza mellett volt egy nagy húsbolt, és az a nagyapámé volt. Ő az anyai ágból levő nagyapa, ezt államosították. Na most, akit államosítottak, az is rendszerellenes volt. Tény az, hogy a nagyapám egy szorgos, egyszerű ember volt, és mégis államosították, és hát rendszerellenség lett az egész család, igen, ennek révén. És valószínűleg, hogy ezek így összeértek, és mi segítséget nem kaptunk. Jó barátok persze mindig voltak, akik emlékeztek, főleg az én fiatal koromba, vagy akár még most is, akik tisztelettel adóznak, vagy meghajolnak apám emléke előtt. Teszem azt, Újpesten rengetegen, de még azt kell mondjam, hogy egyetemen is, vagy külföldön is természetesen. Ők is tisztelettel gondolnak apámra, mert tudják, hogy a magyarságot és az egyszerű embereket képviselte ő, és a sportot, és a paraolimpikonokat, akkor, amikor még nem nevezték így őket. Úgyhogy ez egy nagyon szép, kerek élettörténet, még ha ilyen rosszal is végződött, de én nagyon büszke vagyok rá, és nagyon örülök, hogy a lánya lehetek.

Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Halasi Olivér Európa-bajnok úszóra és a háromszoros Európa-bajnok és kétszeres olimpiai bajnok vízilabda csapat tagjára, a világ első mozgássérült olimpikonjára emlékeztünk, leánya Halasi Ilona segítségével. A műsor 2016-ban készült. A riporter Hámori Kinga volt.

0: Linda felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek! A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: 1 óra 30 perc. Gasztronómiai műsorunk az asztali áldás következik.
4: Zene és gasztronómia? Ugye, hogy nincsenek is egymástól olyan távol? Miért hagyja ott valaki a kitanult szakmáját, hogy aztán teljesen más keretek között tulajdonképpen ugyanazt folytassa, de mégis valami egészen mást? Mitől lesz valami régi, pontosabban hagyományos, ha épp újítunk? Milyen a jó kolbász, ha sütésre termett? Üdvözlöm Önöket, Nagy György András vagyok, beszélgető társam pedig Ozsvárd Gábor. 1994-ben azt írta a pápai újság, hogy bemutatkozott egy zenekar új tagja, aki 1977-es születésű, és bárcsak 2 hete próbál közösen az együttessel, de már 2 dalban is dobol. Magára ismert?
5: Igen. Szerintem 7 dal volt, hogyha jól emlékszem, de teljesen mindegy. Én egy kis bakonyi faluban, Romándon születtem, és amikor az általános iskolát elvégeztem, akkor bekerültem pápára a mezőgazdasági szakképzőbe, akkor ott a húsipari termékgyártói szakmát választottam, és hát hál' Istennek felvettek, és ugye azért nekem nagyon korán, ilyen 7 éves koromban már Omega lemezek forogtak otthon, édesapám kemény zenével nagyon hamar megismertetett, a rockzene, aztán ide jött a heavy metal vonal, és gyakorlatilag engem a húsok mellett a dobolás is nagyon érdekelt, mindig megérintett. Amikor mentünk így a búcsúi bálokba, akkor mindig a dobos figyeltem, és akkor én autorita módon elkezdtem dobolni, és akkor ott a mezőgazdasági suliba összeállt egy sulizenekar, és akkor ott már tudtunk dobolni, ilyen Omega, Ocean, Bikini, Lord számokat játszottunk. Utána hallottam, hogy van egy nagyon tehetséges gitáros, a Lukács Péter, hogy dobost keresnek, és akkor az esetlen nyugalmával jelentkeztem erre a posztra. Úgy emlékszem, hogy talán rá 2-3 hétre be is kerültem a zenekarba. Vacsora idő volt a kollégiumnál, amikor mondták, hogy szeretnének velem beszélni, mert hosszú jó emberek keresnek engem, és akkor úgy a belső hőmérő így felrobbant, hogy na, akkor sikerült a tervem, hogy bekerültem a csapatba.
4: Akkor még önnek is hosszú volt a haja?
5: Hát ilyen fél hosszú hajam volt, az most már csak nagyon az emlék.
4: A hús is ugyanilyen családi indítatású, vagy az mondjuk csak úgy jött?
5: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert engem 2 terület érdekelt nagyon. Nagyon nem rokon szakma, az egyik az Gündi Hesznyelő szerettem volna lenni, mert gyerekkoromban rengeteg krimit néztem, a Derik, akkor az összes ilyen magyar, a Bújtór filmektől elkezdve mindent, és engem mindig érdekelt ez a helyszínelés, de aztán valahogyan úgy eltanácsoltak a tanárok, mondták, hogy nekem nem kell ilyen pályára lépnem. És a másik, ami meg ugye mindig tetszett, az pedig ezek az igazi régi bakonyi házi disznóvágások voltak, mert úgy jó volt nézni, aztán egy idő után már vághattam a zsírszalonnát, már bőrkészhettem, már megkeverhettem a töltelékárut, és akkor így gyakorlatilag nagyon beleestem én ebbe a dologba, hogy egyre közebben éreztem magamhoz, hogy milyen jó, hogy az ember ilyen finomságot tud gyártani, és mellékesen meg, ami nagyon tetszett, hogy az láttam, hogy a hentesen mindenki jóban van. Senki nem bántja, előre köszönnek neki, kicsit ilyen humorosra vettem ezt a dolgot is, hogy akkor én húsfeldolgozó szeretnék lenni. Ez így sikerült.
4: Az 1995-ben megjelent kazetta címe az, hogy Van kiút. Mikor érezte azt, hogy hát ebből a gyár jellegű hústermék előállításból van kiút?
5: 94-ben végeztem, vagyok a szakmában. Igazából ilyen 2010 környékén én már úgy voltam vele, hogy nem ezt a húsfeldolgozási technológiákat tanultuk, igazából nem ezt a adalékokkal megspékelt történetet akarom tovább vinni, és akkor úgy egyre jobban érett bennem, összehasonlítottuk ugye azt, hogy régen milyen húsokból gyártottunk, milyen alapanyagok voltak, és ugye, hogy sajnos az egész húsipari gyártás ez 2010 környékén már nekem nem tetszett, nem éreztem úgy magaménak, és 2015-ben én így kiszálltam a nagyüzemi gyártásból. Nem volt egyszerű, mert gyakorlatilag a fél életemet a húsiparba értem le tulajdonképpen. Nagyon sok kedves ember, nagyon sok barát, nagyon sok munkatársnak hátat kell fordítani, mert azt mindenképpen tudtam, hogy nem akarunk pápán maradni, hanem akartunk egy teljesen új kezdést, és akkor leköltöztünk ezt helyre.
4: Az üzem, ahol ma működik, a Balatonhoz is közel van, de még közelebb Hévízhez.
5: Igen, ez úgy történt, hogy amikor leköltöztünk Eszterre, én akkor eldöntöttem, hogy soha többet nem akarok hússal dolgozni, azért ez bejött. Akkor ugye otthon kezdtem a családnak grillkolbászokat gyártogatni, mert apartmanokkal kezdtünk foglalkozni, és akkor mindig mondták, hogy csináljuk ilyen hústerméket, ezt-azt, mert akárhol vettek kolbászt, vagy grillkolbászt, vagy tényleg bármilyen legi dolgot, nem igazán jött be, hogy ez a házias íz, ez egy nagyon tág fogalom. És mondtam, hogy akkor oké, csináltam egy ilyen 10 kilónyit, és mondom, akkor azt lehet eszegetni, gyakorlatilag ugye innen indult az egész történet.
4: A gyáriparival szemben azért a háziasnál is előfordul, hogy bocsánat, az amatőrt próbálják meg ezzel a jelzővel eladni, meg hogy a nagyon jó minőségű is ugyanezt viseli.
5: Igen, ezt támogatom, ez teljes mértékben így van.
4: Az egyszeri vicc szerint a kisfiú megkérdez az édesapját, hogy mi a kolbász, és akkor mondja, ami száraz és vékony, az kolbász? Igen, kisfiam. Ami vastag? Hát az is kolbász. Ami puha? Az is kolbász. Amit sütünk? Az is kolbász. Ami lecsóba megy? Az is kolbász. De hát akkor mi a kolbász?
5: Nálunk, amikor ugye híre ment ennek, hogy van egy srác, aki kolbászokat készítget, és akkor még csak szigorúan otthon a konyhába csinálgattam a családnak, ismerősöknek. Álmomban nem gondoltam volna, hogy ezt, ahol most tartunk, hogy ezt valamikor is elérem. Hát tulajdonképpen én úgy voltam vele, hogy ha egyszer kis húsüzemem lesz, akkor mindenképpen úgymond csak húsból és fűszerekből gyártani. Tudom, hogy ez egy ilyen nagyon bohém kifejezés, de sajnos én azt gondolom, hogy már pedig nagyon is komoly dolog ez. Nyilván senki nem akar ezen megsérteni, mert mindenki azt gyárt, amit akar, meg mindenki ahogyan. Csak én azért ben voltam, hogy az ország egyik legnagyobb húsüzemének a gyártásában, és azért láttam, ugye, hogy azért folyamatosan teljesen más élegűek lettek a termékek, ugye teljesen más az egésznek a gyártás technológiája, más anyagok kerülnek bele. Most ezzel nyilván nem akarom a nagy üzemű gyártást lehúzni, mert mindenkinek szíve joga, hogy mit fogyaszt el, de én mindenképpen arra ösztönöztem saját magamat is, meg a családomat is, hogy egy olyan terméket rakunk össze, amit úgymond gyerekkoromban én a disznóvágásokon láttam, hogy hús és fűszer.
4: Tulajdonképpen ugye ez a tartósításnak egyfajta módja, mert hogyha elég jól van megtöltve a kolbász, akkor az kizárja a levegőt, és akkor nagyon hosszú ideig eltartható.
5: Igen, ez így van. Amikor ugye most kicsit tovább visz a dolgot, egyre jobban híre ment annak, hogy ugye mi itt kolbász készítünk, akkor el kellett azon gondolkodni, hogy tényleg ezt egy hivatalos szabályzott formává alakítani, belehelyezni tényleg egy normális keretbe, és azt is tudtam, hogy én mindenképpen hivatalos EU-s üzemként, óvális pecsétel ellátott üzemként akarok működni, mert azért folyamatos hatósági ellenőrzések vannak, ugye minden ellenőrzött forrásból kerül be hozzánk, minden termékünk az élelmiszerkönyvnek megfelel, ugye mindenünk hivatalos helyről érkezik be, a bél, a fűszer, a csomagolóanyag, mert akkor úgy gondolkodtam, hogy ha az Isten megadja azt tényleg, hogy egyszer egy kis feldolgot tudok csinálni, az mindenképpen nem hogy csak a termék legyen kiváló, hanem tényleg olyan körülmények között és olyan kis üzembe készüljön, amit teljes mértékben ellenőrzött, és hogyha bárki jön hozzánk, akár étterem tulajdonosok, szálloda tulajdonosok, vagy akár a hatóságnak a szakemberei, hogy lássák azt, hogy nagyon szabályozott körülmények között készül a kolbász, ugye a termék. Ez volt az egyik dolog, a másik pedig ugye az, hogy ahogy a szakmát megtanultam, és folyamatosan próbálok azért is információkhoz jutni, tetekhez jutni, elég sokat utazunk szana szét, akár Európába, akár az országban. Az meg a másik szempont volt, hogy tényleg csak húsból gyártsunk, sertéslaposzkából, nyakaszalonnából, bivajnyak, marhanyak, bárányszomb, vaddisznó szomb, szarvascomb, hogy mindenből tényleg a legjobb húsokat tudjuk beszerezni, és a fűszernél is nagyon fontos volt, hogy én magam mérem össze a monofűszerekből, szóval nem használunk fűszercsomagot, semmilyen adalékot, tengeri sót használunk, hogy úgymond tényleg azt a sütőkolbász előállításnak a legegyszerűbb technológiáját követve készítjük a termékeinket, és ez a mai napig így van, és hát a jövőben is ez így lesz.
4: Úgy tudom, hogy azért időnként voltak lehetetlen igények, krokodil, meg kenguru?
5: Igen, voltak, meg sokszor bejelentkeznek a bérgyártásra is, de nem megtisztelő, mikor így megkeresnek helyek, hogy lenne ilyenre igény, de nyilván 50 fajta sütőkolbászt készítünk, nagyon sok fajta ízesítéssel, viszonylag sok fajta állatból, de azért van egy határ, amit azt gondolom, hogy nem fog túllépni.
4: Azt hiszem, hogy ami viszont még szokatlan, az a hal, de azt ki is próbálták.
5: A halkolbászt azt ugye elkezdtük gyártani, és akkor amikor a háború kitört, akkor nem tudtam hozzához a halfiléhez, ugye, amit Oroszországból tudtunk beszerezni, és akkor el is engedtük, de egyébként a halkolbásznak az engedélyét is visszaadtuk a hatóságnak, úgyhogy a jövőben nem is fogunk halkolbásszal foglalkozni már.
4: Egy ilyen üzem ugye úgy néz ki gyakorlatilag az első látásra, hogy persze ott van a hús, de mintha az ember belépne egy patikába, Szóval minden ilyen letisztult.
5: Igen, ugye nálunk ugye azért könnyű ezt a patika állapotot fenntartani, mert gyakorlatilag van egy nagyon kedves munkatársunk, a Marika néni, és nyáron pedig a fiam szokott besegíteni a gyártásba. Gyakorlatilag ugye viszonylag kevesen vagyunk itt az üzemben, meg mivel ugye a családon kívül senki nincs benne ebbe a dologba, ugye így gyakorlatilag magunkra kell vigyázni, ugye magunkra kell takarítani. Ugye az fontos, hogy a feleségem, ő még nincs velünk itt az üzemben, mert neki még van hivatalos állása, úgyhogy gyakorlatilag hárman készítjük a dolgot. És azért ugye így sokkal könnyebb, mint amikor van egy 150 fős feldolgozó üzem, mert ott azért nagyon sokféle összeadódik. Ugye minél nagyobb az üzem, minél többen dolgoznak, annál nagyobb a szennyeződéseknek, meg az ilyen hasonlóknak a kockázata, valószínűsége.
4: Azért az ember, hogyha hentesként dolgozik, meg hússal foglalkozik, ráadásul még dobol is, a kezét az nagyon igénybe veszi. Van valami erre, hogy ezt kezelje, vagy megpróbálja ellensúlyozni?
5: Hát igazából volt egy időszak, akkor még boxoltam is. Úgyhogy aztán azt elengedtem, mert azon tényleg sok lett volna. Hát fél évenként szoktam gyógytornászhoz járni, Hévízre, nagyon kedves illető, aki segít nekem magamat karbantartani, mert nyilván nem vagyok öreg, de azért sajnos már jelentkeznek olyan üzleti problémák, amiket azért fél évenként kezelni kell. Azt mondom, hogy inkább egy ilyen megelőző csapásként idézőjelbe, mert még sokáig szeretnék dobolni és meg kolbászt tölteni.
4: Na igen, de az, hogy az üzleti vállalkozás sikeres legyen, nem elég jót csinálni, annak kell megfelelő propaganda, kapcsolatot kell tartani mindazokkal a helyekkel, amelyek vásárlóként jelentkeznek, állandóan új ötleteket kell bedobni, hogyha valami már esetleg nem úgy megy, mint hogy az ember számolja, stb.
5: Igen, ez így van. Újdonságunk az mindig van, szóval azért éves szinten 3-4 ízkombinációt mindig is szoktunk próbálni. Ezek ilyenkor már el vannak téve tartalékba. Folyamatosan úgy említettem is, hogy sokat utazunk európai országokba, nézzük gasztronómiát, én is nézem a új fűszerekhez, hol lehet hozzájutni, próbálunk tájékozódni, rengeteg régi szakmai könyvet be tudtam szerezni, és ugye rengeteg új kollégát megismerek a környező országban. És ugye mindig beszéltünk, hogy mik az adott helynek a speciális ízei, és most elkezdtünk egy ilyen zöldfűszeres sűrthagymás vonalat, ami már régen ötletem volt, szépen ugye apránként mindig csöpögtetjük be a kínálatba azok dolgokat, mert azért 50 fajta grillkolmát gyártunk, és ugye azért a hagyományos ízeket azért azok, én úgy látom, hogy azt nem igen engedik el az emberek.
4: Ráadásul, hogyha már a hagyományokról beszélünk, akkor a paprika, mint fűszer viszonylag későn jelentkezett a magyar gasztronómiában, noha annak a jellemzője lett, de hát előtte a bors volt ott, tehát ezek a fajta kolbászok, illetve más országokban a koriander, vagy a gyömbér, és a többi, és a többi.
5: Igen, nekünk is megvannak, ahogy a fejkolbászaink van, fokhagymás, aztán van fehérboros mézes, van ugye a bajolon ümberget, ugye az csak jellegűt, mert nyilván azért, ahol annak a ős hazája van ezeknek a fejkolbászoknak, azért ők azt gondolom, hogy jobban benn vannak ebben a dologba, de vannak aszalványos kolbászaink, akkor ugye vannak sajtos kolbászaink, vannak sörös kolbászaink, úgyhogy elég nagy a paletta. A másik az, hogy kellnek a jó evők. Nagyon jó is, hogy kitértünk erre, és nagyon érdekesnek tartom tényleg azt, hogy gyakorlatilag most voltam az üzem júniusban 6 éves, de egyfolytában keresnek minket, és most már ott tartunk, hogy megkeresnek minket szállodaláncok, étteremláncok, nagykereskedelmi cégek, amit soha nem gondoltam volna, és hogy itt tettek, ott hallottak rólunk, amott tettek, XY ajánlott minket, és egyszerűen néha le vagyunk döbbenve, hogy annak ellenére, hogy marketingre szinte semmit nem költünk, gyakorlatilag egyre több a munkánk, és egyre komolyabb cégek keresnek meg minket.
4: Pont a kezdeti időszakra esett a COVID, ami azért nagyon sok ilyen típusú vállalkozást, hát mondom, elfojtott.
5: Igen, ugye a lehető legrosszabbkor nyitottunk. Ugye az első COVID az nekünk nagyon sok éttermet, bisztróst, vagy hát vevőt sajnos volt, aki elhunyt, nagyon sokan bezártak, és akkor gyakorlatilag ugye itt állt az üzem, ugye a vendéglátás akkor nagyon stagnált, és akkor elmentem melózni egy ilyen italnagykertbe, mert nem volt annyi rendelés, hogy gyakorlatilag ami hasznunk volt, mint elvitte volna azt, hogy én itthon vagyok, és akkor úgy döntöttünk, hogy elmegyek ezt meg melózni, és akkor bekerültem egy ilyen italnagykertbe, azóta a rumokról mindent tudok. Hál' Istennek ott egy nagyon, de nagyon jó indulatú főnököm volt, tényleg alkalap előtte, hogy messze menően támogatott mindenbe, volt, hogy interjútottam, hogy elég, vagy volt, hogy odajöttek a vevők, mindenbe támogattak, a szabadság kellett, úgyhogy örök hála ezért. Gyakorlatilag onnantól kezdve viszont nagyon keményen ráálltunk arra, hogy akkor most még egy lapáttal rádobunk a műhelynek a létjogosultságára, és ugye akkor onnan indult be, ugye, hogy 2024-ben pedig ugye egy nagyon nagy vízválasztó dolog történt a üzemnek az életében. Meghívást kaptunk Stuttgartba, Szifára.
4: És meg is nyerték.
5: Igen, a szakértás, és gyakorlatilag a két kolbász, amivel indultunk, mind a kettő arra minősítést kapott. Érdekes módon az volt az a momentum, amikor úgy éreztem, hogy nagyon komoly dolog volt. Történt egy érdekes dolog, ugye az egy hívő ember vagyok, bibliomos ember vagyok, és amikor leszálltunk a repülővel, akkor így hát láttam azért, hogy milyen cégek vannak ott. Hú, mondom azért, ez elég erős, hogy mi ide jöttünk ilyen kis Zala megyéből, egy kis falusi kézműves üzemben, mert azért nagyon komoly cégek voltak, hát a svájciak, olaszok, dánok, szóval azért, hogy pakolták ki az emberek a portékát, és láttam a háttérben az üzemekről a videókat, hát mondtam, hogy hogy hol vagyunk, és akkor úgy eszembe jutottak a Bibliának a szavai, és igazából így totál lenyugodtam, hogy na, akkor most így megpróbáljuk ezt. Valahogy ez is úgy megerősített az egész, hogy jó helyen vagyunk és jókor. Csak érdekességképp elmondom, hogy melyik úgy az eszembe van az üzemnek, mert mai napig kint van nekem a falon egyébként ez az idézet. Ez az Ézsaiás 41:13. Hogy én veled vagyok, fogom a kezed, megsegítlek, ne félj.
4: Visszautalva egy kicsit az előzőekre, akkor lehet, hogy lesz majd egyszer rumos kolbász is?
5: Nincs kizárva. Egyébként megmondom őszintén, hogy már volt kísérletem rám, már voltak bizonyos fajta kombinációk. Nincs kizárva. Én biztos, hogy lesz, csak még az idejét nem tudom, mert ugye most nagyon sok minden estünk túl az elmúlt két évben. Én mert ugye amikor a 2024-ben hogy ezt a két díjat megnyertük, ugye utána rövid időn belül már az üzem újra főállássá vált, és beszereztünk egy automatagépet, most néhány kántán. Durván egy hónapja készült az üzemnek a bővítése, úgyhogy most rengeteg olyan dolog történt velünk, ami ugye mindenképp meg kell lépni a gyártási mennyiség miatt. Nem tudtam az újdonságokkal foglalkozni, de valószínű, hogy lesz egyébként.
4: Még egy kérdés maradt a végére. Lehet jelentkezni tesztevőnek?
5: Hogyne. Amikor van újdonság, akkor simán persze, mindenképpen. Az álom az az, hogy gyakorlatilag a családomat, ez a kis üzemes tisztességesen eltartsa, és sok helyre szeretnék még jutni, így a világon a gasztronómiát megismerni, és hát, hogy sokáig tudjam még ezt a kis üzemet működtetni, és majd a megfelelő időben úgy átadni a családnak, hogy méltóképpen tudják ezt a dolgot továbbvinni, és hogy méltóképpen legyen tényleg az Ozsvárt név tovább működtetve.
4: És hogy mit lehet egy jó sütőkolbász mellé készíteni? A világhálón számos ötlet olvasható, például mangalica szalonnás lecsót rusztikus vadkovászos zsemlével. Vagy egyszerűen csak hazai hagymelekvárt, francia mustárt, orosz tormát és bajor krumpli salátát tálalni hozzá. Vagy lehet a kísérő, grillezett polipkar, megfelelő körettel és díszítéssel. Szóval mindennek csak a fantázia szab határt. Mindenkori jó étvágyat kívánva búcsúzom önöktől. Nagy György Andrást hallották.

0: Oscar Peterson felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 2 óra. Következik a héten történt.
3: Kedves hallgatóink! Közéleti összeállításunk 37. évfolyamának 37. számát hallják. A mikrofonnál
4: Nagy György András
3: és a szerkesztő Pécsi Krisztina.